Viszem a régen, kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci. Ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét,

csúnya, visszapott mesét, hiszem a legeslegesnek utolsó esélyt. Ki tudja lesz-e, úgy az idő, hiszem a Dunaparton levetett a cipő. Mit bánom úgyis,

0: Kasihan ang paligya. Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem. Jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor hát, milyenkor?

Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, hallgassátok a Rádió Cafét.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszky és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

rien. Le pauvre, je l'ai même touché. Tu l'as dit.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

night. Ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak. Úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Július végén megszűnik az MCC alapítványa, újabb 220 millió forintot fizettek vissza az NKA korrupciós botrányában. Világra szóló botrányt csinál Trump a futballvilágbajnokságon. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, élénk lesz a szél, délután 32 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az iskola kezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, nyomatékosította a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook videójában közölte, a jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit külön kell igényelni. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot, egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermek esetén pedig a 69.825 forint a határ. Július végén megszűnik az MCC alapítványa. A parlament még június közepén szavazta meg az alaptörvény módosítást, amelynek egyik pontja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését készíti elő. Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke június 19-én mondott le az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Az MCC vezetősége úgy reagált, semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt, a vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt. Újabb 220 millió forintot fizettek vissza az NK a korrupciós botrányában érintett támogatásból, így a 17 milliárd forintból már jóval több mint 2 milliárd került vissza. A 24.hu azt írja, egyes visszautalók szerint a támogatást elfogadókat megbélyegzik, ezért a pénzt nem lehet nyugodt szívvel felhasználni. Mások szerint az lenne a normális, ahogy ők eljártak, azaz az el nem költött pénzt vissza kell adni. Ismét kiraboltak egy múzeumot Franciaországban. Mindössze 9 hónap telt el a Louvre-ban történt nagy ékszerrablás óta, és most egy újabb betörés volt. Ezúttal Lalique híres ékszerész és üvegművész, valamint családja műveit őrző múzeumot rabolták ki villámgyorsan. A maszkos besurranók vasárnap reggel törték be a kelet-elzászi múzeum ajtaját, és mintegy 20 műtárgyat vittek el. A Reuters azt írja, ezek összértéke több millió eurót tesz ki. Világra szóló botrány kerekedett a futball világbajnokságon. Donald Trump elismerte, hogy ő kérte a FIFA elnököt az amerikai futballválogatott csatára, Folarin Balogun eltiltásának visszavonására. Közben járását és a FIFA döntését heves felháborodás fogadta, még az Európai Labdarúgó Szövetség is

0: bírálta a döntést. Trump egyébként hozzátette, hogy szerinte nem volt szabálytalan Balogun megmozdulása a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen, és csak két egymás felé sprintelő játékos ütközött.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan napos felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. Élénk, néhol erős lesz a nyugati szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
0: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy Jánost ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
2: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGP nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kezdjük fellépni, nem is volt más választásom, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltuk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területéről jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
0: Mindez tehát akkor augusztus 9-én, és ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
2: 80 fok.
0: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
2: És mindenki szeretettel várunk.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervusz.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kiállítás.
3: Pécs idén-nyáron ismét a fények és a kortárs művészet egyik legizgalmasabb hazai központja lesz. A 10. Zsolnai Fényfesztivál egyik kiemelt programjaként nyílt meg a Pécsi Galériában, a Lehetséges Tájak című kiállítás. A tárlat Palotai Gábor, Svédországban élő magyar vizuális művész, több mint 40 évet felölelő alkotói pályájából válogat. Digitális filmek, animációk és látványos videó installációk mutatják meg, hogyan mosódhat el a határ a valóság és a virtuális világ között. Az alkotások nem egyszerűen néznivalók, inkább olyan vizuális élmények, amelyek folyamatosan játékra hívják a tekintetet. Közben felfedezhetők bennük a Bauhaus forma világának, illetve Viktor Vasarely optikai művészetének hatásai is. Palotai Gábor pályája a konceptuális fotográfiától indult, később pedig a digitális és új média művészet egyik meghatározó alkotójává vált. Munkáiban különböző műfajok és technikák találkoznak, ettől lesz igazán sokszínű a kiállítás. A tárlat kurátora Fekete Valéria, aki egy nemzetközi szinten is különleges válogatást állított össze. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható, így bőven lesz idő beiktatni egy pécsi kirándulásba. Most a Zsolnai Fényfesztivál napjai alatt ráadásul a galéria az esti órákban is nyitva tart, és így a fényinstallációk után is folytatódhat a kulturális kalandozás, akár a kortárs művészet áll közel, akár csak valami egészen újszerű, nyári programot keres valaki, a lehetséges tájak kiállítás jó választás lehet.
1: Kiállítás.
0: A magyar modern és kortárs képzőművészet meghatározó alkotóinak műveit bemutató ingyenes nyári kiállítással várja a látogatókat a Virág Judit Galéria. A Falk Miksa utcai galériában bemutatott, augusztus 20-áig látható, vásárlással egybekötött kiállításon a modern klasszikusok, köztük Bak Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra, Rozsda Endre, Hence Tamás és El Kazowski alkotásai mellett fiatalabb művészek, így Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor munkái tekinthetők meg. A tárlatban kiemelt helyet kaptak Konka Gyula nagyméretű tavirózsa képei. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze szerint a cél egy könnyen befogadható, színes és friss nyári kiállítás létrehozása volt, ugyanakkor arra is törekedtek, hogy az alkotók életművének kiemelkedő, esetenként monumentális darabja is kiállító térbe kerüljenek. A szervezők kitértek arra is, hogy a galéria nyári programja nem ér véget a kortárs festészeti tárlattal. Augusztus 20-áig meghosszabbították a De Forma csoport modern magyar luxus kerámiait bemutató kiállítást is, amely ritka porcelán tárgyakat mutat be. A kiállítások a galéria nyitvatartási idejében ingyenesen látogatható.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Tengerszemtúra Sárospatak mellett, Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Többféle útvonal közül válogathatunk, legyen szó könnyű sétáról, vagy akár falmászásról. Túraútvonalak és megközelítés. Első, körülbelül 1-2 km gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Átlagos fizikai állóképességgel könnyen teljesíthető. A terep néhol sziklásabb vagy gyökeres lehet, ezért jó túracipő ajánlott. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül másfél-két óra hosszúságú. Második, hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata, kaland a víz felett. A Megyerhegyi tengerszem különlegessége, hogy a tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasalt útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalakra felejthetetlen élményt nyújt. A természetvédelmi terület egész évben látogatható és belépődíjmentes, de a Via Ferrata túra külön szolgáltatásként díjköteles lehet.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
5: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez itt a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
6: Hevér Gáborral,
5: és mai vendégünkkel Rajkai Zoltánnal.
7: Sziasztok, hello, napot kívánok.
5: Szia. Hello friend.
7: Hello friend.
5: Így szoktunk egymásnak köszönni most már lassan 30-valány éve.
7: Hát nagyon rég.
5: Hát nagyon rég, igen, mert hogy mi a katonában találkoztunk, én ott voltam gyakorlaton, te meg már ott voltál akkor színész. Fiatal, friss színész volt, tehát 2 vagy 3 éve lehettél ott, ugye?
7: Hát 91-ben mentem oda szakmai gyakorlatra, 2 évet voltam ott, és 93-ban szerződtem.
5: Igen, ez meg 96-ban volt, tehát akkor igen, akkor voltál ott. Hűséges típus vagy.
7: Igen.
5: Ugye?
7: Az.
5: És azt már akartam kérdezni, mert ugye te nem Zsámbék osztályos voltál.
7: Nem.
5: Hanem?
7: Szirtes Tamás.
5: Így van.
7: Az utolsó prózai osztálya voltunk, Káli Dartúr, Király Attila, Selmeci Roland, ő már nincs köztünk. Tragikusan elhunyt 40 éves korában autóbalesetben. Csapó Virág, 9-en voltunk az osztályban, Takácsi Peti, aki szintén ott van a katonában, és És oda könyörögtem magam Zsámbéki Gáborhoz harmad évben, akkor még kimehettünk gyakorlatra harmad évben, és bekopogtattam, és mondtam, hogy leszek falvédő vagy macskakő a katonába, csak vegyen oda gyakorlatra, és akkor nézett
5: rám. De miért?
7: Mert nagyon-nagyon tetszett az a szakmai munka, ami a katonában akkor volt, meg most is, tehát nyilván azért is vagyok ott, mert most is azt érzem, hogy az, ami ott zajlik, az mindenképpen szakmailag, művészileg nekem nagyon fekszik.
5: És akkor oda kerültél gyakorlatra, és akkor a Zsámbék úgy döntött, hogy akkor maradj is.
7: Igen, ennek volt szerencsefaktora, vagy áldásfaktora, így is fogalmazhatnék, mert a kamra akkor épült is, tulajdonképpen azért kerülhettünk oda gyakorlatra, mert felépült a kamra, és több lett a lehetőség, tehát több játszóhely lett ugye a katonán nagy színpadán kívül, és akkor sikerült így bekerülni. Ott voltam két évig különböző kis szerepekben, és aztán Máté Gábor megkínált egy nagyobb szerepel.
5: A Müller táncosai,
7: és akkor ez jól sikerült, hála Istennek, úgyhogy leszerződtettek. És azóta ott vagyok.
6: Most már minden együtt az 33 éve, nem? Kb.
7: 91, vagy 30, több is. Igen, most már 35.
6: Nem unod egy picit se, nem volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy már minden repedést ismerek a falon, a színpadon, az összes foszlást a nézőtéren, a székeken, hogy...
7: De képzeld, nem. Tehát ezen gondolkodtam én is nemrég, hogy voltak mély pontok, amikor úgy éreztem, hogy nem olyan szerepeket kapok, vagy nem azt játszom, amit kellene, de ebbe én is részese voltam, mert születtek a gyerekeink sorba, és akkor mindig kértem egy év szabadságot, mindig, ahogy megszülettek a gyerekek.
5: Te kértél szabadságot?
7: Igen.
5: De hogy?
7: Hát mondtam, hogy ha lehet, akkor hagyd ne próbáljak, hogy a napközben szabad legyek. Nyilván
5: úgy,
7: a futó...
5: úgy, tehát magyarul úgy új darabot ne próbálj.
7: Igen, tehát a futódarabok mentek nyilván esténként, de otthon voltam
6: így,
7: a családban.
6: Tudod, 10 évig volt itt szabadságon, már olyan sok gyerek van.
5: Tehát magyarul most kiderült, hogy 13 éve vagyok katonai.
7: Valójában
5: igen. És akkor ilyenkor megadták, és mondták, hogy persze.
7: Igen. Nagyon-nagyon lojális volt velem a színház mindig, nagyon. Tényleg.
5: Hát egyébként ez tényleg nagyon lojális, legfőképpen azért, mert négy gyereked van.
7: Igen, egyrészt, másrészt meg azt sem tudom, hogy azt máig nem tudom elképzelni, hogy elengedett a Zsámbéki nászútra úgy, hogy nem voltam ott szeptemberben egy hónapig. A feleségemmel utazgattunk.
5: Pedig az akkoriban nem nagyon volt jellemző.
7: Hát, máig nem értem, hogy és írogattam, akkor még képeslapot, nem volt mobil, ez 97-ben volt, és képeslapokat küldözgettem a Koddazűrről a társulatnak, azok ott anyáztak, gondolom, hogy mi a perc.
6: De azért ezt bizonyítja azt is, hogy ezt meg lehet csinálni.
5: Tehát, hát egyrészt igen, hogy meg lehet csinálni, csak ugye
6: mi színészek... Sokkal kényelmesebb nem megcsinálni, én azt érzem, amikor, mert ugye én azért, én ugye nem abból az attitűdből, hogy én el akarok menni nászútra egy színházból, hanem mint színész felhasználó, aki ugye a színháztól kéri ki a színészeket a produkciókra, és akkor mindig egészen elképesztően nehéz feladat elé állítom a színházat, hogy ki tudjon jönni az a színész pár napra forgatni, vagy akár nem pár napra, mert egy olyan szerepe van, és azért ez mindig... Én azt érzem néha, hogy van, amikor nem akarok általánosítani, mert tényleg mind jó szándékúak, és mindenki megpróbál segíteni, de azért belefutottam már egyszer-kétszer abba, hogy bizony a kényelemből inkább nem engedik ki a színészeket.
7: Hát nagyon nehéz, és egyre nehezebb egyébként, tehát hogy két oldala van a dolgok, nyilván persze a te oldaladat is értem, amikor egyeztetni próbálsz a színházakkal egy forgatás stábot, de a színház ugyanígy van fordítva, hogy van, mit tudom, nálunk 33-34 színész, mindegyiket egyeztetni, kimenni, akkor megállna az életet. Egyszerűen nagyon nehéz, és ugye nem teheti meg, tudjuk a kultúrában az anyagiak miatt, hogy a színház ott tartsa már minden áron a színészét. Tehát nyilván jó szándékból is, meg szükségből is kiengedi, de hát közben tényleg nagyon-nagyon megnehezíti a működést.
5: És ilyenkor nem volt félelem benned, amikor azt mondtad, hogy akkor most egy évig nem szeretnék új darabot próbálni, hogy kikopsz abból a közegből?
7: Nem. Sose volt.
5: De ez tök jó, egyetértek vele, mert pont nem kell, mert ugye egy csomó színész mindig attól fél, hogy ő nem mer egy kicsit lazítani, nem mer egy kicsit elhagyni, nem mer, mert attól fél, hogy akkor elfelejtik.
7: Ilyen érzésem volt fiatalabb koromban, nekem is, amikor mindent muszáj csinálni. De ott a lendület is hajt, meg a becsvágy, meg mindenféle.
6: Meg a bizonyítás.
7: Meg a bizonyítás vagy... nyilván, de az, hogy azt valahogy elég gyorsan megéreztem már a főiskola után, hogyha az ember jól végzi a munkáját valahogyan tényleg, és mondjuk visszajelzi az élet, tehát hogy kap szerepeket, meg vannak lehetőségei, akkor azért az valahogy mindig jön.
6: Igen, nem felejtenek el könnyen. Mikor is forgat? Nem, de tényleg így van, szerintem is, de filmesek is ugyanilyenek.
7: De hát az is csodálatos volt, amikor a mi kisvalunkban hívtatok egy kis szerepre, ugye mi nem nagyon dolgoztunk, igen, vagy talán nem is dolgoztunk el.
6: Nem, előtte nem nagyon.
7: És hogy ott én végeztem a tőlem tehető jobban a munkámat, és akkor egyszer csak annyira jól esett, hogy fölhívtál, hogy szia, figyelj, te, ez nagyon tetszett, és gyere, és akkor utána
6: tudtunk egy igen. Hát figyelj, én szeretem egyébként, tehát én azért szeretem a falut is csinálni, mert sok-sok színésszel együtt lehet dolgozni, ki lehet próbálni, tulajdonképpen nagyobb kockázat nélkül, mert azt szoktam mondani, hogy az együttműködés nem csak azt jelenti közöttünk, hogy nekem tetszik-e, amit csinálsz, hanem te tudsz-e velem dolgozni.
7: Pontosan,
6: tehát, hogy az, amit én mondok neked, vagy ahogy mondom, vagy az a közeg, amit mondjuk, mint rendező megteremtek a forgatáson, az neked jó-e?
7: Pontosan.
6: És a faluban ezt látom, és akkor azért szoktam utána beszélni azokkal, akikkel utána még szeretnék más munkákat is csinálni, mert tudnom kell azt, hogy ő is így gondolja, hogy ez egy egyoldalú szerelem.
5: És miért gondoltad azt, hogy otthon kell maradnod a feleségeddel meg a gyerekekkel?
7: Hű, de jót kérdeztél. Hogy miért gondoltam? Valahogy természetesnek hatott nekem. Ugye tök más volt a mi szüleink generációja. Tudod, mi mondják, hogy mi vagyunk az a generáció, akit a szüleik is, meg a gyerekek is lehülyéznek. Az első olyan. És valahogy ugye egész más volt a szülői attitűd a mi szüleinknek, meg a mi nagyszüleinknek, és valahogy ez már a mi velünk jött, hogy nekem apaként ottan valahogy helyt kell állnom jobban, ott kell lennem, jelen kell lennem jobban az életükben. Meg egyrészt a feleségem életében, akinek a legnehezebb, amikor az kicsik vannak, meg a legkisebbek, ugye a perenkázás, meg a mindenféle. Valahogy ez így kialakult, és ezt így megbeszéltük, de nekem is természetes volt, és ez nem is merült föl valahogy.
5: Mennyi idő van a legkisebb, meg a legnagyobb között?
7: Most 27 a legnagyobb, nyáron fog nősülni, a legkisebb most érettségizik, 18 múlt.
5: Hát akkor 9.
7: Igen. Tehát úgy kettő-kettő-kettő jöttek sorban, utolsó kicsit lemaradt négy.
6: És akkor azért csinálta így, hogy egy év munka, egy év pihenés.
5: És egy év, tehát mondja, egy évadot, nem évet, ugye egy évadot voltál,
7: évad,
5: akkor mindig,
7: igen,
5: mindig kimaradt egy évad.
7: Aha. Igen.
5: De megérte?
7: Hát így visszamenőleg abszolút. Nem, nincs hiányérzetem. Uh-huh. Persze van a pályán, amikor volt olyan, amikor azt éreztem, hogy mellettem áll a szerepem a színpadon, mikor azt tudom, hogy arról én...
5: Ez milyen jó dolog, ezt még nem hallottam.
7: Konkrétan játszunk egy színdarabot, és mellettem áll a szerepem. Az nem jó érzés, de valahogy ezt tudtam helyén kezelni mindig. Valahogy nem éreztem azt, hogy ez most ezért nekem brusztolnom kell. Másrészt nem is méltatlan hangoztatni, hogy elirigyled a szerepét a másiknak. Tehát az, inkább csak az, hogy azért voltak erről beszélgetéseink Gáborral is, a Máté Gáborral, az igazgatóval, hogy mondjuk ez nekem jobb lett volna, de hát ezek csak ilyen szakmai ügyek.
5: És most a helyeden vagy?
7: Azt hiszem, igen, maximálisan. Most nagyon jó szerepeim vannak, nagyon jókat is játszom, tényleg.
5: Mennyit játszol egy hónapban?
7: Hát 20 fölött bőven.
5: Még mindig.
7: 12-13 darab most lekerülnek, de jönnek újak. Most fogunk egy két szereplőset elkezdeni Fulajtár Andival. A Székely Kriszta rendezi Changes címe. Azt hiszem, hogy 20-valahány szerepet játszunk ketten. Mm. Úgyhogy elég húzós szakmai kihívás lesz.
5: És most már hányan laktok még otthon? Mert én tudom, hogy mi korábban beszélgettünk, hogy ti egy 54 négyzetméteres lakásban laktatok?
7: 56.
5: 56-ban laktatok hatan.
7: Igen.
5: Az nagyon kemény.
7: Igen, hát így alakult.
5: Mert hogy vártatok arra, tudom, mert ugye ott van közben, vártatok arra, hogy építkezni tudjatok, de egy kis telek mahináció miatt nem sikerült arra a telekre, még a mai napig, ha jól tudom, nem sikerült építkezni. Nem. Az milyen volt? Azt át lehetett vészelni?
7: A családunk összetartó ereje, vagy a szeretett közösség, vagy nem tudom, hogy mondjam, az nem függött ezektől a körülményektől, és talán még egy kicsit rá is segített ez, hogy ennyire, hogy mondjam, otthonos zsúfoltságban éltünk.
6: Ez egy nagyon
7: ahogy a barátom
6: dolog,
7: mondja.
6: Mert hogy mikor mi egy nagyobb lakásba költöztünk először, tehát és előtte ezért olyan kicsit szűkösebb volt a dolog, én kifejezetten megijedtem tőle, hogy most már úgy mindenki olyan távolabb van a lakásban tőlem, meg egymást. Tehát egy nagyon hosszú, tehát egy ideig meg kellett szoknom, hogy itt most vannak terek, meg nem egy ilyen akolmelegben üldögélünk együtt, úgyhogy én azt pontosan értem, hogy az persze néha kényelmetlen.
7: Persze, hát voltak ebben, ez nem könnyű, de nem okozott traumákat, azt hiszem. Vagy legalábbis, és mindenki időben lelépett, amikor már...
5: Most hányan laktok most?
7: Most, hát fixen, úgy állandóan hárman, mert ugye a legkisebb lányom meg ketten, de azért a középső fiam, meg a nagyobbik lányom azért így jönnek-mennek így hol itt, hol ott, tehát így fél hetet itt vannak, fél hetet ott. Pécsen van a fiam, a lányom, meg debreceni a barátja, tehát ő nem van félig meddig.
5: Tudjuk, átvészeltétek ezt, de még mindig ugyanaz a lakás?
7: Még mindig.
5: Még mindig ugyanaz a lakás. Meglátod,
6: nem csak színház.
7: Most már gyereke. Feleség, lakás, színház.
5: Színház. Hát ez a hűséges dolog. És hát ugye, és ilyen például, amikor ez volt, akkor mondjuk, ami neked szintén, ugye nekem is mindig szokták mondani, hogy a színház és a filmezés mellett nekünk a szinkron, ugye ez egy nagy dolog volt, egy nagyon jellegzetes, ismert hangod van. Szinkronizálsz még mostanában?
7: Te szinkronizálsz?
5: Én nem nagyon, képzeld el.
7: Szerintem annyit, amennyit te kb.
5: Igen.
7: Mert hát hogy... megmaradtak ezek a, hál' Istennek, ezek a nagyobb szerepek.
5: Igen.
7: De azért hívogatnak, de én sem megyek szívesen már csak úgy, de szerintem ezt így tudják, hogy a gyártásvezető, meg a szakma, meg a szinkronrendezők, ezért már nem hívogatnak csak úgy, mit tudom én, valami töltelék szerepre.
5: Igen.
7: Tehát ez is benne van nyilván, hogy az ember megy előre a korban, meg a szakmában, akkor ez már egy kicsit ilyen...
5: Meg hát ugye te ennek a szinkron szakszervezetnek voltál az elnöke, mennyi ideig?
7: 7 év.
5: 7 évig, igen. És ugye ilyenkor pont a munkaadókkal kell fájtolni, vagy ilyenekkel, az is azt is tudom, hogy ez neked hozott hátrányokat. Volt belőle probléma.
7: Volt.
5: De nem ezért hagytad ott.
7: Mármint, hogy
5: nem ezért mondtál le az elnökségi dologról.
7: Nem, azt hiszem, hogy amit én ebbe tehettem, meg tudtam, azt megtettem, és aztán 7 év után kiégtem. Egyszerűen éreztem, hogy nincs bennem annyi erő, meg ambíció, hogy ezt tovább folytassam. Ami ebben az én feladatom volt, vagy meg tudtam tenni, vagy képességem volt, azt megtettem, és úgy éreztem, hogy nem tudom tovább csinálni. Ha tudnám is, hogy mit kéne csinálni, nem tudom megtenni. Tehát egyszerűen tudom cselekvésre váltani azt, amit.
5: Pedig elég sok mindent elértetek, és azt is mondtam, beszéltünk is abban, hogy annyiba tudok neked segíteni, mint mozgalmár, nem, de ugye abban a dologban, hogy azokat az elveket vallom, ezt azóta is csinálom, amit veled beszéltünk, azokat az elveket vallom, és például nem bizonyos alkupozíciókban, vagy alkuhelyzetekben nem megyünk bele.
7: Igen.
5: Mert hogy nem lefele kell a béreket, vagy a gázsikat vinni hosszú éveken keresztül, hanem legalább szinten tartani, vagy följebb vinni. De ezért téged értek retorziók, ugye?
7: Voltak, sokféle hátrány volt, igen.
5: És akkor úgy kezelted, hogy...
7: Azt hiszem, az egyik fő erényem, ha már így lehet, ilyet, nem akarok szerénytelen lenni, de hogy az volt, hogy én ezeket addig tudtam jól csinálni, amíg éreztem, hogy ez nem érint személyesen. Tehát tudok objektív lenni ebben a helyzetben. Tehát nem idegrendszer alapon, vagy érzelmi alapon csinálom, hanem egyszerűen tudom, hogy mi a feladat, mit kéne végigcsinálni, és bármilyen csatatér, vagy helyzetbe kerülök, az nem hat rám érzelmileg, vagy idegileg. Ez nagyjából eddig tartott a 7 évig, tehát hogy ez így volt. Tehát, hogy nem érintett meg, föl voltam rá készülve, tudtam, hogy mit lehet a következménye, mikbe megyek bele, és hát rengeteg meglepetés is ér, természetesen fogalmam nem volt, hogy egy ilyen piaci helyzetben milyen kihívásokkal kell szembenézni, és hát volt, amikor ebben vesztettem, a jog sem állt a feltétlenül a mi oldalunk, ami az én oldalamon, de azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, hogy kialakult egy intézmény, maga ez a szinkron alapszervezet, ami működik, máig működik, van, összegyűltek a tagok, az emberek tömörültek, információ van, tehát lehet tovább fejlődni ebben.
5: Egy kicsit keserűen beszélsz erről, de...
7: Nem, egyáltalán nem. Próbáltam inkább, hogy mondjam, békés lenni ebben, nem keserű. Hogy azt is látom, hogy sokszor kivételes pillanatok vagy történelmi helyzetek kellenek ahhoz, hogy valami nagyon radikálisan változzon hirtelen. Tehát ugye általában, mint amilyen az életünk is, hogy kicsi apró lépésekből épülnek a dolgok össze, vagy tevődnek össze. Egy kis szerep, még egy szerep, egy kis házba, egy tégla, egy nagyobb. Tehát, hogy valahogy ezek azért az nagyon ritka, amikor nagyon drasztikus, radikális változás következik be. És persze az ember láng nélkül forradalmárként mindig úgy készül, hogy fú, most akkor valami radikálisat fog csinálni, hirtelen valami. Minden gázsi meg fog nőni, minden rendbe fog jönni, és ezt szép lassan be kellett látnom így, de hál' Istennek már ugye nagyjából az ügyek közepén beláttam, hogy nem, ezek nagyon apró lépésekből tevődnek össze. Egyszer csak lett szerződés, egyszer csak már odatolják, egyszer csak már lesz egy 20 forinttal több emelés, egyszer csak már, mit tudom én, már más is megmeri kérdezni, hogy mennyire dolgozik, tudod? És akkor ez, hogyha ez így halad, akkor eljutunk. És akkor vannak ilyen kivételes pillanatok, amikor történik egy nagyobb radikális dolog. Például Amerikában is így jött létre a NOSZ-szakszervezet, hogy 17 ember, meg plusz egy politikai környezet tudta létrehozni azt a nagy szakszervezetet, ami most olyan híres a világon, vagy nem tudom.
5: Ugye lehet, hogy a hallgatók nem tudják, ugye itt arról volt alapvetően szó, hogy a szinkronban dolgozók jogai, többek között előadó művészi jogai, ugye jogdíj kérdések, minden ezeket nem mai napig tisztázatlan
7: dolgok. Hát meg legyenek szerződések, legyenek megállapodások a konkrét munkára, ne csak diszpozíciók legyen, hanem az is, hogy mennyiért megy ki valaki dolgozni, hogy mik a feltételei, mennyi menj egy tekercs, mondjuk időben, stb. Stb.
5: Magyarul egy normalitás, ugye? Van, tehát ez volt, ami ugye a magyar szinkron szakmát nem igazán jellemzi, még a mai napig sem, talán. Kicsit már van előrépés belőbb benne, de valóban nem. Az, hogy nagyon egyszerű, tud, hogy mennyire dolgozol, tud, hogy mit kell csinálni ezért a pénzért.
7: Így van.
5: És hogy hogy vállald el. És ebben ti nagyon-nagyon-nagyon sokat, főleg te egyébként, de az a szakszer, egyrészt, hogy észrehoztátok a, ugye a SZIDOSZ-t, és onnantól kezdve pedig, amit te Melót beletettél, az sokat segített legalább abban, amit te is mondtál. Emlékszem, amikor beszéltük, pont nagyjából itt a Váci úton valahol emlékszem, hogy pont egy kocsiból szálltál ki, én elvittelek valameddig, mert mentél tovább, és akkor a láng lelkűség volt benne, és most minden jó lesz, és most mi el fog érni, mert vagy jön a, nem is tudom, a kiotói szerződés, vagy nem tudom, hogy milyen
7: dolog. Itt van a pekingi szerződés.
5: Pekingi, igen?
7: Igen, ez most is már napi renden van nagyjából lassan.
5: Az mi is?
7: Hát az, hogy nagyjából, nagyon leegyszerűsítve az, hogy az előadóművészeknek mindenféle ilyen dolgaiért jár jogdíj, ami egy, nem volt evidens, hogy jár tulajdonképpen a különböző ismétlésekért, meg különböző platformokon, meg kábelszolgáltatóknál, meg nem tudom, hogy a csatornákon a sugárzott anyag után jár jogdíj.
5: Hát ugye, mert az történik, hogy Magyarországon kb. 50 magyar nyelvű csatorna van, és ugye, talán igen, de mondjuk amikor filmeket ad, talán körülbelül annyi, de nem tudom, minden esetre sok van, ugye nem telik el, ezt azért tudni kell, nem telik el másodperc anélkül Magyarországon ma, de csak be lehet szorozni többel, hogy magyar szinkron ne hangozná el valamelyik, vagy valamilyen tévécsatornán. Tehát ez folyamatosan megy, sőt tovább megyek, szerintem most már nagyjából másodperc sem telik el úgy, hogy magyar készítésű műsor ne lenne napirenden a nap 24 órájában. Tehát minden másodperc van, ami azt jelenti, hogy ezekkel az ismétlésekkel ezek a médiumok, vagy valami úgy élnek, hogy ez már egyszer ki van fizetve, onnantól kezdve már nekünk csak műsor.
7: Hát igen, és itt van a közös jogkezelőknek a szerepe tulajdonképpen. Nem, persze, hát ugye Ivánika is, hogy szerződünk egy filmre, vagy akkor lemondunk úgynevezett jogainkról, azért, mert az marha macerás lenne, hogy a különböző összes szereplőben, meg az összes...
5: De ismétlési jogot kapunk.
7: Igen, de ugye ez egy közös jogdíj, az azt jelenti, hogy az üres adathordozók, vagy a csatornák, akik szolgáltatják a műsort, vagy magát a tartalmat, azok fizetik meg ezt az úgynevezett jogdíjat, amit a közös jogkezelők szednek be, és ennek az elismerése tulajdonképpen a Peking egyezmény is, hogy ez így legyen. Mert nyilván az nem megy, hogy mindenki szerződjön egy filmre, úgyhogy minden egyes forgalmazásért.
6: Persze,
7: vagy,
6: az nem
7: követhetetlen. De ott lemond az ember az úgynevezett nagy jogdíjról. Nyilván vannak olyan világsztárok, akik tudnak néha ilyen szerződést kötni, de azok is nagyon kevesen, hogy részesedésük van. Mert igazából a jogdíj, ugye, ami a mi jogdíjunk, amit a közös jogkezelő beszed, nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogyha egy sikeres egy produkció, az sokszor játsszák, tehát annak a sikeréből az is részesüljön, aki ebben részt vett, ne csak aki gyártotta, vagy aki mert ugye az előadó művészi
6: csak mondom, hogy a gyártó cégek sem részesülnek, tehát hogy mert hogy ez egy előadó
7: igen, a gyártó cég
6: jogi,
7: sem.
6: Tehát, hogy a, mi,
7: ez egy olyan, személyes ez jog.
6: Egyszer mi legyártottunk egy produkciót, és azonnantól kezdve nyilván vannak szerződések, meg vannak lehetőségek arra, hogy bizonyos idő után, vagy bizonyos ismétlési szám fölött, hát ezek olyan magasak, hogy nincs olyan nagy produkció, ami ezeket eléri egyébként. Vagy igen. Ha már elérte, akkor már régen az örökösöké az a produkció, és nem pedig te.
7: Hát ez ugyanaz, mint a szerzői. A szerzők egy kicsit jobb helyzetben vannak, meg a zenészek is kicsit jobb helyzetben vannak, de az előadó művész is ugye az, hogy amit ő személyesen hozzátesz értékben egy produkciót, és annak a sikerének a profitja kvázi, abból jöjjön vissza valami neki is, mert hogy ez a mégiscsak a siker rész.
5: Mindig, amikor beszélgetünk egy csomó helyzetben, azt látom, hogy az előbb is mondtam, hogy nyugodtan tudsz erről beszélni, és olyan visszafogottan, kicsit mint fölülről nézve.
6: Vagy egy
5: nem, mint egy diplomata.
6: Egy államtitkár.
5: Nem, hanem ugye én szerintem ebben neked sokat segített a hit.
7: Ugye? Persze.
5: Akkor erre nem sokára beszélni fogunk, most tartunk egy kis szünetet. Jó, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal,
6: Hevér Gáborral,
5: és mai vendégünkkel, Rajkai Zoltánnal. Mindjárt jövünk vissza.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
5: Na kérem szépen, sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án. Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal,
6: Hevér Gáborral
5: és Rajkai Zoltánnal.
7: Akkor nekem nem is kell válaszolni, hiszen megmondtátok előre.
5: Így van, megmondtuk előre.
6: Egyébként igen.
5: Ugye azt mondtam, hogy én tudom is egyébként, tehát nem azt mondom, kitaláció, de hogy neked a hit nagyon sokat segített az életben. És de ugye ez nem a kezdetektől fogva volt, nem gyerekkori hozomány.
7: Nem, ez, hogy szokták mondani, hogy én felnőtt megtérő vagyok. Tehát, hogy én 30 éves koromban lettem hívő keresztény. És akkor ilyenkor ilyen 1500 millió kérdőjel följön mindenkinek a fejében, vagy azt mondják, hogy akkor legyintenek, hogy na jó, most ezt hagyjuk. De hát valóban így van, ez egy, nekem van egy igazi élő hitem. Reformátusként értem meg a házasságom előtti időszakban, és az, hogy én minden nap olvasom a Bibliát, imádkozom, hiszek Jézus Krisztusban, e szerint élem az életemet, ez nekem teljes mértékben keretet ad mindennek.
5: Szerintem ez teljesen érthető minden esetben, mindig akkor az a kérdés merül fel, hogy és miért 30 éves korodban történt ez?
7: Hát ezt kérdezd meg a főnököt.
5: Nem tudod.
7: Ez kegyelem. Tehát ez azért nehéz, mert a hit kérdéseire nincsenek racionális válaszok. A hit kérdései azok a
5: hát
7: hit...
5: de tudod, olyan, bocsáss meg, hogy szabad bávuk, olyan tud lenni, hogy valami olyan dolog történt.
7: Ilyen is van, de sok milyen van, amikor nem. Tehát aki gyerekként, azzal nem történt felhőtlen.
5: Hát gyerekként nem, de a neveltetése az mondjuk predesztinálja arra, hogy valamelyik hit világhoz tartozzon például.
7: Az lehet. Nekem nem volt ilyen neveltetésem, tehát nem predesztinált. Ezért nem is gondolom magam kulturális kereszténynek, akinek valamiféle gyökere van.
5: Kulturális keresztény? Ez mit
7: igen, jel? Mert a vallásosság valójában meg a hit az két külön dolog, ha az ember igazán hitben jár. Tehát látja a különbséget. Az egyik egy forma, egy hideg, megszilárdult forma, ennek vannak nyilván értékei, de nincs köze az élő
5: hit. Az a vallásosság?
7: Én azt nevezem vallásosságnak, igen. Uh-huh. És a hit az, amikor élő kapcsolatod van, ez egy valóban ez életvezetés, egy munkakapcsolat Istennel, ahogy tetszik. Tehát én így ebből kifolyólag élem az életemet, hogy úgy tetszik. Tehát én most például beszélgetek veletek, én folyamatosan imádkozom, hogy ne beszéljek hülyeségeket, hogy olyasmit mondjak, ami értelmes, hasznos
6: és így. Én is imádkozom folyamatosan, de én közben nem érzem magam.
5: De mit jelent, hogy imádkozol? Két síkon zajlik az életed?
7: Kvázi, igen.
5: Folyamatosan.
7: De nem örültem meg, tehát látjátok.
5: Nem, ez a fehér zubony rajta.
7: Jó vagy, igen, köszönöm vagyok. Minden rendben van.
5: Ez a fehér zubony rajta, de nem is keltett feltűnést.
7: Igen, ezt le is lehetne most venni.
5: Igen, na, szóval, igen. De ezt mesélj már, mert ez érdekel. Tehát ilyenkor... Na, szóval igen, mi történik?
7: Hát például... Nagyon gyakorlatilag most például jöttem ide, akkor imádkoztam, hogy ez a beszélgetés jól sikerüljön, olyasmiről beszélgessek, ami értelmes, ami hasznos, hogy ne ragadjanak az indulataim, ne legyek, nem tudom, ne beszéljek hülyeségeket, és így tovább. És most, hogyha kérdezel egy kérdést, most például föltetted ezt a kérdést az reklám előtt, hogy majd erről fogunk beszélgetni, elkezdtem magammal imádkozni, hogy kérlek, Uram, olyan szavakat adj a számba, ami ebben kapcsolatban építő, hasznos, és nem hülyeségek, vagy nem félreérthető, vagy nem tudom, nem káros valakinek, vagy ilyesmi. Nem egy igazán mindig tudatos verbális kommunikáció, ez inkább egy ilyen lelki érzelmi ráhangolás.
5: Meg egy megerősítés magadnak, nem? Tehát magyarul azért furcsa, azért kérdezem, nem vagyok kétkedő a hit ügyében, de egy picit úgy hangzik, mint hogyha ha ezt magadtól nem tudnád megtenni. Érted? Tehát azt mondod, hogy
6: ha
5: van egy ilyen szünet,
6: hozzá.
5: Akkor mondjuk én azt gondolom magamban, hogy alapvetően azért jöttem ide, hogy ne beszéljek hülyeségeket, tehát hogy nem.
6: Akkor ezt miért?
5: Megpróbálom saját magam kontrollálni ezt a dolgot. És azzal, hogy, oké, nézzük a másik részét, tényleg nagyon érdekel. Megkérted ezt, most imádkoztál, és ezt kérted. Mi történik, ha hülyeséget beszélsz?
7: Semmi.
5: De nem úgy, igen, azért kérdezem, hogy most történetesen mondasz egy hülyeséget, akkor mi történik? Így nem jól imádkoztam? Vagy?
7: Nem. Hű, nagyon, nagyon komoly kérdéseket teszel fel, amikre így megpróbálok válaszolni. Igen, az, talán az a különbség, hogy kívülre helyezem a fókuszt. Tehát én nem magamra helyezem a fókuszt, hanem kívülre. Uh-huh. Tehát hiszek a mindenható Istenben, és ráhelyezem ezt a terhet, meg ezt a fókuszt, és valóban úgy, mint egy külső szem, onnan nézve próbálok. Ugye azt mondjuk, hogy mondjuk ismered nyilván a mi atyánkot, hogy
5: persze.
7: Mi atyánk legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy az az akarat történjen meg, amit az Isten akar bennem, rajtam keresztül. Most ez nagyon fura, mert ugye úgy beszélgetünk, hogy neked nincs egy ilyen típusú kapcsolatod, igen. Ezért innen, onnan nézve nyilván ez egy nagyon fura állapot.
5: De ne, én nem
7: én
5: fura, csak...
7: Most intellektuálisan elemzem ezt a helyzetet nektek, hogy ez hogy igen. Néz ki.
5: Miközben nem kéne neked.
7: Nehéz ezt értelmezni úgy, hogy közben, mert ha ti is hinnétek úgy, mint ahogy én hiszek, akkor itt nem lenne kérdés köztünk, mindannyian értenétek, hogy miről beszélek pontosan. Uh-huh. Bocsánat,
6: csak de azon tűnődtem, főleg amikor azt mondtad, hogy kívülre helyezted a fókuszt, és hogy ez szőrszálhasogatás természetesen, és inkább csak a nyelvi lelemény kérdése, hogy ezt felszegetem, de olyan, mintha levennéd magadról a felelősséget.
7: Egyáltalán, sokkal nagyobb felelősség.
6: De hát mégis az ő akarata fog érvényesülni rajtad keresztül.
7: Igen, de ez a kegyelemből, ez a megváltás kérdése, hogy te magad helyét a világban hova helyezed, hogy mit értesz az alatt, hogy én megváltott ember vagyok, hogy nekem kegyelemből örök életem van, és így tovább. Most ezek szavak ugye nyilván persze. Nektek, de hogy ennek a valódi életemre vonatkozó, meg a családomra, meg a jövőmre, meg a múltamra vonatkozó súlya, ez ott van. Tehát ez egy óriási nagy megtiszteltetés, egy óriási nagy hála. Ez a legjobb szó, tehát egy óriási hálából élem az életemet ezért a kegyelemért cserébe.
5: És akkor nem is szorongsz?
7: Nagyon, ha szorongok is, ezt imádságban oda tudom tenni az Úr elé. Erre mondja Krisztus azt, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, mert az én igám gyönyörűséges, tehát az a teher, amit az gyönyörű, jó és könnyű. És valóban így történik, hogy kikönnyül ez a teher. Akármi. De én most egy elég súlyos élethelyzetem vagyunk túl, a feleségem nagyon komoly daganattal küzdött az elmúlt egy évben. Egészen a halál árnyéka völgyében voltunk lent, mély daganat, nyirokáttétekkel komolyan eljutottunk a legvégéig, és hála Istennek, ezt tudom mondani, a sok imádságnak, testvérek imádsága, és minden egyéb, amit az Úr körülöttünk rendet tett, ebből ő kigyógyult most.
6: Az. Hát ez jó hallani.
7: És nem ettől lettem hívő, értitek?
5: Hát igen,
7: hitben jártam végig ezt az utat vele együtt, és ez a hitben járás is segített ebben a gyógyulásban. Vagy inkább én azt mondom, hogy bizonyságot teszek arra, hogy a hitünk nélkül ez nem történt volna meg.
6: A feleséged is hívő, igen. Mint te. És mert mondtad, hogy ez tulajdonképpen a házasságod előtt történt, ez, hogy megtértél. Ez ő hatására történt, vagy ezt magad gondol? Mert van olyan, tudod, azt mondjam a feleségem, hogy oké, te református vagy, én római katolikus, legyél római katolikus.
7: Nem, mi mind a ketten egyszerre tértünk meg, sőt, az egyik legjobb barátom is. Abban a pasiréti református templomban egyszerre, 29 éves korunkban.
6: Tehát ez nem. Szép templom, ott járok el előtte minden
7: ja, nem, az a Ferenc, a pasiréti térre gondolsz, az katolikus. Ferences templom, nem, ez a Trockó téren van, nincs is tornya se, egy egész.
6: Ja, tudom, azt is ismerem.
7: Egy kis tornaterem, én mindig így szoktam írni.
6: Tornaterem?
7: Hát annyira puritár, hogy nincs benne semmi.
6: Szóval akkor ez egy ilyen belső késztetés volt függetlenül az élethelyzettől, ami...
7: Hát nyilván ennek, tehát hogyha erről hosszan, meg már nyilatkoztam is, meg sokszor tettem bizonyságot, mert úgy szokták mondani a keresztény körökben, hogy bizonyságot teszünk a hitünkről, akik
6: ilyeneknek, mint mi, akik...
7: Hát bárkinek, hogy azért hát nyilván volt egy idevezető út, sok minden az életünkben, mindenféle válságok, krízisek, önellentmondások, mindenféle. Tehát azért már ez így ki volt kövezve az út, ahogy tetszik, de egyszer csak bekövetkezett ez a pillanat, hogy betértünk abba a templomba, és az ott szolgáló lelkipásztor hatására tulajdonképpen, vagy az ő ige hirdetései nyomán, aki egy nagyon karizmatikus lelkipásztor volt, egy nagyon-nagyon hívő ember, a Cseri Kálmán, ő neki a prédikációi nyomán tértünk meg, igen.
5: Tudtam ezt a Zoliról, meg hát azért találkozunk, igen. Beszélgetünk helyzetekben, de ugye volt neked egy elég, hát komoly helyzet az életedben, ez a siklóernyőzéssel kapcsolatos, ugye? Akkor ugye még nem voltál hívő, vagy akkor még nem voltál megtért, inkább akkor nem megtért. Igen. De hát ott mondhatjuk, hogy az Úristen megmentette az életedet, amikor összecsukódott az ernyő, ugye volt egy ilyen
7: igen,
5: történet?
7: Igen, Szabó Győzővel siklóernyőztünk, vele kezdtük el közösen, évekig jártunk, és Csobáncon, a Balatonfelvidéken egy ilyen van, egy kis vulkáni hegy, és ott jött egy vihar fel, és becsukódott az ernyőm 600 méteren, és 50 méteren nyílt vissza. Már majdnem nem voltam a földön, amikor visszanyílt. És akkor,
5: és
7: a Győző már korábban leszállt, és csak azt látta, hogy eltűnök a hegy másik felén, az üvöltve rohant, persze több pár-négy órányira volt tőle, mert körülbelül olyan messze voltunk egymástól. És emlékszem, hogy bácsi ott kapált, mondta, kiabált a Győző, hogy Zoli, nem tudta, hogy mi van velem, és akkor a bácsi mondta, barátját keresi? Szóval igen, lezuhant.
5: Na oké, okay. És amikor kinyílt 50 méteren az ernyő, és utána?
7: Akkor még egy tapolcai magas feszültségen át kellett bukdácsolnom ott a levegőben, pont ahogy kinyílt, ott volt egy 20 ezer voltos vezeték, ami még így az utolsó pillanatokban a lábamot fölhúzva kellett átkavirnyáznom. És akkor leszálltam nagy nehezen ott a kukoricamezőn, elgondolkodtam az életemen, na és akkor az volt bennem, mint a lónál, hogy leesen a lóra, vissza kell menni, és így összepakoltam az ernyőt, aztán indultam vissza ejtetőre, hogy újra felszállok, mondom, hogy ha nem szállok most föl, akkor soha
6: többet nem fogsz.
5: Oké, de ekkor nem jutott eszedbe, hogy itt valami gondviselés mentett meg téged?
7: Akkor nem, utólag.
5: Hát én, de mi azért, ugye, mert azért kérdeztem azt, hogy mi volt a, vagy volt-e valamilyen közvetlen ok, vagy valamilyen helyzet a megtérésednek 30 éves korodban, aztán leszállok erről a témára, csak hogy milyen érdekes, hogy ezt tudom, mi megtörtént veled. Hány éves volt ekkor?
7: Szerintem 96-95-6 környékén volt ez. 25-6.
5: Akkor volt, amikor a katonában voltunk, miért? Tehát akkor lehetett 96 környék, igen. Hogy azt mondtad, hogy ezt megúsztam, ennyi?
7: Igen, bár volt egy nagyon furcsa jelenség után, összepakoltam az ernyőt, elkezdtem visszamenni egy ilyen földúton, ahol jött egy piros zasztava, teljesen abszurd volt, mit keres ott egy piros zasztava, majd megállt mellettem a piros zasztava, letekerte az ablakot egy hölgy, teljesen vadidegen, ismeretlenül, és azt mondta, hogy jól van, Zoltán. Én meg így álltam, miután egy kicsit elgondolkodtam, hogy most akkor élek, vagy már ez egy másik dimenzió. Azt mondtam, hogy igen, jól, szóval nem száll be, elviszem. Mondtam, nem szállok be. Persze aztán kiderült, hogy a Judit a Győzők első feleségének az édesanyja volt, akit én nem ismertem, csak ő tudta, hogy mi ott repülünk Tapolcra, és mondta, hogy arra kanyarodik. De én nem láttam őt soha.
6: Ez igen,
7: hogy vicces
6: ezek ilyen pszichedelikus dolgok.
7: De nem ez volt, mert nyilván nagyon sok ilyen, én nagyon sok mindenféle extrém dolgot csináltam fiatalon, mindenfélét úsztam a 8 fokos Dunában, meg gyújtottam meg, szóval minden forgatásokon is, meg mindenfélét elvállaltam, mert ilyen brahiból. Tehát sok ilyen dologból mentett ki engem az Úr, ha úgy tetszik, hogy tehát nem ez volt a közvetlen oka. Tehát ez egy lelki dolog, nem a fizikai, de nyilvánvaló van olyan, amikor valaki valami nagyon nagy trauma okán fordul oda Istenhez is, rendezi vele a kapcsolatát, és azért ér meg. Nekem ez egy út volt különböző állomásokkal.
5: Na, ha nem dolgozol, akkor mit csinálsz? De most már nincsenek ilyen, nincsenek már extrém sportok.
7: Nem, az nincs annyira.
6: Hát az a gyerekekkel elmúlik azért.
7: Igen, most a fiam kezdi, hogy mikor megyünk siklóernyőt.
5: És itt mondtál neki, soha.
7: Én mindig próbálom, igen. Mondom, fiam, ez egy ronydarab, ez becsukódik. Hát mindig van valami, nagyon sok minden. Ilyenkor egyrészt már a szüleim is, meg a szüleink is idősebbek, mindenféle segítség is elkélítottam ott, mindig van valami, nem is tudom, tehát mindig.
5: Elsősorban arra gondoltam, hogy hogy kapcsolódsz ki. Ugye?
7: Jó kérdés, hogy kapcsolat. Nekem nyilván ezek a fajta lelki feltöltődések, imádság, igeolvasás, ezek nekem a maximális kikapcsolódások. Időnként nézek filmeket, nagyon sok zenét hallgatok. Zenét azt mindig hallgatok mindenkor.
5: Most is fülhallgatóval jöttél.
7: Most is fülhallgatóval jöttem.
6: Mit hallgatsz? Milyen zenét?
7: Mindent.
6: Mindegy, csak vagy nem mindegy, vágválogatod, de mindenféle zenéből hallgatsz.
7: Nagyon sokféle zenét hallgatok. Nekem a középső fiam is zenész lett, most nagyon, nagyon komoly dolgokat csinálnak, nagyon tehetséges, hát nyilván elfogult vagyok. És ő is nagyon sokféle irányba tapogatózik, de én mindenféle, nagyon szeretem rajta tartani az ütőeremet, vagy az ütőeremen a különböző zenei irányzatokat, szóval sok mindent, a jazztől kezdve a elektronikus, a legmodernebb rappekig, mindenfélét.
6: És filmnézés, sorozatnézés, bármi?
7: Én nagyon szeretem a filmeket, de ez ez háttérbe szorult, mint az olvasás is sajnos, tehát nagyon-nagyon ritkán, mert ugye sok az előadásom is, sok feladatom van, munkám, egyéb családi ügyek, mindenféle van, mire oda jutnék, addigra már nem tudok filmet nézni, vagy kevéssé, vagy ritkán, tehát igyekszem pótolgatni, de már a telefonomban van egy ilyen külön lista.
9: Jó filmek,
7: megnézendő filmek is már egy
6: hát nagy. A gólkíráságot mindenféleképpen
7: néz meg. A család nagyon szeret, így nézik.
9: Igen, jó is vagy benne. Úgyhogy...
6: Bocs, még egy kérdés, csak egy kicsit visszakanyarodnék még a hithez, meg bármennyit. A szakmához. Van olyan, vagy lenne olyan szerep, vagy van gondolod azt, hogy amit visszautasítanál azért, mert mondjuk valamiért úgy gondolod, hogy ez nem tud harmonizálni a hiteddel?
7: Igen, ez egy jó kérdés, ez sokszor fölmerül. Megpróbálom nagyon röviden is jól megvilágítani ezt a kérdésedet. A hitben járás is egy kicsit olyan, mint minden ember, hogy különböző. Ugye az egész világon a 8 milliárd ember mindegyik különbözik. Az Úr úgy teremtette az embereket, hogy különbözőek legyünk, és a hit kapcsolata is az Istennel ugyanilyen egyedi és különböző. Hogy nagyon egyénre szabott saját élet a hitben járás. Persze vannak általános jellemző dolgok, mint ahogy nyilván az, hogy szőkék és a barnák, de az én utam az Istennel a utam és az Isten kapcsolatom ugyanolyan egyedi, mint amennyire egyedi vagyok, vagy egyedinek teremtett. És ebből következnek azok a dolgok, hogy én mit tehetek meg, és mit nem az életemben. És ez nincs erre egy általános szabály, hogy én most visszaadok valamit. Nagyon egyszerű példával. A bibliai történeteket, mondjuk az ószövetségi történeteket vesszük akár, de akár Jézus példázatait, ugye példázatokban beszél, nagyon sok történetet mesélt, sztorit. Ezekben a sztorikban én előadó művészként szereplő vagyok. Akkor azt jelenteni, hogy ha én, és van olyan hívő testvér egyébként, akit az Úr mondjuk kiemelt ebből a környezetből, mert az ő lelkének, az ő feladatainak, az ő akármiének ez nem tett jót, vagy nem ez volt a feladata, vagy nem megmutatta neki az Isten, hogy nem ezt kell csinálnia. Nekem ebben megtartott, sőt, meg is áldott, ha úgy tetszik, ebben az egész színészetben. Tehát én alkalmas vagyok arra, hogy bármilyen olyan szerepet eljátszak, ami a világban levő embert, személyiséget, vagy
6: és az
7: vagy
6: az karaktert. Úrnak tetszik.
7: És hát esetleg, igen. Lehet így is mondani, hogy tetszik, de ha nem tetszene, akkor szólna, és akkor azt mondani, hogy oké, bátran, hogy figyelj, ezt is nem tudom eljátszani. De ez lehet csak egy olyan kérdés is, igen. Ha már nem a hit, igen, oldaláról világítjuk meg, hogy egyszerűen nem tudod azt a szerepet jól eljátszani.
6: Értem.
9: És ha nem tudod eljátszani, akkor saját magad fölismered, hogy ez így megtörtént, és azt mondod, hogy legközelebb, ugye, mert nyilván egy hitbéli ellenkezésnek, egy hitbéli ellenmondásnak kell lenni ahhoz, hogy te nem játszol el egy valamilyen olyan szerepet, nyilván, ami, gondolom én most azért mondom, hogy hasonlók, hogy ami ellenkezik a Biblia tanításával, vagy legfőbb tanításaival. Még akkor is, hogyha ezzel egy példát állítasz, azzal, hogy mondjuk egy rossz példát kell állítani, tehát mint színészek ugye játszunk rossz embereket is, és rossz karaktereket, rossz döntést hozó embereket.
7: Igen, azt szeretném nektek mondani, hogy próbáljátok meg azt megérteni, azt az egyedi egy dolgot, hogy...
6: Ez rád van szabva.
7: Igen, hogy ez rám van szabva. Nem arról van szó, hogy én nem játszhatok el egy istentelen dologban valamilyen karaktert, mert az simán lehetséges, hogy az a produkció, az a karakter, vagy az az egész dolog, az végül annak az eredője valami olyasmi, amire az embereknek fölnyitja valamire a szemét, főleg arra, hogy jobb, ha nem abba az irányba mentek, hanem abba teszem azt. Hanem inkább az a lényeg, hogy valóban azt teszem-e, amit az Úr akar, hogy tegyek-e ebben a kérdésben. Ugye valóban el kell játszanom ezt a szerepet.
6: És az nem a szerep maga
7: ez nem a szerep szabja, hiszen akkor nem játszhatnám el mondjuk Poncius Pilátust a történetben, igen, vagy bármi olyan bibliai karaktert, vagy Barrabást, aki gonosz és rossz és ellentmondásos figura, akkor Jézus nem vetné a szájára ezeket a karaktereket, meg hazugság is lenne, hiszen ez az életünk, ez a világ, ez a történelem, ezek a szituációk, így élünk ebben. Tehát ha én előadó művészként ennek a sűrítésében és megmutatásában vagyok jelen, azt akarom mondani, ez, hogy szabad vagyok. Szabad vagyok ezekre a dolgokra. Szabad vagyok arra, hogy megkérdezzem, hogy kell-e, szabad vagyok, hogy ezt megvitassam az Úrral, és szabad vagyok arra, hogy ezeket megcsináljam úgy, hogy ebben se én, se más nem sérül, és nem negatívak a következményei. Se lelkileg, se vagy.
9: Hát figyelj, jár tovább az utadat.
7: Köszönöm
9: ezt szépen. Az utat. Egyébként tényleg szép út, és nyilván, amíg elértél ide, annak voltak rögei, és voltak buktatói.
7: Most is bőven.
9: Most persze. Is van még?
7: Persze. Hát ez Ez egy küzdelem, harc, küzdelem és út. Élet út, mindennyiunk, amilyen az élete, rengeteg problémával, küzdelemmel, elbukással. önismerettel, vagy önhazugság, szóval sok mindennel.
9: Oké, okay, akkor erősítsen és erősödjön a hitet továbbra is.
7: Köszönöm szépen, ez egy jó kívánság.
9: Okay, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
6: Hevér Gáborral.
9: És mai vendégünkkel, Rajkai Zoltánnal.
7: Köszönöm, sziasztok.
9: Hello friend.
6: Jó, hogy itt
7: Hello voltál. Friend.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell.

0: már, Pecsó.
1: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Qualitons, Yumi Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Július végén megszűnik az MCC alapítványa, újabb 220 millió forintot fizettek vissza az NKA korrupciós botrányában. Világra szóló botrány csinált Trump a futballvilágbajnokságon. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, élénk lesz a szél, délután 32 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az iskola kezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, nyomatékosította a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook videójában közölte, a jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit külön kell igényelni. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot, egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermek esetén pedig a 69.825 forint a határ. Július végén megszűnik az MCC alapítványa. A parlament még június közepén szavazta meg az alaptörvény módosítást, amelynek egyik pontja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését készíti elő. Orbán Balázs a Fidesz volt kampányfőnöke június 19-én mondott le az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Az MCC vezetősége úgy reagált, semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt, a vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zöggenőmentesen működtethesse tovább az intézményt. Újabb 220 millió forintot fizettek vissza az NKA a korrupciós botrányában érintett támogatásból, így a 17 milliárd forintból már jóval több mint 2 milliárd került vissza. A 24.hu azt írja, egyes visszautalók szerint a támogatást elfogadókat megbélyegzik, ezért a pénzt nem lehet nyugodt szívvel felhasználni. Mások szerint az lenne a normális, ahogy ők eljártak, azaz az el nem költött pénzt vissza kell adni. Ismét kiraboltak egy múzeumot Franciaországban. Mindössze 9 hónap telt el a Louvre-ban történt nagy ékszerrablás óta, és most egy újabb betörés volt. Ezúttal Lalique híres ékszerész és üvegművész, valamint családja műveit őrző múzeumot rabolták ki villámgyorsan. A maszkos besurranók vasárnap reggel törték be a Kelet-Elzászi múzeum ajtaját, és mintegy 20 műtárgyat vittek el. A Reuters azt írja, ezek összértéke több millió eurót tesz ki. Világra szóló botrány kerekedett a futballvilágbajnokságon. Donald Trump elismerte, hogy ő kérte a FIFA elnököt az amerikai futballválogatott csatára, Folarin Balogun eltiltásának visszavonására. Közben járását és a FIFA döntését heves felháborodás fogadta, még az Európai Labdarúgó Szövetség is bírálta a döntést. Trump egyébként hozzátette, hogy szerinte nem volt szabálytalan Balogun megmozdulása a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen, és csak két egymás felé sprintelő játékos ütközött.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Változóan napos felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. Élénk, néhol erős lesz a nyugati szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó ég, Jamie.

0: jó hét. De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Azt írja az újság, hogy a kormány azt kéri, hogy a szokásosnál legalább 5-6 adaggal több sertéshúst együnk a következő hetekben. Én e felszólításnak a hétvégén több ízben is eleget tettem. A kérdés az persze, hogy az valóban magyar sertéshús volt-e.
4: De nagyon jó
3: mi
4: kérdés.
3: Történik a színfalak mögött, ami miatt kormányzati kommunikációba beemelődött a sertéságazat? Egy szakértőt kérdezünk erről. Éder Tamást, a Hússzövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének is az elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Először egy fogyasztói dolgot tegyünk tisztában. Ugye kapott hideget, meleget a sertéshús fogyasztás az elmúlt években. Volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ne együnk sertéshúst, inkább fehér húsokat fogyasszunk. Most éppen a tudomány legújabb állása szerint egészséges a sertéshús, vagy kevésbé?
5: A egyensúlyozott egészséges étrendnek része a sertéshús, megfelelő mennyiségben, mindenféle más élelmiszerekkel együtt fogyasztva. Azt gondolom, hogy ez egy olyan étel, ami nehezen támadható. Tény, hogy az elmúlt évtizedekben különböző hatások érték a sertéshús fogyasztást. Részben az okozott problémát kezdetben, hogy más fehérjék, más állati eredetű fehérje, leginkább a baromfi hús, az ugye lényegesen olcsóbb volt. Ez elvitte a fogyasztók egy részét. Utána azért a fogyasztók visszataláltak a sertéshúshoz, mégis van különbség felhasználhatóságban a két hús között. És hát vannak ezek az étkezési szokásokról szóló viták, meg különböző divatok. Ezek természetesen vannak a sertéshús fogyasztásra is, úgyhogy egy kicsit hullámzó, de azért összességében egyébként Magyarországon viszonylag stabil sertéshús fogyasztásról beszélhetünk. Ez ilyen 25 és 30 kg per fő per éves szinten mozog, beleértve a készítményeket is.
4: Uh-huh. Okay. Gondolom, hogy ilyenkor, amikor a grill szezon beüt, akkor egy kicsit megugrik ez a fogyasztás.
5: Igen, bár az egyik problémát most éppen az okozza, és most nem Magyarországon, Európai Unió szinten, hogy a várakozások, a húsipari vagy a sertéshús ágazati várakozásokhoz képest ez a grill szezoni kereslet, növekedés, ez nem olyan mértékű, mint amit szeretnénk volna látni. Ebben is nyilván több tényező szerepet játszhat, azért nagyon meleg volt, nem csak nálunk, hanem Európa nagy részén az elmúlt hetekben, ilyenkor azért nyilván a grillezési hajlandóság is egy kicsit alacsonyabb. Az igazság az, hogy nem hasznos az a grillezésre sem, hogy a VB meccsek jelentős része éjszaka meg hajnalban van,
4: és
5: hogy elmaradnak azok a közösségi rendezvények, ahol esetleg nagyobb mennyiségű grillhús elfogyott volna. Úgyhogy ilyen apróságok is befolyásolják azt, hogy jelen pillanatban a világpiacon és ezen belül is az Európai Unióban a kereslet a sertéshúsok iránt finoman szóval azt mondja, és diplomatikus, hogy nem növekszik olyan mértékben, ahogy azt szeretnénk, így ebben a nyári időszakban, sőt egyes régióból azt jelentik, hogy inkább csökkenés van, vagy stagnálás.
3: Okay.
5: És akkor megtaláljuk a probléma gyökerét.
3: Igen, valószínűleg ez, de az is azért szokatlan, hogy a kormányzat külön felhívja erre a figyelmet. Ebben azért szólalt meg a vészcsengő a fejemben, mert hogy nagy lehet a baj akkor ezek szerint a kormányzati kommunikáció része.
5: Így van. Alapvetően két ezen túlmenőleges gyökér oka van annak, ami itt kialakult. Ez most az elmúlt több mint egy évben, és az elmúlt másfél hónapban Magyarországon. Az egyik az az, hogy a világban ez a nemzetközi kereskedelmi háborús időszak, ez nem segítette finoman szólva az Európai Unió sertéshús kereskedelmét. Kína és az EU között volt egy a sertéshústra vonatkozó vámháború. Kína egészen érdekes, extrém vámot alkalmazott a sertéshústra majdnem egy fél éven keresztül. Ez jelentősen befékezte az Európai Unióból Kínába történő sertéshús export mennyiséget.
3: Bocsáss meg, aki kevésbé van benne a sertéságazatban, ez egy jelentős kiviteli célpontja volt Európának, Kína sertéshúsban?
5: Igen, Európának évek óta a legnagyobb exportpartnere Kína. Itt néhány évvel ezelőtt csak a kínai export mennyiség meghaladta az 1 millió tonnát. Most meg ott tartunk, hogy talán ennek a fele vagy még annyi sem fog kimenni.
3: A kínaiak nem törekednek egyébként önellátásra?
5: Erről van szó, önellátásra törekednek. Van. Vélhetően ez állt az alkalmazott vám hátterében is, most azon túl, hogy itt a vámháborúban ez egy jó eszköznek tűnt Kínában. Kína önellátottsági szintje évről évre növekszik az 5-6 évvel ezelőtti nagyon súlyos afrikai sertéspestés után, és bizony kisebb az a kereslet, amit mutatnak az európai húsnak. És akkor erre tett még rá az elmúlt egy évben az, hogy az afrikai sertéspestés megjelent Spanyolországban, amelyik már a legnagyobb sertéshús előállítójává vált az EU-nak, és részben kiszorult, így kell helyesen fogalmaznom, a kínai piacról, mert ilyen regionalizációs eljárás keretei között Spanyolország bizonyos részéből, bizonyos feltételek mellett lehet szállítani Kínába sertéshúst, de a meghatározó katalón részről nem. És ez a spanyol mennyiség, ami korábban Kínába ment, illetve más EU-n kívüli országokba, amelyik most a sertéspestés miatt nem mehet, ez beszorult Európába, és nyomja az európai kínálat. És erre jött rá a magyar történet. Ugye két kellemetlen dolog történt az elmúlt fél évben az afrikai sertéspestés területén Magyarországon. Az egyik az az, hogy megjelent Dél-Dunántúlon, Horvátországból átjött Baranyába, Vaddisznóba. Ez azt jelenti, tehát hogy miért probléma? Ez azért probléma, mert azokban a régiókban, ahol a vaddisznóban megjelenik a sertéspestés, az azokban a régiókban felnevelkedő normál házi állományból származó húsnak a kereslete is korlátozott. Tehát harmadik országok legtöbbje az bizonyos típusú korlátozásokat alkalmaz Magyarországgal szemben, és ahogy nő az a terület, ami érintett a vaddisznó sertéspestés miatt, úgy csökken a szabadon értékesíthető, a harmadik országokban szabadon értékesíthető magyarországi sertéshús mennyisége. Tehát ez már egy korlátot hozott, és hát utána is igazából a nagy csapás, amitől féltünk, hiszen azért ez az afrikai sertéspestés az most már több mint 8 éve itt van vaddisznóban Magyarországon, és hát féltünk attól, hogy előbb-utóbb ez megjelenik házi sertésben is, és ez ugye megtörtént a román határ mellett, megjelent egy telepen, és ennek aztán megint olyan eredménye van, hogy a nevezett harmadik országok, tehát az EU-n kívüli országok további kereskedelem korlátozó intézkedéseket léptethetnek életbe, ami csökkenti a magyar export lehetőségeket.
3: Okay.
5: És emiatt lépett fel a kormányzat, hogy segítse az így beszorult hús magyarországi felhasználásának.
3: Továbbra is ugye egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos tudnivaló, hogy az afrikai sertéspestés az emberre nem veszélyes.
5: Így van, tehát a disznóra és a házi sertésre veszélyes betegség, az emberre egyáltalán nem veszélyes, de ismétlem, tehát házi sertés állomány csak egy helyen jelent meg Magyarországon, és természetesen az is likvidálva az állomány.
3: A következő kérdés az az, hogy segíthet-e egy ilyen akció, ha a fogyasztók szolidaritásból mondjuk több sertéshúst vásárolnak. És itt ugye meg kell értetni azt is a fogyasztókkal, hogy ez miért fontos, hogy mi segítsünk. Mekkora értékről van szó mondjuk a sertés ágazatot nézve?
5: Minden pici segítség ilyenkor fontos. Tehát azért Magyarország az elmúlt évek során érte el azt a szintet, amikor az önellátottsági szint az biztosított teljesen. Van exportunk, meg van importunk is, de a nettó hús exportunk az az elmúlt években plusz-minusz néhány tízezer tonnát mutat, tehát ennyivel viszünk ki többet. És hát nézd, ez egy olyan ágazat, amelyik egyébként a mezőgazdaságon belül az exportban az egyik legnagyobb, a sertéshús és húskészítmények tekintetében, és hát mégis eltart jó néhány tízezer embert, és biztonságos húsellátást biztosít Magyarországnak. Abban az esetben, hogyha tartós lesz az a helyzet, ami most kialakult, hogy a túlkínálat miatt hát nagyon beszakadt a sertés ára. Tehát az kell látni a hallgatónak, hogy most 400-450 forint közötti élősertés árak is vannak, és ez messze nem fedi le a költségeket. Magyarul a sertéstenyésztők nap mint nap buknak az állaton. Egy-egy állaton értékesítésnél súlyos 1000 forintokat, tehát 10.000 forintot is. De ez így van most mindenhol Európában, minek utána egy korrekciónak vagyunk a szemtanúi. Sajnálatos módon. A kérdés az, hogy ennek a korrekciónak Európán belül hol lesznek a legnagyobb vesztesei. Az a segítség, amit a magyar fogyasztó nyújthat azzal, hogy most esetleg több sertéshúst vesz, és odafigyel arra, hogy magyar sertéshúst vegyen, az abban nyújthat segítséget, hogy ennek a piaci korrekciónak a magyar sertés ágazat ne a legnagyobb vesztesei közé sorolódja.
3: Mennyire lehet felismerni a magyar sertéshúst a boltokban? Mondjuk, ha tőkehús nézzük, és nem előre csomagolt terméket, mert ott ugye rá kell írni jó esetben. A kérdés így persze van. Az is, hogy mondjuk egy vágóhíd nem dolgoz-e fel importsertést, mert akkor ugye az van, hogy magyarországi a termék, de mondjuk a disznó az nem Magyarországon röfögött. Tehát honnan ismerhetjük fel, hogy melyik az a hús, ami biztos, hogy magyar olban nőtt fel?
5: Azért tehát a csomagolt esetében Magyarországon levágott külföldi sertés az a csomagoláson szerepel. Tehát szerepel az, hogy hol lett elhízolva és hol lett levágva, tehát még ezt is megnézheti a fogyasztó. Ugyanakkor az igazság az, hogy azért nem jellemző. Tehát Magyarországon a vágott sertések döntő része a magyarországi állomány. Az előre csomagoltak esetében tehát viszonylag biztos lehet abban a fogyasztó, hogyha megnézi a címkét, azon rajta van, hogy Magyarországon beízlalt, Magyarországon vágott állat, az magyar. Ugye a problémát az a tőkehúsos pultokon való hús jelentheti, de ott is azért ma Magyarországon van egy olyan szabály, hogy jelölni kell a földrajzi eredetét annak a húsnak. Ilyen elméletileg ilyen kicsi zászlócskákkal is kellene jeleznie a kereskedőknek, bizonyos négyzetméter fölötti kereskedők esetében, hogy honnan származik az a tőkehús. Ezt egyébként, amennyire én így azért figyelem, a legtöbb üzletben de is tartják, és jelölik, jelzik, tehát hogyha a fogyasztó tényleg tudatos és odafigyel, akkor ki tudja választani a magyar sertéshúst az ilyen polcokon is. Vagy polcokon
4: jó,
5: is.
4: Hát ugye az a, igen, és ebben teljesen igazad van, sajnos ugye a fogyasztóknak ez a fajta tudatossága azért egy bizonyos lemorzsolódást hoz. A hallgató meg azt írja, hogy ne felejtsük el, hogy 5% a sertéshús áfája, mert önmagában már ez is egy elég nagy támogatás szerinte.
5: Nyilván igen, ez egy fontos epizód volt az ágazat életében, de hozzá kell tennem, hogy sokkal nagyobb szerepe volt az 5%-os áfának abban, hogy az ágazat kitisztuljon. Tehát, hogy a fekete áfamentes és a verseny nagyon erősen torzító kereskedés eltűnjön a magyar sertés ágazatból. Csak hogy milyen mértékű volt ez, hogy mondjak néhány számot. Amikor 27%-os áfa volt, akkor Magyarországon hát olyan 3,7-3,8 millió disznót vágtak hivatalosan éves szinten. Tehát ez volt a hivatalos statisztikai szám. Amikor lement 5%-ra az áfa, akkor két éven belül 4,5, majd 4,8 millióra fölment a vágásszám, miközben az állomány létszáma nem változott. Tehát hirtelen előkerült 1 millió disznó,
3: amit
5: hivatalosan is levágtunk. Ez egy piacfehérítő lépés volt, és ez nagyon fontos volt az ágazat életében, annak érdekében, hogy a legálisan tökéletesen működő versenyzők legyenek azok, akik megnyerik a versenyt, és nem azok, akik a szürkében eveznek.
3: Mennyire partnerek a kereskedők ebben a hazai sertéságazatot védő intézkedés sorozatban? Ezt azért kérdezem, mert hogy nyilván ők azt nézik, hogy hol lehet a legolcsóbban sertéshúst kapni, és most gyanítom, Nyugat-Európában is olcsó a sertéshús. Beindult egy árverseny, hogy mindenki megszabadulhasson a készleteitől.
5: Hát azt kell mondom, hogy vegyes hozzáállás, és ezt a vegyes hozzáállást ezt sajnos nem segítették az elmúlt években az élelmiszer árakba történő adminisztratív intézkedések. Ugye ezek az intézkedések, ezek a kereskedő pozícióját rontották, eredményképzési pozícióját, és ebből adódóan lényegesen nagyobb lett az attraktivitása az olcsó import beszerzésének, azoknál a termékeknél, amelyekre érvényesek voltak ezek a, illetve még mindig érvényesek ezek a árstop, árrésstop, stb. Intézkedések. Erre is hagyd mondjak egy példát, amikor a comb volt, a sertés comb volt ugye árstoppos termék, amikor a comb árstoppos volt, akkor a comb import gyakorlatilag majdnem megháromszorozódott egy év alatt, miközben az egész sertéshús importunk érdemben nem változott. Tehát ezzel korrigált a kereskedő, hogy nagyon-nagyon olcsó, bárhonnan beszerezhető import combot vett, csak csökkentse azt a veszteséget, amit az intézkedés okozott. Hasonló jellegű lépéseket sajnos most is látunk az árrestop idején. Részben a piaci helyzetből, részben az árrestop okozta károk minimalizálására való törekvések miatt a kereskedők bizony keresik az import sertéshúst. Néhány évvel ezelőtt egyre több kereskedőnél jelent meg az, hogy az alapvető napi szintű tőkehús kínálatban kizárólag magyar termékeket hoznak, voltak olyanok, akik ezt ugye nyilvánosan fel is vállalták. Hát az adminisztratív árpolitikai intézkedések eredményeként ezek a vállalások gyakorlatilag eltűntek. Voltak olyan kereskedők, akik személyesen fölhívtak és elnézést kértek, de azt mondták, hogy ebben a helyzetben nem tudják ezen vállalásokat fenntartani, úgyhogy ilyen értelemben a sertés ágazatnak nem jöttek jól ezek az intézkedések. Zajlik az olcsó import beáramlása, aminek mi nem örülünk, minden egyes esetben jelezzük ezt a kereskedők felé, de ők meg szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy nekik most minimalizálni kell a veszteségeinket, és ennek érdekében bármit hajlandók behozni, ezt a Spanyolországból is, ha kell, hogyha azt olcsóért adják. Márpedig a spanyolok most olcsóért adják, mert nem tudnak mit csinálni.
3: Egy utolsó kérdés, az fogyasztói árakban lehet ezt a sertéstartók szempontjából nehéz piaci helyzetet tetten érni? Tehát csökkennek az árak, és ez mondjuk növelheti a fogyasztást?
5: Egyértelműen csökkennek az árak, tehát ha megnézi az ember a társas statisztikai adatait, akkor csak az idei évben, éveleje óta is volt egy 5-10%-os fogyasztói árcsökkenés, de ha a tavalyi évhez, a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítom, akkor ez meg egyes húsok esetében meghaladja a 15%-ot elérheti húszat is. Tehát igen, a fogyasztói árakban egyértelműen látszik az, hogy ezen a termékpályán hát piaci zavar van. És értem én, hogy most esetleg néhányan felhallgatnak, hogy de a disznóára nagyobb mértékben esett. Igen, viszont jó néhány más költség is nagyon fontos szerepet játszik a tőkehús összköltség struktúrájában, azok viszont emelkedtek, úgyhogy összességében az élősertés árának a csökkenése az, ami megjelenik a húsfogyasztói árában. És ez igen, ott van, ezt láthatja a fogyasztó, még akkor is, hogyha ezt ismerem, mert azért elég rég vagyok ebben a bizniszben, valahogy ez a fogyasztói érzékelésben ez nem szokott megjelenni. Ők még most is úgy érzik, hogy nő a sertéshús ára, pedig most már másfél vagy két éve folyamatosan csökken.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, elmagyaráztuk a fogyasztóknak, hogy mit kell látnia mögött a kormányzati kijelentés miatt. Azt hiszem, köszönjük még egyszer, szép napot is.
4: Köszönjük szépen az infókat.
5: Minden jót piaci helyzethez.
3: Szervusz, minden jót. Érder Tamással, a Hússzövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének az elnökével beszélgettünk, elmagyaráztuk, hogy miért búzdít sertéshús fogyasztásra a magyar kormány.
6: Rádió Café. Van barát.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli. 6 óra 31 perckor, hogyha jól jár az órám, majdnem
6: nem 6 óra 30 perckor,
5: és fél perckor. Itt vagyunk Kántor Endrével.
6: És Ács Gáborral, akinek azért van előre tekerve az órája egy perccel, hogy ne késsen le semmit.
5: Nincs előre tekerve, csak időnként leakad a helyi összeköttetés. Jaj, már megint a tech antitalentum.
6: Mi?
5: Igen, hát akkor...
6: Mi történt?
5: Hát leakad az összekötésről, és nem állítja be magát.
6: Ja, na, ja, értem.
5: Én. Tudod, hogy van ez az okos óra, és vagy okosnak becézett óra, és az őt irányító alapkészülék között. Na, úgyhogy még mielőtt megint hülyét csinálok teljesen magamból.
6: De nem csináltál.
5: A lényeg az, hogy most már akkor sem teszek érte és állítom át, hogyha esetleg utazom és időzónát váltok, mert én mindig a magyar időben szeretek élni.
6: Helyes.
5: Úgyhogy inkább egy kis...
6: És azon belül a nyári vagy téli időszámításban szeretsz élni?
5: Amelyik éppen van, az nekem. Ahogy
6: az mindegy?
5: Van. Persze.
6: Oké. Okay. Azt na, mondja, akkor ezt is megtudtuk.
5: Ezt is megtudtuk, és sikerült. Megnehezítették a dolgunkat, hogy ne ragadjunk ott a világ végén, de sikerült ezt is természetesen.
6: Sikerült hazajönni.
5: Nem volt könnyű.
6: Nem.
5: Brutális.
6: Valami miatt nagyon sok év rádiós tapasztalat azt sugallja nekem, hogy ilyenkor vissza kell kérdeznem, hogy miért.
5: Nem kell visszakérdezni, anélkül is elmondanám. De csak nagyon röviden, mert tényleg nem húzom ezzel az időt. Engem is meglepett, hogy mennyire brutális repülőjegyárak vannak, és általában, ha hirtelen kellett valami programmódosulás, vagy törlések, lemondások miatt átszervezni, azért utolsó 3 napban voltak kiskapuk, olcsóbb útvonalak, meg ilyesmi, de gyakorlatilag Skandináviából Magyarország fele a horror kategória volt minden, úgyhogy nagyon sokat kellett dolgozni rajta, hogy hát, áthidaljuk, de majd természetesen
6: nem
5: a megfelelő
6: tudtad, hogy
5: helyen...
6: evezni kell, és a fejedben azt kiabálni, hogy rú!
5: Hát csináltuk.
6: Becsukni a szemed, és Hollandra gondolni.
5: Úgy alakult volna a mi kis kirándulásunk, hogy pont az angolok meccsét Angliában néztük volna, hogyha nincs ez a kis törlés, amiben beleszaladtunk. Így hát dolgoztam rajta, hogy Norvégiában lehessen norvég meccset nézni, de csak Dánia sikerült, de ott is hihetetlen jó hangulat volt egyébként, úgyhogy hát...
6: Azt hiszem ezzel mindenki zsebretettek ezzel az evezéssel a norvégok.
5: Brazil mezest leszámítva ott azért mindenki egyértelmű.
6: Igen, szóval igen, az, ők egy kicsit szomorúak lehettek.
5: Az nem úgy van, hogy mi annyira nem szeretjük egymást és rivalizálunk, tehát nem úgy van, hogy a skótok kiröhögik az angolokat és direkt ellenünk drukkolnak, és az legendás egyébként rendkívül szórakoztató is, hogyha az angolok játszanak, és Skóciában éved is mindenki az angolok vereségéért szurkol. Dániában a helyiek értelemszerűen a norvégokat.
6: Hát tudod, eléneklik a helyi egyvérből valók vagyunk persze, című számot, persze, és igen. Akkor végülis viking ivadékot mindenki.
5: Na de ennél sokkal fontosabb, hogy 22 perc 08 másodperc jelenleg a D-kartás által küldött idő nekünk. Ugyanakkor nem tud akkora nyár lenni, hogy a Szerencs utcai lámpát reggel 6 magasságában, illetve 6 után nem sokkal, akár megállást nélkül, vagy egy lámpaváltás alatt lehessen abszolválni, mert most is csak kettő alatt sikerült neki, ott azért van egy kis sűrűsödés, de az idő azért az jó. Tehát azért
6: közben én azt tudom megerősíteni, hogy erős forgalmi viszonyok között lehet Budapestre beautózni, legalábbis abból az irányból, ahonnan én jövök. Tehát M7-es, majd M1, M7 közös bevezető szakasz, és gyakorlatilag az alkotás végig telített sorok, úgyhogy nem tudom, hogy mi történik.
5: Én a metróból, átlagos forgalomról tudok neked beszámolni. Új útvonalon érkezve a nyugati aluljáróban most nincsen feszkó. Ezt majd azért mondom, mert majd hamarosan a lapszemlében a budapesti közbiztonsági helyzetnek a gyors romlásáról is lesz majd hírünk, amit majd idézünk a lapokból, illetve egészen konkrétan az egyik lapból, mert erről van, megjelent most egy hosszú elemző anyag, amely próbál leásni a probléma gyökereig. De ezt majd akkor a megfelelő helyen?
6: Ma a csokoládé világnapja van. Ezt tessék szépen megünnepelni. 2009 óta rendezik meg ezt az ünnepet, és arra utal, hogy a közép-amerikai eredetű kakaó babot 1550-ben ezen a napon említik először európai források. Úgyhogy egy izgalmas ünnep a csokoládé világnapja. Természetesen nem kell rögtön arra gondolni, hogy egy egészségtelen dolgot tukmálunk az emberekre, hiszen tudjuk, hogy a magas kakaó tartalmú csokoládé, ami alacsony cukortartalmú, az kiváló táplálék kiegészítő. Például Skandináviában fogy, azt hiszem, per capita a legtöbb ezekből a...
5: Tényleg?
6: Igen, ezekből a komoly 60-70-80%-os csokoládékból. Aha. Ugye erre külön szabályok vonatkoznak, hogy abban nem lehet semmiféle adalék, csak egy kis vanília, talán némi kis cukor, de annyi, amennyit feltüntetnek, és maga a kakaó őrlemény. Úgyhogy nagyon izgalmas dolog a csoki, és egyébként Apolónia névnap van, hát, úgyhogy nagyon boldog Apolóniát szeretnék kívánni.
5: Nem tudok lépni, már az ünneplésen gondolkodom, tehát hogy milyen jellegű csokoládéval és hol és miként
6: igen,
5: fogom
6: látod,
5: meg ezt a nagy
6: látod?
5: Napot megünnepelni, úgyhogy most ezen jár az agyam, de próbálom.
6: Majd kitalálod útközben. Amit nagyon sajnálok, hogy volt, ugye egyébként hogyha külföldön is bemész például Tesco áruházba, akkor látod, hogy ez a fekete címkés selection termék kategória, ez egy nagyon komoly cucc, hogy nagyon sok mindent gyűjtenek be ebbe a kategóriába. Különböző tésztaféléket, mindenfélét, borokat, stb. És ez, ugye ez, hogy is mondjam, ez az ilyen prémium lenne. És ebből képzeld el, volt egy ilyen csokoládé válogatás, amit lehetett kapni, különböző helyekről származó kakaóbabot dolgozva fel, valamilyen manufaktúrával együtt dolgozva. Tök jó csokikat lehetett kapni vicces áron, ahhoz képest, hogy mondjuk egy lint vagy valami más ehhez hasonló, amit itt lehet kapni nagyon sok helyen Kiskerben, az majdnem dupla annyiba került. És akkor mit tudom én, Uganda, rá volt írva 66%, most csak ugye a hasamra ütöttem, de volt kolumbi, de nagyon érdekes volt, és egy ilyen csokoládé kóstoló embernek, vagy ilyen csokoládé szomeliérnek a jegyzeteit lehetett olvasni, hogyha kinyitottad így a kis első fülecskét, és akkor elmondta, hogy ez mennyire tanninos, mennyire milyen ízvilágot, milyen virágos jellegű, vagy inkább ilyen kávés jellegű ízvilág. Tehát egy ilyen tök profi cucc volt, ezek így eltűntek, vagy nem lehet kapni. Pedig ez a selection, ez ott volt, és nagyon sokféle volt. Az egyik kedvenc termékem volt. Uh-huh. Nem tudom, hogy miért nem lehet. Vagy csak Magyarországról vezették ezt ki, máshol lehet-e. Lehet, hogy a hallgatók tudnak segíteni nekünk 0636 98 098 0, vagy a jól ismert csatornák, a Messenger, úgyhogy, vagy az e-mail.
5: Nekem úgy kell rácsapni a kezemre már, mert a jó csokit is szeretem, és a Csokomének vannak olyan cuccai, amiket igen, a reptéren indulva jön szembe, és akcióvnak. Egyébként drágább, mintha megveszed a saját boltjukba, de ezek tényleg nagyon minőségi cuccok, igen, és magyar, és rászoktam arra, hogyha...
6: Ráadásul egy szuper jó történet, a Csokomi történet.
5: Igen, igen, igen, igen, és ezért is szoktam kimondottan a magyar ipar támogatásának a céljával magamhoz vételezni egy-két táblát belőle, csak hát nyilván azt meg is kell fizetni, úgyhogy már...
6: Meg enni, meg is kell enni.
5: Nyilván az a legkönnyebb. Az a legkönnyebb része, úgyhogy az általában az első napon ott nem szokta túlélni, hogyha kifelé indulunk, de tényleg rendkívül jó
6: és
5: dolgot csinálnak.
6: Liofilizált különböző gyümölcsökön pedig egy jót csattogsz, után csettintesz a nyelveddel. Nagyon
5: igen,
6: jó.
5: Igen.
6: Na gyorsan mondjunk el egy pár dolgot még a mai napból, azon kívül, hogy a csokoládé világnapja van. Híres események közül, hát sok mindent lehet. Amerikában forgalomba került az első szeletelt kenyér 1928, és onnantól kezdve önkény uralomra tört a szeletelt kenyér, és mindenhova eljutott.
5: Hát utolsó szeletelt kenyeret elfelejtettem felszeletelni.
6: A lusta emberek mensvára a szeletelt kenyér.
5: De
6: működik.
5: De amikor hazafelé tartasz egy bumlis utazás során, vonatozás, minden van benne, és beugrasz, és már lényegében nincsen zsömle, csak egy kenyér, és elfelejtett felszeletelni, akkor azért...
6: Az jó, igen.
5: Rendkívül népszerű az utastársak körében a marcangolós, tépős megoldás a kenyér esetében, mikor értelemszerűen kés nem hozhatsz magaddal, hogyha repülőre is akarsz szállni. Úgyhogy ebbe sikerült bele szaradnunk, igen.
6: Na aztán 1951 az első színes tévéadás az Egyesült Államokban, 2007 a Live Earth keretében 5 kontinensen, 9 városban zenéltek együttesek, énekesek, hogy felhívják a felmelegedési válságra az emberek figyelmét. Hát ez nem sikerült 2007-ben, majd 20 évvel később itt vagyunk, és még mindig van, aki azt mondja, hogy hát ez nem normál, semmi.
5: A figyelmet felhívni sikerült.
6: De úgy az érdeklődést hiányában a többi elmaradt.
5: Érdeklődés is van.
6: Hát akkor bizonyos, mi nincs? Törődés?
5: Bizonyos körökben.
6: Tevés?
5: De hát ha a legmagasabb szinten, ezzel ellentétes vélemények, igen, láttak napvilágot, és húzzák magukkal a világ. Hát több vezető hatalmán, és ha teszünk mi erre, nincs is ilyen. Van ilyen? Kit érdekel a vonal? Hát így akkor van. Ideig jutottunk.
6: Na, azt mondja, híres születésnapok közül érdemes kiemelni Gustav Mahlert, aki morvaországi születésű osztrák zeneszerző volt, vagy Marc Chagall, orosz festőművészt, például, vagy Mihály Dénest, aki a televíziós képátvitel megalkotója, ha már 1894-ben született ezen a napon a magyar gépészmérnök és feltaláló. De hogy vannak így mások, akiket a tévével össze lehet kapcsolni, híres magyarok, például George Cukor, Oscar-díjas magyar származású amerikai filmrendező. Aztán itt van az egyik kedvencem, Robert A. Heinlein, amerikai sci-fi író, zseniális könyvei vannak, érdemes olvasgatni, 1907-ben született ezen a napon.
5: Tőle idézünk majd arra?
6: Igen, tőle.
5: Emlékszem. Ringo Starr.
6: Aha.
5: 1940-ben született a Beatles.
6: A Beatles, igen.
5: Dobosan, Toto Cotugno. Cotugno. Italiano.
6: Igen. És Barta Tamás, magyar gitáros, zeneszerzőjének, és az LGT gitárosa volt ő. Szabó Győző, Jászai Mari díjas magyar színész is ünnepel, nagyon boldog születésnapot neki.
5: Egy üzenetre válaszoltok gyorsan?
6: Egyre válaszolj, aztán zenélünk.
5: Annyira kedves, berakott a hallgató egy screenshotot a Balaton Intercity késéséről, a társvasúttól elvett késés, ez ütötte meg a szemét. Ács Gábortól, a közlekedési tudományok szakértőjétől, köszönöm, ez egy túlzás. Kérdezem, a csatolt fotón látható járaton, ez a mit akar a társasútól átvett kérdés, mi lehet a társasút? A Trans-Siberia Express, az Orient Express, esetleg a Gyöngyös-Mátraháza kisvasút, mert hogy kezd helyre nemzetközi járat nem igen van. A déli parton van egyébként nemzetközi járat, akár lehetne kicsit bonyolultabban egy zágrábi járattól vala átvett késés, de ez egy nagyon vicces, tehát ez a legnagyobb találmány, tehát a MÁV informatikai fejlesztéseiben, igen, a random bullshit generátor beépítése a késések okának meghatározásához és az emberek hülyítéséhez.
6: Nagyon jó.
5: Tehát a legváltozatosabb baromságot löki oda a késésekhez, aminek általában az ég egyet a világon semmi köze a valósághoz. Szóval ezt egy bullshit generátor gyártja, nem kell vele foglalkozni, ez a válaszom. Ez a
6: nagyon helyes. Jó, akkor minden kedves születésnaposnak küldjük a következő nótát, lehet headbangelni.

0: Mi ügyünk?
1: Millás reggeli.
2: Na, azt mondja, hogy a lapok mit írnak. Hát jó, kezdjük a legelsővel. Nemzetközi botrány van abból, hogy a sárgahaj gyakorlatilag minden, tehát lehetett tudni, vagy bele fog avatkozni valamilyen módon a futballvilágbajnokságba, de mindenki csak reménykedni tudott benne, hogy az lesz, hogy majd ő akarja átadni a fődíjat. És akkor az Infantinóval együtt, akinek a neve a No Man is No Man, tehát kegyetlen az egész történet. Szóval, hogy majd akkor ő átadja, de nem.
3: Meg ott jópofeskodik.
2: Igen, de nem, igen. Hanem ő maga megmondja, hogy mi a piros lap, mi a nem piros lap, telefonál, Infantino pedig három rét hajlik egy óriási nyalintás közepette, és gyakorlatilag szembeköpi a saját sportotját.
3: Ennek gyakorlatilag a vége, ami meglepő.
2: Vagy, nagyon jó volt. Karma is a bitch, mondják erre. 4-1, elnézést, aki nem látta.
3: Ja, úgyhogy viszont mi sem láttuk, mert ez most éjszaka volt, de hogy jól kitömték a namcsikat, és szerintem a világ nagy részt most ezért szorított, ezt elintézték ezzel a húzással. Hát az, hogy Trump ilyet csinál, az nem meglepő, ismerve az ő személyiségét, és meg az ő szokott csinálni.
2: De azt, hogy
3: a FIFA azt mondja, hogy jó, igen,
2: persze. Természetesen, igen.
3: Én nem tudom, de lehet, hogy én vagyok teljesen,
2: nem,
3: egy más világban élek, de én az amerikai foci csapat helyében is azt
2: azért
3: mondom,
2: is hoztam be a lapszemlébe, mert a Bloomberg is foglalkozott egy nagy riporttal, a USA...
3: Mit lehet ezen habosítani?
2: A USA Today sport kommentátora mondta el, hogy ez mennyire gáz.
3: Mindenki elmondja, de igazából nem kell elmondani, ezt szerintem, hogy minden normális embernek
2: nem
3: ez
2: lehet,
3: egészen...
2: Ennyi.
3: Egészen nevetséges és hihetetlen, de nem lett erről már nagyon sokat, tehát tényleg nem értem, nem tudtam, nem is olvastam el, annyira nem voltam kíváncsi, hogy a hosszú cikket ezzel kapcsolatban olvasom, mert hogy mit lehet ehhez még hozzátenni. Ő Donald, és valamiért a FIFA teljesen befeküdt neki, és ilyen szinten megy a kiszolgáltatottság, vagy az ő beszólásainak a komolyan vétele, és akkor fogalmazunk finoman. De ennek milyen hatásai lehetnek? Ami érdekes egyébként, hogy az UEFA keményen beleáll és visszaszól nekik, és most már több ügyben is FIFA-UEFA. Hát szó, karate, illetve szóperbaj.
2: Ugye nyilvánvalóan az lett ebből, vagy az lesz ebből, és az egy első következménye, hogy minden csapat azt mondja, ja, ha nekik így lehet, tudod, mint a Móriczka az angol tiszti kaszinóban.
3: Igen.
2: Hogy akkor, ja igen, nem kell bemutatni, értem, akkor egész éjjel nyerek. Hát, szóval az a helyzet, hogy a franciák is ugye egy sárgalapot akarnak töröltetni, és mehet tovább így az ügy, szóval szerintem nagyon gáz. Na mindegy.
3: Amit ígértem, gyorsan elmondom, az a 4-4-en van, durvul a helyzet a budapesti utcákon. Visszajött az elmúlt 16 év. Több polgármester is jelezte, hogy egyre türelmetlenebb a lakosság, mert egyre több konfliktus van az utcákon, és a droghelyzet is egyre durvul, tehát egyre újabb szerek jöttek be egyébként a piacra. Ezt már a szakértők mondják el, hogy miért lehet. De egyébként hajléktalan ellátás, illetve minden a hajléktalan ellátásra csapódik be, amit az állam elmulasztott problémákat kezelni. Évtizedek óta tartó folyamatoknak a kicsúcsosodásával állunk szemben, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, a drogstratégia hiánya mellett a pszichiátriai ellátás megszűnése, szociális intézmények leépülése, állami egészségügy tervesztése. Szóval most minden összejön, tehát úgy tűnik, hogy ami az elmúlt években nem lett meg elvégezve, vagy magasról tettek rá, azt most az új kormánynak kell. Mert egyértelmű, hogy beavatkozás szükséges.
2: Egyrészt magasról tettek rá, ugye másrészt meg lehetett mutogatni, hogy hát Budapest vezetés, ha nem tudja megoldani. És
3: hát ez része annak,
2: ugye ez
3: hogy
2: része,
3: tettek rá magasra. Igen, ez egy... Szóval az, hogy mi, tök részletesen ebben a cikkben olvasható, hogy milyen új drogok jöttek be, de az is, hogy például az elszegényedés és az utcán élés is szerepet játszik ebben. Ami nagyon érdekes még, hogy teljesen fölfutott a flakon visszaváltó biznisz. Most ezt idézőjelben mondom. Nem csak, hogy nyugdíjasok, de vidékről jönnek föl, a belvárosban a legtöbb, és már hajsza megy. De hogy erre polgármesterek azt mondják, hogy erre az lenne a megoldás, hogy a bizonyos helyeken akkor változtassák meg, és ne legyen, szüntessék meg a visszaválthatóságot, az egy érdekes megoldási javaslat. Talán nem ez lenne a helyes út, de azt is megértem, hogy az emberek reklamálnak, és már félnek kimenni az utcákra, és ez Kelenföldön, a 8. kerületben, nyugati aluljáróban, meg vannak a gócpontok,
2: sőt, ahol a Városligetben is most már kezd terjedni, igen, a dolog. Úgyhogy...
3: Igen. Egyébként a belügyminiszter tárgyal, illetve beszélni fog erről az érintett polgármesterekkel, de gyakorlatilag majdnem minden kerületben ez probléma. Pikó Andrással, a 8. kerületnek a vezetőivel éppen ma találkoznak, úgyhogy valamit próbálnak tenni. Hát egyelőre csak a szavak szintjén, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre az egésznek a hátterét szépen lefesti ez a hosszú cikk, tehát a durvul a helyzet a budapesti utcákon, a 444-nek a reggeli vezetőjéből idéztem.
2: Akkor még így nagyon gyorsat, mielőtt a tőzsdére megyünk, ennyi volt a tűzszünet, ugye újra hajókat támad a rezsim a hormuzi szorosban, és úgy tűnik, ez csak a kezdet lehet. Legalább 2 rakétát lőttek ki kereskedelmi olajszállító hajókra a hormuzi szorosban éjjel. Az Axios hírportálról jelentette ezt meg, és innen vette át sok mindenki, többek között a Portfólió is. Nem volt személyisérülés, de kigyulladtak a hajók, úgyhogy problémás a szitu.
3: Még egy ajánlok, de akkor csak említés szintjén. Kína próbálgatja a szuper rakétáit a Csendes óceán, uh-huh, és ezért mindenki egyre feszültebb. Szóval a világ nagy része az orosz-ukrán háborúra figyel, illetve az iránira, de közben Kína elképesztő fegyverkezésben van, és az Egyesült Államoknak miközben kevesebb energiája jut a NATO-ra, illetve ezen keresztül az európai haderő fejlesztésére, Európai próbál valamit lépni saját maga. Kína brutálisan megerősödik, és ennek a lehetséges következményeiről szól, illetve ennek a hátterről ez az érdekes cikk, tehát a Telexen olvasható.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: Na, hát közben érdekes fejlemények a tőzsdéken. Igazi stresszteszt következik a héten, lehet olvasni több helyen, a csúcsok után. A Dow Jones, a DAX, még a Bux is történelmi csúcsot döntött, ezt lehetett látni ugye az elmúlt héten, és ezen a héten pedig azt lehet látni, hogy vegyes és óvatos mozgások vannak. Amerika éppen pozitív tartományban. Az S&P megint 0,7%-os plusz, a Russell is 0,5%, a Dow Jones is 0,3%. A Nasdaq több mint 1%. Európában meg voltak olyanok, akik csökkentek, és olyanok is, akik emelkedtek. A DAX például emelkedett egy kicsit, a FTSE, a Karan, és a... hol van... nem tudom, na mindegy, szóval ők viszont csökkentek. A Euronext-et kereste 0,2%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Ázsiában egyébként negatív a kép, és a futures-ök is úgy állnak, hogy a Dow éppen hogy pluszban, a Nasdaq, az S&P viszont negatív tartományban van.
3: Amerikáról csak annyi kiegészítés, hogy volt egy kis beleadás a korábbi nagy vezető szektorokban múlt héten, hosszú hétvége kereskedési szünet,
2: ja, igen,
3: után
2: tényleg, visszapattanás, pénteken, igen, nem
3: visszapattanás volt a félvezetőknél. Rotáció folytatódott, de a rotáció az úgy néz ki, a Dow Jones-on látszik leginkább, hogy ami onnan kijön, az bemegy máshova, tehát nincs eladás, hanem hogyha valamelyik szektorból kiábrándulnak, akkor máshova viszik át a pénzt. Dow Jones így újabb történelmi csúcson, most először 53 ezer fölött, és tegnap így mindenki fölfele tudott menni, tehát jó hangulat volt. A Nasdaq 12%, a Dow Jones 10% pluszban van az idén, és az S&P is nagyjából avonost mennek, most már nincsen látványos technológiai felülteljesítés, mert hogy abban a nagy kilengések voltak. Ami viszont érdekes, hogy a kisebb papírok, tehát a Russell 2000, a legjobban teljesítő amerikai index, ennek már voltak jelei tavaly is, kicsit felülteljesített, de most meg brutálisan, tehát a többi nagy vezetőindex 10%-ával szemben a második vonalban több mint 20%-os emelkedés van idén, tehát az amerikai piacokon.
2: Két érdekes papírt emelnék ki, az egyik az SK Hynix, ami ugye az a koreai cég, aki lényegében a többiek farvizén, dél-koreai cég, most tör be az amerikai tőzsdére majd, úgyhogy ott is lehet majd kereskedni a papírjaival, félvezetés és memória amivel fog, tehát nem félvezetőkkel, bocs, memóriacsipekkel foglalkozik az SK Hynix. Érdekes a helyzet, erre figyelni kell. A másik a Samsung, aki jelentett, és ilyen 14-szeres bővülés volt a cég bevételében, viszont negatívban zárta koreai tőzsdén a Samsung, mert hogy nem felelt meg a várakozásoknak, hát ezzel sem.
3: Úgyhogy a várakozás nagyon-nagyon magas.
2: Szerintem egyébként érdemes a Samsungot is.
3: És a duplájára, akkor nehéz. Igen.
2: Majd megnyugszanak a befektetők.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Szóval Randi, jön a legfrissebb hírekkel igen, utánunk.
3: Igen, már cserebere van a lányoknál, akkor most nyáron állok is, akkor
2: ezt kicsit
3: össze-vissza.
2: Én úgy tudom, hogy a Szoller Randi jön, de lehet, hogy tévedek. És utána jövünk vissza mi Budapest rovatunkkal, természetesen követjük az üzeneteket is, és olvassuk őket.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth-Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek, nem érintik a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca a Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nyomozás indult a debreceni Szemkorp ügyeiben. Felülvizsgálják az ebrendészeti telepek működését. Ukrán drónok támadták meg Oroszország legnagyobb olajfinomítóját. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, élénk lesz a szél. Délután 32 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Fokozatos, kiszámítható bérrendezést ígért a szociális ágazatban dolgozóknak a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a kormány már dolgozik az intézkedéseken, ám azok megvalósítását a költségvetés aktuális állapota is befolyásolja. Környezetkárosítás gyanújával nyomozás indult a debreceni Szemkorp ügyeiben. A rendőrség további részleteket nem közölt. A cég fólia gyártásra vonatkozó engedélyét még június végén függesztették fel, pénteken pedig azonnali hatállyal megtiltottak minden tevékenységet a tűzvédelmi hatóság által a kínai vállalat teljes területén. Az ellenőrzések során ugyanis több olyan szabálytalanságot is találtak, amelyek miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Az MTV a sajtó és marketing irodája jelezte, a személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást. Felülvizsgálják az ebrendészeti telepek működését. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat. Ukrán drónok támadták meg Oroszország legnagyobb olajfinomítóját. Az Omszki finomító Szibériában, mintegy 2700 kilométerre fekszik az ukránok által ellenőrzött területekről, így ez az akció számít a legnagyobb hatótávolságú ukrán támadásnak. Az Omszki olajfinomító az egyik legnagyobb az országban, üzemanyagokat, kenőolajakat állít elő és részt vesz az orosz hadsereg ellátásában. Közben óriási üzemanyaghiány van Oroszországban, a korlátozások miatt kilométeres sorokban állnak a benzinért. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. Először Görögországban, Athén és Szaloniki között szabadult el a tűz, aminek halálos áldozatai is

0: voltak, utána jött Portugália, ahol az ország északnyugati részében tomboltak a lángok, a hétvégén Spanyolországban, a Costa Brava közelében több ezer hektáron pusztított a tűz, majd a Pireneusok francia oldalán is küzdeni kellett a lángokkal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változó napos felhős időre van ma kilátás, csapadék sehol sem várható, élénk, olykor pedig erős lesz a nyugati szél, a délutáni órákban 32 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Lehet egy kérdésem?
3: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép reggelt, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 9 perc van, és július 7-e kedd. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre, köszöntjük mi is a hallgatókat. Hát és én külön személyesen köszönöm a nekem szóló visszatérésemnek örülő üzeneteket. Egyet hadd olvassak be. Kedves világjáró, trubadúr Gábor, örülök, hogy újra körünkben üdvözölhetünk, már hiányzott a hangod. Ezt külön nagyon köszönöm, de pontosan tisztában vagyok azzal, hogy főleg különösen nyáron, mikor összesűrűsödünk, hogy a többiek szabadságra tudjanak menni, ennek a vége majd az lesz, hogy mikor húz már el Szabira.
5: Szerintem jó Andrea tenne, már a nevéből kiindulva, ő nem írna ilyet.
6: Nem, ő nem, de nyilván majd más hallgatóktól majd ezt is meg fogom kapni. Ugye erre is fölkészültem. Hát,
5: most is megkapod. Hát, mindenkinek megvannak a
6: egy idő után, igen, mindenképpen. Úgyhogy köszönjük
5: utálói.
6: Szépen. Köszi a trámpos mémeket, és mindig nagyon kösz. Ez a
5: nagyon jó.
6: Oda montírozva a Varszobába, az a kedvencem.
5: Trump a Varszó, nekem meg az, amikor a balogónak fel mutatják a piros lapot, és ő meg felmutatja a Trump fényképét.
6: Ja, igen. Az a másik, ami nagyot ment. Azt sok helyről megkaptam. A Varszobásat csak most, hogy a hallgató küldte. Úgyhogy ezek tényleg szórakoztatók. Hát ennyit tudunk tenni, hogy röhögünk rajta.
5: Azt kérdezi a kedves törzs hallgató, hogy nekem mi fog hiányozni, ha véget ér a VB. Igazából a közös meccs nézések élménye. Olyankor az egy kicsit ilyen érdekes, hogy amikor így, ezek ilyen fix programok, ugyanis mindig, ugye régen eltűnt a streaminggel és az on-demand-del, eltűnt az, hogy ekkor kezdődik valami, akkor kell megnézni a tévében. Mondjuk csak a színházban maradt ez, esetleg a moziban, de moziban már nem járok.
6: Összehoz.
5: A 3 liter kólát szürcsölgető és 15 kiló nacho chipset megzabáló emberek miatt, akik miatt nem lehet semmit megnézni, mert állandóan vécére rohangálnak, szürcsölnek, rázzák a jeget, csámcsognak, szörcsögnek, zsúrmolnak, és még ahogy kiváló Benedek művész úr tette ezt a Turné című filmbe, amikor az eperjes kiakadt rá a kocsiban, hogy összezabálja a kocsit.
6: De egyébként tényleg összehoz, és tök jó lehet találkozni. Rég nem látott ismerősökkel, hát már aki tudja ezt így szervezgetni. Nálunk családilag a tippverseny nagyon szoros, én is jól állok kivételesen, úgyhogy a tegnapi 1-0-ra ráhibáztam a spanyoloknál, úgyhogy most ismét versenyben vagyok.
5: Hát én nem tehát jól jöttem ki belőle, mert gólkülönbség miatt megvolt a pontszámom, ami kellett, alig vesztettem pontot emiatt, de sokkal gólgazdagabb meccsre számítottam, amit a Costa ugye megnehezített azzal, hogy kifogott mindent. Egyszerűen döbbenetes volt, amit az első fél időben csinált, de akkor lehet volna szerintem akár 3-2 is, úgyhogy ez van.
6: Nagyon röhögtem, mikor meglátom. Én mindenki nagyon röhögött, amikor egyik fiam beküldte a 4-1-et az éjszakai meccsre. Reggel vakaróztam, hogy hát egy gratulációval kell, hogy kezdjem, majd akkor neki bevállalt egy ilyet, és bejött, jó kitömték a belgák, szerencsére az amcsikot.
5: Ja, megjött a válasz, hogy mi fog hiányozni, nem az, amit én mondtam, hanem a gyep, az a szép zöld gyep. Köszönjük szépen. Annyira nem olyan szép lesz, de mindegy.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na hát kérem szépen, buszsávot terveznek a budakeszi útra. Erről Vitézi Dávid egy éjszakai buszjáraton beszélt.
6: Hát a 922-esen, annak apropóján nyilván, hogy meghosszabbították és újra tervezték a teljes éjszakai hálózatot, a rendszer működésbe lépett, a múlt héten erről volt szó, hogy miért pont úgy kötötték össze a 922-est, hogy Budaörs be a belvárosba és tovább Budakeszi. Nyilván senki nem utazik Budaörsről Budakeszire a belvároson át éjszaka, vagy hát ennyi erővel lehetne Péccellel is, mint ahogy Hűvös vagy Péccel eddig is volt, szóval mindegy, ezek tök jók, ezek az átlós járatok. De ez csak a helyszín volt. A lényeg az, hogy azt mondja, hogy erről voltak egyébként tervek, és voltak egyébként hírek korábban, itt ebben a rovadban is beszéltünk róla. Most Vitézi azt mondja, hogy hát Lázár fiókjában megtalálta a kezdeti terveket. Nagyon érdekes koncepció, szóval a Budakeszi úton, hogyha valaki jár arra, megismeri, akkor nehezen képzeli el, hogy lehet több sávot nem kialakítani. De vannak olyan részek, ahol lehet szélesíteni. És tényleg az lenne a cél, hogy azok az irgalmatlan dugók, amik a reggeli munkanapi, főleg iskolai időben bejáráskor kialakulnak, azok megszüntethetők legyenek. De nem az autósoknak, tehát arról szó nincs. A vita nyilván ebből lesz, itt a buszok lesznek begyorsítva, mert az a mondás, hogy ha a tömegközlekedést begyorsítjuk, akkor az emberek át fognak ülni. Most mi a helyzet? Ugyanúgy szüttyög a busz, és az autó ugyanabban az egyetlen sávban, tehát semmi értelme átszokniuk az embereknek a tömegközlekedésre. Ellenben, hogyha a busz be lehet gyorsítani különböző sávos, eltolós, több bizonyos helyeken buszsávos gyorsítós megoldással, és lehet neki egy 10-15 perc előnyt adni, akkor elképzelhető, hogy az emberek átülnek. Erről szólnak a tervek, kidolgozás alatt van, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy megvalósul-e.
5: Na, közben nézem, hogy melyik legyen a következő hír, amit feldolgozunk ebben a rovadban. Új Kolodkó szobor a forint 80. születésnapját ünnepli, és sikerült. Szóval,
6: igen.
5: Új Facebook bejegy. Azt néztem, hogy honnan jött ki az info, mert hogy ez ilyen, nem szokták ilyen hivatalosan bejelenteni, vagy én legalábbis úgy, de igen, úgy, hogy egy új Facebook bejegyzésbe lehetett olvasni az új miniszoborról, és ez pedig a Magyar Nemzeti Bank és a Hold utca sarkán van. És azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy 1946. augusztus 1-én vezették be a forintot, közvetlenül a pengő katasztrofális inflálódása után, ugye ez volt a történelem legsúlyosabb hiperinflációja, amikor lényegében egy forint értéke az 4x10 a 29-en pengő volt, azaz ugye volt egy 4-es, és utána 29-0 állt. Ez a miniszobor egy levélfúvós fickót ábrázol, aki elfújja az értéktelen bankjegyeket, és ott található tehát a Hold utcában, a Magyar Nemzeti Banknál.
6: Aztán a budai fonódó villamos második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással már az ősszel megkezdődhet, ezt a BKK jelentette be. Aláírták a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges uniós forrást. Ez a fejlesztés a Szent Gellért térről a folytatás jelenti a Műegyetem rakparton, a Kopaszikát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között. 2,8 km hosszú kétvágányú villamos vonal lesz, és 7 új villamos megálló. Ez az ilyen híreknél mindig azt érdemes nézni, hogy akkor ez most csak a nagy évű elképzelés, meg a milyen jó lenne. Itt ezt most azért is bígyeztettem ide, mert ez most egészen konkrét, szóval ez már elindul. Tehát akkor ez már nem csak a megterveztük, és de jó lenne, aztán majd, ha egyszer lesz róla pénz, és van 28 ilyen, és majd még ki kell választani, melyik lesz ezek közül. Erre konkrétan megvan a pénz. Itt tehát arról szól a bejelentés, hogy idén ősszel konkrétan elkezdődik a beruházás, ez már biztosra vehető, hogy akkor ez megvalósul, a kivitelezés tervezett befejezése 29, és akkor ehhez meg nyilván még hozzá lehet adni valamennyit a szokásoknak megfelelően, de ez meg lesz, úgy néz ki.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Azt mondja kedves hallgatónk, hogy egy hónapja ott tudott lenni a Novarock Fesztiválon, Offspring koncerten. Félt tőle, hogy hamis lesz, de nem volt az. Na, az nem lesz hamis soha. Tehát, hogy ezeket a számokat szerintem ugyanúgy el fogják tudni játszani 80 évesen is. Nem olyan bonyolultak ezek, csak tartani kell a ritmust.
6: Hát azért az nincs egy teljes oktáv hangterjedelem sem ezekben a dalokban, igen, mondjuk nincs. Az énekben, úgyhogy azt talán menni fog.
5: De levezért szeretjük őket. A Csokoládé világnapjáron pedig a Chocolate Jesus című kiváló felvételt játsszuk el Beth Harttól, aki most nem tudom, megint jár majd Magyarországon? Tavaly szerintem volt a Veszprém Festen, de minden esetre itt a Jobbon a Masszával.
6: Jaj, de régi dal, hát ez még 15,
5: ez még régi.
6: 15 éve az egyik Millás reggeli,
5: igen,
6: gyűjteményen.
5: Valamikor régen.
6: Pattintottam valamikor ezt a mester, régen, ugye? Hú, de 15-20 éve. Jaj, igen.
5: Egy távoli galaxisban.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, sokan még mindig nem kötnek biztosítást utazásra. Azt mondják, hogy felesleges vagy túl drága az utasbiztosítás.
3: Így van.
2: Mindez annak ellenére, hogy a magyarok egyre többet költenek nyaralásra. Volt egy felmérés, amit az MBH Bank és a Cég Pannónia készített, és az van benne, hogy az utazók csak nem fele indul útnak utasbiztosítás nélkül, miközben ugye, hogyha történik valami váratlan, akkor több millió forintos kiadást is jelenthet ez. Kérdés az, hogy mi az, ami miatt nem kötnek. Ugye az a felesleges, vagy túl drága, ez volt az egyik mondás, de szerintünk még a háttérben van más is. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője van a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, hát ugye ez, hogy az utazóknak csak nem a fele indul el utasbiztosítás nélkül, ezt úgy volt ebben a felmérésben, hogy még mindig. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek szerint, hogy ez egy ilyen folyamatos tendencia.
4: Hát az, hogy ilyen nagy az arány, ez folyamatos. A jó hír, hogy azért javult, tehát többen kötnek utasbiztosítást, mint korábban, ami összefügghet azzal is, hogy valójában rém egyszerű. Tehát arra nem lehet hivatkozni, hogy úristen, hát ó, nekem arra már nincs időm, hogy ne kössem, biztos nagyon bonyolult. Tehát ha valakinek az utazás előtti este a checklisten ott van, hogy utasbiztosítás, hogy akkor csap a homlokára, hogy úristen, nem kötöttem meg még, akkor ezt a 10-10 perc alatt az egész családnak meg tudja tenni. Tehát ez nem ok. A spórolás az persze ok, hiszen azt mondják sokan, hogy jó, hát mégis mi történhetne velem, hát Magyarországon is elmegyek, hogy se történik semmi. Tehát ez a nem történik semmi, aztán amikor történik, ez a kutatás is mutatja, hogy bizony egy átlagos kárérték, amit kifizetnek egy ilyen utasbiztosításra, az 300 ezer forint. Ehhez képest az a valóban néhány ezer forint, ami egy utasbiztosítást meg lehet kötni, hogyha nem valami extrém helyre megy az ember, az valóban fizérek. Amit tehát én éppen tegnap fizettem 10 eurót 4 gombóc fajdalatért Ausztriába. Most ehhez képest az utasbiztosítás az körülbelül ennyi. És az is belejátszik még, hogy sokan azért dőlnek hátra, mert azt mondják, hogy jó, hát úgyis van a bankkártyám az utasbiztosítás.
2: Na ez az. Nekem ez volt a fő tippem egyébként, hogy a felesleges az azt jelenti, azt fedi, hogy eleve ugye fel is hívják a figyelmet, és úgy kvázi marketing eszköznek használják ezeket a csatolt szolgáltatásokat a különböző bankkártyákhoz, és akkor úgyis rajta van, tehát én már fedezve vagyok.
4: Ja, hát ez egy nagyon nagy csapda, tehát jó dolog, hogyha a bankkártyánk az van utasbiztosítás, de hogyha csak annyit tudunk erről, hogy van utasbiztosítás rajta, az körülbelül annyi, mint hogyha azt mondjuk, hogy autóval megyünk külföldre, hiszen van autónk, de nagyon nem mindegy, hogy egy 40 éves kocka Lada kombiba pakolunk éppen be, vagy egy zsírúj szalomból kijött Ford Focusba, vagy Mercedesbe, tehát óriási különbségek lehetnek, és vannak is a bankkártyákban lévő utasbiztosításokban, tehát hogyha valaki csak ezért nem köt, akkor előtte mindenképpen azt javaslom, hogy nézze meg, tájékozódjon, hogy pontosan mi is van ebben az utasbiztosításban.
2: Közben érkezett ugye pont egy ilyen kérdés, hogy az egyik ugye a Revolut Premium utasbiztosítása nem elég. Én úgy tudom, de javíts ki, ha tévedek, hogy az akkor elég, hogyha Revoluttal, azzal a kártyával fizetsz az utazásodért. Tehát az különben nem fedez.
4: Igen, ez ugye spéci, tehát a Revolutnak az utasbiztosítása az bizonyos esetekben fizet, tehát nem úgy általában, mint más kártyátnál. Tehát itt is igaz, hogy valamit, amit kapok, ami egyébként lehet, hogy nem rossz, csak pontosan tudnom kell, hogy mi az, amit kapok. Általában nem nagyon ilyen gold, prémium kártyákhoz való utasbiztosítások, nagyon alap utasbiztosítások. Tehát ezek nagyon kevés dologra elegendőek. A prémium kártyákba épített utasbiztosítások már jobbak, nyilván ezek sokkal drágább kártyák is. Tehát itt már Európán belül egész sok mindenre elég lehet az utasbiztosítás, ami benne van, de akkor is meg kell nézni, hogy pontosan mit tartalmaz, tehát pusztán azzal elindulni, hogy Ó, hát nem gondítom.
2: Hát igen, meg hogy mik a feltételei? Tehát, hogyha mondjuk hiába van az nekem, és annak a tudatában megyek, amikor azzal fog szembesülni, hogy nem azzal a kártyával fizettem a repülőjegyért, nem azzal a kártyával fizettem, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy az van nekem. Ott már rögtön az elején megsérült ez a dolog. Aztán ugye az is sincs benne ezekben az alapszolgáltatásokban legtöbbször, hogy a veled utazók csomagjai, a családtagjaidnak a dolgai. Tehát ugye ezek azok a kis apróságok, és én azt gondolom, hogy enne, tehát hiába pár perc megkötni online egy ilyen biztosítást, az emberek zöme nem szán rá 10-15 percet, hogy ezeket mind átböngészze, hogy most akkor mi van ebbe benne pontosan.
4: Ez így van, tehát pedig ez ennyi. Tehát a saját bankkártyánkról megtudni, hogy a mögött milyen biztosítása, milyen tartalmú biztosítás van, az is valójában pár perc. Tehát ami erővel felkészülök este, vagy amennyit rá költök időt, ráfordítok időt arra, hogy utazok, és azt megszervezem, és annak minden részletek lappoljon a csomagban, minden benne legyen, ott van. Mi az embereknek tényleg a checklist, hogy akkor mit csináljunk még, mit ne hagyjunk itthon, hogyha ott van az utasbiztosítás is, és felfogja valaki, hogy ez valóban több százezer forint, vagy akár millió forintos kiadástól óvhat meg engem, ráadásul irgalmatlan veszélységtől és nagyon nehéz helyzetektől külföldön, akkor ez a 10 perc, ami alatt valaki megköt egy online biztosítást az egész családjáratokkal, honnan úgy, hogy tényleg tudja, hogy ez mire terjed ki, vagy megnézi azt, hogy a bankkártyájában lévő utas biztosítás az jó-e, elég-e neki például Európába, majd Európán kívül általában szinte biztos, hogy valamilyen módon ki kell terjeszteni, vagy rá kell kötni. Tehát ne hagyja azt, hogy külföldön derüljön ki a bankkártyájával a kezébe, amikor már kár érte, hogy ja, hát ez a biztosítás, ezt a hajamra kerhetem. Vagy biztosan tudja, hogy nem, ez egy jó prémium kártyás biztosítás, és éppen Európában arra a problémára pont elég, ami adódik a nyaraláskor.
3: Van olyan kártya, ír egy hallgató, ahol csak onnantól ketyeg a biztosítás, hogy használtad a kártyádat, ez szerintem egy fontos kiegészítés. De egyébként meg mi a gond azzal, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ő igazából vállalja a kockázatot, egészségügyi EU-s országban az európai egészségbiztosítási kártya az megvan, az zsebben van, tehát hogyha komoly kórházi ellátásra szorul, akkor azt így az finanszírozva van, a többinél meg úgy van vele, hogy oké, ez az én kockávatom, de erről tudok és vállaltam.
4: Hát gondnak nincs vele semmi, természetesen.
3: Hát csak úgy beszélünk róla, mintha ez ilyen kötelező opusz lenne, és hogy jaj, de kár, hogy ilyen kevesen kötnek, és ez szinte mindenkinek biztosítás, utasbiztosítást kellene kötnie.
4: Tehát úgy gondolom, hogy természetesen, hogy valaki tudatosan mérlegeli azt is, tudatában annak, hogy milyen kockázatot vállal, akkor ez természetesen egy lehetséges döntés, nincs ezzel baj. Sokan viszont ezt úgy nem teszik meg, hogy nem mérlegelik azt, hogy valójában milyen problémával nézhetnek szembe, és például nem mérlegelik azt, hogy ha baj van, akkor ki tudják-e fizetni ezt. Tehát ha most valakinek ez nem gondok, azt mondja, vállalja ezt a kockázatot, probléma lesz, akkor azt a több százezer forintot, vagy akár millió forintot is állja. De hogyha ezt nem tudja, úgy spórol, hogy valójában nem tudja azt a kockázatot, hogy most, amikor elindul a családjával, és ott bármi probléma lesz, akkor mekkora is ez a probléma? Mennyi kiadást fog ez neki okozni? Meg tudja ezt oldani helybe? Az szerintem egy másik kockázatvállalás. Az a vakon kockázatvállalás, nem az, hogy a probléma, majd én megoldom.
2: Hát igazából szerintem nagyon függ az élethelyzettől. A Gábor alapvetően szerintem magából indul ki ilyen egyéni hátizsákos utazóként, aki jól ismeri a terepet, teljesen máshogy mozog, mint hogyha az ember cipel magával három gyereket, akiknek mindegyiknek van telefonja, meg mindenféle eszköze. Úgyhogy tehát úgy azért szerintem jobb, hogyha az ember felkészül arra, hogy ha itt történnek dolgok, akkor azt így nem saját zsebből akarja kicsengetni.
4: Jó, hát ahány élethelyzet, ahány nyaralási helyzet, annyi döntés, hiszen az sem mindegy, hogy te is mondod, hogy van helyismerete, rutinos utazó, tehát nem mindegy, hogy egy már sokszor utazott helyre megyek a szomszédországba egy óra repüléssel, vagy mondjuk Amerikába megyek, hát oda aztán végképp mindenképpen kell, igen. Vagy olyan egzotikus országba, ahol semmilyen helyismeretem nincs, nem tudom, mit kell csinálni, hiába lobogtatom a európai kártyámat, nem tudok vele mire menni, tehát nyilvánvaló egészen más kockázatot vállalok akkor, és egészen más kockázatot, hogyha egy olyan szomszédországba megyek például, vagy egy horvát tengerpartra, ahol lényegében minden évben úgy megyek, mint hogyha hazamennék.
2: Uh-huh. Jó, hát az a lényeg, hogy tudatosan csináljuk ezt, és ne az legyen, hogy ne úgy döntsünk, hogy nekem úgy is van, ez fedezi a dolgokat, mert azzal lókra futunk le. Te köszönjük szépen az infókat, reméljük, hogy segítettünk. Köszi szépen!
4: Minden jót, sziasztok!
2: Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője beszélt arról, hogy sokan még mindig nem kötnek biztosítást, mi lehet mögötte, Gábor?
3: Tényleg csak annyi, hogy ez nem arról szól, hogy... Mert a újságcikkeknek a nagy része is ezt ebben a stílusban közli, hogy még mindig milyen kevesen kötnek, mintha ez valami hülyeség lenne.
2: Hát és mintha ez egy rossz döntés. Szerintem igaza van.
3: Nem, szerintem meg nincs igaza. Szerintem ez egy egyéni döntés, egy felelős döntés. Amit
2: biztos, hogy nem felelős döntés.
3: A felelős döntés kellene, hogy legyen, de miután ez egy termék, amely egy biztosítóknak egy full nyereséges terméke, tehát az utasok nagyobbik részének amúgy nincs rá szüksége. Az, hogy te a kockázatvállalási hajlandóságodat fölmérve, meg a szolgáltatásokat összehasonlítva tudatosan döntsd el, hogy neked erre szükséged van, és vállalod a kockázat, vagy nem, szerintem ez a fontos. De az, hogyha te, úgy döntesz, hogy ezt vállalod, és nincs szükséged, elég a kártyás, elég az európai kártya, ha meg valami másra van szükséged, akkor te így döntöttél, és
2: Gábor,
3: ha bejutakra, én csak ezt mondom, hogy...
2: Ebben igazad van, csak megkockáztatom, hogy nem ezért köt az utasoknak a fele, hanem ez a feleslegesnek gondolás, az nem ilyen tudatos, szuper jól átgondolt valami, igen. Hanem egy átgondolatlan, felelőtlen valami. Ez egy probléma.
3: Igen, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy gondoljuk el, és döntsük el, és ha úgy döntöttünk, hogy igen, akkor nem sírunk nyilván, hogyha nem történik semmi, és kidobtunk X összeget, az a jó, hogyha nem történik semmi, de hogyha meg nem kötünk, mert úgy döntöttünk, hogy nem, és mégis történik, és zsebünkbe kell nyúlni, akkor is az a mi felelősségünk és a mi döntésünknek a következménye, csak vizsgáljuk meg a lehetőségeket, ez a legfontosabb, igen, és az alapján döntsünk, hogy lássuk, hogy mi a kínálat, mi a fontos nekünk, és mekkora kockázatot vagyunk hajlandóak vállalni.
1: Millás reggeli,
0: ahol széles a spaletta.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: könyv.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: könyv
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Nem olvastad.
5: 2.
6: Akárhogy nézegeted, nem találod rajta a play gombot.
5: 3.
6: Akár meddig is töröd a fejed, az jut eszedbe róla, hogy Minecraftozni vagy Fortniteozni kéne.
5: 4.
6: Ha ez egy modern könyv, akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni.
5: 5.
6: Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícskagyász vagy, és nem olvastad el.
5: 6.
6: Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícskagyász vagy.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Azt még nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat! Háló zsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szog, a sog. A Háló zsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
11: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
11: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
13: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Na hát a tartós kánikulával foglalkoztunk már több szempontból, gazdasági szempontból például, vagy környezetvédelmi szempontból, de hát egészségügyi szempontból is okozhat problémákat. Például a diabétesszel élőknél vércukoringadozás, kiszáradás, vérnyomás problémák, úgyhogy ez nem pusztán kellemetlenség a hétköznapokban, hanem már sokkal több. Éppen ezért beszélgettünk Füzesi Brigittával, a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mennyire veszélyes, vagy veszélyeztetettek a diabétesszel élők, amikor ilyen hőkupola alatt vagyunk?
2: Hát az a helyzet, hogy nagyon, hiszen a kánikula idején nem csak a hőmérő mutat többet, hanem a vércukormérő is, a vérnyomásmérő is, ezért hát mindenki, aki a diabétesszel együtt él, azoknak nyáron sokkal tudatosabb üzemmódra érdemes kapcsolniuk. Tehát igazából azt szoktam mondani, hogy nyáron a szervezetünk is szeretne nyaralni, de hát ugye a diabétesz az nem egy szabadságra, és ezért kell egy kicsit jobban odafigyelni ilyenkor magunkra, főleg amikor ilyen nagyon szélsőséges meleg érkezik hazánkba is.
3: Mi számít annak, tehát milyen körülmények azok, amikor már kifejezetten oda kell erre figyelni, és máshogy kell esetleg, máshogy kell az életünket alakítani?
2: Hát ugye alapvetően, hogyha három szóba kellene megfogalmazni, hogy mi a legfontosabb a kánikulában egy cukorbeteg számára, az az inni, a mérni és a jelezni lenne ez a hármas csokor. Ugye amikor, ezt klasszikusan szoktuk mondani a nyári melegben, hogy figyelni kell a folyadékfogyasztásra, ez konkrétan annyit jelent, hogy amikor már megszomjazunk, amikor már érezzük, hogy szomjasak vagyunk, az már késő állapot, tehát hogy tudatosan oda kell figyelni, hogy azt a 3-3,5 liter folyadékot el kell fogyasztani, mert különben kiszárad, tehát a kiszáradás nyilván a legrosszabb állapota már a dolognak, de egy cukorbetegnél ez rendkívül veszélyes.
1: Ez nehéz egyébként, tehát saját tapasztalatból mondom, mondjuk én nem vagyok diabétesszel élő, de azt, hogy nekem általában 2,8 és 3,5 liter között ír, attól függ, hogy milyen meleg van, de és van egy ilyen saját kis flakonom, amit mindenhova hordozok magammal, de akkor is néha nehéz betartani.
2: Hát igazából én azt gondolom, hogy gratulálok önnek, mert ezt kell csinálni, tehát ez a tudatosság a történetben, hogy igen, legyen egy flakonunk, amit folyamatosan újra töltünk, gondoljuk át reggel, hogy ha ma 40 fok lesz, akkor azt hányszor kell újra tölteni ahhoz, hogy elérjük ezt a javasolt mennyiséget, és akkor erre figyeljünk oda, hogy igen, ezt folyamatosan kortyolgatni kell. És az ember ezt megszokja egyébként, tehát nem csak ugye a tudatosan szokjuk meg, hanem a szervezetünk is megszokja, és nyilván ennek megfelelően fog sokkal jobban működni, mint hogyha állandóan azért kell küzdenie, hogy nincs elég folyadék, nincs elég véráramlás a szervezetben, mert nem iszunk eleget.
1: Ez az apróság, apróságnak tűnik, de ez az alapja az egésznek? Kezdjük a hidratációval?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan elemi dolog, amihez nem kell különösebb biológiai tudás, meg tapasztalat, meg semmi más. Ez egyszerűen tudomásul kell venni, hogy télen-nyáron megfelelő mennyiségű folyadékot kell innunk, és ilyen hőségben meg muszáj egy cukorbetegnek ezt pótolnia. Tehát, hogy igen, tekinthetjük úgy, hogy ez az egyik pillére a történetnek.
3: Ha nézzük a másik kettőt akkor.
2: Hát ugye nem csak a hőség nem csak kívülről melegít bennünket, hanem belülről is nagyon megdolgoztatja a szervezetünket. Változhat a vérnyomás, ingadozhat a vércukor, sokkal jobban, mint egyébként máskor, és hát pontosan ezért, tehát mindezek az ingadozások nélkül is gyakrabban leszünk rosszul csak pusztán a melegtől, de hogyha belevesszük ezt a vérnyomás változást, vércukor ingadozást, akkor sokkal gyakoribb az, hogy egy cukorbetegséggel élő rosszabbul érzi magát, gyengének érzi magát, esetleg elesik, és hát ugye annak azért már vannak egyéb más következményei. Hát azt gondolom, hogy egy nyári túlélő csomag egy diabéteses számára nem a strandpapucsal kezdődik, meg nem a törölközővel, hanem a vízzel, a vércukormérővel, és hát egy folyamatos tudatos odafigyelésre magunkra.
3: Mérni is ilyenkor gyakrabban érdemes?
2: Hát mindenképpen, mert ugye nem nagyon nehéz szétválasztani, hogy mikor vagyunk, hogy mitől vagyunk egy kicsit gyengébbek, azért, mert leesett a vércukrunk, vagy azért, mert nagyon nagy a hőség, és nem tudom, ettől egy kicsit jobban izzadunk, vagy valami. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy egy cukorbeteg ilyen időben, ilyen szélsőséges melegben gyakrabban nézze a cukrát. Nyilván a vércukormérőt nem tudjuk magunkkal hordani, de hát azért akinek vérnyomás problémája van, és ez azért nagyon gyakran együtt jár a hosszú évek óta tartó diabétesszel, ott azért szintén arra is oda kell figyelni, hogy gyakorúbb vérnyomásmérést kell végezni.
3: Egy hallgató írja, és akkor most tényleg idézek, én úgy élek, mint az állatok, eszek, ha éhes vagyok, iszok, ha szomjas vagyok. Azzal egészteném ki, hogy én hallottam egy orvos nyilatkozni, még pont az elmúlt hetekben, amikor nagyon meleg volt, hogy a szervezet egy csodálatosan fölépített, biológiailag egy csoda tesztelt, és visszavezetve az ivásra, hogy tényleg, amikor az ember úgy érzi, hogy már kezd szomjas lenni, akkor kell ezzel foglalkozni, mert a szervezet mindent tud. Tehát még most is vannak ilyen hangok, hogy ez nem igényel különösebb odafigyelést, ugyanakkor meg egyre inkább az tűnik elterjedt véleménynek, illetve orvosi álláspontnak, hogy erre nem elég arra azt megvárni, hogy a szervezet például a szomjúságérzettel reagáljon, hanem mondjuk ezt proaktívan kell. Ez már orvosilag egyértelműen bizonyított, és illetve kimondottan a cukorbetegséggel élők számára ez különösen fontos.
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát lehet arra appellálni, hogy csodálatos a szervezet, amikor tökéletesen működik, hát az egy másik kérdés, hogy van-e valóban tökéletesen működő szervezet. Egy diabétesszel élő számára, vagy egy diabétesszel élő esetében a szervezetnek anyagcsere zavar problémája van, ami nem múlik el. Tehát a kezelésnek pontosan az az egyik legfőbb pillére, hogy az önmenedzselés, tehát hogy a beteg, aki diabétesszel él együtt, odafigyel magára, és nagyon erőteljes önfegyelmet tanúsít, és ez egy nagyon tudatos életmódot követ, mert csak így lehet a vércukorszintet, a vérnyomás szintet és az egyéb paramétereket a legközelebb tartani az optimálishoz. Tehát én mondjuk azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes arra appellálni, hogy majd a szervezet jelez, hogyha szomjas egy cukorbeteg, mert mondjuk például egy idősebb diabétesszel élőnél, ugye azt azért már tudjuk mindannyian, hogy az idősebb szervezet az sok teljesen máshogy viselkedik, mint egy fiatal, aktív, egészséges szervezet, tehát ott nagyon későn jelzi a szervezet, hogyha a folyadékvesztés, vagy nem elég a folyadék benne, és ott már gyakorlatilag a kiszáradás is észrevétlenül létre tud jönni, ami, ahogy már beszéltünk erről, egy nagyon veszélyes állapot. De ugyanez elmondható a vércukoringadozásról is, tehát ez a hosszú évek óta diabétesszel élők pontosan tudják, hogy különböző frontok, különböző időjárási állapotok máshogy és máshogy hatnak rájuk, mint mondjuk a ismerős diabétesesre. Tehát, hogyha bizonyos szint alá leesik a vércukorérték, akkor az hipoglikémiát okozhat, tehát gyakorlatilag olyan alacsony lesz a vércukorszint, hogy elájul. Tehát, hogy mire a szervezet ezekben a helyzetekben jelez, addigra az már nagyon késő, mert annyira legyengülhet a beteg, annyira keshet abból a tudatos viselkedésből, amit eddig tanúsított, hogy nem tud magán segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nincs ok pánikra egyáltalán, mert ezek azért a szélsőséges esetek, amik meg tudnak történni, de ahhoz, hogy ezt elkerüljük, ahhoz mindenképpen egy tudatos, felkészült tervezett működésre van szükség, és hát erről beszélgetünk most nagyjából.
1: Mi tegyünk, hogyha munkatársunknál, rokonunknál valamilyen jelet észlelünk, hogy a hőség hatására rosszul lesz, mondjuk tudjuk, hogy diabéteses, vagy ha nem tudjuk, akkor is esetleg ezt gyanítjuk.
2: Hát ugye a folyadékpótlás az mindenek előtt fontos ebben a melegben, hogyha tudjuk, hogy diabéteses, akkor remélhetőleg van a közelében, vagy nála vércukormérő készülék, azt mindenképpen próbáljuk használni, vagy segítsünk neki használni, és egy cukorbetegséggel élő azt pontosan fogja tudni, hogy mit kell tennie akkor, hogyha túl alacsony vagy túl magas a vércukorszintje. Hogyha 3,9 alá esik a vércukorszint, és azt látjuk, hogy mondjuk a kolléga az már nem annyira tud koncentrálni, akkor azért érdemes kihívni a mentőt, és vagy legalábbis tanácsot kérni a 112-től, hogy ilyen helyzetben mi a teendő, mert ugye ott azért már szakszerű segítséget tudnak nyújtani.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, vigyázzunk magunkra, meg vigyázzunk egymásra is, ez a legfontosabb.
2: És köszönjük. Érdemes ma meghallgatni azért a diapontadást, ami délután 5 órától van minden kedden, mert ebben az egész hónapban a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége ennek a témának szenteli az online adásait, úgyhogy ma például részletesen hallhatunk majd az alvászavarról, a vérnyomás ingadozásról és a vércukor változásokról.
1: Feltétlenül. Köszönjük szépen az információkat.
2: Én is nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Jó egészséget, jó
3: köszönjük
1: munkát.
3: Viszont kívánjuk.
1: Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetségének elnöke beszélt arról, hogy a tartós kánikulában mire kell odafigyelni a diabétesszel élőknél.
0: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Itt van, megjött Schmidt Andi a stúdióba, vártja Toller Andit. Minek különbözik?
3: Azért ritkán van adás közben, cserébe röltek.
2: Előfordul, nyár igen, van.
4: Igen. Ja, itt vagyok, ez a lényeg. Fölértem. A kocsim, nem az én kocsimmal ugyan, de fölírtam.
3: Megoldottad, és a problémákat leküzdötted, ez a legfontosabb.
4: Kemény, mindig leküzdjük a problémákat.
3: Előbb-utóbb.
2: Nincsenek is problémák.
4: Mindent meg kell oldani, és meg vannak. Lehet oldani, igen.
2: Kihívások vannak, megoldandó feladatok, ugye?
3: Ne legyél coach, Endre.
2: Az te vagy, igazadva. Coach és guru.
3: Na, halljuk a híreket.
2: Egy személyautó áll a Ferihegyi kapcsolat, csak légy szíves az SMS-ekre, mert megkaptuk most. Nem, akkor WhatsAppon, igen. Egy személyautó áll a Ferihegyi vezető úton, a kifelé vezető oldalon elfoglalva a sávját. Ez melyik, a gyorsforgalmi, vagy a simán?
3: Hát szerintem a gyorsforgalmira gondolhat a hallgató, és az, ha nem mozdítják el, akkor elég nagy dugót tud okozni, hogyha valaki ott megáll, úgyhogy erre figyeljen, aki arra közlekedik.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körúti.

0: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Július végén megszűnik az MCC alapítványa. Nyomozás indult a debreceni Szemkorp ügyeiben. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást. Élénk lesz a szél, délután 32 fokra számíthatunk maximum. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter képviseli, de a miniszterelnök a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetés csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, illetve a jogállamot. Közben társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. Az egyeztetés július 11-ig tart. Július végén megszűnik az MCC alapítványa. A parlament június közepén szavazta meg az alaptörvény módosítást, amelynek az egyik pontja a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését készíti elő. Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke, június 19-én mondott le az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Környezetkárosítás gyanújával nyomozás indult a debreceni Szemkorp ügyeiben. A cég fóliagyártásra vonatkozó engedélyét június végén felfüggesztették, pénteken pedig a tűzvédelmi hatóság megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes területén. Az ellenőrzések során ugyanis több olyan szabálytalanságot is találtak, melyek miatt a személy és vagyonbiztonság veszélyeztetett. Ukrán drónok támadták meg Oroszország legnagyobb olajfinomítóját. Az Omszki finomító Szibériában 2700 kilométerre fekszik az ukránok által ellenőrzött területektől, így ez az akció számít a legnagyobb hatótávolságú ukrán támadásnak. A finomító üzemanyagokat, kenőanyagokat állít elő, és részt vesz az orosz hadsereg ellátásában. Közben óriási üzemanyaghiány van Oroszországban, a korlátozás miatt kilométeres sorokban állnak a benzinért.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma országszerte napos, nyári időre számíthatunk. Csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, illetve zivatarok. Nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos, gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is, de folyamatosan melegszik az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, 8 óra 8 perc van, július 7-e, kedd, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre, és a hallgatók, akik itt vannak velünk, és írnak fontos információkat, és megnyilván szórakoztatókat. És a gyorsforgalmin történt balesettel kapcsolatban, szóval az aluljáró után a Sárkány Centernél van ez a bizonyos lerobbant személyautó. Igen, legalábbis néhány perccel ezelőtt így pontosította üzenetét a kedves hallgató. Aztán, ha egy cukros láthatóan rosszul van, és zuhan a cukra, akkor nincs időm mérni, hanem minél gyorsabban emelni kell a cukor szintet, addig van esély, amíg tud inni, utána már versenyfutás az idővel, ez is egy fontos kiegészítés, azt többen írják, és ez nekem is probléma volt, amikor elkezdtem ezt a, nem vagyok még szomjas, de adagolom az italt, hogy a szervezet viszont mármint a, hogy mondjam, a vízháztartás azt nem értékeli. Szóval ezt otthon lehet végezni, de abban a pillanatban, hogyha elindulsz valahova,
4: hát,
5: akkor
4: nem, hogyha
5: vécékeresési
4: akkor nem, hogyha folyamatosan, akkor nem, hogyha én azt vettem észre, hogyha úgy vagy vele, hogy jaj, már megint meg kell innom fél litert, és azt így le is döntöd, akkor problémáid lesznek. De hogyha folyamatosan adagolod, főleg ilyen melegben, nagyon sokat ki is ízod a szervezet, akkor sokkal jobb a helyzet.
5: Hát olyan ismerősöm, aki eljutott odáig, hogy ezt úgy tudta adagolni, hogy nem volt ilyen problémája sem.
4: Aha, hát ez az.
5: De nekem ez még nehéz. Ideig például nem sikerült.
4: Igen, hogyha nem jut eszedbe egy...
5: Az app figyelmeztet, most ennyit kell, de akkor viszont nem megyek sehova, én csak ideig jutottam, és biztos, hogy vonattal megyek, és nem busszal.
4: Na, azt mondja, hogy van-e még üzenet, köszönjük szépen. Cukorbetegség 10-30 nap alatt gyógyítható. Hát, ezt nem oké, majd megbeszéljük később. Most van más dolgunk.
1: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.
4: Mert hogy régen beszéltünk az Airbnb, budapesti Airbnb korlátozások kapcsolatban, ugye ezekről, de most egy ilyen érdekes összesítést írt a bnbinfo.hu, illetve én a Facebook oldalán láttam a bnbinfo.hu-nak ezt, amiről ír az, hogy turisztikai recessziót okoztak a budapesti Airbnb korlátozások a KSH adatok alapján, és ezt vizsgálva. Úgyhogy itt is van velünk a vonalban Hanti Gergely, a bnbinfo.hu szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
5: Hát mi még utoljára azt láttuk, hogy a budapesti turizmus fölfutóban van, legalábbis a tavalyi adatok még erre mutattak, nem?
6: Hát gyakorlatilag 2021 óta minden év rekordévnek számít a turizmusban, ez a főleg a nemzetközi turizmus hatása, és egyébként ennek a fő mozgatórugója pont az Airbnb szektor volt, tehát a tavalyi növekedés nagy része is az Airbnb szektor bővülésének volt köszönhető.
5: Akkor ez a turisztikai recesszió, amiről írtál, akkor ezek a legfrissebb havi adatok alapján van? Tehát ez most megy idei történet?
6: Így van, így van. A két fő korlátozás hatása adódott össze, az egyik az új egységek létrehozását akadályozó moratórium, a másik pedig a hatodik kerületi általános tiltás. A drasztikus visszaesést a nyilván a hatodik kerületi tiltás okozta, ugyanakkor az összehasonlítást az bonyolítja, hogy tavaly az Airbnb-k száma még áprilisig érdemben nőtt a moratórium elnyújtott életbe lépése miatt. Emiatt az áprilisi és májusi adatok azok, amik alkalmasak már arra, hogy lássuk a hatodik kerületi tiltás hatását.
5: Uh-huh. És akkor mit mutatnak pontosan a számok? Tehát idén tavasszal akkor mi látszik? Nyilván ezek a kerületek izgalmasak, amelyek érintettek, de ugye átcsoportosítás révén ez nem ment át máshova? Tehát a teljes budapesti magánszálláshely kiadás visszaesik?
6: Nem mentek sajnos át, vagyis legalább az látszik, hogy országos szinten minden szálláshely típusban nőtt a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest, és az egyetlen kivételt a budapesti magán és egyéb szálláshelyek, vagyis más néven az Airbnb-k jelentik, és olyan nagy volt a visszaesés ebben az egy szegmensben, hogy nem csak a budapesti turizmus húzza vissza, hanem az országos növekedési trendet is felülírja. Ez azt jelenti, hogy ebben a két hónapban átlagosan 135 ezerrel kevesebb vendégészakát töltöttek el a vendégek a budapesti Airbnb típusú szállásokon. Ezzel szemben a szállodák és a hostelek mindössze 26 ezeres vendégészaka számnövekedést tudtak felmutatni, így Budapest teljes mérlege havi szinten körülbelül mínusz 109 ezer vendégészaka lett, ami nagyjából 7%-os visszaesést jelent.
5: Uh-huh. Hát ez azért érdekes, ez hogy működik a turisták fejében, hogy ezt ők nyilván nem érzékelik, vagy valaki szállást keres először, és akkor látják, hogy drága, és akkor nem jövünk, vagy pedig esetleg semmi köze ennek az egésznek az Airbnb beszűküléshez, egész egyszerűen az erős forint megdrágította a turisták számára. Szóval nyilván nehéz szétszálazni, mert most azért vannak siránkozások a turizmus ágazatból az erős forint miatt is. Szóval mennyit lehet kimondottan szerinted az Airbnb korlátozásnak a számlájára írni ebből?
6: Szóval, mivel a KSH adatok alapján minden más szálláshely típus növekedni tudott, és ez egy szektort érintett, ez már önmagában egy erős jelzés. És amúgy a turizmus mindig sok változós terület, tehát számít az árfolyam, a régiós verseny, a repjegyárak, a biztonsági helyzet, vagy egy általános hangulat is.
4: Tehát akkor ez mindegyikre vonatkozott volna szerinted? Befolyásolta volna akár két csillagos, három csillagos szállásokat is, ahol még esetleg találnak olyan áru szállásokat, ami megfelelő. Tehát arra is hatással van. Ugyanúgy ez a torzító hatás mondjuk az infláción, vagy mondjuk a forint erőssége, az megjelent volna a más szektorokban is.
6: A forint erőssége megjelent egyébként, tehát miközben a V4-es országoknál áprilisban nőttek a vendégészaka számok, Magyarországon vidéken is volt egy 1,5%-os csökkenés a külföldi vendégészaka számokban, és Budapesten is valószínűleg ez jelentkezett volna, de itt Budapesten több ellenkező irányi hatás is volt. Az egyik a belföldi turizmus növekedése, a másik meg a szállodai kapacitás bővülése, ami azt jelenti, hogy 4%-kal lett volna magasabb a Budapest férőhely kapacitása az Airbnb tiltás nélkül. És én ezek alapján azt gondolom, hogy Budapest legalább stagnált volna, vagy enyhe növekedést mutathatott volna. A 7%-os visszaeséstől nagyon messze lennénk, illetve a szállodai kereslet és kihasználtság is egy bizonyíték arra, hogy nem az történt, amit vártak, hogy átmentek a vendégek a szállodákba. Ezt csökkent a szállodák kihasználtsága, és nem nőtt.
4: Hogyha az árérzékenységét nézzük ezeknek az utasoknak, akkor az árszint különbségekről mit lehet elmondani, hogy hol húzódhat a határ az Airbnb és a szállodák között, milyen árszint különbségek vannak?
6: Nagyon nagy a szórás, de Budapesten egy Airbnb szoba átlagosan körülbelül 58%-ába kerül egy szállodai szobának. Ez biztos a jelentős különbség, és sok vendég döntését befolyásolja alapvetően. fontos hozzátenni, hogy a szállodák ára mögött más szolgáltatási csomag áll. Ott van kötelező reggeli recepció, napi takarítás, és sok esetben van wellness, szobaszerviz, vagy egyéb kényelmi szolgáltatások. Ezek valóban értéket képviselnek, és van olyan vendégkör, ami kifejezetten ezeket keresi. Van viszont egy másik vendégkör, amelyeknek ez kevésbé fontosak, és ők inkább az olcsóbb, rugalmasabb, vagy autentikusabb szállást keresik, és a megtakarított pénzt a városban költik el éttermekre, programokra, közlekedésre, vásárlásra vagy élményekre. Ha ezt a szállástípust kivesszük a piacról, nem biztos, hogy ezek a vendégek drágább hotelbe mennek, sokszor inkább más várost választanak.
4: Na már jött is egy ilyen torzító tényező, mert azt kérdezi, hogy a kedves hallgató, hogy vajon nem a VB miatt nem ide jöttek az emberek, hanem elköltötték az összes pénzüket az amerikai meccsekre.
5: Meg hát ezt megválaszoltuk, hogy egy tavaszról van szó, azt nem hinném,
4: nem befolyásolta.
5: És szárazába sem mentek, igen.
6: Lehet
5: bármiféle VB hatás?
6: A VB hatás nincs, mármint, hogy igazából nem tapasztalunk most. A BL döntőnek viszont annál erősebb hatása volt, ennek inkább a másik irányba kellett volna. Egyébként a május az erősebb is volt, mint az április, de nem határozottan, hanem csak valamivel jobb lett. Nem lett olyan rossz, mondjuk.
5: Látszik már valami így KSR-atok nélküli nagyjából a piacról a nyarat illetően, legalábbis az első felét látva, hogy hasonló lehet a tendencia?
6: Ezek nem KSH adatok, de egyébként az látszik, hogy a kiemelt időszakokban kicsit nőtt a kereslet, és az összes többi időszakban meg egy picit csökkent. Ez a kerozinárak és a szűkült budapesti piacnak a kombinációja adja ki ezt az eredményt.
5: Hát ezt írja a hallgató, hogy hát háború van a Közel-Keleten, turizmusban dolgozom 26 éve, de hát ugye ez önmagában kevés indok lenne, hát miután ha a környékünkön mindenütt emelkedés van, csak nálunk csökkenés, akkor mondjuk a háború azért valószínűleg őket is érintené, nem?
6: Áprilisban sok magas volt a lemondások aránya, de igazából ennek valójában nincs annyira meghatározó hatása, ami főleg olyan hatása nincsen, ami szálláshelytípus specifikus.
5: Mi lehet egyébként, ami lehet a szállodákkal csak, mert elég sok fejlesztés volt, egy csomó új kapacitás is bejött, erre a piac hirtelen leáll, akkor ott visszaesés lehet, vagy a fejlesztések leállhatnak, vagy magában a kisebb kereslet ismét a árérzékenyebb utasokat hozza, vagy számukra ad jobb lehetőségeket, vagy a szállodákat is árcsökkentésre készítheti? Milyen hatásai lehetnek annak, hogy hirtelen visszaesik a turizmus Budapesten?
6: A szállodai kapacitás nem bír így a jellegénél fogva gyorsan reagálni a piaci változásokra. Ott a projektek éveket vesznek igénybe, tehát hogyha reagálniuk kell egy negatív változásra, azok is évekbe kerülnek, tehát hogyha ez a trend folytatódna, akkor nekik árat kellene csökkenteniük, és lehet, hogy egyesek kiesnének a piacról, és úgy hallottam, hogy erre már volt is példa. A 2025 negyedik negyedévében nagyon jól ment a szállodáknak, és a bevételeik még körülbelül 10%-kal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. 2026 első negyedévében, vagyis már úgy a hatodik kerületi Airbnb tiltás életbe lépése után, de még a forint erősödése és az iráni háború előtt ez a bevételnövekedés mínuszba ment át, tehát mínusz 2% volt, és áprilisra és májusra tovább romlott ennek a helyzete. A kihasználtság is hasonló trendet mutatott, ott a visszaesés később jelent meg igazán látványosan, és áprilisban és májusban ment át negatívba az előző évhez képest. És ez is azért fontos, mert ha az Airbnb kiesés automatikusan a szállodákat erősítette volna, akkor éppen ellenkező irányú folyamatot kellett volna látnunk. Pontosabban szóval erősítette is, de úgy néz ki, hogy az egyéb hatások erősebbek voltak, mint ez a ez a piacnövelés, amit az Airbnb szűkülése okozott.
4: Hát ugye megjelentek, ugye a Facebook posztodat említettem itt a BNB Info Facebook oldalán, ahon én is olvastam ezt először, és hát megjelentek olyan kommentek ott is, hogy hát hála Istennek, legalább nem jönnek ezek a turisták Budapestre. Rögtön
5: itt
4: egy ilyet írt nekünk is a kedves
5: hál'
4: hallgató.
5: Hál' Isten visszaesett a túlturizmus által sújtott Budapesten a turizmus. Bőven túl voltunk az optimumon, így most nem szelfiznek a Dunaparti bringautó, nem késik a kettes villamos, stb. Nincs éjszaka közepén húogva sikongatás. Budapest most élhetőbb. Hát azért,
4: igen, de közben azért tegyük hozzá azt,
5: minimális változás, hogy azért nem hiszem, hogy érezhető vagy látszana.
4: Nem tudom, de azt azért még szerintem emellé kell rakni, hogy mekkora bevételkiesést jelent ez mondjuk a külföldi vendégészakák csökkenése. Mondjuk az a pénz, amit mondtál, hogy azt elkölteni egyébként élményekre, Budapesten, kávéra, stb.
6: Hogyha ez a mostani trend fennmarad, akkor az év végéig nagyjából ilyen 1,6 millió vendégészaka eshet ki, és Csendes Olivér, a Visit Hungary korábbi vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy a 2024-es körülbelül 45 millió vendégészaka közvetett hatásai az országos GDP 13,5%-ához járulnak hozzá. Ha ezt az arányt elfogadjuk, és egyszerű arányosítással számolunk, akkor a mostani kiesés hatása akár az országos GDP 0,5%-ához is közelíthet éves szinten, és ez egy nagyon magas szám, és ez azt mutatja, hogy ez nem egy szűk ágazati probléma, hanem ez mint a turizmus maga is meghatározza Budapest életét. És ahogy mondtad, egy ilyen lakás vendégei havonta legalább 2,5 milliót költenek el a városban, amivel körülbelül 2,4 munkahelyet tartanak fenn, és ennek csak az adótartalma, amit elköltenek, olyan 700 ezer forint, ami visszafolyik az államhoz vagy az önkormányzatokhoz adók és járulékok formájában. Tehát egyébként egy átlag ember nyilván ezeket nem érzékeli, ő csak azt látja, hogy őt zavarja, hogy esetleg sok ember van az utcán, és ehhez még azt tenném hozzá, hogy a top 20 európai desztinációk között Budapest az utolsók között van a turizmus intenzitását tekintve, tehát a lakosság arányos turista mennyiséget tekintve. Igazából itt a turisták úgy a belvárosra koncentrálódnak, és ott is nem óriási mértékben, ez nyilván szubjektív, tehát hogy elfordulhat, hogy valaki ezt másoknak érzi, de nemzetközileg ez nem sok.
4: Hát ez egy elég jelentős összeg, amit itt mondtál, szerintem, hogy ezen elgondolkodhat mindenki, hogy főleg Budapesten, aki szolgáltatásból él, vagy akár, hogy mondtad, az önkormányzatoknál is, úgyhogy érdekes adatokat összesítettetek. Köszönjük szépen az információkat, akkor hát a továbbiakat megvárjuk, megnézzük az adatokat. Köszönjük szépen az infókat.
6: Én is köszönöm a beszélgetést.
4: Hanti Gergely, a BNB Info szerkesztője mondta el, hogy miket talált az összevetésben. Egyébként az oldalon lehet így összehasonlítani ezeket az adatokat. Nekem ez megdöbbentő volt az összeg itt a végén.
5: Nem figyeltem a havi adatokat.
4: Havi adat is egy lakásnál 2,5 millió forintos költéssel jár, az
5: ilyen
4: elég erős.
5: Hirtelen komoly esésbe tudott kapcsolni, ez igen. Ez engem is meglepett, és hogy már a makroelemzőket is majd fogadhatunk, mert a GDP-ben is lehet, hogy a módos GDP várakozásokra is abszolút kihathat. Ez tényleg egy új és izgalmas változás.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Na, azt mondja, hogy 1907-ben ezen a napon született Robert A. Heinlein, amerikai sci-fi író, aki egyszer azt mondta, hogy... Amikor már megfelelően zsúfolt egy hely ahhoz, hogy személyi igazolványra legyen szükség, a társadalmi összeomlás már nem sokat várat magára. Ilyenkor ideje máshova menni. Az űrutazásban az a legjobb, hogy ezt lehetővé teszi. Lehet egyébként, hogy erre jutott eszébe az Elon Musknak is, hogy a Marsra kéne menni, de hát ugye sajnos nem saját magával és közeli barátaival kezdi az utazást.

0: Egy erős kávét kérnék.
1: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
2: Azt mondja, hogy Magyarország lemaradásban van a digitalizációban, ami azért érdekes, mert kicsit úgy is érezhettük korábban, hogy még tesztelik is a különböző megoldásokat a szolgáltatók nálunk, és egy egész jó helyzet van. Jó minőségű optikai hálózati infrastruktúra, ugye a digitális közszolgáltatások szempontjából jó pozíció, erős pozíció, egészségügyben is elég jó, de az üzleti digitalizáció és a kulcs technológiák alkalmazása, na, ott kérem szépen már vannak kérdések, főleg ugye a KKV-k és a lakosság alapvető digitális készségeiben. Erről beszélgettünk Tajti Krisztinával, az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének főtitkárával. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Ez egy olyan, mintha egy kicsit ilyen skizoid állapot lenne, hogy míg tényleg gyakorlatilag most már Magyarországon nagyon meglepődünk, hogy nem tudunk elektronikus úton fizetni a mobiltelefonunkkal, közben ugye a kicsi és közepes vállalkozások tekintetében azt a jó sok mindent, amit lehetne használni, ezt nem használják rendesen.
3: Hát igen, elég szomorú a helyzet, de azért azt nem mondhatni, hogy ez egy új keletű felismerés, hiszen minden évben kiadja az Unió azt az elemzését, amit minden tagállamban elvégeznek egy időpontban, és ugye Magyarország évek óta azért a sereghajtók között van ebben a rangsorban, igyekszünk felzárkózni, de hát mindenki más is fejleszt és fejlődik, kicsit rá kellene kapcsolnunk és gyorsítani a felzárkózás ütemén, és ahogy mondtad, egyébként valóban vannak olyan területek, ahol jól teljesítünk, és az átlag vagy átlag felett vagyunk kicsit az Unióban, mint ahogy a digitális infrastruktúrákról vagy a közszolgáltatások digitalizációjáról beszélve azért nem kell annyira szégyenkeznünk, de sajnos a KKV-k esetében nagyon jelentős a lemaradásunk az uniós átlaghoz képest is, és nem sikerült javítanunk a helyzeten jelentősen, úgyhogy ez egy igen komoly vészjelzés, hogy mind a vállalkozásoknak, mint pedig a magyar fejlesztés politikának oda kellene erre jobban figyelnie.
2: De mi nincsen? Tudás nincs, vagy pénz nincs szerintetek? Vagy mit mutat ez a Digital Decade, az ugye ez az index, ami nézi,
3: igen,
2: hogy...
3: Igen, ez ugye ez a digitális évtized jelentés. Ugye az Unióban kitűztünk közösen, ha úgy mondhatjuk, 2030-ra bizonyos célokat, amiket el szeretnénk élni. Hát ezek elég ambíciózus célok. Itt a vállalkozások digitalizációjával kapcsolatban például kitűztük azt, hogy 2030-ra az Unió KKV-nak legalább a 90%-a el fogja érni az alapszintű digitális intenzitást. Na hát ebben azért uniós szinten sem vagyunk még teljesen ott, mert csak 71,4% jelenleg a KKV-k digitalizáltsága, de Magyarországon meg még ez alatt 59,8%-at teljesítünk. És hát ami nincs, az elsősorban a készségek, tehát hogy nyilván a digitális fejlesztésekhez elmaradhatatlanul szükséges a pénz is, tehát ezeket finanszírozni kell, de még mielőtt a finanszírozásra fordulna a sor, vagy ezen kezdene el gondolkodni egy vállalkozás, egy ügyvezető, először is meg kell értenie a digitalizációnak a lényegét, tehát mind cégvezetői szinten fontos, hogy legyen egy megértés, és tudják azt, hogy milyen hatékonyságnövelés érthető el, illetve hát nyilván az, hogy a munkavállalók szintjén ezek a készségek megfelelően rendelkezésre álljanak, szintén egy kritikus feltétel, amivel nem állunk jól.
2: Mit mutatnak a számok, hogy a hazai KKV-k százalékos arányban hogy állnak a célok elérése, amit meghatározott az Unió?
3: Uh-huh. Ugye, ahogy mondtam is az előbb, hogy úgy általában a kis és középvállalkozások digitalizációjában az átlag alatt 59,8%. Ez ugye az EU-ban 71,4 az átlagos érték, de természetesen mérnek ezen belül is különböző digitalizációkat, viszont itt amikor arról beszélünk, hogy egy KKV-nak a digitális intenzitása, akkor ezt egy 12 pontos listán mérik, és itt az AI technológia használatától a felhő alapú szolgáltatások igénybevételén keresztül az adatelemzési eszközök használata, vagy akár csak egy ügyfélkapcsolatkezelő rendszernek a használata, vagy egy logisztikai rendszernek a használata is rajta van a listán. És ezeket mindet külön-külön is nézik. Például a legrosszabbul egyébként az AI eszközök használatának üzleti elterjedésében állunk. Itt egyébként az EU átlag az 13,48%.
2: És még az sem magas.
3: Tehát az is 6,97%.
2: Aha, még az is igen. Alacsony. Tehát, hogy, és az, tehát ezért mondtam az elején azt, hogy kicsit ilyen skizoid, mert hogy gyakorlatilag most már mindenki használ valamilyen AI eszközt. Ha csak azért nem, mert egyszerűen beépültek az operációs rendszerekbe, de egyébként szerintem észre is vették az emberek, hogy ezekkel máshogy lehet keresni, más módon lehet kommunikálni, máshogy lehet információt kinyerni, vagy egyszerűen megiratni valami levelet, vagy ilyesmi, és azt nem értem, hogy mi az a korlát, az a gát, ami azt mondja, hogy megugorja ezt céges szinten, hiszen pont egy költségcsökkentő, hatékonyságnövelő tényező.
3: Igen, hát hál' Istennek nagyon elterjedt az AI típusú keresők és egyéb olyan szoftverek használata, amit azért lakossági szinten is használunk most már egyre többen, és ez tök jó, mert hogy a technológia itt van az életünkben. A kérdés az, hogy ebből hogyan tudunk értéket kreálni, mert még az, hogy most már nem egy egyszerű Google keresőben nézel meg valamit, hanem egy AI módba kapcsolva hatékonyabban találsz meg információkat, az szuper. Az, hogy ebből hogyan tudsz hatékonyságot növelni a munkád során, hogy hogyan tudod kiváltani azokat akár az ilyen repetitív folyamatokat, amiket lehet, hogy minden nap megcsinálsz manuálisan, ez beletelik, tudom én, egy óra hosszába, és ezt, hogyha az AI segítségével csinálod, akkor mondjuk egy 10 perces folyamat, és felszabadult 50 perced, amit más hatékony, vagy más üzletileg hasznos dologokra tudsz fordítani, mert a hatékonyság az felszabadítja az időt. És ez az, amiben szerintem lépnünk kellene, így a készségszinten is, hogy el tudjuk kezdeni használni úgy a technológiát, hogy a munkánk során és a vállalkozás üzleti értéktermelésében is hasznosolni tudjanak ezek az ismeretek, és ezt fejleszteni kell magunkat. És nyilván az fontos, hogy az üzleti folyamataink is úgy legyenek átgondolva és esetleg kialakítva vagy átalakítva, hogy ezek a technológiák tényleg támogatni tudják azt, hogy gyorsabban, adatalapon tudjunk dönteni, reagálni, tényleg ki tudjuk szolgálni azokat az ügyféligényeket a lehető legolcsóbb és gyorsabb módon. Ebben kell lépnünk, akkor tudunk versenyképesek maradni, vagy versenyképesebbé válni.
2: És gondolom azért jó lenne, hogyha jó sok olyan program is lenne, meg támogatási pénz, amivel azt mondják a KKV-k, hogy jó, akkor végül is bele tudok vágni ebbe, mert valahonnan van rá fedezet, van forrás.
3: Tehát azért vannak ilyen források, meg vannak ilyen fedezetek. Mi az IVS-ben is azt a célt tűztük ki magunknak, hogy összehangoljuk a vállalkozók, a szakpolitikai és a társadalmi szinten szereplők közös gondolkodását a digitalizáció legfontosabb kérdésében, és rengeteg olyan fórumunk, meg projektünk van, amiben próbáljuk segíteni mind a KKV-kat abban, hogy a technológiát hogyan tudják beépíteni a működésükbe. Vannak ilyen projektjeink, érdemes megnézni az IVS weboldalán, akár vagy a Digital Tech Ediket, hagy ajánljam a hallgatók figyelmébe, ahol ingyenesen lehet ilyen típusú tudást elérni, és akár tanácsadást is igénybe venni, és hát egyéb más projektjeink is vannak, amiben mind a készségfejlesztést, mind pedig a KKV-k támogatását próbáljuk segíteni.
2: Na, hát akkor hajrá, tessék az IVS-nek a programjait felkeresni. Így van.
3: Nézzétek meg, így van, és segítünk tényleg, azt gondolom, hogy ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, és azért a magyar fejlesztéspolitika is ezt a fókuszt tartja, és vannak, és lesznek is biztos vagyok benne olyan programok, ahol a finanszírozás részét is el lehet érni majd a KKV-knak.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük. Pozitív volt a végkicsengése, nem túl pozitív kezdőhírnek, de legalább így próbáljuk meg, hogy jövőre ne legyen ez ekkora lemaradás. Köszönjük szépen az információkat!
3: Én is köszönöm, további szép napot, sziasztok!
2: Tajti Krisztinával beszélgettünk, az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének, az IVS-nek a főtitkárával.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el.

0: Innen oda ennyért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Na hát akkor egy Waberers status quo és jövőkép következik, hiszen friss elemzésében a Concord vételre ajánlja a Waberers részvényeit, az évvégi célárat pedig 6720 forintra emelte, ami ugye a jelenlegi árfolyamhoz képest 46%-os felértékelődési potenciált jelent. Úgyhogy itt van a Waberers csoportelnök vezérigazgatója Barna Zsolt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát nézzük csak ezt a logisztikai helyzetképet. Ugye az biztos, hogy arról beszélgetünk már ideje, hogy nem él könnyű időket a logisztika, de a cég, az, a Waberers hogy tud ilyen helyzetben, ilyen környezetben növekedni?
3: Itt folyamatosan arról van szó, hogy a költségek irgalmatlanul megnőnek, a nyerességek eltűntek, sőt egyre többen vesztességbe mentek át. Miben más a Waberers?
2: Nincs nálunk se a igazság és a jövő gömbje, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az európai fuvarozási piac és logisztikai piac valóban mély szerkezeti átalakuláson megy keresztül. Nagyon sok csődöt látunk, például Németországban 2025-ben 1400 logisztikai és fuvarozó cég indult csődeljárási fázisban, illetve Franciaországban tavaly év második felében napi 10 vállalat került csődeljárási hullámba. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sokat csőd, de sok kisebb cég eltűnik, ezzel párhuzamosan erős a konszolidációs hullám. Ez azonban, én azt gondolom, nem egy klasszikus válság, hanem inkább egy piac átrendeződés, amely a Waberers méretű közepes logisztikai forzó cégek számára jelentős potenciállal bír. Mit jelent ez a potenciál? Alapvetően a diverzifikáció irányába mozdul el a logisztikai piac. Azok a vállalatok tudnak statusan az európai piacon gyökeret vetni és tovább fejlődni, amelyek nem klasszikusan csak egy szolgáltatást nyújtanak, hanem integrált szolgáltatásokkal, digitalizációval, ESG-vel, fenntarthatósággal tudják a szolgáltatásaikat bővíteni. 2023-ban a Waberers csoport ezt a stratégiát határozta el, amit a közgyűlésen a tulajdonosaink, részvényeseink jóvá hagytak, és ennek mentén az elmúlt években olyan fejlesztések hajtottak végre a cégcsoporton belül, amelyek segítik ezt a növekedést, lásd a vasúti szolgáltatásainkat, a személyszállítási szolgáltatásainkat, illetve a biztosítási szolgáltatásaink erősítését.
3: Uh-huh. Ezek hogyan teljesítenek személyszállítás oda, mikor is léptek be? Egy éve körülbelül?
2: Egy éve, mert egy éve gyakoroljuk ennek a piacnak minden mozdulását. Egyébként az elmondható, hogy ebben mi igazából követő magatartást tanúsítottunk, nem csak Európában, Magyarországon is jelentős forrozó vállalkozók működtetnek személyszállítási szolgáltatást, és ennek az oka, hogy az áruszállítás és a személyszállítás között üzemeltetés terén rengeteg szinergia van, gondoljunk csak abba, hogy üzemanyag, gumi, szerviz, javítási kapacitások megosztása, illetve a gépjárművezető kollégákat is nagyon könnyen lehet irányítani az egyik feladatból a másikba, és kicsit változatosabb munkakörülményeket biztosítani számukra. És ezzel a potenciállal léptünk be a Pannonbus Kft-be, ami egyébként egy 20 éves működő vállalkozás Magyarországon, és az első 5 legnagyobb magánvállalkozással foglalkozó személyszállító vállalkozása volt Magyarországban. Maga a vállalat az első két évben nagyon szép eredményeket ért el, 10%-os növekedést tudtunk biztosítani a már a vásárlás utáni első évben, és ebben az évben is egy 10%-os árbevétel növekedést válunk. Ebben benne vannak a meglévő üzletek bővülése, akvizíciós növekedés, hiszen a Waberers ügyfélkörnél elég aktívan áruljuk a személyszállítási szolgáltatásainkat, illetve tavalyében egy SZB keretében egy személyszállítási vállalkozás üzletrészét vásároltuk meg, és ezáltal tudtuk ezt a céget tovább növelni.
3: Uh-huh. Üzemanyagársokkot hogyan sikerül kezelni, vagy kibekkelni, reagálni rá?
2: Igen, ez minden logisztikai szolgáltató már egy nagyon nehéz kérdés volt az elmúlt hónapokban. Gondoljunk bele, hogy márciusi záróár az 1,16 euró volt per liter Európában, és ez az átlagár április első heteire 1,62 euró per literre emelkedett meg. Ezt a növekedést üzemanyag klauzulákkal kezeli a legtöbb cég, de gyakorlatilag ennek a változása az rugalmatlanabbul reagál a gyors változásra, és ebben az esetben a Waberer csoport az ügyfeleivel partnerségbe gondolkodva ennek a rugalmasságát növelte meg. Itt olyan cégekre kell gondolni, amelyek a legnagyobb megbízói, mint a Stellantis csoport, a Volvo Group, vagy éppen a Samsung, akik a legjelentősebb közúti forrozói megbízóink, akikkel partnerségbe együttműködve állapodtunk meg olyan feltételekbe, ahogy ezt a sokkot közösen tudtuk kezelni. Ez elvett azért 2 hónapot ezek a tárgyalások, illetve ennek az eredménye. 2 hónapot nyomás alá helyezte a közötti üzletágunkat, de júniusban már azt látjuk, hogy ez az üzletágunk is újra növekvő pályára lépett.
3: Uh-huh. Oké. Hát ez izgalmas, de mondjuk más kihívások is vannak. Forint árfolyam?
2: Igen, ez azt gondolom, hogy az összes hazai exportáló cégnél nagyon komoly problémákat vett fel.
3: Igen.
2: Mi gyorsan tudtuk kezelni, ezt a Q1-es kommunikációnkban jeleztük is, hogy 400 forinton mi gyakorlatilag egy forward deviza pozíciót nyitottunk, és jövő év Q1-ig az összes árbevételünket ebből a szempontból lefedeztük. A nemzetközi közúti forrozáson kívül a többi vállalatunk pedig természetes kérdezetben van, tehát ott nem jelent különösebb problémát az euró árfolyam hatása. Inkább segíti a működésünket.
3: Te nem úgy néz ki, hogy ez visszafordulna, most itt tartósnak ígérkezik. Ha így marad, akkor mit tudnak csinálni jövő év első felétől?
2: Igen, nyilván konferencsen nézzük a lehetőséget, hogy újabb forward pozíciókat nyissunk, de ettől függetlenül az egy jó hír a piacnak, hogy a kereslet-kínálat az egyensúly az kezd kialakulni. Nagyon komoly kapacitás hiány kezd európai közúti forrozási piacon megjelenni. Ez már június folyamatában is érezhető volt. Gyakorlatilag jelen pillanatban is csak ami beérkezett hozzánk tender megkeresés közúti forrozási kérdés, az 1 milliárd eurós csomag. És ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a forrozási piacon lévő díjak folyamatos emelkedésnek indulnak. Mi azt látjuk, hogy ezek a díjak masszívan hónapról hónapra, centektől centekre emelkednek, és azt gondoljuk, hogy a jövő évben egy olyan árszintet tudunk elérni, ami függetlenül az euró pozíciónktól eredményes működést tud biztosítani az operációnak. Nagyon komoly krakkokról számolnak be az iparági elemzők, ha csak arról beszélünk, hogy a Düvenberg csoport, amely egy 1600-os flottával rendelkező nagyvállalat komoly problémával küzd. Nemrég olvashattunk a Ziegler csoportról, ami egy 100 éves kamionos cég, a Magyarországon is ismert Willibecről, tehát hogy
3: beszéltünk róluk mi is a műsorban itt.
2: Igen. Tehát, hogy az látható, hogy egy konszolidáció indult meg, és mi azt gondoljuk, hogy ebből a Waberer csoport eredményesen fog tudni kijönni.
1: És ugyan Gábor kérdezett egy jó pár kockázatot, itt a forint árfolyamot, többek között üzemanyagársokkot, és van még egy olyan is, amivel itt Magyarországon egy kicsit talán más helyzetben vannak, mint az említett cége, például ez a politikai kockázat. Ez van-e a társaságban?
3: Illetve ez lehet abban, hogy ritkán adnak ki olyan értékelést, hogy a cég értékhez képest mondjuk potenciálisan fundamentálisan 50% növekedés lehet benne az árfolyamban. Ez lehet egy diszkont az árfolyamban, hogy a befektetők így értékelik, ezért értékelik alul?
2: Hát szerintem ez magyarországi kérdéskör, mert hogyha az árbevételét nézzük a légcsoportnak, akkor 65-70% a cégnek az nem Magyarországról származó árbevétel, hanem az európai nagyvállalatoktól származó export árbevételből képződik, és ott a politikai kockázatnak igencsak kicsi, sőt, a választások után jelentősen javult a potenciálunk az európai tárgyaló feleknél. Tehát azt gondolom, hogy ott nem jelentős. Hazai tér tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy a vállalat egy tőzsdei cég, teljesen nyitott gazdálkodás folytat és transzparensen működik. Tehát ebből fakadóan nem kellene, hogy politikai kockázat tetüljön rá, illetve én külön választanám a vállalatot, mint nyilvános részvénytársaság és a fő részvényeseinknek a politikai kockázatát. Én azt gondolom, hogy ez sok esetben csak a sajtó által szándékosan összekevert momentum. Én nem látom politikai kockázatot a vállalat működésében. Ez a cég, ez Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, szervesen integrálódott a hazai gazdaságba. A Waberer sikere vagy sikertelensége az a magyar gazdaság sikere vagy sikertelensége. A cég 80 éve működik, és mindig is a éppen aktuális kormányzatnak megbízható partnereként működött.
1: Jó, köszönjük szépen az információkat, hogy kicsit benéztünk a mögé, hogy mi van a mögött a vétel ár emeléshez vagy emelés mögött. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát, sok sikert kívánunk.
3: Viszontlátásra.
1: Barna Zsolt, a Waberers csoport elnök vezérigazgatója beszélt annak kapcsán, hogy 6720 forintos céláremelés lett itt a Concord friss elemzéséből. Ez ugye 46%-os felértékelődési potenciált jelent.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, némi reakció a kedves hallgatókra. Azt mondja, hogy...
3: Végre egy cég, aki fedez és nem sír.
1: Ugye? Így a forint árfolyammal kapcsolatban beszéltünk erről sokat, így van.
3: Igen, 400-al lefedezni, az nagyon jó, profi húzás volt.
1: Aztán volt egy olyan, hogy dorgál minket a hallgató, hogy legyünk már objektívebbek, és beszéljünk már például arról, hogy legközelebb, és a szakértőt, aki a lakásá és a hotelpiacról beszélt, hogy szembesítsük már az euróforint árfolyammal, beszéltünk róla.
3: Hát konkrétan. Három hosszú kérdésen
1: három
3: keresztül.
1: Hosszú kérdés is volt, és egyébként pont az volt az egyik legérdekesebb, hogy az összes V4 országban például az, tehát lefettük ezeket a kérdéseket. Szerintem nagyon jól összerakta a BNB infóban azt, hogy az adatok mit mutatnak, és hogy minek köszönhető a kiesés.
3: A hallgatónak nem jött le, tehát azt is ugalni, hogy az Airbnb szigorítás lehet felelős esetleges 0,5%-os GDP növekedés elmaradásért, szakmaiatlan volt, de nem ez történt, nem ezt sugalltuk, hanem pont az, hogy sok minden benne lehet. Ez egy szempont, illetve egy ok, amely egyértelműen kimutatható, hogy benne van, és az egy része a történetnek, de miután országspecifikus okok is vannak, és ezek között egyértelműen fölmerül a forint erősödés, az is benne van. Számomra ez derült ki a beszélgetésből, nem az, ami a hallgatónak bejött. Egyébként ezt a külföldiek elmaradásának a problematikájára volt még egy másik üzenet, hogy a nagy csak

0: közértbe vásárolnak és nem költenek pénzt. Azért szakmaiatlan...
1: Ez általánosítás, nem szakmaiatlanság.
0: Hát, de igen, de akkor az de nem valahol, szakmaiatlan.
1: De hát igen, végül
0: tehát,
1: is, jó.
0: Tehát egyébként mindenki máshol költ. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, az étel fedezetét azt a közértbe veszi meg valamelyik ABC-ben, de az ital és a különböző szórakozásra, arra pedig elkölti azt a pénzt, amit idehozott magával. Tehát az nem a... Schmidt Andi, azért, mert Czollerra kezdtünk, és már összezavarodtam.
1: Az órára mutogat. Akkor csak azért sem.
0: Miért mutogatsz?
2: Mert 9 múlt.
1: Mert szeretned híreket tehát, mondani.
2: Nem baj, nekem mindegy. Akkor én nekem mindegy, mikor mondom.
0: Jössz ide csak... be, és mutogatsz az órára,
1: erre
0: hogy belém folytsad a
1: szót. Azt mondani, hogy sztoriban vagyunk.
0: Na, Istenem.
2: Ja,
1: de
2: és
1: most már kizakadt,
2: utána meg felejtettük. Majd engem cseszegettek, hogy miért mondok ilyen hosszú híreket.
1: Ne, hogy is, mi sosem mondunk.
0: Jó van. A Schmidt Andi nem engedte meg, hogy befejezzem a kiváló eszmefutatásomat.
1: Befejezzük a hírek
2: nyugodtan.
1: Után.
2: Na,
0: direkt hisztisztem, direkt. És köszönjük szépen, hogy ránk szóltál.
2: Kicsit hisztiske vagy, nem?
1: Nem, már talán nem.
0: Már rögtön, már ez az a baj, hogy nőkkel nem szabad vitatkozni, mert így csak rosszul jöhetsz ki belőle.
2: Nem. Felőlem lehet
3: igazán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Tovább lassult az infláció Magyarországon. NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Kereskedelmi hajókra lőtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos felhős időszakok váltják ma egymást, élénk lesz a szél, délután maximum 32 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassult az infláció Magyarországon. A KSH ma közzétett adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak. Az élelmiszerek esetében szinte teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedési ütem, itt az erős forint játszik főszerepet. Az infláció fő hajtó erejét továbbra is a szolgáltatások jelentik. A szektorban átlagosan 4%-os éves drágulás mért a KSH. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Ma több fontos kérdésben is dönthet az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvénymódosításról. A parlament megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját, amely egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmány bírók felső korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is tartalmazza. Újra indítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A beruházás előkészítését azonban most folytatják. Irán folytatta a támadásokat a Hormuzi szoroson. Irán két rakétát lőtt ki a szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra tegnap este, jelentős károkat okozva két járműben. Míg ma hajnalban az ománi öbölben ért támadás egy cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót. Személyi sérülés vagy környezetszennyezés egyik esetben sem történt. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában.

0: Először Görögországban Athén és Szaloniki között szabadult el a tűz, aminek halálos áldozata is volt. Utána jött Portugália, ahol az ország északnyugati részében tomboltak a lángok. A hétvégén Spanyolországban, a Costa Brava közelében több ezer hektáron pusztított a tűz, majd a Pireneusok francia oldalán kellett küzdeni a lángokkal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Nálunk ma országszerte napos nyári időre számíthatunk. Csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos, gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is, de folyamatosan melegszik az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Mi nem beszélünk

0: mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, 9 óra van most már, van, aki még csak most ébredezik, de hát nagyon sokan, ahogy itt látjuk a kirakatban, már az irodába sietnek, mert kezdődnek a meetingek, és lehet blokkolni a belépőkártyát, mert hamarosan már a főnök is megérkezik. Úgyhogy...
4: Ja, ez már rég nem így működik.
3: De, szerinted?
4: Hát, szerintem. De,
3: majd megírják a kedves hallgatók, hogy ez hogy működik. Az a lényeg, hogy ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre, akit Schmidt Andrea kiejtett.
3: Svábos szigorral, kérem szépen.
4: Kirángatotta az ő éppen futó gondolatmenetéből, úgyhogy Endre, kérjük,
3: csak annyit szerettem volna befejezni, hogy nem szabad abból kiindulni, hogy valóban voltak, hogy is írt a kedves hallgató Messengeren, azért ezek a manchesteri stag party hordák nem hiányoznak.
4: Nem csak
3: hát
4: ők
3: most
4: vannak.
3: Ne haragudj már.
4: Nem csak ők vannak.
3: Nekem tökre
4: és
3: hiányoznak
4: náluk
3: a szegény, szomorú Batmanek, akik ott ülnek egy üveg itallal hajnalban az út szélén.
4: Jó, tehát ők nyilván részei, és mind, de az, hogy csak ők vannak megemlítve, azért ez egy durva túltolás.
3: Én saját magamból indulok ki, jó? Hogyha én elmegyek egy külföldi nagyvárosban, nagyon sokszor lakást bérlek ki, egyszerűen kényelmesebb, együtt van a család, ott van a tehát kicsit jobban része vagyok annak a városnak, ahova megyek, nem annyira steril, mint amilyen egy hotel tud lenni. Nagyon sokszor ez egy direkt választás.
4: Persze, egy direkt választás, ez hogy érted?
3: Hát úgy, hogy nem feltétlenül a pénz a lényeg.
4: Te akarsz oda menni, ez a direkt választás.
3: Így van, és nagyon sokszor ez mondjuk nagyon közel van olyan dolgokhoz, amiket meg szeretnék nézni, múzeumok, kiállítások, épületek, stb. És azt imádom a legjobban ezekben, főleg mediterrán országokban, hogy az ember lemegy, és a helyi kávézókban meg tud reggelizni. A helyi bevásárló piac részen be tudja venni a reggeli
4: Hát én meg
3: alapanyagot.
4: Azt imádom benne, hogy pont nem kell lemenni se reggelizni. Hanem van konyhád,
3: jó,
4: és de, tudsz magadnak
3: jó,
4: főzni.
3: Igen, hát ezt mondom, de helyi alapanyagból meg tudod csinálni.
4: Az igen.
3: Úgyhogy igen, szóval ez... És ezeket, azt a pénzt egyébként elköltöm. Elköltöm a múzeumban, elköltöm a szolgáltatásokra, elmegyünk étterembe, stb.
4: Nem az lenne a cél egyébként, hogy tehetősebb gazda nagyobb összegeket költ a turisták jöjjenek, de kevesebben, kérdezi a hallgató. Hál' Istennek írja is, hogy fölleleg ezt a város. De ez lenne a cél, de ez nem valósult meg a friss adatok alapján, mert a szállodáknál sincs. A szállodákra sem mentek át, és ott sincsen már növekedés, ott is.
3: Ebben nem vagyok biztos, hogy ez a cél. Balaton például belefutott egy ilyen zsákutcámba, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy azok, akik elmennek ezekbe a wellness hotelekbe a Balatonon és a környékén, ki nem mennek a város.
4: Az más, várjál, most Budapestre érkező városnéző turisták, azok kimennek valószínűleg. Wellnesselni otthon is lehet, azért nem jönni nekem Budapesten.
3: De hogyha a szállodában mondjuk megkapja az ebédet meg a vacsorát, akkor csak a szállodában költ.
4: Ha teljes ellátást kap a szállodában,
3: tehát,
4: akkor...
3: hogy érted, amit mondok, szóval szerintem sokkal jobb, hogyha integrálódik a városba, és,
4: értem,
3: ott költi el
4: akkor
3: a pénzét.
4: Akkor sokkal kevésbé jut a helyieknek még
3: nem
4: plusz
3: tudom,
4: bevétel.
3: Hogy melyik a jobb, igen. És hogy ahogy elmondta...
4: De többet költenek, és ők is elmennek máshova, meg kirándulásokra befizetnek, tehát igazából az is...
3: Figyelj, hogy Hanti Gergely elmondta, tehát, hogy nem... Szóval, hogy is mondjam... Jó... Ez egy olyan jó téma, hogy erről szerintem egy külön beszélgetést kell valamikor csinálni, mert hogy nem volt úgy látszik elég, és jönnek az
4: ennek,
3: folyamatosan
4: ennek
3: az üzenetek.
4: Több ágaboga van, és egy fontos trendváltást tapasztaltunk, úgyhogy nézzük meg, megnézzük majd másik oldalról is, úgyhogy folytatjuk.
3: Csak már csak azért is, mert különben itt várakozik a vonalban Katona Csaba, indul a...
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: Amelyben egy kiváló úriemberrel fogunk foglalkozni, ahogy ezt megszokhatták a kedves hallgatók, hiszen Balmazújváros világhírű szülöttéről, Lengyel Menyhértről lesz szó, aki egyébként Lebovics Menyhért néven született, és annak ellenére, hogy mondjuk mellszobra van Balmazújvárosban, szerintem, ahogy én sem, nagyon sokan nem hallottak róla, és nem tudják, hogy ő mit csinált. Nekem is az keltette fel a figyelmem, hogy a múlt héten, amikor Mel Brooks 100. születésnapján beszélgettünk a filmjeiről, előkerült az egyik kedvencem, a Lenni vagy nem lenni, egy kiváló komédia, fekete komédia, és egy hallgató felhívta a figyelmünket, hogy eredetileg ez egy Lengyel Menyhért forgatókönyv és film volt 1942-ből. Utána kerestem, és valóban ez az úriember írta a forgatókönyvét, és akkor elég komoly sztárokkal forgatták le ezt a filmet. Mel Brooks csak egy remake-et készített belőle, persze nyilván az is egy önmagában egy külön alkotás, de hát akkor ki volt ez a Lengyel Menyhért? Ezt kérdezzük Katona Csaba történésztől. Szervusz Csaba, jó reggelt!
5: Megusztok, jó reggelt kívánok! Egy rendkívül sikeres hollywoodi karrier futott be Lengyel Menyhért a Balmazújvárosi tanyavilágból indulva, de azért a magyar kultúr és művelődés történetek más fontos adalékai is kötődnek az ő nevéhez. Tegyük mindjárt a helyére, hogy honnan indult, ugye Balmazújváros 1876-ig a megye rendezésig, a modern közigazgatás bevezetéséig Balmazújváros Szabolcs megyéhez tartozott, utána az újonnan ígete hívott Hajdú megyéhez. Ugye ez egy nagy határú város, óriási tanyavilággal. Sok kisebb település létezett valamikor itt a középkorban, ezeknek egy része elpusztult, pontosabban jelentős része sajnos, és ezeknek a nevét aztán nem más őrizte meg, mint különféle tanyák, és volt egy híres ház, vagy más néven róla háza nevű tanya. Na hát kérem szépen, itt született 1880. január 12-én Lebovics Menyhért, aki aztán Melchior Lengyel néven csinált karriert majd Hollywoodban, Amerikában. Megemlíteném azért, ugye, hogy Balmazújváros, Balmazújvárosi tanyavilág egy másik fantasztikus embert is kitermelt, minden vitatott a megítélését, ugye Veres Péter, aki szintén minden származottéként 17 évvel volt fiatalabb Lebovics Menyhértnél, vagy ahogy mi már ismerni szoktuk, nem Lebovics, hanem Lengyel Menyhértnél. No, de ami nagyon érdekes az ő esetében, hogy hát a nevéből lehet arra gyanakodni, hogy ő nem tanyosi paraszt gyerek, zsidó származású úriemberről beszélünk, ugye édesanyját Klein Rézinek hívta, édesapját pedig Lebovics Bernátnak, akkor hogyan kerül a tanyára, amit egyébként mindig nagy szeretettel emlegetett. Tehát ez a fajta nosztalgia, a búbos kemence, a szalmaföldeles házacska, ez meghatározó volt az ő életében, és nem véletlenül, hogy mindig szeretettel beszélt erről, de hát az a helyzet, hogy az édesapja tisztviselő volt itt a tanyám, tehát innen adódik az, hogy ő ide került, és itt eszmélt úgymond a tudatára kint, gazdatiszt volt az édesapja konkrétan. És utána aztán a család vándorolt, annak megfelelően az édesapa hol kapott munkát, Sajóhídvég, de kerültek, ezért aztán Miskolcon végett el a felsőkereskedelmi iskolát, a fiatal, most már nevezzük így, Lengyel Menyhért. De hát az igazi nagy vágya az nem más volt, mint Budapest. Budapest 1873-ban jön létre ebbe a formában, és hát hatalmas karrier lehetőséget kínál rengeteg embernek, ő is itt szeretne érvényesülni, és mivel nagyon jó íráskészséggel rendelkezik, újságírásból próbál megélni, itt azonban arra figyel föl, hogy őt azért kedvelik, mint újságírót, mert nagyon falusiasnak, népiesnek tűnik a stílusa, tehát a pesti nagyvárosi közegben ezzel tudta magára felhívni a figyelmet. Igen, ám, de ő nem ezt akarta. Neki nem ez volt a célja, és elkezdte nagyon, de nagyon tudatosan művelni magát, rengeteget olvasott, rengeteget járt színházba, kifejezetten azért, hogy ebbe az urbánus kultúrkörbe maximálisan be tudjon illeszkedni. Ugyanakkor azonban ez nem volt elég a megélhetési, ezért aztán Kassán vállalt munkát. Itt tisztviselő volt, és emellett pedig igyekezett riporterként is tevékenykedni, tehát hogy ezt az újságíró szállat valahogy meg tudja tartani. Egyébként ilyen regényesen hangzik, de biztosítási ügynök volt konkrétan, Passzám. És egyebek mellett megír egy olyan könyvet, aminek az a című, hogy Biztosítási eszmék. Nyilván ez nem feltétlen a legfontosabb műve, de írt egy ilyet is. tehát ugye elhivatott módon művelte a szakmáját. Egy nagy vágya volt, hogy visszakerüljön Budapestre. De aztán be is következett, és itt pedig egy elég sajátos dologgal szembesült, azzal, amivel már korábban is, hogy igazából senkit nem ismer Budapesten. Tehát ilyen elég magányos élete lett. Kassán ez nem így volt, mert oda a szüleit is magával vitte, ugye így már ő volt a előtérben a családon belül. Ezért aztán azzal töltötte az idejét, hogy tovább képezte magát. Rengeteget olvasott, nagyon-nagyon sokat olvasott, és rengeteget járt színházba, és volt még egy nagyon fontos hely, ahol nagyon sokszor előfordult, ez a kávéház.
6: Mint sokan mások.
5: Mint sokkal, és tudjuk, hogy a kávéház...
3: Az jó hely volt ismerkedni, így van.
5: Hát hogy a felében, az a nyilvánosság tere volt. Ugye sokszor eszembe jut az, amikor Kellér Dezsőt a nagyszerű konferenciét egyszer megkérdezték, hogy hát Dezső bácsi időskorában bizonyan azért van fizikailag, szellemileg jó formában, mert sokat mozgott, és ő azt mondta, hogy hát fiam, én fiatalon éppen annyit mozogtam, amíg a kávéházban az egyik asztaltól a másikhoz átmentem. Tehát, hogy ez a Winston Churchill-i no sports gondolatnak egy magyarosabb verziója. Na de bárhogy is van, ő rengeteget járt ide, kávéházakba, színházakba, és megismerkedett a Nemzeti Színház egyik rendezőjével, Hevesi Sándorral. És ennek nyomán aztán elkezdett kibontakozni egy új karrier, írt egy színdarabot a Nagy Fejedelem címmel. Ezt be is mutatták, és nagy sikert aratott ez a darab. Aminek pedig az lett a vége, hogy a hivatali főnöke, mert hát azért közben még biztosítónál volt, adott neki egy fél év szabadságot, némi pénzzel megtoldva, és azt a feladatot kapta, hogy menjen el Berlinbe, és ott Max Reinhardt színházi művészetét tanulmányozza. Ez igazából egy bónusz, ahogy mondani lehet. Ismert fél évre, ír szépen beszámolókat, és természetesen tanult, és akkor eldöntött, hogy már pedig akármi történik, ő drámaíró lesz. És a két háború között sikeres drámaíró is volt. Több darabját bemutatta. Nemzeti Színház kapott az MTA-tól díjat, tehát igazából azt lehet mondani, hogy efutott, mert a színházak kifejezetten boldogok voltak, hogyha valamiféle darabbal bekopogott, hogy kérem szépen, én szeretném ezt a színdarabot bemutatni. Egyébként már viszonylag korán, 1909-ben volt egy Tájfun című darabja, ezt 1914-ben már Hollywoodba megfilmesítették. Publikált a Nyugatba, és teljesen tudott lendülni azon a problémán, ami az elején jellemezte az ő írásbeli megjelenéseit, hogy ilyen falusiasnak hatott, amit ír. Van egy nagyon szép gondolat arról, hogy hogyan látta ezt a időt, így fogalmazott, hogy szép idők következtek. Pontszámlát nyitottam, egyik mérnök öcsém Kolozsváron alapított vállalatot, a másik szintén mérnöknek készült a műegyetemen, szüleimet szép csendes lakásba Budapestre hozattam, Vilbolyos apámnak teljes nyugalmas élete lett. Azért szeretem ezt a gondolatsort tőle, mert nem a sikerekről meg a pénzről ír, hanem arról, hogy a családjának meg tudta teremteni a nyugodt hátteret. Mert szerintem ez egy elég fontos emberi hozzáállás. De hát az ő karrierét is megborítja az első világháború, Svájcban dolgozik, az Est című lap bízza meg, és folyamatosan tudósít a semleges országból a nemzetközi helyzetről, és nagyon-nagyon egyértelműen háború ellenesek az ő írásai. Tehát úgy foglal állást, hogy a leghelyesebb az, ha ezt a egész egyveres konfliktus nemzeti, meg bármilyen alapon háttérbe szorítjuk. A háború kellős közepén történik vele három olyan érdekes dolog. Az egyik, hogy megnősül. Feleségül veszi Gerő Lídiát, egyébként egy nagyszerű színházi emberre, Gerő Károlynak a lányát, viszont egy bőfél évvel az esküvő után elveszíti az édesapját. 1917. Egy évvel korábban pedig megír egy olyan szövegkönyvet, ami egyébként a magyar kultúrában nagyon fontos szerepet kap, ez kérem szépen a Csodálatos mandarin. Az a Csodálatos mandarin, ami Bartók Béla egyik legkedvesebb műve, hogy a megzenésítés jogát átadta Bartóknak, de pantomim táncjáték, itt azért rögtön hozzá kell tennem, hogy ennek az ősbemutatójára apró kitérő Kölnben kerül sor 1926-ba. Azt nem tudom, mennyire van meg ennek a darabnak a tartalma, de a dolog lényege, hogy egy leányzót prostitúcióra kényszerít három nehéz fiú, fogadnak három vendéget, az első kettő most jelentéktelen, a harmadik egy rendkívül gazdag kínai, ő a mandarin. Ezt a mandarint azonban megölik, minden létező módon az életére törnek, rendkívül erőszakos módon kioltják az életét. A mandarin beleszeret a leányzóba, és képtelen meghalni, és újra visszajön hozzá, majd amikor végül is beteljesedik a szerelme, akkor holtan összeesik. Most modellezzük ezt a helyzetet, 1926-ban ezt a tematikát bemutatják, és akkor megint egy komoly embert idéznék, Köln főpolgármestere azonnal betiltotta a botrányos darabot, úgy hívták a főpolgármestert, hogy Konrád Adenauer.
3: Igen.
5: És mi bácsról átismert, mi maradjunk annyiban. Mert csak egy apró kitérő, viszont az első világháború után kimegy Amerikába, mármint, hogy természetesen lengyel menyhért. Ír egy riportkönyvet amerikai napló címmel, aztán pedig a Belvárosi Színház igazgatója lesz, valamivel később már ezt is elhagyja. Londonba költözik a Pesti Napló tudósítója, és végül 1937-ben veti meg a lábát az USA-ban. És hát innen kezdődik az ő igazi karrierje, már legalábbis a nemzetközi, ugyanis az a helyzet, hogy sorra írja a sikeres filmforgatókönyveket, tehát megint egy új műfajban jeleskedik.
4: Ó, Csaba, ezt gyorsan áthaladtunk, hogy ezt hogy csinálja? Tehát azért Amerikában sem olyan, hogy leszállok a hajóról, és akkor utána rögtön azonnal tártkarokkal fogadnak. Hogy csinálta? Hogyan épült be?
3: Nekem az a gyanom, hogy
4: ismertséghez, karrierhez.
3: Egyrészt találkozott sok mindenkivel, amikor kim volt Svájcban, kim volt Berlinben is,
5: meg
3: kim
5: Amerikában.
3: Volt?
5: Most már Amerikában is, aha, ne felejtsük el. Volt már Amerikában is, és ismerték. Tehát itt nem véletlenül említettem, hogy a Typhoon című filmét már 14-ben megkülönösítették. A darabjai részét lefordították idegen nyelvre. Tehát tudott ő törni ebből a szűkös magyar világból. És nem véletlen, hogy ott már nagyon hamar megkapta a lehetőséget arra, hogy színdarabokat írjon. Na most ugye meg kell említeni még egy kulcsembert, ha már szóba jönnek a kapcsolatok, mert akárhogy is nézzük, ezek elkerülhetetlenek egy ilyen világba, ez Ernst Lubitsch.
3: Ezt akartam mondani, hogy ő pedig berlini születésű volt, és úgy menekült ki, ugye, egy askenázi zsidó származású ember, aki vel együtt dolgoztak, ő volt a rendező, a lengyel menyhért pedig a forgatókönyvíró.
5: Lubitsch ugye valóban berlini születésű, ugye és hát ő is Amerikában csinál karriert, és egy neves rendezője Hollywoodnak, megvan a személyes ismerettségük, megvan a szimpátiájuk, és hát ennek nyomán egészen remek filmekben dolgoznak együtt, személyes kedvencem a Ninocska.
3: Ninocska, igen.
5: 1939, megint meg kell említeni egy olyan embert, aki bejárja ezt azt a utat, ugye, hogy Európából Amerikába, ez Greta Garbo.
3: Greta Garbónak is az első humor, vagy komikus szerepe, és az egyik utolsó szerepe egyébként, nem? Valami ilyesmire émlik, mert utána került. Igen, és hogyha már itt tartunk a nevek említésénél, az Ernst Lubitsch és Lengyel Menyhért, akkor még egyet meg kell említeni, az pedig nem más, mint Alexander Korda, aki bizony pedig a producere volt ennek a, vagy hát ő ilyen, hát akkor nem is ilyen produceri rendszer volt egészen, hanem ilyen igazgatói, igen, tehát valamelyik nagy ilyen filmgyárnak az igazgatójaként adta a nevét ezekhez a produkciókhoz.
5: És ne felejtsd el, hogy milyen származású volt.
3: Természetesen. Igen.
5: Magyar
3: természetesen
5: származású volt. Ugye Hollywood azért maradjunk annyiban, sokat köszönhet, nem csak természetesen, ne esünk túlzásokba a magyar származású zseniknek, de azért elég rendesen letette a névjegyét ez a kicsi ország ebben a tekintetben is.
3: Csak mondom, hogy George Cukornak a születési évfordulóján beszélgetünk erről, aki 1899-ben ezen a napon született.
5: Megint nem egy őshangol bevándorló, hogy ki lehet logikázni az ő nevéből is. De hát ugye gondolunk Johnny Weissmüllerre, aki ugye Temesvárról származott, tehát is, hogy a színészek közül említsünk meg embert, de azt is hozzátenném, hogy ott van például Haraszti Ágostom, aki ugye a modernkori kaliforniai borászatnak a megteremtője. Őt most csak azért hoznám szóba, mert neki az egyik unokája, vagy dédunokája az szintén hollywoodi filmsztár lett. Tehát nagyon sok mindent elő lehet erről vezetni, hogy mi mindent adott úgymond a magyarság. Úgy tetszik a... Egyébként július 4-én 250 éves Egyesült Államoknak. Na,
3: így van. Micsoda gyönyörű kerek történetet formáltunk ebből. Szóval ilyen sikerkönyveket, vagy sikerforgatókönyveket ír, ahol hát, hogy is mondjam, tehát azért a Ninocska is, és a Lenni vagy nem Lenni is zseniális humorú, a Lenni vagy nem Lenni az erősen fekete humorú történet.
5: Úgy is lehet mondani, és ilyet többször földolgozták, de kétségtelen tény, hogy nagyon sok minden benne van valószínűleg ebben a fekete humorban, amiről beszélünk, ez a közép-kelet-európai sors azért visszaköszön elég rendesen ott is, meg az a fajta sajátos gondolkodás, amit sokszor nem is szoktak érteni, de hát át tudta formálni ezt úgy, hogy sikeres legyen. Viszont ezzel együtt Amerika nem az ő igazi terepe volt. Tehát ugye nehéz megítélni, hogy 1937-ben miért költözött ő pontosan az USA-ba. Egyet viszont tudunk, hogy végsősorban hazajött Európába. 1960-ban, 15 évvel a II. Világháború vége után Európába jön haza, de nem a kommunista Magyarországra, mert hát azzal nem igazán tudna mit kezdeni, hanem egész egyszerűen Olaszországot célozza meg, és Rómában telepedik le. Rómából viszont hazajár kell Magyarországra. Hát 1956 után többször fölbukkan itt, volt egy szép mondása, idézem, sok helyütt lehet jól élni, de csak Magyarországon lehet jól beszélgetni. És ezt azért említeném így, mert mindig büszke volt a magyarságára. Tehát soha nem próbált olyan értékig beilleszkedni bármelyik külföldi társadalomba, hogy ezt háttérbe szorította volna, és saját elmondása szerint mindig magyarul gondolkodott és magyarul álmodott. És egy idő után, annak ellenére Rómában is elismerték az ő tudását, irodalmi munkásságért, városi nagydíjat kapott Rómától, de 1963, gondoljuk végig, hogy hány éves, 1880-ban született. Tehát messze elmúlt már 80 éves, és akkor elkezd arra gondolatra jutni, hogy lehető haza szeretne jönni Magyarországra. És ezt is nagyon szépen fogalmazta meg. Haza szeretnék menni már, hogy hol van a haza? Magyarország. Igen, a főváros. Szeretnék felülni egy repülőgépre és kirepülni. Mert például Magyarországra, a fővárosba. Ott töltöttem a fiatalságomat, otthon érzem ott magam. És oda jut, hogy haza jön Budapestre. Ugye már 70-es években vagyunk, már nagyon idősebben, elmúlt 90 éves. Kádári konszolidáció már réges-rég szárba szökkent, megvan a legvidámabb barak, és úgy ítéli meg, hogy ide szeretne hazatérni. 1974-ben érkezik meg Budapestre, szeptemberben, azzal a céllal, hogy ellátogat Balmazújvárosra, és szeretné még egyszer látni a szülőföldjét, a tanyavilágot, és ez viszont már nem következik be, mert hogy már idős korán, nagyon idős, ugye 94 éves, október 23-án, egy hónappal után, hogy megérkezett Budapestre, meghal a magyar fővárosban, és annyiban viszont hazatért, hogy a Farkasréti temetőben nyugszik, itt van eltemetve ő. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a hazatérési kísérlete az sikeres volt, és rögtön tegyük hozzá, hogy a fia Tamás szintén íróvá lett, Tomás C. Lengyel néven publikált leginkább, mert ő Németországban telepedett le, és ami ő azt illeti, ő is sikeres író lett, publicisztikái, novellái, tárcái jelentek meg, úgyhogy igazából el lehet azt mondani, hogy teljes életmű, azt gondolom, hogy Melchior Lengyelé, vagy Lengyel Menyhérté, és főleg annak tudatában, hogyha végig gondolunk, hogy a II. Világháború idején a zsidó származású emberekre milyen sors várt, mennyiben nem sikerült időben elmenni Magyarországról, érdemes azon elgondolkodni, hogy micsoda fordulat következhetett volna be, hogy 1937-ben nem megy el az Egyesült Államokba, tehát szerencsére elment. Hozzáteszem, hogy megjelent a Életem könyve címmel egy olyan gyűjtemény, amiben életrajzi töredékek, naplók repelnek. Ezt 1987-ben, illetve 88-ban adták ki, úgyhogy ezt mindenképp érdemes forgatni. Ha jól tudom, jóval bővebb emlékiratai a Petőfi Irodalmi Múzeum őrizetében megvannak. Életi végéig vezette a naplóját, szerintem megérne egy kiadást mindenesetre, és ami pedig a amerikai naplóját illeti, amit még 1922-ben adott ki, de az viszont az mtda.hu oldalon, meg egy az egybe olvasható PDF-ben, úgyhogy azt is jó szívvel javaslom mindenkinek, mert egy rendkívül izgalmas leírás, egy kiváló tollú emberről beszélünk.
3: Akkor szerintem most már senki nem húzhatja ki magát az alól, hogy megnézze a lenni vagy nem lennit, akár a Mel Brooks-os verziót, mert szerintem az elérhető, ha már a forgatókönyvét Lengyel Menyhért írta az egésznek, és Mel Brooks pedig 100 éves volt a múlt héten, akkor ezért óriási főhajtás ezeknek az embereknek. Szerintem egyébként nagyon jót tett. Ha már, akkor az űrgolyókat is, rendben. Oké. Nagyon jó, Csaba, köszönjük szépen, mert ez tényleg egy fontos dolog volt, és a hallgatónak is, aki elküldte nekünk ezt az infót, teljes mértékben hiány volt ebből a szempontból, úgyhogy köszönjük szépen.
5: Köszönetemet, hogy fölhívta a figyelmünket rá, mert nagyon-nagyon jó tipp volt.
3: Így van. Köszi szépen, Csaba.
5: Köszönöm, szervusztok, szép napot.
3: Katona Csaba történész beszélt Lengyel Menyhértről, aki Balmazújvárosban született, Budapesten hunyt el, de közben hollywoodi nagy sztár, forgatókönyvíró lett, és Róma városa kitüntette irodalmi munkásságáért, Róma város nagydíjával tüntették ki.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Tengerszemtúra Sárospatak mellett. Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Túraútvonalak és megközelítés. Első, körülbelül 1-2 km gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül 1,5-2 óra hosszúságú. Második, hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata. Kaland a víz felett. A tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasat útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalakra felejthetetlen élményt nyújt.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: A vonalban pedig kedves Hugo üzletkötő, jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogy indul a kereskedés a béten?
5: Nem annyira pozitívan ma ahhoz képest, hogy hogy szokott, mikor találkozunk, vagy beszélünk. Kicsivetem, hogy felszerzékos mínuszban van jelen pillanat a BUX Index 142.734 pontnál, és ezt leginkább az OTP tolja lefelé, 1%-os mínuszban van, 46.450 forintnál, és kicsivetem, mint 1,1 milliárd a napi forgalom benne. A másik olyan, ami lefelé tolhatja a BUX Indexet, az a Richter 12.260 forintnál van jelen pillanatban, 0,33%-os mínuszban, és a MOL a másik, ami ekkora súlya tud benne rendelkezni, 3.226 forintnál van, 3.1%-os mínuszban, és a Magyar Telekom teljesen a legjobban, a 2670 forintnál van, mínusz 0,22%-os mínuszban, szóval nem túl pozitív a kép, de nem egetrengetően rossz.
4: Igen, hát ugye volt egy kis lövöldözés a hormuzi szorosban, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy úgy látszik, hogy a fegyverszünetnek ezzel vége, vagy legalábbis ezt így több média outlet újság kimondta. Azon túl pedig volt céláremelés az OTP-re, de itt, hogyha jól láttam, akkor elég komoly csúcsokon volt egy csomó papír, úgyhogy lehet, hogy ez a visszafogottság ennek köszönhető.
5: Az is mellette van még valamit a saját részvényvásárlási programnak is. Több mint a kétharmadán túl vannak már, szóval még azon, ami kicsit tarthatja az árat, de alapvetően utána piacra van bízva, hogy mi fog történni. Valamint igen, a 30-szorosnál felkavarták az állóvizet.
4: Igen. A MOL-nál is akkor ez látszik, és meg is ugrottak ugye az olaj típusok világpiacon. Na, hát a forintunk reagált valamit, vagy ő hogy néz ki?
5: A forint minimálisan tudott gyengülni, minimálisan gyengült inkább, ugye kijött egy nagyon alacsony inflációs adat ma reggel, évperív alapján 1,7% volt az emelkedés, hó per hó alapján pedig semmi, a maginfláció pedig évperív alapján 2%-ot tudott emelkedni, ami teret adhat a kamatvágásra is akár. Ezt majd Varga Mihályék eldöntik, hogy mit fognak mondani, de jelen pillanatban 1 euróért 545 forint és 50 fillért kell fizetni, míg 1 dollárért 310 forint és 20 fillért.
4: Oké, hát akkor meglátjuk majd, hogy hogy reagálunk a amerikai nyitás után. Ugye érkeznek adatok az Egyesült Államokban is, beszerzési menedzserindexek, meg segély, munkanélküli segélykérelmek, úgyhogy majd nyit a piac, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz Budapesttel. Köszönjük szépen!
5: Köszönjük szépen, sziasztok!
4: Kedves Hugo üzletkötő számolt be a Budapesti Értéktőzsdérnek az első órájáról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Na, mit tudsz még hozzátenni?
4: Semmit, csak annyit szeretnék mondani a kedves hallgatónak, hogy aki azt azzal vádol minket, hogy kínos PR interjút folytattunk, hogy mi nem csinálunk kínos PR interjúkat.
6: Nem vádol, vélemény, de szerintem
4: az egy vád.
6: Fontos röviden reagálni rá, konkrétan azt írja a hallgató, hogy hímes tojásként kezeltétek a Waberer-es riportalanyt. Az emblematikus neres cég vezérével szerintem fontos megkülönböztetni a cégeket a tekintetben, hogy van egy cég, egy jól működő cég, amiben hát nyilván tudjuk, hogy milyen módon szerzett milliárdokból betársul részesedést vásárolnak olyan üzletemberek is, akik mondjuk nem piaci alapon gazdagodtak meg azok a cégek között, amik úgy vannak, akár és mondjuk azért működnek cégként jól, mert hogy az állami megrendelések alapján nem piaci alapon gazdálkodnak. Na most a Waberer, ez egy nagyon jól rég működő cég. Barna Zsolt vezérigazgató, akivel beszélgettünk, 30 éve a cégnél dolgozik, és építi és irányítja ezt a céget. És szerintem az, hogy amit mondott, hogy a tulajdonosok körét, kik lettek a tulajdonosok és tulajdonosok változások, meg a cég működése, az elválasztható, az érdemes elválasztani. És persze itt egy kicsi összefonódás már fölmerülhet, hogy azért az elmúlt időszakban lehet, hogy a cég a szektoron belül kedvezőbb helyzetbe került a tulajdonosi kör miatt, ahol az állam valamennyit betotalmaz. De mondjuk óriási a különbség a között, hogy egy működő cégről van szó, és a tulajdonosi körben jelennek meg, vagy pedig az állam tartja el, és az államból szipkázzák ki. Szóval ezeket nagyon nem lehet egy kalap alá venni, és pont azért volt érdekes, és nekem ez jött le a beszélgetésből is, hogy a piac alul értékeli, és pont a befektetőkben is lehet olyan para, ami mondjuk a hallgatóban is van, hogy akkor ezután a cég vajon hogy fog teljesíteni, és hogy fog muzsikálni, hogyha már ez a akármekkora állami, esetleges állami segítség, eddig se volt nagy, és látványos, nagy részt ugye külpiacokon dolgozik, és működik már elég régóta a Waberer, és teljesít jól egy nagyon-nagyon kompetitív szektorban. Szóval a lényeg tehát csak az, hogy egy ilyen helyzetben is, amikor pont az lenne a para, hogy változott a rendszer, és az állami kapcsolatok már nem fognak segíteni, így is a legkomolyabb tőzsdei broker cég alulértékeltnek, és nagyon jó kilátásonok tartja a papír. Hát ezért volt izgalmas a beszélgetés. Na, csak ennyit erre a kritikára vagy véleményre.
4: Szerintem mindenki nyugodjon meg. Üljünk le a vendégmarasztaló kanapéra.
6: És hallgassuk meg.
4: És hallgassuk meg a Nyárs Lágerét.
7: A Nyárs Lágerét.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Idén augusztus 6-ától 8-áig, tehát 6-7-8 a dátuma a Palóznaki Jazz Picnicnek, és természetesen azért tárcsáztuk Valde Orsolyát, a Palóznaki Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatóját, hogy egy kicsit beavasson a részletekbe. Jó reggel, szia!
2: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ami különlegesség idén az is, hogy csütörtökön onnan jelentkezik a Millás reggeli élőben a helyszínről, úgyhogy nagyon izgi lesz, már eleve ez is. Aztán van még egy csomó érdekesség. Hát én.
3: Hát nyilván, nekem egyszerű... mert te vagy a műsorvezető alapból, de ki lesz a párod? Nem,
1: a Mihálovics Maci, mert ő pedig a Partkaféval beintegrálódott a hát balatoni kulturális életbe, ezért majd hát jókat tud kérdezni.
3: Adja magát, igen. Úgyhogy, igen, Balaton igen. Szakértőnk, igen.
1: De még vannak fontos dolgok, például született egy fesztivál manifesto, a House of Giving Jazz Picnic együttműködésből, viszont, hogy a legelőbb elejére visszamenjünk, azért voltak kemény, viharos napok, és hát ugye a fesztiválnak a stratégiájára biztos hatott az, hogy a tavalyi rendezvényen félbeszakadt az Earth, Wind & Fire Experience, ugye mennyire volt nehéz visszahívni ezt a zenekart?
2: Visszahívni nem volt nehéz, mert ők is nagyon szeretnek járni hozzánk, inkább csak az a nehéz ezekben az esetekben. Egyrészt az, hogy valamelyest biztos, hogy egy fesztivál egy picit, ez két irányú, lehet, hogy bizonyos közönség, tehát a közönség egyik felében megnő a bizalom, hiszen biztonságosan lett a rendezvény kezelve, és senki nem sérült meg, és azért látták a vihar súlyosságában, hogy itt nem nagyon volt más választásunk, mint hogy félbe szakítani azt a koncertet, viszont biztos vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy én nem megyek többet szabadtéri koncertre, mert hogy túl nagy a kockázata. Sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni, úgyhogy csak biztatni szoktuk a közönséget, hogy tényleg az utolsó pillanatig megtartunk minden koncertet, amíg még ők biztonságban vannak, és azért nagyon ritka az olyan, hogy félbe kelljen szakítani. Viszont azt kevesen tudják egyébként,
3: elhalasztani nem lehet ilyenkor, hogy eltolni, később kezdeni, mert voltam úgy, hogy...
2: Volt már olyan, hogy előbbre hoztuk a koncerteket, és pont az utolsó koncert, ahogy lement, akkor jött be a vihar, és ez kész 3 évvel ezelőtt volt, hogy előbbre hoztuk őket. Nem mindig van erre lehetőség. Tehát a tavaly éve például annyira változatos volt, gyakorlatilag a meteorológiai szolgálat, aki rendszeresen riasztott minket, tehát minden évben le vagyunk velük szerződve, hogy 5 percenként más infót mondtak, tehát nagyon nehéz volt, és gyakorlatilag egész sokkal későbbre vártuk a vihart, és nagyjából az 1 órás riasztás után 10 perccel hívott a meteorológia, hogy 1/4 óra múlva le fog csapni mégis, szóval ezzel nem tudunk mit tenni, csak azt, hogy például stratégiailag az idei évben azért már sokkal, tehát hogy külön tanácsadókat vettem föl erre az esetre, hogy még ennél is jobban csináljuk a fesztivál, akár hát reméltek nem a leürítését, de magát mondjuk a pillanatnyi döntéseket, bár azt hiszem, hogy jól döntöttünk, de ami nagyon nehézkes, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy a legtöbb előadói szerződés az elég egyoldalú, és az előadó javára, és minél drágább egy előadó, annál inkább ilyen, hogy gyakorlatilag bármi történik, ha elmarad a koncert, ugyanúgy ki kell fizetnünk az előadókat, mint hogyha megtartották volna. És ráadásul a legtöbb szerződésben az szerepel, hogy bármilyen alkalomból marad el, tehát ha saját hibájából marad el a koncert, akkor is ki kell fizetni. Úgyhogy nyilvánvalóan...
3: Akkor jobban értem Morrissey-nek a lemondási rátáját. Aha, jó.
2: Hát igen, és ráadásul a biztosítók sem fizetnek erre az alkalomra, tehát ez a fesztivál szervezőknek a tiszta kockázata. Ezt tényleg kevesen tudják, szerencsére nagyon hálás a közönség mindenért, tehát a tavaly évben se volt ebből különösebb probléma, de azt gondolom, hogy ez fontos információ a közönségnek, hogy egy kicsit még jobban tolerálják, hogyha véletlenül valami ilyesmi előfordul, de azért remélhetőleg a statisztika alapján most most ez egy jó pár évig nem fog előfordulni, legalábbis nagyon reméljük.
1: Igen, és gondolom az is közrejátszott abban, hogy egy kicsit változott a dátum, mert azért az a hétvége érdekes módon pont az volt a legviharosabb hétvége mindig.
2: Igen, igen, igen, úgyhogy mi is azt mondtuk, hogy most biztos nem lesz, mert hátrébb mentünk egy héttel, bár ez nem teljesen ennek köszönhető, mindig van egy ugrás, tehát egy pár évente van egy ugrásunk visszafelé, és minden fesztiválnak egyébként, mert annyira belecsúsznánk, tehát megyünk előrefele az időben, tehát minden évben egy nappal előbb van, mert úgy esik a hétvége, úgyhogy nyilván
1: most korrigálni kellett akkor.
2: Igen, úgyhogy ilyenkor mindig korrigálunk, és akkor mindenki így egyszerre ugrik kb. Egyet hátrafele. Meglátjuk, hogy a következő év az hogy alakul. Még nem 100%-osak a jövő évi dátumunk, de mire lesz Jazz Picnic, addigra már tudni fogjuk, hogy mi a jövő évi dátum.
1: Ami fontos, hogy ugye Butik Fesztiválnak hívjátok ezt, hogy ennek a megőrzése érdekében ugye létszámkorlátok, kényelmi szempontok betartása szempontjából miket foganatosítotok, milyen intézkedések vannak?
2: Hát ugye létszámban nem növünk, és nem is engedjük, hogy többen legyenek. Azt gondolom, hogy nagyon jó a befogadó képessége a fesztiválnak, nagyon jól el lehet rajta terülni, nagyon kényelmes olyan szempontból, hogy sosincs igazi tömeg, és minden elérhető egy rövid sétával, de még sincs összeszorítva a közönség, úgyhogy hát ez Palóznaknak az előnye, hogy ilyenkor gyakorlatilag egész Palóznak a miénk, Palóznak akkora, amekkora, és nem akarjuk ezt kijebb vinni Palóznak határain túlra. Emiatt azt gondolom, hogy mindig is meg fog maradni ez a családias butik jellege. Mindig belefutnak ismerősök egymásba, mert egyszerűen elkerülhetetlen, úgyhogy ilyen hatalmas örömködések vannak mindig a fesztiválon, mindig találkoznak olyan ismerősökkel a közönség, akikkel előtte, nem tudom, éveken át nem találkoztak, és nagyon örülnek. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy homogén a közönség, tehát, hogy mindenki nagyjából hasonlóan gondolkodik, hasonló szórakozást keres, sose volt probléma abból, hogy nálunk üvegpohárba is lehet bort inni, nagyon sokan abban isszák, vigyáznak egymásra, vigyáznak az üvegpoharakra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a butik jelleg, ez mindig meg fog maradni, és meg tud maradni.
1: Hogyha megnézzük, akkor a nemzetközi nagyszínpadon hogyan állítottátok össze, milyen szempontok alapján a végleges a nemzetközi és hazai zenei felhozatalt?
2: Mindig próbálunk nem fesztivál mainstream zenekarokat hívni, mert úgy értem itt magyar fesztivál mainstream zenekarokat, azért eléggé sok, tehát sok fesztiválnak hasonló a kínálata előadókban, hiszen a közönség attól mainstream, hogy ezt szereti. Mi azért próbálunk egy kicsit ettől eltérni zenei stílusban. Ugye kezdtünk a jazzzel még 15 évvel ezelőtt, abból egy picit már kikacsingattunk a nagy színpadnál, populárisabb műfajok felé, azért arra vigyáztunk, hogy mind jazz közeli műfaj legyen, vagy jazzből leszármaztatott, bár mondjuk könnyű dolgunk van, mert szinte mindenben van jazz DNS, még a technóba is, tehát, hogy igazadiból ezek könnyű a dolgunk, de nálunk azért a funk, a soul, a pop jelenik meg a jazz mellett, és ehhez válogatjuk az előadóinkat is. Egy a lényeg, hogy alapvetően olyan zenét játszanak, ami a nyári csillagoség, vagy a kicsit borúség, vagy a szemerkélő eső alatt is, de lényeg az, hogy a Balatonparton a sok búját, baját feledni vágyó embert szórakoztassa. Úgyhogy nálunk ilyen mindig azt szoktam mondani, hogy csak boldog zenét lehet játszani. Ez vonatkozik a magyar színpadokra is, bár ott már egy kicsit más, mert nagyon figyelünk arra, hogy rengeteg olyan zenekar létszel, akik alig kapnak fellépési lehetőséget, talán azért, mert vagy egy kicsit undergroundabbak, vagy mert jazz, úgyhogy nálunk nagyon-nagyon sok olyan gyöngyszem van, akit viszonylag nem lehet meghallgatni máshol, és nagyon nagy sikerűek a falubeli színpadok, ezek egyébként a faluban levő három színpad, ahol fellépnek ezek a magyar előadók, és mindenkit tényleg csak biztatok, hogy amikor tud a nagy koncertek között, mert azért alapvetően nagyon sokan arra jönnek, igen, és hogy menjenek be a faluba, és hallgassák meg őket, mert nagyon sokszor hallom azt, hogy ott ragadnak konkrétan a...
1: Igen, azokon a kis helyszíneken, igen.
2: Így van, így van, így van.
1: Ó, figyelj, nagyon fut az időnk, egy dolgot még beszéljünk meg, az a House of Giving Jazz Picnic együttműködés, ami, amiből született a Fesztivál Manifesto, és csatlakoztak a nagyok, ugye ehhez?
2: Így van, így van. Ugye minden fesztivál tudja, és ezt felfedezte, hogy, hogy nagy ereje van abban, hogy közvetítsen üzeneteket, hiszen ahogy mondtam, minden fesztiválnak azon, általában azért azonos értékrendű, azonos ízlésű emberek látogatják, és ezért, ezért viszonylag könny, és ezek az emberek bíznak a fesztiválba, tehát azért mennek arra az ominózus fesztiválra, mert bíznak abban, amit üzennek, amit közvetítenek. Ezt kihasználva minden fesztivál egy kicsit szemléletet formál valamiben, hívja a figyelmet társadalmi problémákra, és azt találtuk ki a House of Giving-el, ami egyébként a Bridge Budapestnek az egyik projektje, hogy miért ne csináljuk, ezt egy kicsit irányítottam. Volt egy nagy kutatás, hiszen Magyarország kiderült, hogy az adományozásban utolsó Európában, és ezt a Tudományos Akadémia ezt lekutatta, hogy miért, és az jött ki, hogy azért, mert nem bízunk az adománygyűjtő szervezetekben, és nem csak azért nem bízunk, hogy esetleg ellopják a pénzt, hanem egyszerűen azért, hogy nem profik, és nem átláthatóan kezelik. Úgyhogy erre föl készült ez a fesztivál manifesto, amiben gyakorlatilag mi fesztiválok leírtuk pár pontban, hogy mi milyen, hogyan választunk adománygyűjtő szervezetet. Ez hozzájárul az is, hogy van egy ilyen átláthatósági audit már az adománygyűjtő szervezetek részére. Jelenleg 60 adománygyűjtő szervezet az, amelyik ezen

0: választottuk, választhatok ti is ezekből, akik már az átláthatóság útját járják, és azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, egyrészt az adománygyűjtő szervezeteknek is, másrészt a közönségnek is, hogy tényleg, ha ez a probléma csak, hogy nem bíznak benne, akkor mi olyanokat mutatunk, akikben garantáltan.
1: Szuper.
0: Akikben lehet, igen.
1: Hát mindenkinek azt ajánlom, hogy keresse fel az oldalt, a Jazz Picnic oldalát, nézze meg a programokat, és most mi is oda próbáljuk a Millás közönséget legalábbis egy részben húzni azzal, hogy ott leszünk a helyszínen, úgyhogy akkor ott találkozunk. Köszönjük szépen!
0: Nagyon várom benneteket!
1: Köszönjük szépen,
0: Orsoly! Köszönöm, sziasztok!
1: Valde Orsoly, a Paloznaki Jazz Picnic alapító fesztivál igazgatója beszélt az idei fesztiválról, augusztus 6 és 8 a dátum.
2: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
3: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda Prózai Nyári Élmény Színháza.
1: Sajnos már a hírekben vagyunk benne, mert olyan érdekes témáink voltak, hogy túlbeszéltük ezt az órát is, úgyhogy jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, holnap pedig Ács Gábor és Mihárovics András vár, szeretettel mindenkit.
4: Beugrok, hogy neked is lehessen egy pihenőnapod.
1: Jó, jól teszed, és akkor a macit egy kicsit masszírozd, aztán utána átveszem.
4: Igyekszem, és
1: aztán
4: nagyon
1: átveszem.
4: Várom.
1: Na sziasztok, köszönjük a figyelmet.
2: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását. A vártnál alacsonyabb lett az infláció. Kereskedelmi hajókra támadt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Súlyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátását.

0: Pártját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett a képviselők szavaznak az ügynök akták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnök megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett, közölte az Államadósságkezelő Központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Az MTV a sajtó és marketing irodája jelezte, a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást. Kereskedelmi hajókra támadt Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban pedig egy csepp folyósított földgáz szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában keletkezett tűz. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma az egész országban napos, nyári időre számíthatunk. Csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos, gomoly felhős, szeles idő várható a következő napokban is, de folyamatosan melegszik az idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játssza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demién Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?
2: Sziasztok, Muzslai Franciszko vagyok a Duck Shell zenekarból, ti pedig a Rádiókafét hallgatjátok.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azt tudja valaki, hogy milyen a pszichedélia, a funk és a rock találkozása? A 2010-ben alakult magyar The Qualitons zenekar számai tele vannak váratlan zenei fordulatokkal. Megjelenik a lemezeiken a táncos grúvos, kis francia szerelmes andalgás és az orbitális stoner rockos zúzás is. A 60-as, 70-es évek velünk élő energiája nosztalgia faktor nélkül, és a srácok voltak olyan menő arcok, hogy Kovács Katival is összeálljanak.

Nincs nagyon... Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok! Zságer Balázs vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A funk és a roots rock elemeit keresztező C'est la vie első nagylemeze 2023. júliusában jelent meg, Ilyen az élet címmel. A hattagú zenekar dalai megtestesítik a tagok életfelfogását és életstílusát, amelynek központi eleme az életszeretet, az életre valóság. Ahogy a zenekar mondja, annyit szeretnénk csak, hogy velünk együtt mások is jól érezzék magukat, és az élet szépségét csodálhassák.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a rádió.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Soul Sugar a nagyszerű francia soul jazz funk és reggae billentyűs Guillaume G. Metinier fúziós kollektívája. Bemutatkozó albumuk a Nothing But The Truth 2009-ben jelent meg. Azóta folyton változó tagsággal, de töretlen profizmussal és lelkesedéssel ötvözik imádott műfajaikat. 2025-ben közös nagylemezt készítettek a Dub Shepherds Dub Reggae formációval. A Blue House Rockin' nyitó trackje Curtis Mayfield Give Me Your Love, Love Song című klasszikusának feldolgozása. Az eredeti szám egyedüli szerelmes, erotikus szerzeményként szerepelt az 1972-es Superfly filmzenealbumon, a sok társadalmi témájú, szegénységgel, bűnözéssel, drogfogyasztással foglalkozó betétdal között. Mint egy megbújva.

0: Benefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Orange Pekó a tealevél méretére utaló kifejezés. A hosszú, hegyes leveleket hívják így. De Orange Pekó a neve annak az 1998-ban alakult japán fúziós jazz duónak is, amelyben Kazumo Fujimoto a zenéért, Tomoko Nagashima pedig a szöveges betétekért felel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bésame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Tovább lassult az infláció. NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót. Napos felhős időnk lesz ma élénk széllel, délután 32 fokot mérhetünk maximum. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassult az infláció Magyarországon. A KSH ma közzétett adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak. Az élelmiszerek esetében szinte teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves ár emelkedési ütem. Az infláció főhajtó erejét továbbra is a szolgáltatások jelentik. A szektorban átlagosan 4%-os a drágulás. Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság idei 200 terméket érintő razziáján eddig 92 eszközt teszteltek, amelyek közül 74 nem felelt meg a szabványoknak. A laboratóriumi mérések szerint az elégtelen szigetelés és a belső alkatrészek rossz elrendezése miatt közvetlen áramütés veszély áll fenn, de sok esetben a csatlakozó dugók mérete és az úti átalakítók szerkezetesen volt megfelelő. A hatóság folyamatosan vonja ki a piacról a veszélyes cikkeket, a fogyasztóknak pedig azt tanácsolja, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen márkájú darabokat, és túlmelegedés esetén azonnal áramtalanítsák a töltőt.

0: A június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata és több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18 000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Varró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője, mai vendégem. Ma Magyarországon a gyermekvédelem számos nehézséggel küzd. Jelentős a szakember és nevelőszülő hiány, túlterheltek a dolgozók, magas a fluktuáció, miközben több ezer gyermek még mindig nem családi környezetben nevelkedik. A szakemberek szerint mindez nem csak a rendszer működését nehezíti, hanem a legkiszolgáltatottabb gyerekek esélyeit is rontja. Arról beszélgetünk, hogy mit mutatnak meg a közelmúlt eseményei a gyermekvédelem állapotáról, milyen változásokra lenne szükség, és mit várnak a jelenlegi döntéshozóktól. Szó lesz arról is, hogyan lehetne nagyobb átláthatóságot teremteni, megerősíteni a családokat még a krízisek előtt, és olyan feltételeket biztosítani, amelyek között a gyermekek valóban biztonságban nőhetnek fel. Zene után már is kezdünk, és ne felejtsétek, a gyermekvédelem helyzetek közös felelősségünk. Maradjatok velünk!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem, ahogy ígértem, Baró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője, akit köszöntök, szia!
2: Szia, szép napot!
1: És aki egyébként több ízben ki lett már tüntetve a kommunikációs kampányokért, ezért is gratulálok, de most nem feltétlenül erre fogunk kitérni, de az utóbbi időben is kaptál jó pár díjat, úgyhogy ezt azért... Fogadjátok elismerésemet. Na de, azt beszéltük meg, hogy megpróbálunk egy picit ebben a műsorban, vagy ennek a keretein belül rávilágítani a gyermekvédelem helyzetére, amely az elmúlt években elég népszerű téma lett, és hát sajnos azok miatt, a dolgok miatt, amelyek kiszivárogtak, vagy nagyon egyértelműek voltak, de amik tulajdonképpen a rendszernek azon visszásságait mutatták meg, hogy itt pont nem védelemről, hanem sokkal inkább bántalmazásról és kiszolgáltatottságról van szó. Ez egy nagyon fontos része a dolognak, de hát ezen kívül van még rengeteg szegmense. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha azt kérdezném tőled, hogy mit gondolsz, ha ma valakinek, egy átlagembernek, akinek ehhez ugye mindennapokban nincs köze, kéne mesélni a mai helyzetről, hogy a gyermekvédelemben hogyan működik, hogyan vannak a gyerekek elhelyezve, mit várhatnak, milyen lehetőségeik vannak, akkor mit mondanál?
2: Ez azért nagyon nehéz, mert tényleg az utóbbi években negatív történések kerültek nyilvánosságra, és azért az átlagembernek a gyermekvédelemhez még ettől függetlenül is kevés tudása kapcsolódott. Másrészt nagyon sok előítélet, ezt tudjuk. Ezt korábban már felmértük így SOS gyermekfalvakként is, hogy keveset tudnak az emberek, és nagyon sokszor gondolnak olyat, hogy a nevelőszülők, megélhetési nevelőszülők, hogy a gyerekeknek, ha egy jelentős százaléka azért kerül be például a rendszerben, mert ő maga tehet róla, volt tényleg konkrétan egy ilyen felmérés, hogy 7%-a a megkérdezetteknek ezt gondolta. Tehát, hogy eleve egy előítélet övezi ezt az egész gyermekvédelmi gondoskodást részben. Részben persze van egy egyre erősebb ilyen segítő szándék, ezt is látjuk, és ezek az események, amik az elmúlt időszakokban történtek, a nagyon sok bántalmazás, ami felszínre került, az abúzus, ez biztos, hogy nagyon rosszat tett ennek a szegmensnek a megítélésében, és a nevelőszülők, vagy a nevelőknek a megítélésében is. Tehát, hogy azért itt most onnan kell indulni, hogy ez a tiszta lapot öntünk a pohárba. A kampányainknak különben pont ez szokott lenni a lényege, hogy megmutassuk, hogy miről szól a gyermekvédelem, hogy kik ezek a gyerekek, akik benne élnek, hogy ők nem tehetnek róla, de megmutatni a családokat is, akik a gyerekek mögött vannak, hogy nem feltétlenül egy családhibáztatás legyen, ami szintén elég gyakori, hogy hiszen lemondott a gyerekéről, hiszen ott hagyta, hiszen miért nem veszi magához, hanem ezt árnyaljuk, ezt a képet, hogy itt azért sokkal nagyobb és összetettebb problémáról van szó, tehát a gyermekvédelmet nem lehet elválasztani a szociálpolitikától, a lakhatási problémáktól, az oktatástól, a szociális ügytől. Ez egy komplex, ez egy nagy csomag, önmagában nem vizsgálható, és ezért érdekes kérdés, hogy amikor fölteszik azt a kérdést, hogy mind kellene változtatni, mondja egy dolgot, nem lehet egy dolgot megmondani, mert itt több a rendszer kapcsolódik össze, és több mindenhez kellene nyúlni.
1: Igen, tudod, az jutott rögtön eszembe, hogy ez tulajdonképpen ugye a társadalomnak egy olyan problémája, ami mindenkit érint, mert hogy valahol, pont ahogy azt mondod, hogy ez egy nagy csomag, ha ezt így kitennénk a térbe, tehát annyi leágazása van, hogyha lenne egy olyan szerencsés és ideális élethelyzetű társadalom, ahol mindenki figyel mindenkire, ahol lennének lehetőségek kinyúlni még egy szerencsétlen helyzetben is barátok, ismerősök felé, tehát lenne ilyen társadalmi megtartás, akkor valószínűleg az egész úgy, ahogy van, sokkal kisebb lenne maga a rendszer is, amit el kell tartani, meg a probléma is. Mert hogy tudod, az jutott nekem is eszembe, és ez lehet, hogy nem szép, vagy nem fog tetszeni sokaknak, csak tudod, amikor voltak ez a rengeteg abúzusügy, és tüntetések voltak, megmozdulások, amikkel nagyon-nagyon egyetértek, és nagyon fontos, hogy mindannyian kiálljunk, és azt mondjuk, hogy ezt nem engedhetjük meg, és ne legyen ez. De akkor nekem meg eszembe jutott egy olyan kutatás, amiről amúgy csináltam is adást annak idején, hogy felmérték azt, hogy hány család van, aki azt mondja, hogy szívesen engedi a gyerekét barátkozni, vagy szívesen látja hagyja a gyereket társaságában mondjuk egy otthonból kikerült gyereket, vagy szívesen engedne az otthonába, és ez is 7% körül volt. Tehát a legtöbben azt mondják, hogy okay, rendben, ez tök jó, csak azért az ne legyen, hogy mondjuk hozzánk jön.
2: Igen, ez abszolút jön, ezt mi is még néztük annó, hogy valóban van egy ilyen társadalmi távolságtartás, hogy nem szívesen, tehát hogy lehet, hogy messzébe elfogadjuk, de ahogy közeledünk, hogy a munkatársunk, a szomszédünk, a pár, a gyerekünknek a párja, úgy egyre inkább elutasítóak vagyunk. A rendszer szinten nézve különben itt tényleg az van, hogy nem lehet egy dologhoz hozzányúlni. Tehát, hogyha egy dologhoz hozzányúlsz, az egy tűzoltásnak fog minősülni. Tehát, hogy amiről beszélsz, igen, ez, hogy megtartani ezeket a családokat, az egy nulladik pont lenne, vagy mínusz egyedik pont. Hogyha az nincs meg, akkor onnantól kezdve, hogyha nincs meg a család támogatása, akkor ott elindul egy ilyen folyamat, hogy egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe és rosszabb állapotba kerül, és minél később lépsz be ennek a családnak az életébe, egyre kevésbé tud segíteni, és ennek a vége az, hogy nem a családot támogatod meg, hanem már a gyereket kiemeled. És ott már, ha már kiemelted a gyereket és állami gondozásba került, ott már a családdal valójában nem foglalkozik a rendszer, mert akkor ott már ez így adott, hogy okay, akkor ő már ott nő fel. Tehát, hogy a végén fogjuk meg ezt a problémát, és itt mondom, hogy a szereplőknek az együttműködése, az fontos lenne, illetve hát az, amit mondasz, igen, ha meg tudjuk-e tartani a családot. Erről az jut eszembe, hogy nyilván egy kisebb közösségben ez ennek sokkal nagyobb hagyománya van talán.
1: Hát képzeld el, hogy már annyira nem. Igen.
2: Igen, csak arra gondolok, hogy a...
1: De tudom.
2: Tehát, hogy amikor igen, tehát, hogy központosítva van nagyon sok minden, nem helyi szinten oldjuk meg, hanem központi irányítás, vagy rendeltek nem tudom mik által. Tehát, hogy valóban nem a közösség van a gyerek körül, a család körül. És ez különben nagyon fontos, hogy nem a középosztálybeli családoknak a gyereke szokott bekerülni gyermekvédelmi szakellátásba jellemzően, ott még inkább van körülöttük egy védőháló, ami őt megtartja, akár a család, a barátok, a rokonok. Ha ez nincsen, akkor neki nem nagyon van esélye, mert az állam nem tud mellé rakni, vagy jelenleg nem tud és nem rak mellé olyan segítséget, ami pótolná ezt a hálót. Nagyon sokszor ezek a gyerekek, akik bekerülnek, nincsen körülöttük család, tehát nem lesz egy nagymama, nem lesz egy nagypapa, igen, nem lesz egy testvér, aki befogadja átmenetileg, mert nem tudja, vagy nincs mellette, vagy nem tudja. Tehát, hogy nem tudják őket egyszerűen felfogni. Nagyon sokszor eleve egyedülálló anya van gyerekkel, mert meglomlott házasság, stb. Tehát ez nagyon összetett szintén. Utcára kerül, és onnan már neki nincsen visszaút, őt már nincs, aki megfogja. És a rendszer se tudja megfogni, van családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona, kevés férőhelyel. Elengedjük az ő kezüket, vagy minimális részüket tudjuk megsegíteni.
1: Igen, nekem most az jutott eszembe, hogy nekem van a családomban vidéken olyan ember, aki a közigazgatásban dolgozik, és szoktunk erről beszélgetni, hogy ott hogyan megy a kis falvakban. És tehát nyilván amennyit tudnak központilag megtenni ilyen támogatás, olyan támogatás, de ő nagyon sokszor mesél nekem azokról a gyerekekről, akik pénteken hazamennek az iskolából vagy az intézményből, és hétfőn reggelig valószínűleg nem nagyon jutnak ételhez, és hétfőn reggel látszik, hogy borzasztóan éhesek. A család lehet, hogy megkap olyan támogatást, amiből ezt meg lehetne oldani, de már a körülmények nem olyanok, a hozzáállás nem olyan a családban, a felfogása annak, hogy egy gyereket ellátni milyen, nem olyan. Szóval, hogy és ebbe viszont ők kívülről nem tudnak belenyúlni, mert erre nincs felhatalmazás. Szóval, hogy nagyon nehéz ez, és nagyon sok arca van, szerintem is. Na most nézzük meg azt, hogy mit gondolsz, vagy mit gondoltok a jelenleg felállt kormány ezt mindenképp a zászlójára tűzte, hogy itt rendet rak, lesz dolguk bőven. Nem azt kérem, hogy itt most így név szerint vagy személy szerint, de mit gondolsz, vagy gondoltok erről az állományról, aki felállt, hogy szakember szinten ez mennyire lesz működőképes ti szerintetek, vagy tárgyalóképes?
2: Hát az látszik, hogy igen, tehát ez a zászlós hajója volt az egész kampánynak is, és azóta sem engedik el ezt a témát, ez különben jó hír, hogy ez napirenden van tartva, az is jó hír, hogy jó szakemberek vannak kiválasztva nagyon sok
1: mondjuk Gyurkó Szilviával, azt gondolom, hogy ez az...
2: Tehát, hogy a gyerekjogi szempontok elég erősen megjelennek. Nagyon erősen megjelennek.
1: Igen, nekem az egyik legjobb élményem az volt, hogy ő bekerült ebbe.
2: Igen, tehát hogy azért ez látszik, hogy itt van egy szándék, az emberek személye azért garancia arra, hogy valóban a gyerekjogok megjelenjenek. Itt nagyon sok olyan korábban civil szereplőként dolgozó személy került be, aki tényleg igen, ezzel foglalkozott kifejezetten, tehát van róla egy tudása, van valamelyest ugyanígy tereptapasztalata is, tehát hogy azért így nagyon izgalmas szerintem az, hogy rendszer szinten hogyan tudnak ehhez hozzányúlni, hogyan tudják összehangolni a különböző tárcák, azokat az intézkedéseket, amik ahhoz kellnek, hogy egyáltalán ez a rendszer változzon. Az biztos, hogy, tehát, hogy teljes átvilágítás lenne ahhoz szükség, hogy egyáltalán neki induljanak, mert nem tudjuk, hogy mi van itt az elmúlt sok-sok évben. Azért kevés adatot kaptunk, nem volt átláthatóság, nem annyira látjuk, hogy mi történt, mi történik az intézményekben, az zárt ajtók mögött, tehát hogy itt azért meg kell piszkálni, és meg kell nézni, hogy mi van, és utána összehangoltan. Úgyhogy az elvárásom, vagy az elvárás a sok szakmában dolgozónak nyilván az lenne, hogy ezeket összehangolni. A szociális, az igazgatás, az oktatás minden területen.
1: És mi az, ami eddig történt? Tehát van-e már arra mutató jel, hogy lesz párbeszéd? Hogy érdekes a ti véleményetek? Hogy fontos, hogy ti mit láttok?
2: Civilekkel elindult egy párbeszéd, egy egyeztetés. Ez egy jó, hogy van egy ilyen nyitottság erre. Meghallgatják a kapcsolódó szervezeteket. Van ez a gyermekjogi civil koalíció, ami nagyon sok, legtöbb civil szervezetet tömöríti, aki gyerekjogokkal, gyermekvédelemmel foglalkozik.
1: Ebbe te is benne vagy.
2: Ebbe benne vagyok én is egyéni szakértőként. Tehát, hogy voltak ilyen leülések, ahol kaptunk tájékoztatást, illetve lehetett mondani, véleményezni dolgokat. Tehát, hogy van egy párbeszéd, hozzá lehet férni sokkal jobban szakmai anyagokhoz, meg tervezetekhez.
1: Mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, bár most ugye pont azt beszéltük, hogy itt nincsenek ilyenek, tehát nem az van, hogy mi az, amivel kezdeni kell, hanem nagyon, itt egy terepasztal van, és az egészet egybe kell nézni, úgyhogy lehet, hogy nem állja meg a helyét, de hogy mi a fontosabb, reagálni az elmúlt évek borzalmaira, és abba kvázi igazságot szolgáltatni, egyébként a gyerekek felé, és amúgy a társadalomnak is megmutatni, hogy ilyen rémségek nem történhetnek, vagy az, hogy egyébként magához az egész rendszerhez hozzányúljanak, vagy a kettő nem is zárja ki egymást.
2: Párhuzamosan. Tehát, hogy a rendszerhez muszáj hozzányúlni és elkezdeni a szakmai lépéseket, az átvilágítástól a rendbetételéig, ami nyilván egy hosszú folyamat, és ez nem egy meg négy év. Tehát ez ennél sokkal-sokkal hosszabb. De nem megkerülhető az, hogy ne reagáljanak ezekre a korábbi most felszínre került abúzus és bántalmazási ügyekre. Tehát ez nem megengedhető. Itt azért van egy nagyon nagy társadalmi visszhang. Itt az emberek szerintem elvárják már, hogy történjen valami, hogy kiderüljenek dolgok, hogy átvilágítsák, és ugyanígy nem lehet ott hagyni a gyerekeket ebben. Tehát az, hogy kialakítani egy olyan jelzőrendszert, amiben a gyerekek tényleg tudnak jelezni, és függetlenül, és nem tudom, nem feltétlenül a saját fenntartójuknak. Tehát, hogy ne történjenek meg ezek továbbra sem, vagy továbbra már ne történjenek meg ezek, vagy legalábbis mérsékelni, vagy megelőzni, vagy idejében felismerni, ha már megtörtént, és erre reagálni, tehát ez megengedhetetlen. Azok után, hogy ennyire nyilvánosságra kerültek ezek az ügyek, emellett nem lehet elmenni.
1: Én azt képzelem, hogy nagyon nagy sérülés érte a rendszerben dolgozókat azzal, hogy nyilvánosságra került, és ez természetesen nagyon jó, hogy nyilvánosságra került, de hogy az kiderült, hogy egész egyszerűen ebben a rendszerbe bejuthatnak ilyen elmeháborodott predátorok, akik aztán utána bántják a gyerekeket, vagy bántalmazzák, vagy kihasználják. És egyébként ez sem új keletű, sajnos. Tehát én már sok évvel ezelőtt is, meg szerintem, szóval, hogy erről mindig lehetett hallani, hogy a hatalommal való visszaélés az mindig megjelenik, csak valahogy tényleg azt képzelni az ember, hogy akikre kicsiket bíznak, az érti ezt. De azzal, hogy ez kiderült, azt képzelem, és azért mondom, hogy sérülés érte az ott dolgozókat, mert nyilván nagyon sokan vannak, akik meg az egész életüket teszik arra, hogy valamilyen módon segítsenek ezeknek a gyerekeknek, és őrájuk is került egy kvázi bélyeg, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem tudom, hogy ezt hogy látod, azt képzelem, hogy ez elég nehéz lehet ennek az elhordozása.
2: Biztos, hogy igen, ez teher. Tehát annak, aki ilyen szívvel lélekkel benne van, és nevelőszülő vagy nevelőként dolgoznék, annak ez nagyon kellemetlen, mert az egész szakmának kellemetlen. Tehát azért a nevelőszülői szakma, vagy ez a nevelő szakma nem volt soha egy magas presztízsű, sem pénzbeli megbecsültségben, sem társadalmiban. Egy alacsony presztízsű szakmáról, hogyha folyamatosan ilyen hírek jönnek ki, akkor azt szintén nem tesz jót neki. Tehát, hogy igen, ezzel is van dolog. Pont erre jók a különböző kampányok. És visszatérve arra, amit mondtál, hogy igen, hogy az utóbbi években ezek így kirobbantak, hogy 10 évvel ezelőtt is ez volt, 20 évvel ezelőtt is ez volt, 30 évvel ezelőtt is ez volt.
1: Hát tudunk olyat, aki már 20 éve ott van, tehát ő magyarán ezt 20 éve csinálta.
2: Azok a felnőttek, akikkel én legutóbb interjúztam, ők már 40 évesek, és ők 40 évvel ezelőtt kerültek be ebbe a rendszerbe, mint például köpen Zsiga Melinda, aki volt is nálad, kickbox világbajnok, ő is elmesélt a saját történetét, hogy 40 évvel ezelőtt hasonlókat élt meg. Tehát, hogy ez egy régi folyamat, sokkal érzékenyebb lett rá a média és az emberek, és ezek most kerültek nyilvánosságra. Ha visszamennénk 50 évvel ezelőttre, valószínűleg ott ugyanezt találnánk, ott van az árvácska, a film. Tehát, hogy ezek így, ezek ott voltak, csak most már figyelünk erre. A gyerekjogi szempontok egyre erősebbek, és egyre fontosabbak, és egyre jobban figyelünk arra, hogy gyerekekkel valójában mi van. És több csatorna is van arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek ezek az ügyek. Megváltozott, tehát más a média is, meg más, hogy jutnak el az információk.
1: Hát meg, hogy legyenek ebben határok, mert szerintem azzal nem mondok újat, hogy ha bárkinek bármilyen elvetemültsége van, most lehet ezt a szót használom, azt leginkább azon a területen lehet megtalálni, ahol ehhez könnyen hozzáfér. Tehát ez egy pszichológiai állítás, és ez is azt hiszem évezredes tapasztalatokon nyugszik. A probléma az, hogy hogyan nem tűnik ez ki, hogyan nem bukik ez ki, hogyan nem lehet ezt észrevenni, vagy tetten érni már a legelején. Tehát az, hogy 20 éveket el lehet így tölteni egy rendszerbe, az szerintem ilyen hátborzongató.
2: Ez abszolút így van, és ez is több sebből vérzik, hogy ugye egyrészt az, hogy a nevelők felvétele, hogy nem egy egységes, tehát különböző szervezetek veszik föl, különböző eljárások vannak. Nyilván az segítene, hogyha lenne egy egységesítés, de ami fontos az, hogy mi kerül nyilvánosság, vagy mi kerül felszínre. Tehát ez ugyanaz, hogy a családon belüli erőszak is nagyon sokszor nem derül ki, mert zárt ajtók mögött történik. Az a kérdés, hogy azok, akik körülöttem vannak, mint jelzőrendszer, a védőnő, az óvónő, a háziorvos, stb., hogy ők mennyire látnak bele, mennyire jeleznek, mennyire tartanak kapcsolatot a családdal, hogy egy ilyen család, vagy egy ilyen intézmény mennyire van elszigetelve. Egy zárt intézményben sokkal több minden megtörténhet. Nagyon fontos lenne, hogy szakemberek legyenek, támogató szakemberek legyenek, mentálhigiénes szakemberek legyenek a családok, meg az intézmények, a gyerekek mellett a kezdetektől fogva, a pszichológus, a nem tudom, mentor, nevelőszülői tanácsadó, akik szorosan együttműködnek vele, és nem csak azért, hogy ők ellenőrizzék, és bemenjenek az zárt ajtók mögé, nyilván fontos, hanem hogy támogassák, hogy segítsék, mert ők lesznek azok, akik át tudják segíteni őket, ha krízis van, ők lesznek azok, akik fölismerik azt, hogyha itt most rezeg a léc, és mondjuk kiégés van. Uh-huh. Mert ha valaki hosszú ideje ezt csinálja, 4-5 gyereket nevel, stb., tehát még a saját családodban is el tud képzelni azt, milyen, amikor néha így eleged van. Itt traumatizált gyerekekről beszélünk, akik nehéz gyerekek. Sokkal nehezebb velük foglalkozni, sokkal hamarabb eljön a kiégés. Ha nincsenek megtámogatva ezek a felnőttek, ezek a szakemberek, akkor ott azért nagy baj történhet. Itt nem mész szabatikára, tehát itt nincs szabadság, 0-24-be csinálod. Ez nagyon-nagyon megterhelő. Jó lenne, hogy ezek kiderülnének, ehhez sokkal-sokkal több szakember kellene, hogy legyen ebben a rendszerben, ami most hiányzik.
1: Na most innen fogjuk folytatni, zene és feles információk jönnek, és utána folytatjuk, és akkor igen, rátérünk arra, hogy mi az, ami hiányzik, hogyan lehetne ezt valahogy csábítóbbá tenni, ezt a területet, meg arra is, hogy mit nevezünk eredménynek, mert szerintem az átlagember az egészen más gondol arról, hogy egy ilyen környezetből kikerült gyerek szempontjából mi a siker. Te viszont ezt egyszer már árnyaltad, ezt a képet, és én azt felfrissíteném nagyon szívesen. Úgyhogy akkor innen fogjuk folytatni. Vendégem Varró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője. Maradjatok ti is!

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Varó Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy ki fogunk térni arra, hogy mi az, ami a jelenlegi rendszerben, vagy egyáltalán tehát a gyermekvédelemben sikernek számít a gyerek szempontjából. Ugye attól függően, hogy mikor is kerül bele a rendszerbe egy gyerek, attól függően változó időt tölt el, illetve hát, hogy azon gondolkodom, hogy mondjam azt, hogy váltakozó traumák érik, mert hogyha egy gyerek a családban él x évig, és utána kiemelik, az úgy önmagában egy trauma. Ha már születése után oda kerül, akkor is egy trauma, csak maximum nem emlékszik rá. Tehát, hogy az intenzitása annak, hogy mit, hogy él meg, de egyébként a saját valóságát hogyan látja, ez nagyon változékony. És nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy plafonja annak, hogy mit is lehet elérni?
2: Ez egy nehéz kérdés különben. Az így, csak így alapból, hogy azt is tisztázzuk, hogy ezer háromféle módon kerülhet ki a gyerek a rendszerből, uh-huh. Ezt az nem annyira szokták tudni. Hogyha valaki bekerül a gyermekvédelmi rendszerbe, a szakellátásba, akkor vagy az van, hogy lemond róla a szülő, és örökbeadható lesz, uh-huh. Vagy az, hogy a család összeszedi magát, és visszakerül a családjába.
1: Ez a visszagondozás.
2: Ez a hazagondozás, ez azért eléggé ritka. A gyerekeknek a többsége azért a 80%-a az bent nő fel a gyermekvédelemben. Tehát ha már bekerült, akkor onnan azért nagyon kevés esélye van kikerülni. Azt, hogy ők több ponton traumatizálódnak, az egyértelmű, ha korán emelik ki a családból, akkor ugye ott nincs a vérszerinti család megismerése. Azért a kisbabákat fogadják leginkább, tehát a 2 év alatti gyerekeket fogadják leginkább örök, mert nekik van a legtöbb esélyük, hogy családba kerüljenek. Ott ez egy egyszerűbb dolog, mert hogy ha kevés időt tölt bent, tehát ott még az korrigálható az a veszteség, amit a vérszerinti családnak a hiánya okoz. Tehát ha ott örökbe fogadják, és most ez csúnyán mondva idézőben jól volt tartva, tehát jól kötöttek ehhez a gyerekhez, a gyerek át tud kötődni a nevelőszülőtől az örökbefogadó szülőhöz. Tehát, hogy uh-huh. ez a legsimább ügy. Minél több időt tölt benn, annál nehezebben fog ez megtörténni, annál nehezebb neki érzelmileg átkötődni egy másik családhoz, vagy egy örökbefogadó szülőhöz. Az is igaz, hogyha később emelik ki a gyereket a családból, akkor ugye már nagyon durva a traumák érték őt, bántalmazás, elhanyagolás, stb. Ennek ellenére annak a gyereknek trauma lehet az, hogy kiemelik abból a családból, ahol elhanyagolták, hiszen ő azt ismeri,
1: így van,
2: ahhoz
1: igen.
2: Kötődik.
1: Erről is nagyon sok kutatás szól, hogy az ismert rossznak az elhagyása, az ugyanúgy trauma.
2: Igen. Tehát, hogy amikor az a gyerek megérkezik mondjuk 5 évesen, akkor ő már 2 traumán átesett a vérszerinti családban, ért traumákon, és azon, hogy kiemelték, és akkor ott kell vele valamit kezdeni. A gyerekeknek különben, ha így arányaiban nézzük, a legtöbb gyerek az 0-2 éves kor között szokott bekerülni, illetve ilyen 6-13 vagy 7-13 éves kor között. Ez az a 2 korosztály, honnan a legtöbben uh-huh. bekerülnek. Hogyha azért elképzeljük, hogy egy 7-8 éves gyerek bekerül, ott már nagyon sok teendő van vele. Abszett. Ott ő már nagyon sérült. Tehát ő vele már kellene, vagy kell foglalkozni a pszichológusnak. Nagyon sok dolgot is hordoznak, magatartási, tanulási, beilleszkedési zavar, ADHD fokozottan van jelen, vagy akár, tehát hogy nagyon-nagyon több eltérés van, és akkor innen indulunk, hogy akkor mi számít sikernek a gyereknek a szempontjából. Sokszor szokták kérdezni, hogy igen, hogy akkor mondjuk egy kampánynál, vagy egy céges támogatásnál, hogy mondj sikertörténeteket, hogy szeretnék, vagy média részéről, hogy szeretnénk forgatni sikeres állami gondozó gyerekekkel, fiatalokkal. Aki elért valamit, hogy van-e olyan, aki sikeres, és ez nagyon nehéz, mert nyilván van, ki tudok emelni, aki egyetemet végzett, aki mondjuk egy sportban jeleskedik, de azért ez nagyon nehéz, és nem ez a siker mércéje. Tehát a siker mércéje egy nagyon traumatizált gyereknél az mégiscsak az, szerintem, hogy ő jól legyen, hogy mentálisan jól legyen, és el tudjon kezdeni felnőttként egy önálló életet, amikor ő 18-25 évesen kikerül ebből a rendszerből, akkor ne csusszon ki a talaj a lába alól, hiszen nekik nincsen védőhálójuk, tehát hogy őket addigra föl kell hozni, olyan szintre úgy meg kell őket támogatni, hogy ő önállóan megéljen a saját lábán, mert ő nem fog tudni hazamenni, nem lesz hova hazamenni, nem lesz az anyja, akit fölhív, hogy nem tudom, lázas vagyok, és most algopirint vegyek be, vagy nurofent, vagy hogy hazamegyek, mert kidobott a barátom, és most nem elváltam, vagy bármi. Ő neki alkalmasnak kell lenni az önálló életre, tehát hogy nagyon rezisztensnek kell lennie a problémákkal szemben, és hogy ez a siker, hogyha ha azt elérjük, hogy ez megtörténjen, és ne váljon hajléktalanná, ne legyen munkanélküli, ne kerüljön vissza a rendszerbe ő vagy az ő gyerekei például.
1: Oké, csak akkor, hogy értsük ezt tisztán, hogy egy olyan világról beszélünk, ahol a családdal kipárnázott gyerekeknél is van egy csomó nehézség, így a felnőtt korba, vagy a felnőttség kapujába. Tehát akkor egy többszörös traumán átesett, és valamilyen körülmények között felnőtt gyerektől azt várjuk, és az lenne a jó, hogyha oda tudnánk juttatni, hogy képes elindulni az életbe, és maga megteremteni a körülményeit, döntéseket hozni, és egyébként önmagát megtámogatni abban az esetben, hogyha bármi történik vele.
2: Ez egy brutális elvárás, tehát így felsorolva, ez egy brutális elvárás, igen, hogy azt várod, hogy ne csak egzisztenciálisan álljon meg a lábán, hanem érzelmileg is felelős döntést hozzon.
1: Hát hiszen úgy tud valószínűleg az élet többi területén, igen, is. Szóval, hogy csak azért rajzoltam ide ezt a képletet, hogy nézzük meg, hogy miről is beszélünk. Tehát, hogy tényleg hátrány a hátrány, és ez egy fontos kérdés szerintem, hogy a társadalom hogy tud ebbe segíteni, hogyan lehetne érzékenyíteni, hogyan lehetne ezt a rendszert úgy felépíteni, hogy ez ne két külön rendszer legyen, hanem adott esetben az egy természetes dolog legyen, hogy van egy gyermekvédelem, ahol vannak gyerekek, akik segítségre szorulnak, és az egyébként a társadalom másik része, akik kis családi közösségekben élnek, valahogy ehhez kapcsolódnának. Milyen jó lenne, hogyha lenne erre terv, vagy
2: ez gondolat. Egy nagyon jó, igen, ez egy nagyon ideális helyzet lenne. Az különben nagyon fontos így számokat tekintve, hogy ez a 23 ezer gyerek, aki így bent van, igen, most a gyermekvédelemben, hogy igen, ez különben soknak tűnik, érdemes sok világviszonylatban, és így a magasabb kategóriában vagyunk, de valójában a fontos itt az, hogy hány évet tölt benne a gyerek a rendszerben. Tehát amiben mondjuk különbözünk más északi országnak a rendszerétől, hogy hány évet van, hogy egy évet, vagy két évet van benn, minél több évet annál...
1: Nálunk bent ragad
2: a rendszerbe, tehát hogy ha az lenne, hogy egy-két évet bent van, addig megtámogatjuk a családot, és vissza tud kerülni, az lenne az ideális, hogy olyan nem lesz, hogy nem lesz gyermekvédelem, tehát hogy mindig lesz, és mindenhol van a szükséges rossz, de ha már bent vannak, és van ez a szükséges rossz, akkor egyrészt az elviselhetővé tenni, másrészt valóban azon dolgozni, hogy minél kevesebb időt töltsenek bent, és ez pedig a családoknak a megtámogatása, hogy ott hogy tudsz hozzányúlni, hogy tényleg ne az legyen, hogy nagyon sokszor azt látni, hogy bent él a gyermekvédelembe, kikerül, családot alapít, akár ideje korán a családot alapít, mert neki ez lesz, ezzel tud pótolni nagyon sok mindent. Ő neki nem volt családja, ezért ő most csinál magának egyet, akár fiatalon, fiatalkori terhesség jön, és aztán egy ponton lehet, hogy visszakerül ugyanebbe a rendszerbe ő is, meg az ő gyereke is, és ebből egy ilyen körforgás lesz.
1: És érthető
2: ez gyakori, és érthető pszichológiailag ez a folyamat, hogy ő nem kapott meg sok mindent, neki nem volt családja, és lehet, hogy egyszerűen korábban fog ő is családot alapítani.
1: Hát meg egyszer arról hallottam, sőt, nem is hallottam, ezt egy kurzuson tanultam, hogy ugye akkor, amikor tulajdonképpen az embernek úgy semmilyen nincs, akkor bármi furcsa nemisége van, és az a lehetőség, hogy én anya leszek, vagy apa leszek azzal együtt, hogy nyilván nem feltétlenül tudja, hogy ez mit is jelent. És ez magyarázat arra, hogy ez a kvázi születésszabályozás, ez nincsen meg az ezzel kapcsolatos tudás, hogy én mikor is tartok ott valójában, mi is kell nekem ahhoz, hogy bár ez is egy, azt hiszem, hogy egy vékony jég, mert ezt amióta így a modern társadalomban elkezdtük kutatni, hogy mikor is vagyunk kész arra, hogy szüljünk, az szerintem nagyon szépen meghozta a látható eredményét, hogy jól ki lett tolva mindenfele.
2: Én ezt arra akartam utalni, hogy igen, azért ez kitolódott ez az egész. Ezeknél a gyerekeknél meg, hát igen, ez egy felnőttséget is jelent a családalapítás, hogy kilépsz a felnőtt életbe.
1: Igen, igen. meg amit te is mondtál, hogy nem volt ilyen, és így potolja. Csak közben, mivel ennek a kapcsolódása sem volt, így ő sem tudja, hogy ez hogyan fog majd megtörténni.
2: Szóval ezek a pontok azok, amikben nagyon is meg lehet segíteni különben egy családot. Például ha már az van, hogy van egy a családok átmeneti otthonába bekerül egy anya gyerekkel, ott azért másfél évet tölthet el, és elvileg ott megtámogatják, hogy segítenek neki. De annyi mindent hoz magával, hogy ez a másfél év nem feltétlenül szokott elég lenni arra, hogy összeszedje magát. Tehát, hogy nagyon ez is sokkal összetettebb, nem tudom, a szexedukáció, a lakhatási problémák, anyagi problémák. Tehát, hogy mindent meg kell oldani. És a lakhatás az egy nagyon fontos pont szerintem ebben az egészben, hogy ha ott tényleg a lakhatás, vagy rossz egy szegregált lakókörnyezetben lakik, akkor onnan sokkal-sokkal könnyebben fog tudni lecsúszni, visszaesni, és sokkal hamarabb bekövetkeznek ezek a dolgok. Tehát, hogy ő magában ez egy nem csak lakhatási probléma, de nagyon nagy szerepe van benne, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek, akiknek a gyerekei bekerülnek a gyermekvédelembe. Tök egyértelműen látni, hogy rossz körülmények között, és bár szegénység miatt ugye nem lehet kiemelni gyereket a családjából pusztán szegénység miatt, de valójában az minden mögött mégiscsak a szegénység van, mert onnan indul.
1: Igen, nekem a környezetemben több család, sőt, nekem egyedülálló barátnőm is van, aki fogadott örökbe gyereket. Olyan családot is ismerek, aki 0 perces korától fogadott örökbe gyereket, és hát nagyon érdekes, hogy nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mondjuk a gyerek 2, 3 vagy 4 évet rendszerbe élt, vagy csak egy nem kívánt és egyébként elhanyagolt vagy abuzált terhességből született, mert nem mindegy, de ha megnézem a gyerekeket és azokat a nehézségeket, amikkel ők küzdenek, és amiket az új családjaik igyekszik kiküszöbölni, nem nagyon van különbség. Mértékben talán van. De a tanulási nehézség, a figyelem hiánya, nem tudom, csomó minden, igen, az épp úgy következhet egy abuzált terhességből, mint...
2: Igen, ez a gyakori, hát abuzált, meg elhanyagolt terhességből született gyerekeknél, és én ott azért magzati korban, vagy várandóság alatt is történhetnek olyan elváltozások, ami aztán okozza azt, hogy ADHD, autizmus, vagy bár nem tudod, tehát a tanulási simán koncentrációs zavar. Tehát, hogy igen, ez különben egy nagyon fontos kérdés, hogy az örökbe fogadásnál ugye el lett törölve a tanfolyam, már nem kell
1: ezetesen
2: tanfolyamra
1: probléma
2: járni.
1: Ez azért is benne, probléma, mert
2: igen, erről volt szó, hogy visszahozzák, és azért is probléma, mert hogy fel kell készíteni a családokat pont ezekre, hogy nagyon sokszor úgy fogadnak örökbe gyereket, hogy nem tudják, hogy ezek a gyerekek honnan érkeztek, és mit hordoznak magukkal, hogy mit jelent a gyermekvédelemből jönni, akár 0 évesen a kórházból kerül hozzá, akár 1-2 évesen. Tehát, hogy azért ez egészen más, azért ez egy nagyon fontos lenne, hogy ne akkor szembesüljenek ezekkel a mondjuk úgy problémákkal, amikor 3 éves, 5 éves, 6 éves a gyerek, és csodálkoznak.
1: Sőt, képzeld el, hogy én tudok későbbiről, és most megint egy ilyen, ez egy személyes történet a barátnőm, akinek a családba, tehát több gyerek mellé érkezett a 0 percesen örökbe fogadott gyerek, és hát én nem is tudom, 9-10 évesen jöttek olyan problémák, amiben nem tudta eldönteni, hogy ebben adott esetben ők hibáztak-e valamit, vagy ez egy hozott dolog, és hogyan kell ehhez hozzáállni. És emlékszem, mikor mondta nekem, nekik még volt ilyen felkészítő tanfolyamok, és emlékszem, mikor mondta, hogy na most érti azokat a mondatokat, amik a felkészítő tanfolyamon erre irányultak. Hogy valamikor az élet időszám egyenesén el fog jönni az a pillanat, hogy előjöhetnek olyanok, amikre nem tudod, hogy még akkor se, ha amúgy szülőből vagy, és van még mellette X gyereked.
2: Igen, ezt akartam mondani, tehát még a vér szerint, tehát hogyha így, a saját vér szerinti gyerekedről van szó, ott is előkerülnek, tehát mondjuk kamaszkorban előkerül olyan, amire rácsodálkozol, és nem érted.
1: És úgyis maradsz azért, egy pár
2: évig. És maradsz pár évig.
1: Csodálkozva.
2: Igen, itt pedig azért ez halmozottan. A szélsőséges, amikor felbontják az örökbe fogadást, azért ez is előfordul évente 10-11 néhány esetben.
1: Na, az például mi történik?
2: Van, hogy hazaviszik, és akkor van egy ilyen 30 napos türelmi idő, különben eleve, van, hogy valamiért nem illik a családba, vagy mondjuk a meglévő gyerek mellé kerül be, nem passzíthatók össze. Tehát, hogy azért ez egy összetett probléma. Ritka, de igen, előfordul. Ez azért szélsőséges. Az érdekes különben, hogy azt látni, hogy mindig több a gyerek, aki örökbe adható. mint a szülő, aki örökbefogadásra vár, de soha nem lesz passzítva az a kettő, ez soha nem fog.
1: Ez olyan elképesztő. Ez olyan elképesztő, és azt hiszem, hogy erről hallottam is most parlamenti vitát.
2: Hogy... Azért is hozom be különben, mert szokták, amikor kijönnek ezek a számok, hogy nem tudom, van 2000 örökbefogadható gyerek, és hogy mi az, hogy nem kerülnek családba. Hát már 6 éve várok gyerekre, már 10 éve várok.
1: Igen.
2: Kereslet és a kínálat az nem egyezik, és nem is fog soha egyezni. Részben különben a szülőknek az elvárása miatt.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy
2: ez egy érzékeny téma.
1: De nyugodtan.
2: Hogy igen, hogy részben a szülők elvárása miatt, hogy azért ezt tudjuk, hogy mindenki kisgyereket 2 év alatti, 3 év alatti, igen, tehát hogy ne legyen roma, ne legyen beteg. Amikor valaki örökbe fogad, akkor gyakorlatilag kitölt egy kérdőívet arra, hogy mi az, amit ő
1: tolerál.
2: Amit ő tolerál. És igen, ezen szokott lenni vita, hogy beírja, hogy mondjuk, nem tudom, kis szívizomgyulladás, vagy nem tudom, szívprobléma belefér, de akkor már nem fér bele, autizmus nem fér bele, nem tudom, mi belefér, roma ne legyen, roma legyen. Hogy igen, ez egy piac, ahol válogatsz. És a kritika itt az különben, hogy de pont hát a roma kérdésnél nagyon érdekes, hogy ugye ez nagyon sokszor az van, hogy mondjuk az apa ismeretlen. Lehet, hogy a csecsemő még fehér színű lesz, és akkor a rassz egyek később fognak kijönni, tök nem tudod valójában a származását, ott ez például érdekes, nem minden csecsemőn fog látszani a rassz egy. A betegségekkel kapcsolatban ott is lehet, hogy később fog kijönni egy csomó minden. De ugyanakkor azért azt hozzáteszem, hogy a szülőnek valóban föl kell mérni azt, hogy mi az, amit ő a környezete elbír és ő tud vállalni, mert az viszont tényleg nem jó, hogy örökbe fogad egy gyereket, és azt neki derül, hogy ez neki nem megy, mert túl sok, mert nem fog neki menni egy bizonyos fejlődési rendellenességgel, betegséggel, hogy az túl sok, és akkor ott mégis visszakerül a rendszerbe, mert hogy igen, volt, van ilyenre is példa. Tehát ezért mondom, hogy nagyon érzékeny, hogy föl kell mérnie, hogy ő mit bírál, az ő környezete mit bírál.
1: Mondjuk erre is tudok egy ellentétes példát, de én körülöttem
2: de azt ezért, hiszem... Bocs, csak hogy ezért nem van az, hogy több a gyerek bent, mert meghúznak ezt a határt.
1: De hogy én körülöttem azért többnyire olyan nők vannak, akik rendkívül agilisak, és akik azt mondták, hogy oké, akkor most van az a pont, hogy én még lehet gyerekem, és nekem ezt is volt olyan barátnőm, aki azt mondta, hogy figyelj, ez egyébként nem egy ilyen dolog, hogy oda mész, és akkor így beleszeretsz, és ő is beléd, és akkor így lovagolunk a szivárványba, és innentől egy boldog család vagyunk, hanem ez egy iszonyatos meló mindenki részéről, de mondom, én tudok olyat, ahol a 4 éves kislánya nem tudom én milyen szem problémával, meg túlsúly, meg nem tudom én ilyen-olyan úgy tűnik, hogy rendellenességgel bekerült, vagy szülőhöz került, és 2 év múlva nyoma nem volt, hát nyilván ebben az örökbefogadó szülőnek a rettentő nagy munkája és kitartása, de hogy nézegettük a fényképeket, hogy tehát tényleg nincs az a fajta szemprobléma, ami 2 évvel ezelőtt látható volt, hogy tehát ki is lehet hozni őket ezekből a rendellenességekből, ezt csak ezt akarom mondani.
2: Sok minden korrigálható fejlesztéssel, meg odafigyeléssel.
1: Abszolút, igen.
2: Ez teljesen így van. Még
1: de ezek nagyon kemény melók, tehát ez tény.
2: Igen, még annyit hozzá, hogy különben, tehát hogy kevésbé elfogadók a magyarok, ha így nézzük, tehát hogy azért az idősebb gyerekek, ha örökbe fogadják őket, akkor külföldről. Vannak jó pár országgal ilyen megállapodás, uh-huh. És akkor külföldre például jobban megy örökbe, mondjuk akár egy 6 évesnek nagyobb esélye van mondjuk Olaszországba örökbe kerülni, mint itt Magyarországon. Vagy mondjuk a testvérpárokat is kevésbé szívesen fogadnak örökbe. Uh-huh. Úgyhogy még ilyen mozgási lehetőségek vannak, de azért a nagy része a gyereknek tényleg itt, vagy nem, egy része a gyerekeknek hiába örökbe fogadható, az is marad. Ami még érdekes különben, hogy az elmúlt években, ahogy néztem, az örökbe fogadóknak a száma csökkent. És az is egy érdekes jelenség, hogy ott amögött mi van, hogy miért jelentkeznek kevesebben. Teszem hozzá, volt ilyen szabály, ugye, hogy egyedülálló nem fogadhat örökbe, ezt meg fogják változtatni, tehát nyilván ez nem tett jót neki, és nyesegette a számokat.
1: Hát nagyon is, sőt. Hát azért ezzel kapcsolatban sok baromság volt, mint ahogy mindennel kapcsolatban itt, de hát azért 16 év hülyeségét eltüntetni, vagy korrigálni azért az nem könnyű, meg eszetlenségét. nem kell mondanod semmit.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy igen, vagy változni fog-e, hogy ez eltörlik, és egyedülálló újrafogad a törökbe, akkor változni fog-e, emelkedni fog-e, vagy pedig van-e mögötte valamilyen más ilyen társadalmi jelenség, hogy miért nem ezt választják?
1: Szerintem igen, mert szerintem az egy kérdés, de aztán már igen, még erre kitérhetünk, de ez lamentálás az én részemről is. Én nem gondolom azt, hogy mindenki, aki gyereket akar, az minden áron gyereket akar, mert ugye én is hallottam már ilyet, hogy de hát, hogyha nem lehet, miért nem fogadsz örökbe. Tehát az örökbefogadás, az szerintem az egy külön kérdés, hogy el tudod ezt, tehát képesnek tartod-e magad, el tudod ezt képzelni, ez nem egyenlő azzal, hogy gyereket akarsz. De az, hogy erre, ha el tudod képzelni, van-e lehetőséged, és aztán kiderül, hogy nincs, mert egyedülálló vagy, hát azért az egy probléma, mert azt nem te, arról nem te döntesz ilyen értelemben. Úgyhogy ha ez nem lesz, én azt gondolom, hogy ez változik majd.
2: Bízunk benne, igen.
1: Én így látom. Na jó, de minden esetre azért azt mondhatjuk, hogy most úgy tűnik, hogy a párbeszédek, meghallgatások megindultak, a szakemberek elmondhatják, hogy mit látnak, és lesz erről közös ötletelés. Uh-huh. Ha jól gondolom, te most ezt látod.
2: Igen. Egyelőre ez látszik, és ezt várjuk, igen, hogy ez folytatódjon.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy tudtunk erről beszélni.
2: Én is köszönöm.
1: Varró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Voicy koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Voicy koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A vártnál alacsonyabb lett az infláció. 3 milliárd értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország. Rakétákkal lőtt kereskedelmi hajókat Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időnk lesz ma, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett, közölte az Államadósság Kezelő Központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Csütörtökig módosíthatják.

0: Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Kereskedelmi hajókra támadt Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix filmzene. A mai mixet Korszki készítette.

0: This is a shotgun, sir.
1: It's a fucking anti-aircraft gun, Vincent.
2: Szervusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádiókaféban, és jól érzem magam.

0: végre rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Korszki volt. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Tovább lassult az infláció. NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót. Napos felhős időnk lesz ma élénk széllel, délután 32 fokot mérhetünk maximum. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a titkosszolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. A 13 tagú testület egy elnökből, a nemzetbiztonsági szolgálatok 4 szakemberéből, valamint 8 díjazásban részesülő ellenzéki civil szakértőből áll majd. A döntés értelmében a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Lassult az infláció Magyarországon. A KSH ma közzétett adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak. Az élelmiszerek esetében szinte teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedési ütem. Az infláció fő hajtó erejét továbbra is a szolgáltatások jelentik. A szektorban átlagosan 4%-os a drágulás. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság idei 200 terméket érintő razziáján eddig 92 eszközt teszteltek, amelyek közül 74 nem felelt meg a szabványoknak. A laboratóriumi mérések szerint az elégtelen szigetelés és a belső alkatrészek rossz elrendezése miatt közvetlen áramütés veszély áll fenn, de sok esetben a csatlakozó dugók mérete és az úti átalakítók szerkezetesen volt megfelelő. A hatóság folyamatosan vonja ki a piacról a veszélyes cikkeket, a fogyasztóknak pedig azt tanácsolja,

0: Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 7-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
1: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy Jánost ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
3: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kezdjük fellépni, így nem is volt más választásom, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én is, ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
3: 80 fok.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
3: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervusz.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: Kiállítás.
4: Pécs idén nyáron ismét a fények és a kortárs művészet egyik legizgalmasabb hazai központja lesz. A 10. Zsolnai Fényfesztivál egyik kiemelt programjaként nyílt meg a Pécsi Galériában, a Lehetséges Tájak című kiállítás. A tárlat Palotai Gábor, Svédországban élő magyar vizuális művész, több mint 40 évet felölelő alkotói pályájából válogat. Digitális filmek, animációk és látványos videó installációk mutatják meg, hogyan mosódhat el a határ a valóság és a virtuális világ között. Az alkotások nem egyszerűen néznivalók, inkább olyan vizuális élmények, amelyek folyamatosan játékra hívják a tekintetet. Közben felfedezhetők bennük a Bauhaus formavilágának, illetve Viktor Vasarely optikai művészetének hatásai is. Palotai Gábor pályája a konceptuális fotográfia

0: fotográfiától indult, később pedig a digitális és új média művészet egyik meghatározó alkotójává vált. Munkáiban különböző műfajok és technikák találkoznak, ettől lesz igazán sokszínű a kiállítás. A tárlat kurátora Fekete Valéria, aki egy nemzetközi szinten is különleges válogatást állított össze. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható, így bőven lesz idő beiktatni egy pécsi kirándulásba. Most a Zsolnai Fényfesztivál napjai alatt ráadásul a galéria az esti órákban is nyitva tart, és így a fényinstallációk után is folytatódhat a kulturális kalandozás, akár a kortárs művészet áll közel, akár csak valami egészen újszerű nyári programot keres valaki, a lehetséges tájak kiállítás jó választás lehet.
1: Kiállítás.
2: A magyar modern és kortárs képzőművészet meghatározó alkotóinak műveit bemutató ingyenes nyári kiállítással várja a látogatókat a Virág Judit Galéria. A Falk Miksa utcai galériában bemutatott, augusztus 20-áig látható, vásárlással egybekötött kiállításon a modern klasszikusok, köztük Bak Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra, Rozsda Endre, Hence Tamás és El Kazowski alkotásai mellett fiatalabb művészek, így Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor munkái tekinthetők meg. A tárlatban kiemelt helyet kaptak Konkoly Gyula nagyméretű tavirózsa képei. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze szerint a cél egy könnyen befogadható, színes és friss nyári kiállítás létrehozása volt. Ugyanakkor arra is törekedtek, hogy az alkotók életművének kiemelkedő, esetenként monumentális darabja is kiállító térbe kerüljenek. A szervezők kitértek arra is, hogy a galéria nyári programja nem ér véget a kortárs festészeti tárlattal. Augusztus 20-áig meghosszabbították a De Forma csoport modern magyar luxus kerámiáit bemutató kiállítást is, amely ritka porcelán tárgyakat mutat be. A kiállítások a galéria nyitvatartási idejében ingyenesen látogathatók.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tengerszemtúra Sárospatak mellett, Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Többféle útvonal közül válogathatunk, legyen szó könnyű sétáról, vagy akár falmászásról. Túraútvonalak és megközelítés. Első. Körülbelül 1-2 km gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Átlagos fizikai állóképességgel könnyen teljesíthető. A terep néhol sziklásabb vagy gyökeres lehet, ezért jó túracipő ajánlott. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül 1,5-2 óra hosszúságú. Második. Hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata. Kaland a víz felett. A Megyerhegyi tengerszem különlegessége, hogy a tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasalt útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalakra felejthetetlen élményt nyújt. A természetvédelmi terület egész évben látogatható és belépődíjmentes, de a Via Ferrata túra külön szolgáltatásként díjköteles lehet.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jóleső.

Takács Eszter, a Veszprémi Utcazene Fesztivál korábbi nyertese, Pécset látta meg a napvilágot a 70-es évek végén. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának karvezetői szakán végzett dalszerzőként, énekesként és gitárosként. Gyerekkora óta zenél. Első önálló kiadású lemeze a Rövid Táv címet viseli. Második Kaucsuk Suzy című albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. Sanzonos jazzes hippis dallamait előadásmódját hasonlítják Kon Zsuzsájéhoz és Susan Vegájéhoz is. Mégsem lehet igazán besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem, amit ő maga mezitlábas városi folknak nevez. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy az akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albuma élőben is zenekari kísérettel szólalhasson meg. Az együttes 2016-ban Juhász Kristóffal közösen egy gyereklemezt és egy hangjátékot is kiadott.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy babysitternek és egy audiokönyvnek köszönheti karrierjét egy amerikai indie zenész. David Hobbs hobbiból és kisfia szórakoztatására gitározgatott, de sosem vette komolyan a dalszerzést. Egészen addig, amíg egyszer a gyerek zenei vénával megáldott babysittere meg nem hallotta, hogy apuka éppen penget, és figyelmébe ajánlott egy pont akkor zajló zenei workshopot. Hobbs autóba pattant, és a laza 13 órás autóutat Idaho államból San Franciscóba a Wilco Frontenberg Jeff Tweedy How to Write One Song című audiokönyvének elmélyült hallgatásával ütötte el. Még pont odaért a workshop utolsó 15 percére. Megismerkedett Rachel Efron producerrel, akivel 4 év alatt megalkották a Searching for a Home albumot. Rajta a Measure of Degree-vel.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A londoni Victoria and Albert Múzeum egy amerikai árverésen 92.500 dollárt fizetett a Rolling Stones logójának eredeti 1970-es tervéért. John Pesh annak idején 250 fontot kapott a kiöltött nyelvért, ami csak az első hivatalos megjelenésekor az 1971-es Sticky Fingers című Stones albumborítóján lett vörös.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halálfejes sétapáccával, valamint szellemekkel mutatkozott a 2023-as Ghosts Again klipjében a Depeche Mode. Azonban Dave Gahan korábban inkább vámpírpárti volt. A legendás szinti pop csapat énekese az 1993-as Songs of Faith and Devotion album készítésének idején óriás, koporsó alakú ágyban aludt Los Angeles-i otthonában, mert saját bevallása szerint kezdte vérszívónak képzelni magát. A vámpírimádat a lemezbemutató turné dél-amerikai szakaszán tetőzött be, ahol a frontember valódi koporsót rendelt az öltözőjébe, hogy abban relaxálhasson a koncertek előtt.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos időnk lesz ma, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelő Központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Kereskedelmi hajókra támadt Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül. Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az előregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással, napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
5: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
6: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, mert két évfolyamot falazunk éppen, ez a második évfolyam 27. műsora, témánk pedig a biztonságos Balaton, de előtte, mielőtt vendégünket felkonferálnám, el kell mondanom, hogy műsorvezető társa Marsall Szilvi. Szia!
2: Szia András, én is nagy szeretettel köszöntelek, és majd mindjárt be is mutatjuk a vendégünket, hogy és őt is nagy szeretettel köszöntöm.
1: Aki nem más, mint Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Szerbusz, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, szerbusztok, köszöntöm minden hallgatót, illetve nézőt.
1: No, vágjunk is bele, minden vendégünktől elsősorban azt szoktuk firtatni a beszélgetés elején, hogy van-e valamiféle balatoni kötődésed, ott laksz-e, a munkádat azt meg nem kérdezem meg, hiszen az nyilván odaköt.
3: Itt lakom 7,5 éves korom óta. Először Keszthely, Cserszektor.

0: római és most Alsóörs.
1: De messziről indultál, még a Balatonhoz értél, azt is tudom.
0: Egy másik tó partjáról, az a Genfi tó, vagy ahogy mi mondjuk ott a környéken, Lac Léman. Ez gyakorlatilag Lozánban láttam meg a napvilágot pár évvel ezelőtt. Ez egy egyszerű okból fakadt, az apukám 56-ban disszidált, az anyukám svájci, ők is a vízparton, a medence szélén, illetve a medencébe ismerkedtek meg, és ebből lett a család.
1: És hogy kerültél a Balatonra Svájcból? Erre emlékszel erre az utazásra?
0: Hogyne, hát minden másodpercére. Én nagy-nagy örömmel jöttem. Tudnék, amióta az eszemet tudom, és elég jó a memóriám gyerekkoromat illetően, minden nyarat itt töltöttünk a magyarországi nagyszülőknél Keszthelyen, és nekem a Balaton az egy ilyen, azóta is egy ilyen csoda, és a Balaton sejmessége, sőt, hova tovább a gyógyító ereje, mert nekem az összes problémámat mindig a Balaton oldotta meg, és hát gyakorlatilag az édesapám meg az édesanyám eljutottak oda 70-es évek elején közepén, hogy Svájc az a maga módján akkor, hát ott is voltak különböző társadalmi problémák, és hát valamit szerettek volna, és akkor ment a beszélgetés otthon, hogy Afrikába, Kanadába, nagyon sokan mentek tovább Kanadába, és aztán addigra már az itthoni rokonság jelezte azt, hogy azért ez nem olyan veszélyes hazajönni, és mi voltunk az elsők között egy olyan család, aki kompletten hazajöttünk 75 nyarán, ez egy több szakaszos történet volt, először mi jöttünk, aztán édesapám kamionokkal, majd a legvégén, mikor édesanyám mindent le tudott zárni, akkor október 4-én emlékszem, akkor érkezett meg, és gyakorlatilag azóta folyamatosan a bázis az Magyarország, de aztán 20 évesen az ember visszatér Svájcba, megpróbálja azt bepótolni, amit azt gondoltam, hogy be kell pótolni, nem feltétlen kellett. Svájc nagyon jó ország sok szempontból, bizonyos szempontból meg pariban nincsen Magyarországgal. Tehát az a szépség, ami ott van, az egy olyan szépség, ami itt van, az egy ilyen szépség, de a Balatonnak az illata az meg olyan, ami nincs máshol a világon. Az ember pedig itt vált felnőtté. Hiába voltak 8 éves korom előtt meghatározó barátaim, akikkel most is tartom a kapcsolatot, de azért a zöme azért az ide kötött. És hát én inkább magyar vagyok. Talán ez azért is szerencsésebb így, mert a nevem is egy magyar családi név, és nem egy ilyen Müller, vagy akármi, tehát azért ez is meghatározza, hogy nem kell magyarázkodnom. És aztán menet közben pedig még éltem majdnem 2 évet Dél-Afrikába, Cape Townba, de ott többet voltam a víz alatt, mint a víz felszínén, vagy a szárazföldön, úgyhogy igazából ez nem nagyon meghatározó az én életemben, de nyilvánvaló szakmailag viszont igen. Úgyhogy nagyon röviden, így velősen így.
2: A vízhez, mikor kerültél a vízhez ennyire közel,
0: és hát, hogy mikor gondoltad úgy? Magzati állapotban.
2: Jó, nyilván, oké.
1: Valaki megreked a fejlődésben.
0: Igen. Hát nekem úgy maradt, és hát nem, hát az apám és anyám, bocsánat, édesanyám és édesapám Frigye is eleve a vízhez kötődött. Tehát apu, amíg Magyarországon élt, Budapesten tanult, és a Honvédba vízipólózott, és nagyon eszméletlen szép úszás stílusa volt édesapámnak. Édesanyám pedig a lozáni úszósportban jeleskedett, és a kantonális, illetve a francia-svájci regionális bajnokságokon indult. Ahogy nagyapám svájci bajnok volt úszásban, egy nagy családi legenda volt, hogy nagypapa még a Johnny Weissmüllerrel is úszott egy medencébe egy versenyen. Nyilván tudjuk, hogy ki nyert, de a lényeg az, hogy a családnak volt egy ilyen vizessága, és hát én meg akarva akaratlanul pár hónapos koromban már a medencébe landoltam, és én valami mindig a mélyvíz környékén járkáltam, tehát egy eléggé fegyelmezetlen ilyen idegülő gyerek lehettem, mert folyamatosan a toronyugró medence szélében voltam, és aztán az apám egyszer minden vasárnap a család az ott volt, tehát reggel korán minden vasárnap az egész család a Mahöpó nevezetű úszodába jártunk, ez akkor a 70-es években egy nagyon korszerű svájci úszoda volt, toronyugróval, sportmedencével, stb. És a lényeg az, hogy apám kérdezte, hogy nem érted már meg, hogy, és megmondtam, de én már tudok úszni. Igen, fogod, bedobott a mélyvíz medence közepére, hogy na, onnan gyerek, én meg röhögve víz alatt kiúztam a partig, és akkor mondták, jó, akkor csinálhatod a szabadon mászkálást itt a medencébe, és aztán ez a mélyvíz, vagy ez a víz alatti világ, ez aztán engem nagyon meghatározott, mert így lettem aztán búvár, így kezdtem hévízen búvárkodni az Amfora Búvárklubba, ott nagyon nagy tudást kaphattam, majd ezt követően Dél-Afrikába, víz alatti régész technikusként dolgozhattam, és ott aztán több ezer víz alatti, több ezer órát tölthettem a víz alatt, utána pedig inkább a közbiztonsági búvár világát, búvárkodás világát tanultam meg. Ez nem a legszebb része a vízimentésnek, az inkább azt mondanám, hogy a rendőrségnek és a hozzátartozóknak fontos része a víz alatti világnak. Ezt vagy van gyomrod hozzá, és idegrendszered is csinálod, vagy nem. De hát most ez ilyen. Éppen tegnap is volt két ilyen munkám.
2: Hadd kapaszkodjak vissza, amit mondtál, a víz alatti régész technikus Dél-Afrikába. Azért ez nem hétköznapi
0: Nem, viszont annál történet. Szebb történet. Ez úgy képzeljétek el, hogy a világtörténelem során ugye a Kelet-Indiai Társaság és nagyon sok hajós társaság járt a világot. Az, hogy milyen célra azt hagyjuk, mert ez nem annyira tetszett nekem. De hát ezek ilyen tele zsákmánnyal és tele mindenféle fűszerrel, arannyal, mit tudom én, mindenféle legendák vannak. A világon mindig volt egy izgalom ekkörül, és volt egy magyar társaság, akik erre szakosodtak, és ebben kerestek búvárokat. És akkor én így kerültem be a csapatba, kicsit a csapat biztonságáért, EU hátteréért is feleltem. Ezzel együtt minden nap minimum két órát vízbe voltunk, hanem éppen hármat, és ez egy szép szakasza volt az életem.
1: Hogy jött a képbe a vízimentés? Hogy na lesz most, egy búvárból vízimentő?
0: Na most ez megint csak magzati állapot, mert bocsánat, 67 nyarán, amikor én úsztam az édesanyám pocakjába, akkor édesapám a Genk Vitavon a baráti társaságával, a saját hajójával elsüllyedt. És abban a társaságban bizony hárman nem tudtak úszni. És apu kimentette őket, és szerintem ezt az egész stresszt, tudom, ez egy teljesen blöd dolog, de én ettől eredeztetem azt, hogy nekem a tudat alatt valahol ez valami miért fontos volt. Aztán Keszthelyen, amikor én gyerek voltam, nekem két nagybátyám atyai oldalról, tehát egy erdélyi családról beszélünk, nagyon sok gyerek, akkor nem volt még hétfőn, ugye hétfőn se volt adás, de más napokon se volt adás, és akkor az én nagyon drága nagyszüleim, azok termékenyek voltak. Nagymamám 12 gyereket szült, és 10-et tudott fölnevelni. Gyerekkori betegségekben 2 ugye nem élte meg illetve a kis babakorban elhunytak, és gyakorlatilag édesapámnak az egyik testvére a bátyja, illetve a közvetlen öccse, ők az élet úgy hozta, hogy vízirendőrök lettek Keszthelyen, sok-sok kalandos előzmény előtt, ebben nem megyek bele, ez külön regény a család, és gyakorlatilag én beleláttam már gyerekkoromban a balatoni biztonsági dolgokba, akkor még ugye pártállami rendszerben, ugye a vízirendőrök vitték igazából a mentést is, a hatósági feladatokat, és én azért gyerekfejezt végignéztem. Az egy másik kérdés, hogy sutyomba esténként én vittem be a sört a szolgálatba, de az egy másik történet, tehát láttam minden oldalát az akkori világnak, és aztán ez így bennem maradt, és én vitorláztam, én a Keszthelyi Petőfi SC-be kezdtem el vitorlázni, nagyon jó edzőim voltak, akik meghatározták azt, hogy én a vízen hogyan tudok viselkedni. A legelső az a Kálóczi Antal alias Tapsi volt, utána pedig a Fi János, aki sajnos az elmúlt két év elhunyt, és ők azért megtanították a vízhez való szeretetet, de még nyilvánvalóan a családtól is rengeteget kaptam, édesapámtól, édesanyámtól, nagyszüleimtől, de összességében aztán egyszer csak keletkezett egy vákum a 80-as évek második felében, amikor a rendőrség átcsoportosította ezeket a rendőrőrsöket, és Keszthelyen kvázi megszűnt a rendőrőrs, vagy az a mennyiségű mentőerő, és akkor keszthelyi horgászok, vitorlázók egy ilyen önszerveződésben, akkor még persze 80-as évek végén nem nagyon lehetett ilyet csinálni, de a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezete égisze alatt el lehetett kezdeni egy vízimentést valamilyen módon, és én akkor voltam 21 éves. Előtte már úgy azért az úszáshoz volt némi közöm, meg a búvárkodáshoz, ahogy említettem, az Amfora Búvárklub ugye Hévízen, a nagy hévízi tó leégését követően azért ott elég sok munkát lehetett végezni. Ott is nagyon jó tanítómestereim voltak, akikre hát a mai napig is jó szívvel emlékszem, Csövi, Tóni, Móca, Miki és a többi, de ezeket most így, ezek tényleg ilyen nosztalgikus dolgok, és hát ott is rengeteg időt töltöttem vízzel, és egyszer csak jött egy igény, hogy legyen vízimentés, én még beleálltam nyilvánvalóan, ahogy a család egyik része is beleállt, és egyszer aztán ott meg rájöttem arra, hogy abban a formában, hogy ott akkor működött, az szerintem kevés, és akkor csináljunk valami jó vízimentő egyesületet. Addigra persze bejártam még a világot, láttam egy-két dolgot, és akkor volt minta, meg hát azért ne felejtsük el, és azért büszke vagyok, hogy Svájcból nagyon sok jó értékű, nagyon jó mintát hoztam, kaptam. Ez azért a családban is benne voltak, a munkához való hozzáállás az nagyon fontos volt, és amit meg a családban mindig hallottam és kaptam, az, hogy egy neved van, egy becsületed van, egy életed van. Ezzel gazdálkodj, fiam.
1: Beszéljünk egy kicsit a szakmádról. Lehet tanulni a vízimentő szakmát, fogalmazzunk
0: ki? Abszolút.
1: Minden vagy nap. Erre valamennyire születni kell, és akkor lesz valaki jó vízimentő, hogyha van egy kis eleve egy ilyen háttere, egy ilyen akár úszás technikai, akár lelki háttere, és erre még rápakolja azokat a szakmai fogásokat, amelyek elengedhetetlenek, vagy gyakorlatilag bárkiből lehet vízimentő?
0: Én azt gondolom, hogy nem márt, hogyha van egy jó adottságod. Ami azt jelenti, hogy alkati. És nekem...
1: Ez lelki vagy fizikai adottságot
0: a kettő
1: jön?
0: Együtt. Kettő uh-huh. együtt. Hát nézd, én biztos nem tudnék programozó matematikus lenni. Nincs hozzá akkora a fenekem. Tehát a matematika az volt sok közöm gyerekkoromban, de aztán az ember rájön arra, hogy mi az, ami közel áll hozzá. Én hozzám mindig közel állt a közösségi munka, meg a másokon való segítés. Ez valahogy így volt. És akkor utána egyszer csak megtalálod. Ugye pici gyerekkoromban egészen ilyen 9 éves koromig ilyen normál testalkatú gyerek voltam, utána vízilóvá váltam, és éppen az előbb kint a stúdió előtt még beszélgettünk, hogy hú, de lefogytál. Igen, én Hugo a víziló voltam, és most megpróbálom ezt az oldalt is, hogy milyen másképp élni. Na, ez se rossz. De gyakorlatilag a víziló alkat a vízben ugye az jól érzi magát. Tehát én a víz alatt vízben, tehát ez soha nem zavart semmi. Tehát ez a fajta adottság kellett. Aztán utána, hogy van-e benned logisztikai adottság, az, hogy tudsz-e szervező lenni, látod-e a problémáknak a lényegét, ugye? Mert az hogy van probléma, az
1: mindenki... Azt egy laikus is ezen levágja.
0: Csak, hogy mitől lesz jobb a helyzet, hogy te neked mit kell tenni ahhoz, hogy mondjuk egy össztársadalmi szempontot, ha nézzünk egy egyszerű dolgot, ne menjünk messzebb az én szakmámtól. Amikor én gyerekként láttam a vízirendészeti munkát, akkor bizony átlagban 30-50 halottja volt a Balatonnak, amit bevallottak, zárójel bezárva. Aztán jöttek a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, azok már elérhető statisztikák, és ezek a számok hasonlóak. Na most az a kérdés, hogy ezt hogy tudod megszüntetni? Először azt hittem, még teljesen zöldfülűként, hogy mint a B-vacsba futni kell, csinálni kell, ez kell, az kell. Nem, na már pontosan tudjuk, hogy a prevencióval lehet a legnagyobbat, úgymond a legnagyobb eredményt lehet elérni. Nem elég, tehát most már mindenféle trükkel be kell jutni a kommunikációs csatornákon keresztül. Ugye ne felejtsük el, hogy anno egy ember egy nap alatt körülbelül annyi impulzus kapott, mint ma egy ember 10 másodperc alatt. Tehát nem biztos, hogy pontos az én idézésem, de nagyságrendekben valahol itt tartunk. Na most hogy tudod bejuttatni azt a minimum információt egy emberi agyba, legyen az gyerek, felnőtt, akárki, főleg ilyenkor, hogy vannak alapszabályok, és ezeket ne gondold már, hogy te James Bond vagy, meg már jusson már, hogy a józan paraszti eszedet ne küld el Szabira, mert én értem, hogy Szabi van, meg hogy most ezt éljük, hogy most szabadságolunk, de hát éppen tegnap megint két olyan helyen voltam, ahol nem tudtunk segíteni. Akkor csak holtesteket kellett találni.
1: Ezért lep meg, amiket mondasz, hogy milyen egy jó vízimentő, mert azt hittem, hogy ilyen mentális erőre például nagyon nagy szükség van. Rengeteg tragédiát kell, gondolom, feldolgoznotok, és van egy, valaki úgy gondolja, ha már a vagy szóba került, hogy igen, egy rendkívül jó fizikum is szükséges ehhez.
0: Hát a fizikum azért az kell. Tehát azért nincs tartás, akkor elfolysz. De a lelki oldala pedig nekem megint csak szerencsém volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó idegrendszerű pasi vagyok azzal együtt, hogy persze én is kiborulok néha meg. Én az igazság az a típus vagyok, hogy nem nyelem le, én kiköpöm egyből. Tehát én egy perc alatt küldök el valakit melegebb éghajlatra, és ha kell, egy kicsit meg is emelem néha túlzottan a hangomat, de az kijön. Tehát nem gyomorfekéllyel fogok meghalni valószínűleg, tehát nem fogom magamba emészteni magamat. Én akkor azt kiköpöm, és akkor megyünk tovább. Ezt nagyjából a környezetem tudja, nekik elég nehéz, e helyről is mondom, hogy bocsi, srácok, de vannak működési sémák, én így működök. De összességében én nem csak vízimentőként dolgoztam az elmúlt 37 évben, 37 éve vagyok a mentésben, én voltam tűzoltósági szóvivő, voltam a központi különleges mentőszolgálatnak a búvára technikai mentője, dolgoztam az országos mentőszolgálatnál 16 évet, tehát összességében megszámlálhatatlan esemény helyszínén voltam, világszinten is rengeteg katasztrófán. Nekem valami miatt az a szerencsém, hogy ezeket én nem viszem magammal. Uh-huh. Tehát ez nekem, hát bocsánat, mint egy raktáras, hogy odébb teszi, ide rakja. Tehát nekem ez nem. A mögötte lévő filozófia az jobban izgatott, sokkal jobban izgatott, mert egy biztos rend van a fejemben, és ezt üzenem, ha lehet így üzenni az embereknek, hogy a halotti kultúrát tessék rendbe rakni, kezi csókolom. Tűnik, igen, születünk, hű, örülünk, persze, születünk, megcseperedünk, aztán végén bárki bármit mond, van egy hülye mondás, születésünk pillanatában halálra vagyunk ítélve, mert meg fogunk halni. Na most ezt, ha nem tudjuk jól kezelni, nyilvánvaló benne van az, hogy hát a tragikus baleseti halálokat azt nehezen emészti meg az ember, mert nem számított rá, mert az jöhet. Viszont én már annyi ilyet látom, hogy mászt is tudom kezelni, hogy ennyi. Úgyhogy úgy éljél minden nap, hogy ne legyél hedonista, csak úgy tartalmasan, hogy rakd bele, amit kell, ne felejtsd el elmondani a szeretteidnek, hogy fontosak neked, te magadat tedd a helyére. Hát ha lehet egy ilyen élettanácsot adni egy ilyen karrierrel a hátam mögött, vagy hát még azért van jó pár előttem, remélem, de nem tudhatod, hogy ez meddig tart. Tehát nem vagy jóisten, nem vagy James Bond, nem tudod kiszámolni. És amikor elveszítesz valakit, akkor azt a helyére kell tudni rakni, hogy igen, ilyenek vagyunk mi emberek, jövünk, megyünk.
1: No, hát akkor a szünetre végszónak tökéletes. Most egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk a beszélgetést a szünet után Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, a témánk biztonságos Balaton, a vendégünk pedig Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Kezdjük talán onnan, hogy mi a feladata a VMS-nek a Balatonon?
2: Hát tisztázunk egy dolgot, hogy a VMS az nem egy állami szerv. Semmi közünk nincs kvázi így közvetlenül a magyar államháztartáshoz, vagy a kormányzati szervekhez. Mi együttműködésben dolgozunk sok-sok hatósággal és sok mentőszervezettel, de alapvetően mi egy civil szervezet vagyunk. Tehát egy teljesen önkéntes, alapon működő, karitatív, civil szervezet vagyunk. Ez az, amit nagyon sokan összekevernek, vagy azt gondoltam eddig a pillanatig, amíg ezt most megint meg nem hallja valaki. Mert az nem jelenti azt, hogy valaki, ha valami módon professzionálisan tesz valamit, hogy az automatikusan állami. Ahogy mondottam, az előbbi blogban elhangzott, hogy nekem azért van egy pár mintám a világból. És a vízimentést én nagyon komolyan tanulmányoztam különböző kultúrákban, különböző tájegységeken, tehát Európában, Ausztráliában, Amerikában, különböző helyeken azért volt ráhatás, vagy volt ezeknek az országoknak a rendszerének ráhatása arra, hogy mi milyen módon próbálunk. Van viszont egy sajnálatos dolog, hogy a magyar társadalom, és ezen belül a magyar mindenkori hát hatalom, ha így mondani, mint hatalmi ág, mondjuk egy kormányzat, vagy éppen egy államháztartás, az nagyjából ezzel még adósa a társadalom felé. Nem feltétlen felénk, hanem egyáltalán a társadalom felé. Tehát a mentési ágakban a vízimentés az a béka feneke alatt. Tehát gyakorlatilag a megítélése a hétköznapi embereknek az, hogy nagyon fontos, amit mi csinálunk, de összességében ez nem mutatkozik meg semmiféle formában. Tehát ezt ki tudom teregetni a lapokat, 26. szezonját kezdjük meg a működésünknek, legfőképp most már csak a Balaton és bizonyos országrészekben van operatív mentés, az oktatás az országos szintű, sőt annak a hátterét, hogy legyen egy országos államilag elismert végzettség az is, ami nevünkhöz fűződik, hogy ezt is rendbe raktuk, a helyre raktuk ezt a történetet, de összességében nekünk nincsen a költségvetésben egy sorunk, ahol azt mondanák, hogy figyeljetek, akkor itt van évente 3 millió.
1: Akkor magánadományokból működik az egész?
2: Hát a magánadományokról meg ez így megint egy kulturális probléma, mert nem létezik. Vagy ha van, akkor az a szemmel alig látható, hanem van az angol száz típusú megoldás, vagy a holland, vagy bizonyos országokban ezt a mintát tudtuk átvenni. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít alapon, azaz vállalkozásokat folytatunk. Hát, ha most nem élőadásban lennék, akkor a hármast mondanám, hogy házhoz zsalok lenne a vége. Tehát, hogy mindent is csinálunk. Bocsánat, de tényleg humor nélkül nincs élet. Tehát mindent is csinálunk. Tehát most éppen vendéglőt nyitottunk. De ez most egy ilyen világ. Tehát, ha te nagyon akarsz valamit, mert azért egyet világosan látni kell. Az a szám, amit az előző blogban mondtam, hogy mennyi volt a Balatonon, annak a negyedénél vagyunk átlagban. Sőt, vannak olyan csodálatos éveink, hogy 10 alatt vagyunk. Na most ezért az ember ezt nem hagyja abba, hanem azt látja a motiváció. És ha van egy sikertelen mentés, akkor az ember azon morfondírozik. Uh-huh. Tegnap volt megint egy újabb tragédia a szemünk láttára, és nem tudtuk időben kivenni ezt a szerencsétlen embert, és este meeting volt, és megnéztük, hogy mi az, amiben még tudunk tovább menni. Na most az nagyon nehéz, amikor van egy kettős dolog. Tehát a társadalom egyik oldalról, ti vagytok, bakkora faszacsávuk vagytok. Másik oldalon meg nem mutatkozik meg ez anyagi támogatásban. Tehát te semmi, semmilyen értelemben nem mutatkozik meg. Az, hogy most elvétve egy-egy államtitkártól ki tudom táncolni a sajtot, hát, vagy ki tudom énekelni a sajtot a szájából, hát most bocs, hogy ezt mondom, nem kell messze menni. Az elmúlt években meg kell nézni, hogy a magyar állam, vagy annak különböző szerveitől mi mennyi pénzt kaptunk. Transzparens a mi szervezetünk, amúgy ehelyről köszönöm a PVC-nek a támogatását, mert ők gyakorlatilag könyvvizsgálnak bennünket, mert akkora forgalmunk van a saját bevételeinkből, hogy könyvvizsgálatra voltunk kényszerítve, vagy hogy mondják, nem kényszerítve, hanem kötelezettek, mert akkora bevételünk van. Tehát több lábon állunk, nem vagyunk hülye gyerekek, a gazdasághoz értünk, van alapítványunk, van non-profit KFT-nk. Hát mit tudom én, hát nem tudom, mit nem csinálunk, pékségünk még nincs, de azon kívül mindenünk van, hova tovább, és ezeknek a az üzleteknek a bevételéből, meg a szolgáltatási bevételünkből van annyi pénzünk, hogy mélyvízi mentést, búvárszolgálatot, és hova tovább szárazföldi mentőszolgálatot üzemeltetünk.
3: Kettő darab kérdés megfogalmazódott bennem, amit muszáj föltenem, hogy az, amit mesélte, hogy tulajdonképpen nemzetközi példák alapján szerveződött ez az egész, ez a nevetekben is látszik, hiszen vízimentők magyarországi szakszolgálata, ennél egyszerűbb megfogalmazás is lehetett volna, nem?
2: Lehetett volna, nem is ez lett volna a legjobb, nem ezt szerettük volna. Akkor, amikor beadtuk 99 őszén ezt a kérelmet az akkori cégbíróságból, valamiatt visszadobtak, és ott valaki, egy írnok, vagy nem tudom, kitalálta azt, hogy ez nem így, hanem így. Na most a szakszolgálat ugye azért az sugal valamit. És ez a szó az, az szerintem, aki még kiveri a biztosítékot egy csomó embernek, és ez az, aki, ami miatt azt hiszik, hogy állami szervezet vagyunk. Nem, mert mi a vízimentésből szerettik volna magunkat egy kicsit megkülönböztetni azoktól, és nem megbántva azokat az embereket, akik nagyon amatőr módon vízimentenek a mai napig is, rájuk is szükség van, de mi akkor világosát tettük, hogy mi ezt professzionális szintre akarjuk emelni. Na most ezért kaptunk hideget, meleget is, önteltek, mit képzelnek magukról, csak ők tudják. Hát sajnos az idő beigazolta, hogy jó volt az irány. Hozzánk hasonló professzionális és mentálisan és anyagilag működő szervezet, hát hogy mondjam, nem csak az országban sincs nagyon, hanem gyakorlatilag Közép-Európában sem találsz ilyet, aki így tudna működni. Ez egy jó minta, különben bárkit oda engedünk, hogy megmutassuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Iszonyatos vér és izzadság áldozatokkal járt, de hát a sikerért az ember sok mindent megtesz. És én alapvetően, és az én társaim alapvetően imádjuk a sikerízét érezni a srácánkban.
3: Jó, bocsánat, és akkor a második kérdésem, hogy hogyan működtök együtt, vagy mi a feladat elosztása a balatoni vízirendészettel közösen, tehát hogy kezdt elképzelni?
2: Na hát ugye a kapcsolat már régi, mert nekem két nagybátyám vízirendőr volt, úgyhogy engem megvádolni azzal, hogy én nem szeretem a vízirendőröket, voltak rá próbálkozások. Tehát azért maradjunk annyiba, hogy az elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, amit ebben a formában dolgozunk, 26, azért sokan megpróbálták ezt feszegetni. Ez nem így van. Tehát fundamentálisan nem lehet másképp. Nekem eleve a minta onnan indult. Az egy másik kérdés, hogy ők is a maguk módján méltatlan helyzetben vannak. Hát van egy iszonyatos elvárás, és nem biztos, hogy mögé oda van téve minden jó feltételrendszer. De nem én vagyok az ő szakszervezetésük, úgyhogy majd ők beszélnek erről, ha akarnak. De hát velük eleve napi és kollégális a kapcsolat. Tehát nem is lehet másképp.
3: De akkor egy esetnél hogy működtök közre?
2: Hát nagyon egyszerű, ők hatóság. Ők biztosítják a helyszínt, és gyakorlatilag ők azok, akik a hatósági szemléletet viszik, mert meg azzal segítjük a magyar államot, a hatóságot, amivel tudjuk. És hogyha van nekünk egy-két olyan dolgunk, amivel jobban tudjuk az ő munkájukat is segíteni, akkor ez a lényege. Az, hogy ez visszafele hogyan működik, én azt kell mondjam, hogy egyre jobban. Tehát persze, nyilvánvaló, ez személyfüggő is. Tehát nyilvánvaló, az én vízimentőim között is van olyan ember, akinek nem tetszik éppen a piros zoknis ember, és a rendőrök között is van biztosan olyan valaki, akinek nem tetszik a hajaszín az egyik vízimentőmnek. De ezek emberi dolgok, ezekkel nekünk nem kell foglalkozni, ezeket én azt gondolom, hogy az elmúlt 26 évben ezeket nagyon szépen a helyre tudtuk rakni. Nyilván kezdődött onnan, hogy annak idején, mikor ez az egész kezdődött, akkor hát, hogy mondjam, egy-egy hajózási ellenőrzést az én kollégáim vegzálásnak éltek meg. Mert hogy miért jön ide, amikor két perccel ezelőtt meg még együtt dolgoztunk egy helyszínen, és most miért kezdi azt nézni, hogy nekem van-e mericském, meg elég hosszú csákjám. Most nyilván mondok egy ilyen abszolút blöd dolgot. Hát ezek megszűntek, ezek az ilyen jellegű, ha úgy élte meg egy-két kollégám, hogy vegzálás, akkor ezek megszűntek. Nagyon kollégális, nagyon összetartóak vagyunk, és sok-sok esetben közösen kommunikálunk, megbeszéljük előtte vezetői szinten, hogy mi az, ami még nem gyomorforgató, mi az, ami még nevelő hatású. Tehát gyakorlatilag napi szintű és jó a kapcsolatunk, és hát együtt küzdünk azért, hogy az emberek nagyobb biztonságban legyenek.
1: No, beszéljünk akkor egy kicsit az emberekről, meg a biztonságról. Milyenek a balatoni strandolók ilyen biztonsági szempontból? Nagyon felelőtlenek? Vagy az a fajta edukáció, amiről már beszéltél, az lassan kezd széltérni, és ez már megmutatkozik a saját magunk felelősségében is, és nem csak a ti hatékonyságotok miatt sikerült leszorítani ezeket a szomorú mutatókat.
2: Egy szóval, ha válaszolnék, akkor lassan. Nagyon lassan tanulnak. Nagyon lassan tanulnak. Tényleg már mindenhol próbálkozunk, már mindenhogyan. De vannak új trükkök, és szeretnénk az új trükkökkel előrelépni, csak az meg egy kicsivel több pénz kéne. De majd előbb-utóbb az is meg lesz. De gyakorlatilag most...
1: De miért tanulnak lassan az emberek? Mindig akkora publicitás kap egy tragédia, hogy talán elgondolkodhatná azokat, akik ott vannak. Vagy az van, hogy hurrá, nyaralunk, és onnantól nem érdekel semmi.
2: Nézd, hogyha most nagyon szorosan a témához akarok ragaszkodni, akkor mondom mindjárt, hogy mi az én válaszom, de amúgy ez sokkal távolabbról indul. Ez egy társadalmi probléma. Tehát ez egy össztársadalmi probléma.
1: Nehogy már nekem megmondják, hogy
2: hát
1: mit csinálják.
2: Részben az, ennek is megvan a filozófiája különben. Tehát én azért a magyar történelmet elég jól ismerem, de ugye volt példa, hogy más ország történelmét is láthassam. De képzeld azt az országot, ahol 1301 óta, mondjuk én nagyjából ezt tudom behatárolni, hogy elveszíti a közvetlen önazonosságát, és akkor jön ez az uralkodó, jön ez, és akkor mindenki spájzot le akarja söpörni, mindenki azt mondja, jó van kisfiam, itthon vagyunk, de azért dugjuk el ezt, ne valljuk be azt, és ezt kialakul egyfajta öntörvényűség. Na most ez akarva akaratlan a magyar nemzetben szerintem megvan. Lehet vitatkozni velem, én így látom. Uh-huh. Tehát én az egésznek az alapját innen látom, hogy na, nekem aztán nem mondja meg senki. Nincs ebben fegyelem. Tehát ez a része, ez sajnos egy ilyen adottság, és a fegyelmet pedig másképp értelmezzük. A szabályok nem azért vannak, hogy ellenünk legyenek, hanem pont fordítva a szabályokat azért alkottuk, én úgy tudom, hogy értünk legyenek. Na most ezt rosszul éljük meg, ugye? Mert a rendőr, ha jön, amikor bajba vagy, akkor örülsz neki, ha meg a konkot, te neked csintevésed van, meg vaj a füled meg, akkor rohadtul utálod. Na most ezt kéne a helyére rakni egy kicsit. Na most a víziment ugyanez a mumus, amikor baj van, a legjobbak, és amikor meg edukálnál, meg szeretnél egy kicsit fegyelmezni, mert egy kicsit szeretnél, akkor ki vagy te? Mi között hozzá? Majd én megmondom, hogy mit csinálok. Uh-huh. Ugye éppen ezért nálunk van egy ilyen elég nehéz helyzet, amikor kiskorút veszélyeztet például a szülő, akkor nincs mese, akkor mi szólunk a rendőröknek, és akkor jönnek ők, mert ők, nekik van joguk eljárni, mi nem akarunk hatóság lenni, illetve az ott edukációban pedig rájöttünk arra, hogy minél kisebb korba kezdjük, annál nagyobb hatása lesz, hogy a felnőttek is megtanulják a rendet, úgyhogy éppen ezért a gyerekek irányába próbálunk egyre jobban és egyre jobban kommunikálni, bár egyre nehezebb. De erre vannak tök jó ötleteink, de ahogy mondtam, egyelőre még pénzkérdés.
1: Nagyon megy az idő, a utolsó kérdés legyen az, hogy mennyire veszélyes szakmai szemmel a Balaton?
2: Semennyire.
1: És melyik időpillanatban veszélyesebb?
2: Nem a Balaton a veszélyes, az emberek önmagukra. Uh-huh. Ez mindenhol így van. Tehát, hogyha, már az előbb mondtam, szabály, betartod a szabályt, nincs baj. Tehát, hogy bocsánat, ezt mondom, hogyha te télen kimész fürdőkatyába, mínusz 40 fokba, akkor biztos, hogy lesz valami bajod. Ezt nyáron miért nem lehet visszafele is megcsinálni? Miért nem lehet azt mondani, hogy én nem hazudok magamnak? Nem képzelnem el, hogy tényleg én vagyok a Johnny Weissmuller, vagy én vagyok a Güttler Karcsi. A Hello Karcsi, üdvözöllek. Tehát összességében, tehát lássuk már be, hogy az én úszás szinten, vagy az aznapi fizikai állapotom, a meleg és minden hatásra az, mit enged meg nekem? Ja, hát én gyerekkoromban balatoni gyerek vagyok, én mindent tudok. Hát papa, hát csak elmúlt 60 év. A gyógyszeredet se vetted be. Hát csodálkozó, hogy elájulsz a strandon. Tehát azért mondom, tehát tudjuk már, lássuk már be, és most bocsánat, nem akarom kipécizni őket, a fiataloknál ugyanez. Hát neki ugrik egy fejest, ott kéne megállítani a filmet. Te megnézted előtte, hogy milyen mély az a víz? Minden évben, és már ebben az évben sajnos, már van nyaki gerinc sérült, akinek a legborzasztóbb élete lesz. Mert nem halt meg. Uh-huh. Bocsánat, ez most durva lesz, amit mondok. De lett belőle egy szobanövény. És szegény Scholz Ricsi, aki szintén így járt nagyon régen, ő nekünk nagyon sok filmet ajánlom a mi YouTube csatornáinkat, nézzétek meg a Ricsivel készült hosszú és rövidített változatot. Ő tolószékbe szorult, és ő elmondta, hogy mit tett tönkre. Nem csak az életét, az egész családjáit tönkretette, és mennyire szenvedett emiatt, és nem tudott mit csinálni. Uh-huh. Tehát a kezét nem tudta fölemelni.
1: Igen. Utolsó kérdés, egy jó tanács legyen, ugye dübörög már a strand szezon, hogy lehet felelősen viselkedni?
2: Szabadságra kell menni, de azt leszünket nem kell szabadságra küldeni. Tehát egyszerűen legyél jelen. A fejedben legyél jelen, a fejedben dől el a legtöbb dolog, és maradj jelen. Tehát ne menj el. Tehát gondolkozz, hogy mi fog következni a következő percben, mert a Mici Mackóba is elhangzott, hogy a baj előtti pillanatig még semmi baj nem volt. Hát jó reggelt!
1: No, hát végszónak tökéletes. Most egy rövid programajánló, nem is tudom, hogy evezzünk át erre a komoly témáról egy kicsit könnyedebbre. Az előttünk álló hétvégére azért muszáj programokat ajánlani, ahova viszont el lehet menni, és ott talán ki lehet kapcsolódni. Július 9 és július 12-e közötti hétvégére mit tudunk ajánlani, Szilvi?
3: Hát akkor kezdjük rögtön, ez a két időpont a 10-12-e közötti, a 23. alkalommal rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivál Siófokon a főtéren. A Balaton egyik legrégebbi jazz fesztiválja 3 napon át idézi meg a hamisítatlan New Orleans-i életérzést, ahol a tradicionális jazz, a Dixieland és a swing legkiválóbb hazai és nemzetközi előadói lépnek színpadra. A családias hangulatú, ingyenesen látogatható koncertsorozat évről évre a jazz rajongók egyik legkedveltebb balatoni találkozóhelye.
1: Július 11 és 12-e a szombat és vasárnap Fonyód Könyvfesztivál a Szaploncai sétányon, a Balaton egyik legszebb panorámai helyszínre, 2 napra a könyvek, az irodalom, a kultúra központjává válik. A látogatókat író-olvasó találkozók, dedikálás, könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, családi programok várják. Az a cél, hogy a Balaton déli partján is egyre hangsúlyosabb szerepet kapjanak a minőségi kulturális élmények és az olvasás szeretete.
3: És akkor július 11-én szombaton egésznapos fesztivál hangulat költözik a Balatonszabadi Bogja rendezvény központba, ahol ismét megrendezik a Balatonszabadi Fesztet, délelőtt a családoké a főszerep. A Gyerkőc Parkban ugrálóvárak, happparti, trambulin park és játékos programok gondoskodnak a szórakozásról, míg a Relax Park a pihenés és a balatoni nyári életérzés helyszíne. Az esti órákban pedig koncertek, DJ fellépők és látványos show elemek teremtik meg az igazi fesztivál hangulatot, és ha ez még mindig nem elég, akkor érdemes ellátogatni a visitbalaton365.hu oldalra és programokat böngészni.
1: Hát ennyi fért bele a Balaton hangjába, a Partkafé műsorába a mai napon. Bagyó Sándornak megköszönjük, hogy itt járt nálunk, ő a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnök, és akkor azt kívánjuk a nyára, hogy ne legyen dolgotok.
2: Hát csak itt találkozatok velem.
1: Igen. Köszönjük szépen még egyszer, köszönjük. És akkor sok erőt és kitartást a munkátokhoz. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihalovics András.
1: Viszont látásra jövő héten itt a Partkaféban, mindenki vigyázzon magára, de azért élvezze a pihenést. Találkozunk legközelebb, viszont látásra, viszont hallásra.
3: Viszlát.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Tovább lassult az infláció. NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót. Napos felhős időnk lesz ma élénk széllel, délután 32 fokot mérhetünk maximum. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a titkosszolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. A 13 tagú testület egy elnökből, a nemzetbiztonsági szolgálatok 4 szakemberéből, valamint 8 díjazásban részesülő ellenzéki civil szakértőből áll majd. A döntés értelmében a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Lassult az infláció Magyarországon. A KSH ma közzétett adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg májushoz képest összességében nem változtak az árak. Az élelmiszerek esetében szinte teljesen eltűnt az áremelkedés, már éves alapon is csak 0,2%-os az árindex. A tartós fogyasztási cikkek termékkörben 2% alá süllyedt az éves áremelkedés. Ütem. Az infláció fő hajtó erejét továbbra is a szolgáltatások jelentik. A szektorban átlagosan 4%-os a drágulás. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte, NATO főtitkár, a törökországi csúcs találkozó előtt arról beszélt, hogy az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon. A laboratóriumi mérések szerint az elégtelen szigetelés és a belső alkatrészek rossz elrendezése miatt közvetlen áramütés veszély áll fenn. A hatóság folyamatosan vonja ki a piacról a veszélyes cikkeket, a fogyasztóknak pedig azt tanácsolja, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen márkájú darabokat, és túlmelegedés esetén azonnal áramtalanítsák a töltőt. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót, az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Coco Chanel, George Clooney.
1: Ő nem.
2: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiolnap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: Itt az idő, hogy dumáljunk egy kicsit a lehetőségekről. A felnőttek semmi másról nem beszélnek, mint arról, hogy átalakul a világ. Ez nem új dolog, mert a világ mindig átalakul, és menő dolgokat kínál nekünk, de ez nem azt jelenti, hogy régen nem voltak menő dolgok. Volt például lábbal hajtós Moszkvics. Ez egy kis autó volt, irtózatosan ronda. Egy kicsit úgy nézett ki, mint egy irtózatosan ronda szovjet autó, amit Moszkvicsnak hívtak, azaz Moszkvainak. Moszkva Oroszország fővárosa, Budapesten el is neveztek egy teret erről, ez a Szélkálmán tér. Azóta minden magyar gyerek tudja, hogy Oroszország fővárosa Szélkálmán. Nagy fényé! Ez egy olyan autó volt, amiben volt egy kormány, egy duda, és bicikli pedálokkal lehetett közlekedni vele, azok belül a motorháztető alatt voltak elrejtve. Az ember elég jól megtanulta tekerni, és hirtelen két lábbal ráállni a pedálokra, akkor csíkot is lehetett fékezéskor húzni az úton. A mai világban már a tervező asztalon betiltanák ezt a veszélyes játékot, de gyerekkoromban még másképp mérték a veszélyt. Például volt egy másik játék, aminek senki se tudta kimondani a nevét, a Constructions, amiben 100 000 csavarra lehetett kiuggatott fémlemezekből bármit építeni. Mert régen nem mondták meg most, mint a Legóban, hogy csak mit lehet belőle építeni, hanem lehetett bármit is. Azért mondom, hogy bármit, mert baromi sok csavart adtak hozzá, baromi sok kiuggatott fémbottal, meg fémlemezzel, aminek vágott a széle, és nagyon fémszaguk volt. Nem jártak hozzá olyan mutatós könyvecskék, mint a Legóhoz, mert nekem kellett kitalálni, hogy mit csinálok belőle. Aztán volt a Babylon, amiben gömbök voltak kiugatva, és azokat lehetett szívószálakkal összeerősíteni bármivé. Azok a gyárak, akik ezeket gyártották, nagyon szerették a gyerekeket, ezért a gyerekek képzeletére bízták, hogy miből mit építenek, illetve hát, hogy minek képzelik azt, amit összetákoltak.

Ebben az időben, amikor a Babilon volt, meg a Jáva, meg a Zsonstrusztion, meg a lábahajtós Moszkvics, még nem volt tévé, illetve volt, csak fekete-fehér volt, hétfőn nem volt adás, és összesen egy csatornát lehetett nézni. A hétfő tehát a felnőttek képzeletére volt bízva, hogy tévé helyett mi történik. Már beszéltünk a történelemről, és beszéltünk a történelem nagy eseményeiről is. Valójában ezeket a nagy eseményeket, mint ezt már a zsebhallgatók pontosan tudják, különböző hatalmas emberek találják ki, hogy rájuk emlékezzünk, hogy milyen menők voltak. Illetve úgy írják meg például az ellenségeiket a történelembe, hogy mennyire nem voltak menők. Mint azt a profi zsebhallgatók tudják, ezek a nagy történelmi tettek és felfedezések általában nem igazak, vagy nem úgy voltak, mert már felfedezte valaki, vagy éppensége valaki felfedezte az Inka birodalmat, amit az inkák már rég felfedeztek. Szóval semmi sem úgy van, ahogy a történelemben le van írva. Mert az ki van találva, az viszont igaz, hogy akik akkor nőttek föl, amikor még nem volt tévé, csak olvasni lehetett a könyveket, azok megtanulták, elképzelni a dolgokat, megtanulták, kik megtanulták kitalálni a dolgokat az unalmas hétköznapokon, amikor nem történik semmi, és így egész más felnőttek lettek, mint azok, akiknek sosem kellett elképzelni semmit, mert mások már jól elképzelték helyettük, és csak meg kellett nekik nézni a tévében meg a moziban. Értitek? Aki olvas, képzelődik, elképzel, álmodozik. Aki nem olvas, annak meg úgy adják ezeket a dolgokat, mint a zacskós levest. Na, ez az igazi történelem, mert ahogy a világ fejlődik, mindig más és más emberek lesznek, akiknek más és más ötletek és gondolatok vannak a fejében. Ti is mások vagytok, mint a szüleitek.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: befektetési tanácsadó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: befektetési tanácsadó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Drágának látszó konfekcióöltönyben van.
1: 2.
2: Újnak látszó középkategóriás vagy nagyon régi luxusautóval jön.
1: 3.
2: Csak az a fontos neki, hogy te jól járj.
1: 4.
2: Természetesen azt a befektetést ajánlja, amiben ő maga is a pénzét rakta.
1: 5.
2: Miután aláírtad a szerződést, nem veszi fel a telefont.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsó gatyáját.
1: A hálózsák szaga. Harmadik rész. Mit keres egy hun nyíl egy norvég régészben?
2: Diósi felügyelő úgy döntött, hogy jobb lesz, ha az észrevételeit egy diktafonba mondja, majd éjszakánként alvás közben hallgatva nyugodtan elemzi az adatokat. Ezt még Finnországban leste el Toivonen nyomozótól az ugorügyben folytatott nemzetközi nyomozócsoport tagjaként. A részvevő detektívek szinte személyes ügyként kezelték a felkavaró esetet. Eredetileg két szálon folyt a nyomozás, volt egy ugor csoport és egy finn. De összevonták. Ekkor leste el az alvó elemzés trükkét. Toivonen gyakorlatilag egész nap egy szaunában fekve elemzett, csak néha hagyta el a helyiséget. Kezdetben Diósi különösnek találta, hogy mindezt meztelenül teszi a fintélben, de annyira lenyűgözte az alvó elemzés modern, nyugati nyomozati eljárása, hogy nem zavarta. Amikor Toivonen visszajött, büszkén mosolyogva mindig azt mondta: Porokuszema. Ezt Diósi úgy értelmezte: Porokuszema, azaz rájött.
3: Tényállás. Ami tiszta. Van öt ügy, amiket az kapcsol össze, hogy mindegyiket ugyanazzal a módszerrel és ugyanazzal a fegyverrel követték el. Ez eddig rendben van. Ami nincs rendben, az az, hogy a fegyver egy kézzel kovácsolt bronzhegyű nyílvessző, és az esetek időpontjai között eltelt cirka 130 év. Na ez tényleg nincs rendben. Az elkövető ezek szerint vagy nagyon egészséges ember, vagy nem ugyanaz. Mindez egy kicsi erdőben, aminek az egyik végén egy folyócska, amit a nyár közepén akár még át is lehet ugrani, a másik végén meg egy kicsi kemping van. Kemping. Aha. Kemping.
0: Anyu, lenyeltem egy polkot.
2: A Hóvirág kemping egyike volt a népszerű vidéki táborhelyeknek, de furamód zajos története volt. Az alapító még a rendszerváltás idején privatizálta a TS-től, amikor hirtelen meggazdagodott az Ipoly-Kakasi ásványvízből.
4: Dear camping human, everybody come disco night, fever, you know.
2: Akkoriban hirtelen mindenki ásványvizet akart inni, ő meglátta a piacirést, és megragadta a lehetőséget. Vitték is a különleges mellékízű vizet, mint a cukrot, olyan volt a Zafír BT, mint egy pénzjegynyomda. A siker addig tartott, amikor a hirtelen jött kincsről riportfilmet akart forgatni egy kereskedelmi tévés tábja, de nem találták a faluban a kutat. Sajnos pont a volt körzeti megbízott igazította útba őket, így derült ki, hogy az Ipoly-Kakasi ásványvíz jellegzetes ízét az garantálja, hogy a kút egy olyan terület kellős közepén található, ami 500 évig temetőként működött. Shit happens. Az élelmes vállalkozó ekkor nyitotta meg a Vadvirág kempinget. Igen, Vadvirág. A név cseréjére akkor lett szükség, amikor kiderült, hogy a kemping fő vonzereje, a természetes melegvízű tó, tulajdonképpen nem tó, hanem egy csőtörés, és a víz attól meleg, hogy 1977-ben megsemmisítés helyett ideásták el egy dán atomerőmű fáradt uránelemeit. Abban az időben sok minden.

0: úgy lett hóvirág, hogy a helyi asztalos egy betűvel kevesebbet tudott csak kihozni a vadfa anyagából.
1: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
0: Ide költözött be diósi felügyelő, kezdetben nem is törődött az ügyel, a 130 évig ráért, akkor néhány napot még kibír. Inkább a kemping feltérképezésével foglalkozott, mert meggyőződése volt, hogy maga a táborhely lesz a megoldás kulcsa.
2: A Hálózsák szaga harmadik adását hallották. Horgászpercek Totyával.
3: Van már valami? Semmi.

0: egészen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: A gyerekekkel ellentétben a felnőttek már nem szeretnek annyit gondolkodni, ezért szívesen fogadnak el kész gondolatukat, amiben hihetnek. Mert így sokkal kényelmesebb, mint gondolkodni, vagy épp belátni a hibákat. Olyan ez, mint a zacskós leves meg a Nescafé. Ha valaki nem szívesen áldoz 2 órát az életéből arra, hogy egy jó húslevest készítsen, az pár perc alatt elkészítheti a beazonosíthatatlan ízű zacskós levesét. Pedig, ha főzött volna egy rendes húslevest, akkor finomabbat is ehetett volna, meg nincs olyan furcsa bevonat a szánkon órákon keresztül. Onnan tudom, hogy többen mesélték, hogy ilyen, amikor zacskós levest teszik az ember.
0: Tarzan Jane, ham-ham!
1: Manapság több ilyen melegvíz hozzáadásával fogyasztható zacskós elméletet is lehet kapni az interneten. Mondok is pár példát. Az egyik ezek közül a lapos föld elmélet. Furcsa módon ez nem mai találmány. A magyar szabadságharc után 1 évvel, 1849-ben adott ki egy A Föld nem gömbölyű című röpiratot egy Samuel Rowbotham nevű ember. Szerinte a Föld egy lapos korong, aminek a közepe az észak, a korong szélei pedig a nyugat. Érted, nyugat. Na mindegy. Amit egy 46 méter magas

0: Albesz körül. Ez lenne a déli sark, ugye? A nyugaton persze. Oké. Okay. Elképesztő nagy marhaság, de több millió ember hisz benne. Csodálatos. 1952-ben egy Ron Hubbard nevű tudományos, fantasztikus irodalommal foglalkozó író kidolgozott egy életmódjavító filozófiai rendszert, amely idővel tudományos fantasztikus vallássá vált, amit ma szientológiaként ismer az emberi elmét vizsgáló szakirodalom. És ha most folytatnám ezt a gondolatot, akkor ügyvédet kéne keresnem. Mert a szientológusok mindenkit beperelnek. Vallási alapon. Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondensz csík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást. De közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják kiirtani az emberiséget.
1: Zsebrádió!
2: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
3: El kell mondanom, hogy a felnőtteknek van egy nagyon-nagyon-nagyon különös és általam érthetetlennek tartott szokása, ami a borkóstolás. A bor, mint tudjuk, egy vacak innivaló, gyerekek különbözői hatják, mert alkoholos és árt az eszüknek. Elég csak megnézni a felnőtteket, akik elkezdtek bort inni, és már annyit ártottak maguknak, hogy azt képzelik, hogy egy korty borból például meg tudják mondani, hogy hol termett a szőlő, honnan fújt a szél, vulkánon nőtt, vagy kialudt vulkánon nőtt, és különböző marhaságokat is tudnak benne érezni. Az egyik ilyen marhaság a tannin.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Tannin. A tannin egy markáns kis polifenol vegyület, amely elsősorban a szőlőhéjból és magból kerül a borba, főként a vörösborba. Azonban a fahordókból is kioldódhat a csersav, így szintén hozzáadódhat a bor tannin szintjéhez. A tannin ezeken kívül előfordulhat más növényekben, ételekben is, például teafélékben, főként a fekete teákban, dióban, mogyoróban, mandulában, étcsokiban, fahéjban, szegfűszegben, gránátalmában, acsai bogyóban, pirsalmában, vörösbabban. Száj összehúzó hatású, fanyar ízanyagok összefoglaló neve, csersavnak is hívják.
3: Hát én megmondom, hogy gyerekkoromban is volt már bor, meg bort már évezredek óta isznak az emberek, de gyerekkoromban még nem volt benne tannin, csak alkohol, meg fröccs. Az elmúlt néhány évtized annyira békés volt, és annyira nem történt semmi, hogy a felnőttek elkezdtek variálni az ételekkel, meg az italokkal. Valamiből kivesznek valamit, valami meg betesznek. A tejből például kiveszik a laktózt, amitől tej a tej. A lisztből kiveszik a glutént, amitől liszt a liszt, a borba meg tannint raknak, meg tudják állapítani, hogy van-e benne. Iha!
2: Megáll az eszem!
3: Bizony, ez a borkóstolás, és a Radovina van nevű ismerősünk, aki nem Radomir, de Radovan, és ez nagyon hasonló, ebben nagyon nagy tanár. Itt azért fontos megjegyezném, hogy tanár és tanár között kell tudnunk különbséget tenni, sőt, ismeretek és ismeretek között is kell különbséget tennünk, mert nem tudom tiszta szívvel ajánlani, hogy mindent megtanuljatok, amit a felnőttek csinálnak. Most nem a borkóstolásra gondolok, mert ez egy kiváló unaloműző játék, hanem arra, amit a felnőttek például olyan fétköznapi dolgokat csinálnak, mint a meleg. Szóval érted, amit a meleggel csinálnak. Rémisztő. Azt még a bébik is tudják, hogy télen hideg van, nyáron meg meleg. Ha nem mondtam nagyon okosat, újat sem. Ehhez nem kell sokat nagyon iskolába járni, a felnőttek mégis valahogy úgy vannak vele, hogy amíg nincs meleg, addig utálják a hideget, és nagyon várják a meleget. Aztán, amikor megjön a meleg, akkor egész nap fújtatnak, prüskölnek, sajnáltatják magukat, és mondják, hogy megőrülnek a melegtől. Én szeretném megjegyezni, hogy a fújtatnak pontosú és hosszú és pontos jé.
2: Na. Az eszem megáll.
3: Értem. Na, csak mondtam. A mi magyar nyelvünk olyan gazdag és szép, hogy számos különböző szavunk van a hőmérsékletekre, és külön a melegre is. Ha már a boroknál tartottunk, az általánosan ideális borhőmérséklet, a pincehőmérséklet, azaz pincehőmi. A melegre is különböző jó szavaik vannak, például ugye van a kézmeleg, akkor a langyos, a tűzforró, a döglesztő, a fullasztó, a gatyarohasztó, de a legfőbb szó a rohadt melegre, a kánikula.
2: Az eszem megáll!
3: Első hallásra ugye a kánikula úgy tűnik, mintha egy magyar szó lenne, és az ember el tud gondolkozni azon, hogy de jó, de miért? Erről a dologról állapították meg a forróságot? A természetesen felmerülnek tippek, mert ugye ahhoz nem kell érettségű, hogy az ember megállapítsa, hogy a kánikula egy összetett szó, és mind a kettő része teljesen értelmes. A bőkenő az, hogy nekünk magyaroknak nem szoktak kánjaink lenni. Tehát értelmesebb lett volna esetleg a királyfikula, királykula, császárkula, vagy a korszerű hangzású miniszterelnök kula. Már a nagyon melegre.
1: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
3: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: A tartós kánikulával foglalkoztunk már több szempontból, gazdasági szempontból például, vagy környezetvédelmi szempontból, de hát egészségügyi szempontból is okozhat problémákat. Például a diabétesszel élőknél vércukoringadozás, kiszáradás, vérnyomás problémák, úgyhogy ez nem pusztán kellemetlenség a hétköznapokban, hanem már sokkal több. Éppen ezért beszélgettünk Füzesi Brigittával, a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Mennyire veszélyes, vagy veszélyeztetettek a diabétesszel élők, amikor ilyen hőkupola alatt vagyunk?
5: Hát az a helyzet, hogy nagyon, hiszen a kánikula idején nem csak a hőmérő mutat többet, hanem a vércukormérő is, a vérnyomásmérő is, ezért hát mindenki, aki a diabétesszel együtt él, azoknak nyáron sokkal tudatosabb üzemmódra érdemes kapcsolniuk. Tehát igazából azt szoktam mondani, hogy nyáron a szervezetünk is szeretne nyaralni, de hát ugye a diabétesz az nem egy szabadságra, és ezért kell egy kicsit jobban odafigyelni ilyenkor magunkra, főleg amikor ilyen nagyon szélsőséges meleg érkezik hazánkba is.
6: Mi számít annak, tehát milyen körülmények azok, amikor már kifejezetten oda kell erre figyelni, és máshogy kell esetleg, máshogy kell az életünket alakítani?
5: Hát ugye alapvetően, hogyha három szóba kellene megfogalmazni, hogy mi a legfontosabb a kánikulában egy cukorbeteg számára, az az inni, a mérni és a jelezni lenne ez a hármas csokor. Ugye amikor, ezt klasszikusan szoktuk mondani a nyári melegben, hogy figyelni kell a folyadékfogyasztásra, ez konkrétan annyit jelent, hogy amikor már megszomjazunk, amikor már érezzük, hogy szomjasak vagyunk, az már késő állapot, tehát hogy tudatosan oda kell figyelni, hogy azt a 3-3,5 liter folyadékot el kell fogyasztani, mert különben kiszárad, tehát a kiszáradás nyilván a legrosszabb állapota már a dolognak, de egy cukorbetegnél ez rendkívül veszélyes.
4: Ez nehéz egyébként, saját tapasztalatból mondom, mondjuk én nem vagyok diabétesszel élő, de azt, hogy nekem általában 2,8 és 3,5 liter között ír, attól függ, hogy milyen meleg van, de és van egy ilyen saját kis flakonom, amit mindenhova hordozok magammal, de akkor is néha nehéz betartani.
5: Hát igazából én azt gondolom, hogy gratulálok önnek, mert ezt kell csinálni, tehát ez a tudatosság a történetben, hogy igen, legyen egy flakonunk, amit folyamatosan újra töltünk, gondoljuk át reggel, hogy ha ma 40 fok lesz, akkor azt hányszor kell újra tölteni ahhoz, hogy elérjük ezt a javasolt mennyiséget, és akkor erre figyeljünk oda, hogy igen, ezt folyamatosan kortyolgatni kell. És az ember ezt megszokja egyébként, tehát nem csak ugye a tudatosan szokjuk meg, hanem a szervezetünk is megszokja, és nyilván ennek megfelelően fog sokkal jobban működni, mint hogyha állandóan azért kell küzdenie, hogy nincs elég folyadék, nincs elég véráramlás a szervezetben, mert nem iszunk eleget.
4: Ez az apróság, apróságnak tűnik, de ez az alapja az egésznek? Kezdjük a hidratációval?
5: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan elemi dolog, amihez nem kell különösebb biológiai tudás, meg tapasztalat, meg semmi más. Ez egyszerűen tudomásul kell venni, hogy télen-nyáron megfelelő mennyiségű folyadékot kell innunk, és ilyen hőségben meg muszáj egy cukorbetegnek ezt pótolnia. Tehát, hogy igen, tekinthetjük úgy, hogy ez az egyik pillére a történetnek.
6: Ha nézzük a másik kettőt akkor.
5: Hát ugye nem csak a hőség nem csak kívülről melegít bennünket, hanem belülről is nagyon megdolgoztatja a szervezetünket. változhat a vérnyomás, ingadozhat a vércukor, sokkal jobban, mint egyébként máskor, és hát pontosan ezért, tehát mindezek az ingadozások nélkül is gyakrabban leszünk rosszul pusztán a melegtől, de hogyha belevesszük ezt a vérnyomás változást, vércukor ingadozást, akkor sokkal gyakoribb az, hogy egy cukorbetegséggel élő rosszabbul érzi magát, gyengének érzi magát, esetleg elesik, és hát ugye annak azért már vannak egyéb más következményei. Tehát azt gondolom, hogy egy nyári túlélő csomag egy diabéteses számára nem a strandpapucsal kezdődik, meg nem a törölközővel, hanem a vízzel, a vércukormérővel, és hát egy folyamatos tudatos odafigyelése magunkra.
6: Mérni is ilyenkor gyakrabban érdemes?
5: Hát mindenképpen, mert ugye nem nagyon nehéz szétválasztani, hogy mikor vagyunk, hogy mitől vagyunk egy kicsit gyengébbek, azért, mert leesett a vércukrunk, vagy azért, mert nagyon nagy a hőség, és nem tudom, ez ettől egy kicsit jobban izzadunk, vagy valami, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy egy cukorbeteg ilyen időben, ilyen szélsőséges melegben gyakrabban nézze a cukrát. Nyilván a vércukormérőt nem tudjuk magunkkal hordani, de hát azért akinek vércukor, vagy bocsánat, vérnyomás problémája van, és az azért nagyon gyakran együtt jár a hosszú évek óta tartó diabétesszel, ott azért szintén arra is oda kell figyelni, hogy gyakorúbb vérnyomásmérést kell végezni.
6: Egy hallgató írja, és akkor most tényleg idézek, én úgy élek, mint az állatok, eszek, ha éhes vagyok, iszok, ha szomjas vagyok. Azzal egészteném ki, hogy én hallottam egy orvos nyilatkozni, még pont az elmúlt hetekben, amikor nagyon meleg volt, hogy a szervezet egy csodálatosan fölépített, biológiailag egy csoda tesztelt, és visszavezetve az ivásra, hogy tényleg amikor az ember úgy érzi, hogy már kezd szomjas lenni, akkor kell ezzel foglalkozni, mert a szervezet mindent tud. Tehát még most is vannak ilyen hangok, hogy ez nem igényel különösebb odafigyelést, ugyanakkor meg egyre inkább az tűnik elterjedt véleménynek, illetve orvosi álláspontnak, hogy erre nem elég arra azt megvárni, hogy a szervezet például a szomjúságérzettel reagáljon, hanem mondjuk ezt proaktívan kell. Ez már orvosilag egyértelműen bizonyított, és illetve kimondottan a cukorbetegséggel élők számára ez különösen fontos.
5: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát lehet arra appellálni, hogy csodálatos a szervezet, amikor tökéletesen működik, hát az egy másik kérdés, hogy van-e valóban tökéletesen működő szervezet. Egy diabétesszel élő számára, vagy diabétesszel élő esetében a szervezetnek anyagcsere zavar problémája van, ami nem múlik el. Tehát a kezelésnek pontosan az az egyik legfőbb pillére, hogy az önmenedzselés, tehát hogy a beteg, aki diabétesszel él együtt, odafigyel magára, és nagyon erőteljes önfegyelmet tanúsít, és ez egy nagyon tudatos életmódot követ, mert csak így lehet a vércukorszintet, a vérnyomásszintet és az egyéb paramétereket a legközelebb tartani az optimálishoz. Tehát én mondjuk azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes arra appellálni, hogy majd a szervezet jelez, hogyha szomjas egy cukorbeteg, mert mondjuk például egy idősebb diabétesszel élőnél, ugye azt azért már tudjuk mindannyian, hogy az idősebb szervezet az sok teljesen máshogy viselkedik, mint egy fiatal, aktív, egészséges szervezet, tehát ott nagyon későn jelzi a szervezet, hogyha a folyadékvesztés, vagy nem elég a folyadék benne, és ott már gyakorlatilag a kiszáradás is észrevétlenül létre tud jönni, ami, ahogy már beszéltünk erről, egy nagyon veszélyes állapot. De ugyanez elmondható a vércukoringadozásról is, tehát ez a hosszú évek óta diabétesszel élők pontosan tudják, hogy különböző frontok, különböző időjárási állapotok máshogy és máshogy hatnak rájuk, mint mondjuk a ismerős diabétesesre. Tehát, hogyha bizonyos szint alá leesik a vércukorérték, akkor az hipoglikémiát okozhat, tehát gyakorlatilag olyan alacsony lesz a vércukorszint, hogy elájul. Tehát, hogy mire a szervezet ezekben a helyzetekben jelez, addigra az már nagyon késő, mert annyira legyengülhet a beteg, annyira keshet abból a tudatos viselkedésből, amit eddig tanúsított, hogy nem tud magán segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nincs ok pánikra egyáltalán, mert ezek azért a szélsőséges esetek, amik meg tudnak történni, de ahhoz, hogy ezt elkerüljük, ahhoz mindenképpen egy tudatos, felkészült tervezet működésre van szükség, és hát erről beszélgetünk most nagyjából.
4: Mi tegyünk, hogyha munkatársunknál, rokonunknál valamilyen jelet észlelünk, hogy a hőség hatására rosszul lesz, mondjuk tudjuk, hogy diabéteses, vagy ha nem tudjuk, akkor is esetleg ezt gyanítjuk.
5: Hát ugye a folyadékpótlás az mindenek előtt fontos ebben a melegben, hogyha tudjuk, hogy diabéteses, akkor remélhetőleg van a közelében, vagy nála vércukormérő készülék, azt mindenképpen próbáljuk használni, vagy segítsük neki használni, és egy cukorbetegséggel élő azt pontosan fogja tudni, hogy mit kell tennie akkor, hogyha túl alacsony vagy túl magas a vércukorszintje. Hogyha 3,9 alá esik a vércukorszint, és azt látjuk, hogy mondjuk a kolléga az már nem annyira tud koncentrálni, akkor azért érdemes kihívni a mentőt, és vagy legalábbis tanácsot kérni a 112-től, hogy ilyen helyzetben mi a teendő, mert ugye ott azért már szakszerű segítséget tudnak nyújtani.
4: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, vigyázzunk magunkra, meg vigyázzunk egymásra is, ez a legfontosabb.
5: És
4: köszönjük.
5: Érdemes ma meghallgatni azért a diapontadást, ami délután 5 órától van minden kedden, mert ebben az egész hónapban a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége ennek a témának szenteli az online adásait, úgyhogy ma például részletesen hallhatunk majd az alvászavarról, a vérnyomás ingadozásról és a vércukor változásokról.
4: Feltétlenül. Köszönjük szépen az információkat.
5: Én is nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok.
4: Jó egészséget, jó
6: köszönjük
4: munkát.
6: Viszont kívánjuk.
4: Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetségének elnöke beszélt arról, hogy a tartós kánikulában mire kell odafigyelni a diabétesszel élőknél.
3: Belát nagyon éhes.
0: Huzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámol kastélyban.
0: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 6. kerületében a Nagymező utcában tart a csatornajavítása, a Dezsőfi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték, a Kossuth tér felé pedig a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszki út megállót. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt, így a hidat a Lechner-Ödön fasorból érhetik el. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert útburkolatot javítanak, és ugyancsak sávlezárás okozhat fennakadást a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utcánál, holnaptól péntekig pedig a befelé vezető oldalon. Már a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt szintén lezárták a külső sávot. A 93-as és a 200E autóbusz ezért a Csévéző utca megállóban a külső végállomások felé nem áll meg. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos időnk lesz ma, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gáz ára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelő Központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Kereskedelmi hajókra támadt Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül. Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az előregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással, napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Országszerte napos nyári időnk lesz, ma csapadék nem várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a nyugati szél. Napközben 27 és 32, késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló napos gomoly felhős és szeles idő várható a következő napokban is.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
11: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier ki.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerre, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, az egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes

0: munka is volt úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, azt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha veled együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
0: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
0: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
0: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
0: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
0: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, hogy mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást elelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
0: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stella pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzel foghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
0: Így van, ráadásul egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
0: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
1: Tehát az emberekhez való kapcsolódás,
0: illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megérett benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság, amiatt, amit magad mögött hagysz?
0: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Hát most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
0: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
0: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
0: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Hát folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával beszélgetünk egészségtudatosságról, termékfejlesztésről, kommunikációról és márkaépítésről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával, és hát egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, már azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk, de...
1: De ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: Inkább a családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez a, nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi ebből egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség, az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha a gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyébként.
1: Tehát a kamaszoknak
2: meg.
1: Is.
2: Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében, te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam, 5 évet a 2 gyerekkel, akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, hogy van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugalni a családja és a gyerekei, meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson, ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ezt fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Akkor majd beszélünk arról is, hogy mit érdemes figyelni a gyerekek esetében, vagy egyáltalán a család életében. De álljunk meg egy kicsit itt, és egy kis zene után innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ tulajdonosával, társ alapítójával, akivel beszélgetünk tovább. Hamarosan tartsatok velünk továbbra.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
4: A stúdióban vendégem továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
5: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
4: Ugye, hát és nem csak találgat.
5: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerint ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
4: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
5: Szerintem ott vannak általános immunerősítők. Ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
4: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termék fejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
5: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
4: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
5: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőtől kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
4: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
5: így
4: azt mondod?
5: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomóan nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. És keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait is, tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étrendkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
4: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
5: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
4: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés, igen, volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
5: Az első termék?
4: Igen.
5: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
4: A nők vaspótlása.
5: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
4: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
5: Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
4: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
5: van,
4: ugye, hogy a fogyaszthatóság az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
5: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
4: És egy termékből, ugye a vaspótlás, igen, kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
5: Most már azt hiszem, 18 körül tartunk.
4: 4 év alatt.
5: Igen, igen.
4: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
5: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
4: Hogy ezek között mi a különbség, hogy nekem éppen mire van szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
5: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
4: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
5: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
4: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
2: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak, például most is lesz Barcelonában a Vita Food, el szoktunk menni, nagyon érdekes, lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyag trendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról, például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinken is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
1: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok?
2: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar, ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrend kiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
2: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, mert ez néha nehéz, pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az
2: is
1: természetes,
2: és akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, igen, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
2: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
2: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
2: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk, az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát, itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
2: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minősége legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
2: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
2: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy milyennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
2: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a fiamé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Akkor beszéljünk majd még arról, hogy hogyan működik ez a közös munka, és milyen szabályokat kell ahhoz lefektetni, hogy a családon belül a vállalkozás az jól működjön, vagy a vállalkozás építés. Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, a mai vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.

0: értek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, napja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
4: A kopasz őrönök, kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
8: Csak a kopasz úrnak kapnak kávét.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán. Minden vasárnap este 10-től. Zavarnak a szürke hétköznapok?
9: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
9: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
10: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
13: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
14: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
15: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
16: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a közúti forgalmat a villamos pályára terelik. Lassulást tapasztalhatnak az Alkotás utcában a déli pályaudvartól kifelé, ugyanis a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Szintén akadozik a haladás a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsó rakparton pedig egybefügg a sor a Margit hídtól dél felé. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, a Károly körút az Asztória felé, a pesti alsó rakpart a Szent István parktól délre, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, és erős a forgalom az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Így ott nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig egyenesen a buszsávból tudnak tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
19: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Más lesz a pedagógusi teljesítményértékelés. Bővebb adatok lesznek a vonatkésésekről. Gond van az USB-töltőkkel, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket, elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program, Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
10: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás.
14: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond. A fogyasztóvédők ezért idén még több, mint egy 200 féle töltőt ellenőriznek, felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és a webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban, Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez, bár az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerült tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
2: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el mozival. De nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
2: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
2: Hát én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
2: azt
1: születnek.
2: Pedig közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
2: Hát egy 8-at biztos. Úgy.
1: Tehát az a minimum.
2: Igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is, de a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
2: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy nem tudom, én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk, úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
2: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak, tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítsen.

0: hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Ja, azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
0: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi, vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásnak, alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye valaki, vannak, amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. De ugyanez elmondható bármely, ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
1: Tehát azért itt komplexen kell nézni Igen. az egész szervezetet, uh-huh. és akkor így lehet egy egészségesebb életet Igen. élni. Igen, nagyon sokat hallani most longevity kifejezésről, uh-huh. arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
0: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
1: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrend kiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek Igen. elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
0: De egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezetudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
1: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
0: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
1: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell Igen, dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Folytassuk innen egy rövid szünet után, még egy negyed óráig Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával beszélgetünk itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is!

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig, Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és hát beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére, a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
2: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet, nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is, ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok, meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg, ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak, párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhettünk már valamennyit a kiégésről is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs tovább, beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
2: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kislépésekben érdemes haladni?
2: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt mondom, hogy kislépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
2: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. De többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
2: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is,
1: felvállalva a saját sérülékenységüket és útjukat.
2: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszéljünk pár szót.
2: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prosztata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt, egyébként itt is majd lesz olyan termékünk,
1: tehát itt is vannak gondolataitok ezzel kapcsolatban. Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
2: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás, kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
2: Hát változott, letisztultabb lett, akár beszélhetünk a kozmetikumokról is. Én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza. Jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki, ezzel is nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell tudatosság, kétszer
2: igen,
1: aláhúzni.
2: Igen.
1: Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
2: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is terjeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
5: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma? Mit jelent fenntarthatóan filmet készíteni a 21. században? Hogyan építhet hidat művészeti vízió és környezeti felelősségvállalás között egy tanácsadó cég Londonból Budapesten át egészen akár Hollywoodig? És milyen friss gondolkodás, szemlélet és persze kapcsolatrendszer szükséges ahhoz, hogy valakinek szava legyen ebben a szakmában? Fenntartható filmkészítésről, illetve erről a sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, a BAFTA Albert fenntarthatósági szervezetének korábbi nemzetközi menedzsere. Zsófi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
6: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
5: A személyes és a szakmai utadról, sikerekről, esetleg kudarcokról, vagy olyan információkról beszélgetünk majd, amit mi kívülállók nem tudhatunk, hogy hogyan működik a filmes világ, de engedd meg, hogy előtte arról kérdezzelek, hogy hogyan alakult ki a filmes világhoz fűződő kapcsolatod, vagy vonzódásod, tehát volt ebben valami gyerekkori inspiráció, vagy álom, vagy ez később jött az életedbe?
6: Abszolút. A film az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a szerelmemen kívül, de nem is csak film, hanem igazából történetmesélés. Tehát először a könyvekben voltam szerelmes. Állandóan bújtam a könyveket, és nagyon ideges hogyha mondjuk egy könyvnek nem volt meg a következő sorozata, vagy a következő epizódja, amit olvashatunk, és olyankor elkezdtem megírni a saját verziómat.
5: Tehát egyből tovább gondoltad.
6: Igen,
5: a
6: rögtön, hogy akkor hát ezt nem lehet kivárni, már 9-10 évesen is a nagymamám még most is előszeretettel hozza azokat a papírcetliket, amiken elkezdtem írni, az ő gépén írtam először ezeket, és utána rájöttem, hogy hűha, hát akkor van egy másik világ is, ahol valaki más elképzeli, és én ezt megnézhettem, és elmerülhetek ebben. Tehát nagyon-nagyon szerettem a filmeket már gimnazista koromban is. Akkor volt még egy nagy szerelmem, a történelem, és azt gondoltam, hogy én történelmi tanácsadó szeretnék lenni filmeken, ezért az első diplomámat így kerestem Londonban, hogy egy olyan szak legyen, ahol történelmet és filmet együtt lehet tanulni. 2 darab ilyen egyetem volt akkoriban Angliában, egy Skóciában, egy pedig Londonban, én a londonira mentem. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok időt kell eltöltenem a British Library-ben, ott a legnagyobb könyvtárban, ami egy fantasztikus épület, és gyönyörű, és szívesen eltöltem ott az időt, de nagyon sok idő lenne az, és kevéssé engednének engem közel a filmekhez, amit én valójában szerettem volna. Mert a filmeken belül is leginkább a sci-fiket, fanteziket és történelmi, hát period drámának hívnám, de akkor lehet ez ennek minden verziója is, akármilyen történelmi film, életrajztól kezdve a Büszkeség és Balit életen át, bármelyik lehet igazándiból.
5: Ez az, ami akkor a te
6: vonalad. Igen, és ezt gondoltam, hogy hát ez fantasztikus, ehhez a három műfajhoz igazándiból kell rengeteg történelmi tudás, majd én leszek a nagy tanácsadó. Hát, elég hamar rájöttem, hogy mégse szeretnék az lenni, mert ha az lettem volna, szakosodnom kellett volna amúgy egy részére a történelemnek, főleg Angliába, mondjuk a viktoriánus korszakra, vagy a középkorra, 8. Henrikre, nagyon-nagyon szerették, rengeteg film és sorozat készül róla, és úgy döntöttem, hogy azért erre én nem vagyok kész. Én általánosságban szerettem a történetmesélést, és inkább közelebb kerülnék a filmekhez.
5: Úgyhogy így vezetett akkor az utad errefelé. Viszont nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de úgy szöget ütött a fejembe, mondtad, hogy az első szerelem a könyv volt, utána pedig a film, és ugye ez sokszor egy ilyen dilemma, hogy egy film tud-e ugyanolyan jó lenni, mint egy könyv. Hogy te ezt hogyan látod?
6: Én régen abba táborba tartoztam, aki természetesen csak arról tudott beszélni, hogy úristen, ez nem ugyanolyan, mint a film, tehát a puritánok közé, általában Harry Potterről volt szó, vagy valamelyik akkori nagy slágerről. Most már máshogy látom, szerintem két különböző, nagyon kreatív médium, és mind a kettőben más lehetőségek rejlenek. Most már nem szeretem őket összehasonlítani. Egyetlen egy dolgot azért megpróbálok még mindig megtenni, csak önmagamért szeretem elolvasni a könyvet, hogyha egy adaptáción alapul a film vagy a sorozat.
5: Tehát, hogy legyen egy
6: elképzelésed. Hogy először én képzeljem el. És utána viszont nagyon szívesen megnézem a másnak az interpretációját, ami gyakorlatilag a vásznom van.
5: De most te nem csak tanultál Nagy-Britanniában, hanem utána dolgozni is kezdtél, ez hogyan alakult?
6: Én tanulás alatt is végig dolgoztam. Szerintem akik éltek külföldön, azok lehet, hogy ezt fogják tudni, hogy milyen, hogy nincs azért kolbászból a kerítés, igazándiból nagyon magasak voltak a tandíjak, nagyon magas a megélhetési költség, tehát kifizetni a saját lakbéredet, rengeteg lakótársal laktam együtt, és elég egyszerű módon a második munkám az egy moziba vezetett, méghozzá a legnagyobb moziba Angliában, a legpresztízsebb moziba. Ott dolgoztam 3 évig, feldolgoztam magam mozimenedzserig, vezettem egy kicsi mozit, ott voltak nálunk a hatalmas piros szőnyeges premierek, és akkor onnan minden, mint egy ilyen hógolyó ment tovább igazánban, egyik munkából mentem a másikba, de gyakorlatilag az alapképzésem alatt egy olyan 40-50 órában dolgoztam a moziban általánosságban hetente.
5: Egyébként nyilván a jó nyelvtudás, vagy a nagyon jó nyelvtudás az szükséges ehhez, de mi kellett még ahhoz, hogy külföldiként ez működjön?
6: Jó kérdés, mi kellett még hozzá? Az
5: nagyon
6: akarás.
5: Kellett akarni, igen.
6: Az akarás. Én 18, betöltöttem a 18 évemet, akkor még volt hátra amúgy bőven 2 évem a gimiből, mert 5 osztályosba jártam, és én például akkor megmondtam a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak, megmondtam, hogy 18 lettem, én megyek. Uh-huh. És akkor mondták, hogy jó, mehetsz, de csak akkor, ha szerzel magadnak munkát, és szállást csak akkor engedünk ki. Úgyhogy szereztem magamnak itthonról munkát és szállást azon a nyáron, majd utána hazajöttem, befejeztem a gimnáziumot, és visszamentem tanulni.
5: Tehát akkor viszonylag hamar már önálló életet szerettél volna. Miért döntöttél úgy, hogy mégis visszajössz Magyarországra, és producerasszisztensként dolgozol tovább?
6: Véletlenül.
5: A sok tudatos döntés után.
6: Igen, teljesen őszintén véletlen volt, hogy itthon kötöttem ki. Összességében egy bő 10 évet eltöltöttem Angliában, angol állampolgárrá is váltam. Mai napig nagyon szeretem, nagyon sokat vagyok kint, az év felét még most is kint töltöm a munkám miatt. Viszont volt egy pont, a Covid előtt volt, már kezdtem egy kicsit megcsömörleni, ott így kezdtem úgy érezni, hogy valami változásra van szükség, már nem jártam egyetemre, a mesteremet se csináltam, nem akartam öt másik emberrel együtt lakni egy háztartásban, gondoltam, jó lenne, hogyha más életkörülmények között lennénk, és igazán Ausztráliába szerettem volna elköltözni, és annyit mondtam az akkori főnökömnek, amikor hazajöttem, akkor még igazándiból még egy másfél évet fejlesztőként dolgoztam, development exec-nek hívják, amikor egy produkciós cégnél a filmeket fejlesztjük és pitcheljük és próbáljuk eladni, tehát ez volt a munkám, ezt itthonról még csináltam utána. Mondtam akkor a főnökömnek, hogy én elköltöznék Ausztráliába, és nagyon támogatott benne, és mondtam neki, hogy előtte viszont hazajövök egy hónapra Magyarországra, régen voltam itthon a családomnál, kicsit megpihennék, haza is jöttem az utolsó géppel, jöttem el Angliából, utána már, igen, utána már nem voltak gépek, Ausztrália pedig bezárt, úgyhogy én itthon viszont új lehetőségek nyíltak meg, és nagyon, nagyon örültem, hogy itthon lehetek.
5: Akkor folytassuk innen, mert hogy nagyon izgalmas út vezetett innen is tovább. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor és hogyan jött el az a pont, amikor már a fenntarthatóság igazából bejött a képbe és összekapcsolódott esetben a filmezéssel. Úgyhogy folytassuk innen, Szemeredi Zsófi, a Leverage Point Entertainment alapítója a vendégem itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, és hát arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon érdekes, szabálykövető, néha szabályszegő világ, a filmipar, illetve a fenntarthatóságról beszélgettünk ennek kapcsán, és arról, hogy Zsófi, te filmes fenntarthatósági tanácsadóként dolgozol. Ami még így eszembe jutott, hogy érdemes lenne egy picit jobban belelátnunk, említetted, hogy az elején bizonyos alapköveket le kell rakni, a tanácsadó ott van, és a legelején számos tanácsot ad, hogy hogyan kalkuláljon a producer, illetve a stáb, de ez a munka véget ér itt, vagy végigkíséri a teljes produkciót?
2: Végigkíséri.
1: Mert hogy ez nem egyértelmű.
2: Abszolút végigkíséri.
1: Tehát van finom hangolás.
2: Igen. Tehát elmondok egy ideális helyzetet. Egy ideális helyzetben mi már a zöld lámpánál becsatlakozunk, már esetleg megnézzük a forgatókönyvet, és ha esetleg nem is látjuk a teljes költségvetést...
1: De beleszólhatsz a forgatókönyvbe is akár?
2: Attól függ. Volt, ahol már tudtunk tanácsot adni, többször is. Két sorozatnál és végig minden epizódnál adtunk le forgatókönyvelemzést nekik fenntarthatósági szempontból, és meg is fogadták. Bizonyos tanácsokat meg is fogadtak, és ez tök jó volt. Mi ezt lekövettük, hogy mennyire fogadják el, és akkor folyamatosan javítunk. Tehát már, hogyha a zöldlámpás résznél mi be tudunk csatlakozni, akkor igazán nagy eredményeket tudunk elérni. Utána az előkészítési fázisban, ha megegyeztünk a döntéshozókkal, hogy milyen eredményeket szeretnénk elérni, akkor el tudjuk készíteni a stratégiai tervet, hogy milyen lépések szükségesek ehhez. És utána a gyártási időszakban ezt a stratégiát, ezt a valósággá kell váltani, és folyamatosan alakulni fog. Tehát nincs olyan nap, amikor te tudod, hogy pontosan mit fogsz csinálni. Szerintem a film az egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyen tényleg változni, adaptálódni és reagálni. Tehát flexibilisnek kell lenni minden szempontból, és igazából ez egy tűzoltási munka. Mindig ki kell találni egy új megoldást, egy alternatív, egy kreatív megoldást. Ez egy nagyon izgalmas munka. Tehát a gyártás során is ez történik, és akkor a gyártási fázis után jön néha kedvenc, néha legutáltabb részem, amikor is mi összegyűjtjük és elemezzük az információkat, és leadunk egy nagyon részletes riportot erről.
1: Hogy ez meg ez jó volt, ezt meg ezt érdemes lett
2: pontosan volna.
1: Pontosan.
2: És akkor bízom benne, hogy majd utána elolvassák, tanulnak belőle, és egy következő produkción már jobban csinálják. És erre amúgy volt példa, tehát az egyik kedvenc kliensemmel, velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Elárulhatod, hogy ki az?
2: Nem. Velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Itt ezek a filmes titoktartási szerződések nagyon szigorúak.
2: Igen. Ott ők már megtanulták, vagy informáltuk őket arról, hogy hú, hát ezt meg ezt lehetne javítani, és akkor visszahívtak minket, és akkor a második évadon már például úgy csinálták, ahogy előtte együtt megegyeztünk, hogy jobb lenne. Ez egy párbeszéd. Tehát én nem leszek az egyetlen, aki csak a tuti megoldást tudja. Milyenkor egy párbeszédet folytatunk, igazándiból, aki velem szemben ül, valószínűleg ő a legnagyobb szakértő az ő részlegében.
1: Oké, de előfordulhat az, vagy volt olyan, hogy te tudtad a tuti megoldást, nem fogadták meg, és csalódott voltál?
2: Volt. Persze, hogy volt. Rengetegszer volt.
1: Ezt ilyenkor hogyan kezeled?
2: Hát, nyelek egy nagyot, és arra gondolok, hogy megpróbálom kielemezni, hogy hogyan tudnám legközelebb jobban meggyőzni őket. Milyen meggyőző stratégiát tudok használni, ami vagy hogy mi volt az, amiért én nem tudtam őt meggyőzni ebben a helyzetben, ez egy rajtam kívülálló ok volt, a körülmények miatt volt, időhiányában volt, költségvetési kérdés volt, van-e olyan dolog, amit jobban tudok csinálni a következő alkalommal, és rengetegszer van, hogy a következő alkalommal már meg tudjuk őket győzni.
1: Közönségről még keveset beszéltünk, arról, hogy az őszintjükön érzékelhető-e mondjuk egyébként az, hogy van-e igény a zöld filmekre?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát én először ugye forgalmazóként dolgoztam, ami arról szól, hogy a közönségnek eladjuk a filmeket, ha nagyon leegyszerűsítem, tehát rengeteget foglalkozunk azzal, hogy ki a közönség és mit szeret. Tehát biztosan állíthatom, hogy nincs olyan ember jelenleg még a Földön, talán a mi egyik alkalmazottunkon kívül, aki azért megy moziba, mert azt hallotta, hogy valami most nagyon zölden forgott. Ez még nem történt meg. Viszont.
1: Ennyire még nem trendi.
2: Itt még nem trendi, viszont. Már több olyan cikk is kijött, ami esetleg arról számolt be, hogy valamelyik gyártó cég, vagy valamelyik forgatás nem feltétlenül környezetbarát módon forgatta azt a filmet vagy sorozatot, és mivel mi a cancel culture-ben élünk jelenleg, szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud számítani.
1: Tehát lehet, hogy azért nem megy el a filmet megnézni, vagy, nem, vagy nem nézi meg otthon streamingelve.
2: Vagy nem nézi meg a streaming platformon. Tehát amikor én az Albertnél dolgoztam, akkor jött ki egy ilyen cikk, ezt meg lehet találni, ez a Guardian nem volt fent, az új Gyűrűk ura sorozatról jött ki ez a cikk, hogy Új-Zélandon nem környezetbarát módon forgatták, akkor például az Amazon jött a mi cégünkhöz, és kérdezte, hogy hogyan tudnak javítani, és utána kötelezővé tették minden forgatásukon egy bizonyos szint fölött, hogy legyen fenntarthatósági tanácsadó, bevezettek új infrastruktúrát, új szolgáltatókkal kezdtek dolgozni, tehát változtattak a hozzáállásukon, mert látták, hogy a közönségnek ez azért már igenis számít, tehát hibázni azért nem lehet. És van még egy, ami szerintem tök fontos, most már egyre több verkfilm van, szerintem mindenki látta már, hogyha nézel bármit az egyik streaming platformon, sokszor utána elindul a verkfilm, ami ehhez tartozik, és most már egyre több verkfilmet csinálnak arról is, hogy a fenntarthatóság hogyan integrálódik be egy forgatásba, és ez egy nagyon izgalmas új ág, és remélem, hogy több ilyen is lesz.
1: Hát, ahogy mondtad, is van, igen, hát ahogy mondtad, hogy 3 éve még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szakma létezni fog, most pedig már itt van, és művelitek. Zárásként, ami eszembe jutott, hogy mi lehet a fenntartható filmezés jövője, illetve te milyen nyomot szeretnél hagyni, ezen gondolkodtál-e már? Azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy 5 éves távlatban gondolkodtál, hogy azért alapítok egy ilyen céget, mert 5 év múlva itt vagy ott szeretnék tartani. Tehát, hogyha mondjuk 5-10 év múlva valaki kimondja a nevedet, akkor ahhoz mit kapcsoljon?
2: Gondolkoztam már ezen, természetesen. Szerintem ez nem egy személyen múlik igazándiból. Persze örülök, hogyha megemlítenek, tehát nem tagadom, tök jó, hogyha elismerik a munkánkat, az nagyon fontos számomra, de igazából azt szeretném elérni mondjuk akár a cégünkkel, hogy új eredményeket hozzunk, és esetleg meg tudjuk mutatni azt, hogy mindig el tudunk menni még messzebbre, és mindig tudjuk még ezt jobban csinálni, mert fenntarthatóságon belül is elő-elő fordul az, hogy csak egy bizonyos határig. Hát, ott már ott is van a jól bevált módszer, én szeretnék mindig az lenni, aki esetleg lebontja ezeket a falakat, és inspirálja mint a stábtagokat, a producereket, vagy az új leendő filmeseket, hogy hogyan lehet egy olyan iparban élhető módon dolgozni, hogy ez fenntartható is. A legfontosabb nekem, hogy fantasztikus filmeket és sorozatokat gyártsunk, és
1: mert hogy onnan indultunk,
2: nézek,
1: hogy a film az egyik szerelem,
2: igen,
1: az életedben.
2: És utána a másik legfontosabb, hogy amiket legyártottak, az ne károsítsa a környezetünket.
1: Legyen akkor mára ez a végszó, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy
2: én
1: itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk 1 hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Morrissey koncert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Balesetnél helyszínelnek továbbra is a főváros 14. kerületében, a Róna utcában, a Szugló utca közelében. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé emiatt korlátozásra kell számítani, és a 82-es trolibusz változatlanul terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca, Róna utca megállót a Mexikói út felé. Tart a műszaki mentés a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Bessenyei György utcánál, ahol a két irány forgalma felváltva egy sávban halad emiatt. Telített a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé, a Budai alsó rakpart a Rákóczi hídtól északra, illetve a Margit hídtól délre. Nehezen járható a Margit körút mindkét irányban és a Budaörsi út a Nagyszülős utcától befelé. Erős a forgalom mindkét irányban az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, a Tököli úton befelé a Barostérhez közeledve számítsanak lassulásra, és a folytatásban a Rákóczi úton is nehéz az előrejutás. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről, este záporok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-éig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője elsötétült, bocsánatkérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
8: Sziasztok, szervusztok kedves hallgatók, ez itt pedig az Autórádió magazin műsor, ami most Esztrád műsorra avanzsálta magát, hiszen szerintem biztos felismertétek a hangot, hogy nem Bunkóczi László beszél veletek, hanem Jobbágy Robi vagyok, és köszönöm szépen a velem szembe ülő Szabó Bencének, hogy beengedett a stúdióba, és egy kicsit beenged ebbe az érába, ami az autózásról szól, és nekem ez egy ilyen teljesen különálló dolog, én felhasználója vagyok az autóknak. Abszolút nem értek hozzá, szeretem a Forma 1-et, és lesz egy ilyen tematikájú kis sztorizgatás ma, ugye, ami valamilyen szinten kapcsolódik a Forma 1-hez. Egyébként nem úgy, mint a múltkori műsorban, a múlt heti műsorban, ahol az Audi új csapata volt magyar vonatkozásban a vendég. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek még ilyenek, de most is érintve lesz egy picit a Forma 1, ha jól tudom, velem szemben, hölgyeim és uraim, az Esztrád varieté királya, Szabó Bence.
9: De jó is. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Hát igazából már a kedves szavait hallatán nem bánom meg, hogy átadtam neked ezt a beköszönési lehetőséget, mert igazán hízelgő, és bárcsak igazak volnánk azok, amiket mondtál.
8: Amúgy a Szabó Bencéről ugrik be, hogy a héten hányszor kaptad meg, hogy nem te vagy az a Szabó Bence.
9: Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon picit kihűlt ez a topik, ezen a héten nullaszor kaptam meg, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt azért elég gyakori volt a rákérdezés és az aktualitásra való reflektálás a nevem hallatán. Igen, picit már uncsi is volt, de hát ez van, ugye volt olimpiai bajnok Szabó Bence is volt most egy...
8: Nem jaj, még... de jó, hogy ellenpontozol, hogy van más Szabó Bence.
9: Igen, van, meg hát itt vagyok én is.
8: nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim.
9: Igen, úgyhogy mai adásban szintén folytatjuk jó vagy rossz szokásunkat, ahogy tetszik, hogy a Laci igazoltan továbbra is távol van, innen is szeretettel üdvözlők, és nagyon reméljük, hogy
8: mindig valahol a sivatagban.
9: Eseménymentesen tölti a szabad idejét. Beszéltem vele a napokban, már elefántot és szurikátát látott.
8: Azt hittem elvett.
9: Nem, szerintem, hát ugye itt a Szalai Balázs volt nem régiben vendégünk, aki elmondta, hogy kiváló T-bone steakeket és nagyszerű reggeliket tud rittyenteni, úgyhogy igen, nem hiszem, hogy elefánt húsra fanyalodnának.
8: Generációs különbség lehet egyébként, úgyhogy a Szalai Bunkóczi párosról, hogyha egy pár szót mondasz, egyébként a világi Párizs-Dakar versenyzők, ugye a magyar vonatkoztatásban a legsikeresebb versenyzők. Hát
9: gyakorlatilag az egész ország így ismeri őket, így párosával ismeri őket, és nagyon szép siker. Meg nagyon hosszú évtizedes barátságot építettek föl együtt.
8: Ez biztos áldás és nem átok?
9: Valószínűleg így van. Erről az érintetteket kellene inkább megkérdezni. Úgyhogy a mai adásban, ahogy már a Robi említette, aki ezúton kibújt zenei szerkesztő és technikusi zubbonyából, és immár bebújtál ide társamként a mai adásban, hogy ne legyek egyedül, hogy ne egy ilyen

0: akarja, mert hogy azért a őrületes publicitás nem kap ez az esemény. Tehát ez egy...
1: Ennek mi az oka? Van egy ilyen kis ékszeres dobos feeling?
0: Nagyjából igen. A social médiában eléggé viral a dolog, hogyha megnézed az egyes felületeket, akkor gyönyörű tartalmakat csinál a Monakói Autóklub, aki ennek egyébként a főszervezője ennek az eseménynek. 97-ben alapították ezt az eseménysorozatot, ami így már eseménysorozattá nőtte ki magát, mert amúgy úgy volt, azt hiszem, hogy egy darab esemény lesz ez a dolog, de akkora volt az érdeklődés és a hype, hogy évről évre megrendezik mindig.
1: Jól tudom, hogy kizárólag oldtimer autók, kizárólag idős autók.
0: Így van.
1: Van ennek valamilyen határpontja, hogy mi számít annak 30-50 év?
0: Én hát ennél csak följebb.
1: Laikus vagyok, így két ütemű, négy ütemű, három kerekű, négy kerekű. Erről mesélsz egy picit?
0: Ennél csak följebb van, illetve hát régebbre nyúlik vissza a mezőny összetétele, tekintve, hogy 1930-as évekbeli versenyautók is felvonulnak ezen a versenyen, és egészen a 80-as, korai 80-as évek Forma 1-es autóig bezárólag láthatsz a pályán.
1: Tehát ez csak Forma 1-es autók?
0: Ez csak Forma 1-es és versenyautók, igen, de döntően...
1: Gondolom azért így mellette parkolnak még csodák, amire így kapkodod a fejed.
0: Hát ott gyakorlatilag csak a fejedet és az álladat kapkodod a földről. Tehát ott ez történik folyamatosan. Olyan őrületes élmény, és annyi inger ér, és hát nem titok, hogy ugye én nem normál fizető vendég voltam, hanem alulfizetett média munkásként vettem részt ezen a kiváló rendezvényen, amit ezúton is köszönök a rádiónak, hogy azért a kulisszák mögé így volt esélyem bepillantani, és be tudtam jutni olyan helyekre, és tudtam látni olyan dolgokat, amik a földi halandó számára elérhetetlenek. Tehát, hogy mellettem parkoltak millió eurónyi versenyautók, és ebből 200 darab. Olyan versenyautók, amiket zsengekorom ellenére én szeretek, tehát, hogy például nem láttam James Huntot, és... segítsken, hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe. Niki Lauda, köszönöm, az egyetlen régi Forma 1-es, akit a Robi ismer, de köszönöm, hogy alám nyúltál ebben a szorult helyzetben.
1: Nagyon szívesen egyébként a talpon álló műsorvezetőit hívtam volna föl, hiszen fekete övesek egyébként Forma 1-ből rendszeresen is megiszólalnak a műsorukban, úgyhogy én őket hallgatom, érdemes őket hallgatom, mert Forma 1-ben is ott van.
0: Nagyon, nagyon jó, ezt nem tudtam, jó, köszi ezt az ajánló. James Hunt és Niki Lauda rendes húsvér versenyautó, Fittipaldi autója. Ott volt rend, tehát ezek nem replikák, ezek nem ilyen olcsó utánzatok, tehát ez gyakorlatilag ezek az előbb említett autók felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
1: Ez nem úgy van, mint mondjuk Athénban, amikor elmész egy múzeumba, és akkor mutatnak egy szobrot, és azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg gyakorlatilag az eredeti, és kiderül, hogy az eredeti az lent van a pincében, mert hogy még véletlenül sem nyúljon hozzá valaki.
0: Igazából nem.
1: Szerelmese a dolognak, és akkor lekanyarítok a gumiból egy kis darabot, amit szeretnék hazavinni.
0: Igazából nem, mert hogy ennek utána tudsz nézni, a mezőny összetétel, ugye az autókról most beszéltünk, úgy tevődik össze, hogy egy nagyon pici szeletét képezik a már régi versenyzők, a nagy öregek, például Jean Alesivel találkoztam több ízben, nagyon, nagyon kedves ember, és gondolom ő megvan.
1: Hát persze.
0: Nyilván Hungaroringre is van elnevezve egy kanyar róla, meg ő például azt hiszem, hogy a tavalyi nagydíjom volt egy ilyen privát túra a Hungaroringen, és videóüzenetet küldött az ott résztvevőknek, tehát neki nagyon, nagyon fontos kötődése van Magyarországhoz és a Hungaroringhez.
1: Majd egyszer megkérdezném egyébként, hogy mitől ilyen szerelem nagyon sok pilótának a Forma 1-es pálya, mert nagyon sokan szeretik, tehát irálisan sokszor emlegetik a magyar pályát,
0: hát,
1: ahhoz képest, hogy high-ban, high levelben, technikában mennyire máshol tartanak.
0: Hát tudod, pályák. Erre az a default programozott válasz bárkinek, hogy ezt őket kell megkérdezni erről, mert hogy ők tudnának hitelt érdemre nyilatkozni, mi csak ugye
1: hát nem akarlak predesztinálni, hogy majd menjünk ki együtt és kérdezzük meg.
0: nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nagyon sokan vannak olyanok, akik elsőként a Hungaroringen nyertek, és ezért kerül egy ilyen magasabb polcra náluk a magyar pálya, de
1: tehát az érzelmi kötődés.
0: Mindenképpen érzelmi kötődés.
1: Élmény.
0: Nem gondolnám, tehát anélkül, hogy tényleg belelátnék bármelyikőjük fejbe, vagy tudnék idézni erről nyilatkozatokat, nem gondolnám, hogy a pálya technikássága, vagy a változékony időjárás, hanem ezek

0: legtöbbször a pilóták, ha szeretnek egy pályát, az érzelmi alapú.
1: Nagyon elkanyarodtunk itt a Monaco történettől, de közben meg nem is, mert hogy nagyon érdekelnének ezek a régi autók.
0: Bármikor
1: hogy...
0: vissza tudunk kanyarodni.
1: Így kanyarodtunk vissza, frappánsan, hiszen egy ez az autós magazin műsor, hogy ezek a régi autók, ezek ugye még nem szervófékkel rendelkeztek, nehéz volt a kormány tekerni, váltani, ugye vannak ilyen régebbi képek is, mondjuk Sennáról, hogy úgy szállt ki az autóból így váltás után, igen, hogy nem mozgott a válla, meg ilyenek. Tehát akkor ezek ugyanabban az autentik állapotban, klasszikus régi bukósisakok, na én attól lettem volna, ez egy jó James Hunt bukósisak, az szerintem motoron még zseniális.
0: Hát az nagyon menő lett, nem is láttam még ilyet. Egyébként annyira szeretem a James Huntot, meg az őt körülvevő mítoszt, nekem képzeld van ilyen kis James Hunt bukósisakom is otthon.
1: Jaj, de jó neked.
0: Ugye?
1: Majd kölcsönadod?
0: Majd egyszer behozom, de nem foghatod meg, mert olyan lesz.
1: Mesélsz erről, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen 10-15 körös verseny, vagy több futam, vagy kategóriák vannak?
0: Igen,
1: hogy
0: néz ki, ugye válaszol már 5 perc ezelőtti kérdésedre, hogy vannak a kategóriák, vagy úgy van beosztva, hogy milyen évtizedből származik az adott versenyautó, vagy úgy, hogy milyen motorizáltságú, vagy a kettőnek ugye egy egészséges metszete, tehát a 30-as évek régi szivar alakú autóitól elkezdve, hát a maira már kísértetiesen hasonlító 80-as évekbeli Forma 1-es autókig látunk versenyeket, és egyébként ugyanúgy néz ki, mint egy átlag F1-es hétvége van. Szabad edzés, időmérő és verseny. Ugyanolyan elosztásban péntek, szombat, vasárnap.
1: Volt ilyen felvezető parádi műsora futamok előtt? Tehát, hogy ilyen, én arra vagyok kíváncsi, hogy voltak ilyen autentikus korabeli ruhába öltözött modellek, akik nem. Nagy szemüvegben, nem?
0: Igazából hát nem volt.
1: Mekkora hiba?
0: Nem volt itt.
1: Tehát, hogy arra gondolok, hogy Monaco akkor így felöltözik egy olyan old school világba, mint amit képvisel ez az autó.
0: Avatatlan szemmel vagy gondolatokkal ezt jogosan érezheti az ember, hogy ez egy ilyen sztori. Létezik egyébként ilyen verseny. Azt hiszem talán az angliai Goodwood Fesztiválnak van egy ilyen, kétféle Goodwood van, egy újabb zárójelet nyitunk, hogy van a versenyző Goodwood, meg van ez a historikus Goodwood, és ott érdemes beöltözni, de itt hát 3 napot ott voltam, és egy darab régi öltözetű embert nem láttam, ugyanakkor nagyon sok Gucci és Louis Vuitton outfitet láttam.
1: Hát akkor ezt engedjük el, ezt a szállat. Mi volt a legnagyobb hatással rád? Mi az, ami nagyon beégett, megmaradt?
0: Voltam már párszor motorsport közelében, de most először ijedtem meg egy picit. Mert hogy...
1: Kikerekedett a szemem, mondom a hallgatóknak. Mi történt?
0: Mert hogy az van, hogy ez ugye nem egy gyors pálya. Ez a monokói pálya, ez egy technikás, kanyaros, lassúnak, talán a szezon leglassabb pályaként is apostrofáltó, most ebben nem vagyok biztos, de előlegezzük meg neki a bizalmat.
1: Igen, neked.
0: Rengeteg visszafordító kanyar, ugye egy utcai pálya, nagyon szűk, előzni gyakorlatilag lehetetlen, de van néhány olyan szakasz, ahol azért az ott meg lehet ereszteni neki, és mivel ugye nekem olyan belépőm volt meg akkreditációm, hogy gyakorlatilag bárhova mehettem a pályán, ezért megtehettem azt, hogy voltak olyan részek, vannak ilyen védő safety rácsok, tudod, hogy ha bármi történik, akkor ne zuhanjon az autó a nézők közé, de vannak olyanok, hogy a fotósoknak egy pici ilyen kis kukucskáló rések vannak ezeken. És oda így
1: igen, de ez egyébként az összes többi pályán.
0: Igen, ez így van. Ez pontosan így van. Ugyanakkor, hogyha ott kikukucskálsz, akkor érzed, beleremeg a gyomrod, ahogy ott 200-al elmegy melletted a egyébként hangorkánnal, mert ugye a modern autóknak szar a hangja. Ezeknek iszonyatosan jó hangja van. Tehát azt gondolnám, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna erről, hogy az odajáró közönség elsősorban a hangélményért jár oda. Mert olyan őrületes akusztikai élményt szinte már fáj. Tehát
1: az arra fogékonyaknak.
0: Az arra fogékonyaknak. Igen, igen, olyan őrületes fülgazmusokat lehet átélni, aki fogékony erre a motorsport sztorira. Ugyanakkor azt képzeld, hogy már én, aki erre fogékony vagyok, szerintem már elgondolkoztam azon, hogy vagy benyessem a zajszűrős fülesemet, vagy lopjak valamelyik hospitality-ből egy füldugót.
1: Azt nézem, hogy voltak csoportok, A, B, C, D, E csoportra vannak itt, ha jól látom, rendezve.
0: Igen,
1: az
0: tehát
1: az autók,
0: 50-es,
1: 50-es,
0: 40-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek. Tehát, hogy az a jó az egészben, meg az a nagyon látványos, hogy mindig történik valami.
1: Korai turbó korszak.
0: Van, olyanokat fütyültek, olyan, tehát, hogy Annyira durva, csomó, amikor visszavált kanyar előtt, nagy fék, fütyül, hallod a technikát, hallod, hogy nyikorog a fék, hallod, hogy fütyül a turbó, hallod az ordító V8-at, tehát hogy elképesztő hatással tud lenni az emberre.
1: Akkor ezeket az ilyen videójátékokban lehet megtapasztalni, meg hallani, aminek vannak olyan 60-as évekbeli beállításai, nem? Meg van egy-két ilyen extra pálya, ahol elő tudsz venni ilyen autókat, és akkor ahhoz meg vannak csinálva ezek a hangok.
0: Hát igen, de hát...
1: Itt gyakorlatilag a kulcseleme volt ennek a 6-7 futamnak az, hogy tényleg autentikus
0: az
1: autó.
0: Az biztos, és az egész városból, hogy egy ilyen mini államról beszélünk, ami egy városos ország, az egész várost és országot bezengi ilyenkor, visszaverik a házfalak a hangot, és amúgy meg az egész közösség, tehát azt mondod valakinek, hogy Monaco, Monte Carlo, mi jut először eszébe, gazdagság, fényűzés, pompa, luxizás, stb. Ez igen, ez így van, maximálisan így van, de annyira emberi, és annyira figyelnek rád, és annyira kedvesek, hogy és nem, ez nem az a megjátszott műkedvesség, mint mondjuk Dubajban, hanem tényleg érzed, hogy itt ugyanazt a témát szerető emberek összegyűlnek tízezresével, és élvezik a látványt és a hangot.
1: Bence, nem is tudtam, hogy te ekkora világpolgár vagy egyébként, hogy így az autómezsdjén így össze tudod hasonlítani a különböző országokat.
0: Hát ez nem kell világpolgárnak. Nem kell világpolgárnak lenni.
1: Csodálat. Tehát akkor milyen autók? Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, és van McLaren. Felsorolásban egy Brabham nevű igen. dolog, amiről én egyáltalán nem tudok.
0: Ez egy nagyon régi versenyistáló és versenyautó. Közepesen híres, mondjuk úgy, de azért mi a legtöbb tömeg a Ferrari, meg McLaren és Lotusok között, ugye nem tudom, hogy megvan neked a klasszikus fekete aranyfestésű Lotus.
1: Persze,
0: például
1: persze. Ezek 16 kerékkel.
0: Az nem volt, az ott nem volt, tudom, hogy melyikre gondolsz, de az ott nem volt.
1: Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt akkor így gatya elengedik, és tényleg verseny van, nem. Vagy mert hogyha oda vágod, vagy oda csapod ezeket az a húzós. Gépeket, akkor ott nem az, hogy húzós, hanem valószínűleg nem is tudod pótolni.
0: Hát szerintem azért meg tudod.
1: Lehet csináltatni, nyilván, értem én, csak hát akkor már veszít az értékéből, illetve abból, hogy mennyire hiteles, hogy milyen régi.
0: Most nyilván ahhoz nem tudom, milyen szakértő szemnek kell lenni, hogy meg tud ítélni, hogy a csávókán mennyire nyílen vette azt a kanyart, vagy még esetleg elfért volna.
1: Tehát a rádión tudod, hogy akkor, amit megbeszéltünk a két körrel előbb, akkor most egy 30 másodperc múlva előzök, jó? Kicsit tett ki, ijeszgessünk rá a közönségről, hogy legyen olyan, igen. És én nagyjából ezt képzelem.
0: Volt egy-két túlvállalás amúgy, tehát volt egy pici falhoz kocintás, meg megpördülés, és ott azért szerintem ott azért lepereg. Ez nem
1: csak a show része volt?
0: Nem.
1: Megfagyott a levegő.
0: Nem, hát azért ezek az igazi ilyen nem tudom, keménytökű, régi, old school versenyzők, akik tényleg versenyzők voltak, vagy mondjuk olyan versenyzők, akik rajthozálnak ebbe, akik nyilván tele vannak pénzzel, de imádják ezt, tehát, hogy szenvedélyből
1: hát
0: versenyeznek.
1: Hát ezek autók Európában, gondolom.
0: Azok érted, nem sajnálják. Lehet, hogy a lelkemén sajnál, hogyha odaveri, de hát versenyezünk, vagy nem?
1: Én nagyon drukkolok neked, hogy jövőre is eljuss, és valami kis bőröndbe majd vigyél magaddal, légy szíves, jó?
0: Majd
1: én
0: összecsomagolnak.
1: Zenéljünk egy picit, és elmondod, hogy utána a telefonos interjúnk kíván lesz.
0: Igen, mert egy picit ilyen Monaco fejnehéz volt ez az első rész, de hát ugye két blokkból áll az adásunk. A második részben Monacóba, Kínába repülünk, segítségünkre pedig Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője lesz, aki telefonon lesz itt velünk, és Pekingben járt a kínai autószalonon, és ki fogjuk faggatni, hogy mennyi csodát és újdonságot látott.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió. Ma egyedül vagyok, illetve hát itt van velem Jobbágy Robi kollégánk, akivel ugye az előző blogban végigbeszéltük a monakói historikus F1-et.
2: Igen, és itt te abszolút mozi volt, abszolút
1: hűsziáz. És arra kapacitálnálak a folytatásban, és hogyha bármi esetleg benned ragadna, vagy felmerülne Kínával kapcsolatban, akkor nyugodtan ragadj mikrofont.
2: Jó, szépen.
1: És mert hogy Kínába repülünk most Monakó utcái után, vonalban pedig a kínai kalandor Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztőjét köszönhetjük. Nyihao Ákos, hogy vagy?
3: Hello, sziasztok! Hát lélekben Hello. Ott vagyok veletek, úgyhogy nem vagytok egyedül. Sziasztok! Egészen jól vagyok már, sikerült kipihenni ezt a 10 napot, ami mögöttem áll, és ugyan alapvetően a pekingi autószalon miatt mentem, de elég sok minden lett belőle, gyárlátogatás, törésteszt központ, tesztvezetés, tehát nagyon sok mindent sikerült becsomagolni ebbe a néhány napba, és sajnos a legkevesebbet az autószalomból láttam, mert egyszerűen annyira zsúfolt volt ott az egy nap, amink erre volt. Tényleg én azt gondolom, hogy erre leginkább 2 hét kéne, de mondjuk legalább 3 nap. Igen.
1: De ez elég komoly erőltetett menet lehetett, hogyha jól sejtem. Illetve te nem először vagy Kínába, ugye? Másodjára vagy harmadjára?
3: Másodjára vagyok. Tavaly voltam először a Shanghai autószalonon, és most a pekingin, de hát ugye a pekingi az minden eddiginél nagyobb autószalon volt, és ez nem csak Kínára értendő, hanem az egész világra, tehát szerintem manapság a világ legfontosabb autóipari eseményeit Kína hozza nekünk most már jó pár éve, és ez számokban is eléggé megmutatkozik, tehát hogy 1 millió látogatóról beszélünk,
1: yes.
3: 380 ezer négyzetméter kiállító terület, 1450 modell, és 100-as nagyságrendű termékpremiér, tehát elképesztő mennyiségű, feldolgozhatatlan információ, autó, technológia, infotainment rendszer és mindenféle egyéb humanoid robottól elkezdve helikopteren át.
1: Tehát azt mondod, hogy feldolgozhatatlan, akkor egy picit nagy falat volt ugye ez neked is, nem? Pedig...
3: Hát ez most olyan poén volt, hogy a falattal másikat.
1: Ráadásul a nagy. Ugye már még mielőtt egy picit itt belemennénk a kínai autóipar rejtelmeibe, azt láttam így a szakmában, hogy nagyon nagy számú magyar újságíró képviseltette most magát, illetve mondtad, hogy 10 napig kín voltatok. Ez mennyire példátlan?
3: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy példátlan, de biztos, hogy egy nagyon erős jelenlét, hogy a kínai gyártók részéről rengeteg kínai autógyártó próbálja most megvetni a magyar piacon is a lábát, és azt lehet látni, hogy a mostani nagyjából 8-9%-os magyar piaci hányadról azért ők eléggé el szeretnének rugaszkodni, és hát ez nem csak azt jelenti, hogy akár árversenyben, akár a modelloffenzíva terén erősek, hanem azt is jelenti, hogy bizony ők a médiában is szeretnének alaposabban megjelenni. És igen, meg voltunk hívva, rengetegen meg voltak hívva, igen, ez egy kvázi vezetett túra, én a Geely-vel mentem, de sokan mások mentek a Chery-vel, a BYD-vel is, de ugye ezt mindig szeretem hozzátenni, hogy alapvetően az, hogy te akkreditált újságíróként a saját zsebedből kimész egy pekingi autószalonra és megnézed,
1: az nincs.
3: Az egyébként van, de semmi más. Uh-huh. Tehát semmi más nincsen benne, hanem akkor csak oda mehetsz, és csak statikusan tudsz dolgokat megnézni, és azokat sem feltétlenül túl közelről, mert ezek nem annyira nyitott autószalonok, mint mondjuk egy párizsi volt régen, hanem itt azért elég erősen elkordonozva, időablakokhoz kötve lehet csak valójában bejárni ezeket a standokat belülről.
1: De még médiapasszal is?
3: Médiapasszal is. Annyi látogat, tehát, hogy gyakorlatilag a szakmai napon is konkrétan tele volt minden, és egyszerűen nem lehet ezt már menedzselni másképp. Tehát ha téged nem visz ki egy konkrét autógyártó, akkor legfeljebb az ilyen szabad 20-30 percekben tudsz esetleg bemenni, de ugye a legtöbb időablak az le van foglalva, akár tévéknek, médiáknak, meghívott partnereknek, tehát ott nem az van, hogy te odamész és körülnézel és levideózod, hanem hanem hogyha nincs bejáratott meghívód, akkor az biztos, hogy az csak a szerencsén fog múlni, hogy te bejutsz.
1: Hát ez nagyon durva. Tehát hogy akkor gyakorlatilag már a szakmai napon is lehetetlen bármiféle tartalmat gyártani, vagy érdemben ott lenni a szalonon. Ez számomra nagyon-nagyon furcsa és idegen. Viszont, hogyha végignéztél a standokon, nagyon sok márka valószínűleg már ismerősen csenket Magyarországon is, de nagyjából mi az aránya annak a már hallottál róla, meg talán van is itthon, és a teljességgel ismeretlen márkák között mi volt az arány?
3: A teljességgel ismeretlen az azért kezd el szerencsére redukálódni, mert azért a legtöbb számunkra névileg ismeretlen márka az jó eséllyel valamilyen nagy konglomerátumhoz tartozik, és azért nagyon sok hasonlóság van a termékek között, és ugye ezek egy kupacban is vannak, tehát nagyjából el tudod helyezni azt, hogy még ha egy autó számodra ismeretlen, akkor is nagyjából hova tartozik, és hogyan kell azonosítani, úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy azért nagyjából mindent összetudsz rakni, de nagyon sok olyan modell van, amit nem látsz itthon soha.
1: Azok alapján, amit mondtál, már meg sem merem kérdezni, hogy tesztvezetés volt-e?
3: Tesztvezetés az külön volt, tehát nekünk úgy volt a program, mi a Geely-vel mentünk ki, a Geely-hez tartozik ugye a Volvo, tehát innen ismerhetjük leginkább, az LLVC London taxik, illetve ugye a Lincoln Co., a Zeekr, ami egy prémium márka, meg persze maga a Geely, és ők elvittek az ő központjukba, Hangcsúba, és ott lehetett zárt pályán tesztvezetni. Egyébként ugye utcán nem vezethetsz, hogyha nincsen kínai akreditált jogosítvány.
1: Igen, ami úgy tudom, hogy elég bonyolult megszerezni, tehát nem úgy van, mint az amerikai, vagy bármelyik európai esetleg, hogy akkor a nemzetközi jogcsi elég, hanem oda kell valami egyéb dolog.
3: Külön kell, igen, meg lehet szerezni, tehát nem kell hozzá levizsgázni, de nagyon bonyolult és komplikált folyamat, plusz hát igazából nem is nagyon szerették volna szerintem az autógyártók, hogy mi ott vezessünk, mármint normál közúton, úgyhogy erről nem volt.
1: De és mit tapasztaltál egyébként a Geely-vel, amit egyébként nem tudom, hogy mikor fog átmenni a köznyelben, mert ezt mindenki Geely-nek ejti. De hogyha ez Geely, akkor a Geely, akkor Geely.
3: Hivatalosan Geely, és egyébként vicces, mert így másfél elvel kéne kiejteni, ami hát gyakorlatilag a lehetetlenség kategória.
1: Másfél
3: hát, a Geely, igen, ezt így mondták, és hát valóban nem tudok belekötni, mert ahogy ők kimondják, azt más, mint ahogy én kimondom. Igen,
1: és hát ugye egy kínai úriemberről lett ugye elnevezve Mr. Geely-ről. A tulajdonosának.
3: Szóval, jó árértékarányú modellek érkeznek hamarosan. Hát igen, most is ugye vannak ilyenek, de jön egy ilyen 4,1 méter körüli hátsókerekes, 300 km körüli hatótávú, 15 körül fogyasztó, egy úgymond észszerű elektromos autó. Ugye gyakorlatilag ez a Skoda Epic, meg Volkswagen ID Polo, meg
1: azoknak a konkurenciájuk.
3: Méret, igen. És ugye nyilván a legerősebb ér mellette, hogy hátsó kerékhajtású, és ugye, hogy Európából mennyire nehéz a komplet világot látni, azért az nagyon sokat elmond róla, hogy kis autó kategóriában most a világ legnépszerűbb autója ez a Geely E2 vagy EX2 piac függően, tehát hogy ez egy elképesztő darabszámot produkáló autó, tehát 2025-ben eladtak belőle 400 valamennyi ezret, megverte a Model Y-t.
1: De világszinten? Vagy hát ezt ők mondják magukról, vagy ez egy tényleg ilyen bizonyítható dolog, és ez így van?
3: Ez egy sales dolog, tehát hogy ez egy teljesen egyértelmű számokkal tisztán látszó történet, amit nem csak ők állítanak, hanem a számok.
1: Ezek olyan modellek voltak, amik lesznek majd Magyarországon, vagy legalább Európában?
3: Rövidesen, igen, abszolút. És egyébként a Zeekr is érkezik, akik ugye a prémium gyártóként érkeznek. Ugye ők, nekik van egy 1400 lóerős plug-in hibridjük, ami ugye úgy épül fel, hogy van 2 darab hátsó villanymotor, egy darab első villanymotor, egy 2000-es turbós benzines, és akkor ennek az összteljesítménye, a rendszer teljesítménye az 1400 lóerő, amit hát így kimondani is durva. És azzal is egyébként gyorsultunk.
1: És milyen élmény volt valahogy próbáld meg átadni, hogy mondjuk egy Tesla performancehoz képest milyen?
3: Hát egy performancehoz képest ugye egyértelműen erősebb egy pledhez képest, egyébként nem feltétlenül, tehát hogy az van vele, hogy a csúcs teljesítményből önmagában nyilván kevesebbet ad át a konkrét gyorsulás, mert ugye ott már, tehát nyilván a csúcs teljesítménnyel végsebességet csinálunk leginkább teljesítmény szinten, miközben ugye ott már a gyorsulás, nem már azért a hajtás, a lánc kialakítása, maga a rajtprogramnak a vezérlése, az már sokkal-sokkal többet tudsz elmenteni, meg ugye a gumi, meg a többi. De a lényeg az, hogy ez is egy ilyen elképesztő teljesítménybomba, tehát hogy azért ez azért nem az a lassú dolog. De ilyen 3 másodperc alatti gyorsulás.
1: Az mondjuk egészen kellemes élményt tud nyújtani.
3: De picit... szabad esés környéke. Igen.
1: Picit kanyarodjunk vissza a szalonhoz, bár azt mondtad, hogy sajnos időszűkében nem tudtál sokat ott lenni, de hát csak láttál valamilyen említésre méltó dolgot. Mi volt az, ami ilyen nagyon-nagyon lélegzetelállító volt, és ilyen állásos sztori?
3: Hát a méretek. A méretek az egyszerűen nem lehet leírni, hogy azok mennyire elképesztőek. Nagyon megy a luxus, tehát egyértelműen az látszik, hogy a high-tech és a luxus, ez a kettő az, amivel most a kínai autógyártók próbálnak valamilyen módon piacot szerezni, mert ugye...
1: De ezt nem most kezdődött náluk egyébként, hát ez egy 2-3 éve már próbálnak, nem? Tehát, hogy elsősorban abban a szegmensben tudnak érvényesülni, főleg hazai piacon, vagy nem tudom, hogy ez hogy látom.
3: Így van. Öldöklő piaci verseny van Kínában, szűkül a tér, egyre nehezebb az autógyártók helyzete, ez nagyon tisztán látszik, és nem csak az ár az, ami segít abban, hogy egy autó sikeres legyen, bár sokszor nyilván igen, de ugye egyrészt van a Xiaomi-s irány, ahogy az SU7, az szerintem nagyjából olyan szinten piacteremtő, meg annyira trendmeghatározó autó volt Kínában, mint mondjuk egy iPhone. Tehát, hogy nagyjából így tudom leírni, és egyszerűen az a fajta design filozófia, az az aerodinamika, az a minimalizmus, az a kijelző vezéreltség, az a távol irányíthatóság, az a szintű AI, az a minden, az több autógyártó próbálja most lekövetni. Nagyon pörög az AI, nagyon pörög
1: ezt
3: a
1: akartam kérdezni, hogy tudsz valami olyasmi feature-t mondani, ami nincs meg az európaiban, és mondjuk egy ilyen versenyelőnyt tud a kínaiak számára biztosítani, és ilyen teljes agyeldobós felszereltség, vagy bármi vezetés támogató dolog?
3: Mindent láttunk már különféle demókban. Tehát itt ugye nem az a durva, hogy mondjuk van szilárd test akkumulátoros technológia a Geely-nél, vagy van robotaxi, vagy van olyan szintű önbeparkolás, ami már gyakorlatilag emberi teljesítménnyel megverhetetlen, mondjuk akár időben egy ilyen párhuzamos parkolás. Tehát, hogy ilyeneket mindig látunk, tudjátok, az ilyen mindenféle demókon, meg teszteken.
1: Igen.
3: Hát, ilyen, tehát, hogy nem volt ugráló és szaltózó autó, ha erre gondolsz.
1: Pedig vagy, ugráló vagy tudott ilyen, volna lenni, ugye a BYD-nak
3: sőt, ugráló valószínűleg volt igen. is, igen, de ilyen szintű állejtést én most nem láttam, viszont a luxus szegmensben, illetve hát most ezt ilyen nagyon-nagyon halkan akarom csak kimondani, hogy az ilyen Rolls-Royce konkurens formatervek, ez az öngyilkos ajtós, elképesztően hosszú tengelytávú, magas övvonalú, minden bőrrel varrott, és minden igényes, ízléses, míves, hatalmas krómfeln is irány, ez is egy olyan történet, ami több autógyártónál azért megjelent. Úgyhogy ez a másik olyan irány, a tech irány mellett, ami egyértelműen egy ilyen trendformálónak látszik most a kínaiaknál.
1: Tudom, hogy nem ez a márka vitt téged, de hát azért csak beszélhetsz róla, hogy például a Magyarországon nagyon-nagyon széles körben ismert BYD-nak volt valamilyen gurítása, vagy mondjuk nézzük át a Magyarországon még jelenlévőeket, hogy ők mutattak valami nagyon nagy új dolgot?
3: Őszinte leszek hozzád, nem volt időm megnézni sem a BYD-t, sem az Omoda J-kót, úgyhogy erre nem tudok neked hirtelen válaszolni. sajnos.
1: Jó, semmi baj. Mit csináltak az AI-jal? Ugye említetted az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az AI mindenhol jelen van. Hol van jelen? Nyilván szoftveresen, de hogy mit csinálnak vele?
3: Hát egy ilyen személyi asszisztens rendszert akarnak mindenféleképpen prezentálni. Vannak azok a mondások, amik, tehát mi azért végigültünk több sajtótájékoztatót, és mindenhol az volt, hogy hát a rendszer szintű integrációs, amikor már nem a komponensek kommunikálnak egymással, hanem az egész egy ilyen letisztult, egyszerű és egy hardware alatt futó rendszer. Na most ez megint csak olyan, hogy beleülsz egy mai modern kínai autóba, és konkrétan a mai legjobb okostelefonok rendszer sebességét tudod tapasztalni, ha az a rendszer jól össze van rakva. A személyi asszisztens, a hangvezérlés, a cukiskodás az nagyon megy.
1: Még ebben a luxus kategóriában is?
3: Akár igen.
1: Hogy nem tesz idézőjelbe egy picit? Nekem olyan diszonáns egy picit az anime figuráknak a... Nem tudom, szóval érted, hogy mire gondolok nagyjából.
3: Nem feltétlenül az anime irány téveztem most ilyen nagyon, nagyon markánsnak, hanem inkább azt, hogy a te személyi asszisztensod, a te kisbarátod, aki mindig gondol a te igényeidre, jelleg és annak a hangulata az, amit mindenféle, és ennek a sokszínűsége, tehát, hogy nem a könnyen megunható kategória, tudod, mint amikor van három jópofa easter egg egy autóban, és akkor az így ki van maxolva, hanem amikor már ténylegesen nem nagyon ismétlődik az, hogy éppen milyen módon szól hozzád az autód, vagy milyen újdonságokkal lett meg téged napról napra, és ezt a fajta személyi asszisztens jelleget, ezt azért most sokan meglovagolják, és sokan erre akarnak.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ez már túlmutat a Hey Siri szinten egy picikét már.
3: Azért a Hey Siri is elég jó, de igen, tehát hogy hasonló. Aha. Hasonló
1: szép, kell, szép, szép politikus válasz volt. Mennyire volt ez tech show, és mennyire volt autóipari esemény?
3: Abszolút autóipari eseménynek mondanám. Tehát rengeteg tech demo is volt, de összességében minden az autók körül forog. És minden a körül forog, hogy hogyan képzeli el akár a mobilitást, akár az autót, mint terméket egy-egy gyártó. És ilyen értelemben egyébként nem csak a kínai, hanem az európai autógyártóknál is azért látszanak üzenetek, és látszanak irányok. De azt, hogy tech show, azt semmiféleképpen nem mondanám. Most nyilván egy robotaxi az legalább annyira tech, mint amennyire
1: igen,
3: autó.
1: Nagyjából, igen. Nyilván.
3: De a robotaxiból is van már olyan, ami jövőre már nem úgy fog működni, hogy nagyjából valahol, valamikor, és egyébként van benne egy kormány, hanem hogy úgy rendesen.
1: Most itt az előbb említetted Európát, hogy úgy jöttél haza, hogy ó, hát basszus, jól le vagyunk maradva, vagy ez egy ilyen behozhatatlan előny. Nyilván egy ilyen borzasztó erődemonstráció, főleg a pekingi autószalon, amit Kína tud produkálni, de hogy mit éreztél, amikor vége lett, hogy ezt, vagy még azért van kiút Európának?
3: Van kiút szerintem. Nyilvánvalóan ez most egy rettentően erős offenzíva, amit itt látunk, egy brutális nyomulás, és nagyon sok szempontból látszik technikai fölény, viszont ugye egyrészt és ami szintén nagyon fontos, hogy a rugalmasság az nagyon, nagyon erősen meglátszik rajtuk, tehát hogy miközben ők pontosan tudják azt, hogy ugye náluk 50% fölött van az NEV-ek, azaz a New Energy Vehicle, a plug-in hibridek és elektromos autók eladása, addig ugye Európában látszik némi torpanás, plusz ugye a védővámok megint csak nem segítenek abban, hogy egy helyi gyártás nélküli kínai autógyártó versenyezni tudjon azokkal az árszintekkel, amiket ők korábban kigondoltak. És ez a fajta rugalmasság, ez abszolút bennük van, és látszik az, hogy már akár a helyi, akár az exportra szánt palettájuk, az sokszínű. Tehát egy év alatt is látszik az, hogy mennyivel sokszínűbb, és mennyivel kevésbé akarják egyébként elrejteni azt, hogy nekik ugyanúgy van pluginjuk, és normál benzinesük, és sima hibridjük, mint amennyire elektromosuk.
1: A range extender mennyire megy még?
3: Még egyszer,
1: a Range Extender az mennyire népszerű még?
3: A Range Extender az ugye kimondva, kimondatlanul, hiszen ugye a plug-in hibridek mögötti technológia az ugye sokszorosan összetett, és nem minden szempontból egyértelmű, de a sima hibrid, mint műfaj, az egyébként jelen van. Tehát, hogy a Geely is hozott egy olyan hibrid rendszert, ami 45% fölötti termikus hatásfokú, már 60 fölött is tud menni tisztán elektromosan, tehát hogy egy olyan típusú, kvázi a Toyotákból elképzelt hibrid rendszer, ami egy picit tovább van fejlesztve, és még tovább fejleszthető, tehát ott mondják, hogy akár hibridbe hamarabb is bekerülhet egy szilárd test technológiájú akkumulátor, mint egy tisztán elektromosba, tehát hogy látszanak a fejlődési lépések, és minden hajtáslánc van.
1: Jó, hát akkor...
3: De hogy Európára visszatérve, bocsánat, igen. Ugye Európáról akartál elsősorban kérdezni. Igen. Nagyon érdekes az, hogy alapvetően látszik az, hogy egy kicsit ilyen archaizáló jelleg nagyon-nagyon sok európai autógyártónál jelen van, viszont ez egy olyan imázs, amit igenis lehet képviselni, és a helyi igényekre igenis lehet reagálni, és reagálnak is. Tehát, hogy mondjuk míg az Audinál az volt a koncepció, hogy tartsuk meg a négykarikás Audikat kvázi olyannak, mint amilyeneket a világ többi piacán is látunk. Tehát mondjuk, hogy nagyon hasonló egy négykarikás Audi modellpaletta kint is akár, mint mondjuk itthon. És mellette ott van ugye a karikák helyett betűkkel kiírt Audi, igen, ami pedig egy high-tech-ebb irány, és sokkal inkább ezekre a modern szolgáltatásokra fókuszál, és a formavilága is azért erősen
1: a piacra optimalizált.
3: Igen. Tetsző, így van, pontosan. Addig mondjuk egy Volkswagennél nettó direktben azt látod, hogy egyrészt minden modell tök más, tehát hogy még amit ismernél itthon, abból is inkább a hosszú tengeri távú elverziók vannak, de leginkább a helyi piacokra fejlesztett nagy SUV-k, nagy szedánok, és ezek jelentenek igazán volument és mennyiséget és választékot. És ezek nettó úgy néz ki, hogy megnézték, hogy mik a helyi igények, és konkrétan ezekre fejlesztenek, és ugyan a hangulata meg a jellege az Volkswagen-es, és bizony abban a hömpölyben, azokban a minden ledes, minden csipog-villog világokban egy jóval visszafogottabb.
1: Ákos, fél percünk maradt, viszont muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a kedvenced a nem szalonon, illetve milyen technikai kütyüt hoztál haza magaddal. Nyilván Kínából mindenki hoz valamit, remélem te is.
3: Powerbanket, mert elvették kint. Muszáj voltam, mert ezt most mindenkinek mondom, hogy a kínai belföldi járatokon hiába kínai és eljelzésű külső aksid van, el fogják venni, hogyha nincs rajta a helyi CCC jelölés, úgyhogy óvatosan. Kint egyébként nyilván fillérekért lehet venni ilyen dolgokat, és én is fillérekért vettem. A kedvenc nem autószalon dolgomat kérdezed. A tesztközpont. Tehát megint láttam élőben töréstesztet, méghozzá a világ leghosszabb fedett töréstest pályáján, ami egy 260 méter hosszú törésteszt pálya, ahol mindenféle szögben törnek autókat. Ez ugye a Volvo és a Geely közös pályája, ami azt hiszem, hogy 5 vagy 6 Guinness rekordot őriz, és ráadásul kiadják másoknak is. Úgyhogy van benne szélcsatorna, ahol 200 fölött fújja rá a szelet, dynopad van hozzá, ilyen eső-hó szimulátor, tehát gyakorlatilag egy teljes körű ilyen biztonsági rendszer tesztelő, illetve a légellenállásmérő rendszer, illetve a
1: rövid válaszban bíztam. Az az igazság. És nem tudtál elszakadni az autóipartól. Azt hittem valami vonatot mondasz, vagy valamilyen építészeti csodát.
3: Ja, hogy nem szakmait akarták
1: kérdezni. Igen, de mindegy, ezt majd megbeszéljük akkor adás után, hogy melyik volt az, vagy visszahívunk jövő héten.
3: És ígérem, hogy legközelebb személyesen bemegyek, és addigra felkészülök neked mindenből.
1: Nagyon nagy szeretettel várunk, de most is nagyon felkészült voltál, ne szabadkozz, mert kiváló rálátást adtál itt a kínai dolgokra, és a pekingi autószalonra. Várunk valamikor legközelebb a jövőben is. Köszi szépen, Ákos, elbúcsúzunk tőled, aztán lassan a hallgatóktól is. Vigyázz magadra.
3: Amennyiben és jó... egy országban leszünk, akkor igen, én örömmel megyek.
1: És jó gokártozást. Na.
3: Köszönöm.
1: Hello. Szegény Robi már a haját húzza, úgyhogy kénytelen vagyok gyorsan elbúcsúzni.
2: Nem, hát azok a hallgatók, akik már ki vannak élezve ugye a hírekre, hogy nem sokára érkezik, és egy picit elcsúsztunk. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem itt az elejében.
1: Én köszönöm neked,
2: tehát
1: hogy nem
2: hagy... hallgattam a beszámolót egyébként az autókiállításról, és az olyan meglepett, hogy nem lehet bejutni. Még
1: engem is meglepett, és de hát a kínaiak mindig meg tudnak lepni, látod.
2: Igen, Autórádió, az Esztrád külön kiadását hallhattátok a mai nap folyamán, ismétlés vasárnap 18 órától visszahallgatható a műsor, valamint a Spotify-on a podcast adásokat is visszahallgathatjátok.
1: Értékeljétek, mert annál igen, dobja fel a másoknak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Autórádió Szabó Bencivel és Jobbágy Robival jövő héten kedden friss adással érkezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszi. Sziasztok.
1: Köszi. Hello.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
6: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása, összeomlás veszélye miatt ürítette ki egy manhattani toronyházat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Nem biztonságos 10-ből 8 USB töltő, ezekkel a termékekkel az előző években is gond volt, a fogyasztóvédők ezért idén még több mint 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB töltőt, kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik vagy túl melegszik, ne használjuk tovább. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánat kérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten.
1: Sisi 2022. januárjában debütált Jalla című első dalával, amelyet még négy kislemez, köztük a Magyar Klip szemlén díjat nyert Kezeket fel követett. Majd az évet az Aquarium Club lokálban tartott első fellépésével zárta. 2023-ban nem csak megjelent első EP-je Systematic címmel, a Spotify Equal kampány női arcává választották. Fonogram jelölést kapott az év felfedezettje kategóriában, és az Artisius Junior alkotói díját is bezsebelte. Sisi.

0: 16 tonelár.
1: Sziasztok, Fesztbaum Béla vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét 98.0. Van barátod.
2: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

Pandora Projekt, egy fiatal, energikus duó. Major Dorci és Vég Janka Zsuzsanna formációja. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie folk, avagy etnopop hangzásúak. Egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve. Első daluk 2021. februárjában jelent meg, Aki érdekel címmel. Majd áprilisban egy videóklip is érkezett hozzá, amely bekerült a 2021-es magyar klipszemlére. Első lemezük címe A Körbe-körbe karikába szól összetétel, a Párválasztó című dalukban szerepel, amely arról szól, hogy ahhoz, hogy magunkat felfedezzük és megtaláljuk, nagyon sok mindenki mást is fel kell fedeznünk.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Na most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

James the Seventh, azaz 7. Jakab a skót királyság királya volt 1685. február 6-ától 1688. december 11-ig uralkodott. Angliában és Írországban második Jakab néven foglalta el a trónt. Uralkodása előtt több alkalommal is kinevezték az angol flotta főparancsnokának. Uralkodása alatt több mint 300 felkelőt végeztetett ki. Uralkodása előtt, alatt és után első feleségétől 8, másodiktól 7, törvénytelenül további 6 gyereke született. James the Seventh, philadelphiai énekesnőt nem a nem éppen tétlen Stuart házi király ihlette meg, hanem saját atyai ági felmenői. 6 generációra visszamenően mindegyiküket Jamesnek hívták. Így kinevezte magát a 7. Egyszer kihallgatta két ittas ember beszélgetését, akik azon vetekedtek, hogy melyikük rosszabb. Erről írta a 2025-ös Trauma Olympics szövegét.

A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak a Dagadt Macska Tovább Hízik című számát.

Szinti country, chanson és bar jazz. Az amorf ördögökből ismert kacatpop, Gershwin és Kispál feldolgozások, jó kedv és melankólia. Ezekből alkot szimpatikus elegyet az Erik Sumo Band zenéje. A gimnáziumi barátságból alakult amorf ördögök három nagy lemeze és országos sikere közben Tövisházi Ambrus ezernyi egyéb dolgon törte a fejét. Többek között remixek tucatjait készítette, és Erik Sumo néven DJ-zik is. Kiváló new jazz és easy listening szettekkel boldogítja egyre bővülő hallgatóságát.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Hát ezt te jobban csinálod.
7: Gyere.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
6: Még egyszer.
7: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
7: Viszont alig van időnk beszélgetni.
6: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
7: És végre jót dumálunk egymással.
6: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
7: Tévéről.
6: Színházról.
7: Művészetről.
6: Kulturáltan.
7: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
7: Jó, kitaláltuk, nem?
6: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, még lehet módosítani a sorrendet a Felviben, Szépestől lopták el egy idős nő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
9: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
8: Szép fel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okos Utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utazz okosan!
1: Sziasztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok a Rádió Cafén. Nács Gábor vagyok, és beszélgető társam. Ma is Andonov Alexi, Okos Utas társunk. Szervusz!
2: Szia!
1: Nem bírom magamban tartani a legfrissebb folyami hajózós tapasztalatokat, élményeket, egyszerűen átadnám mindenkinek, hogy ezt tényleg érdemes kipróbálni. Hajóztunk már Alexivel, tehát te sok felé, tehát az egész világon, melyik sok kontinensen? Hányan voltál?
2: Hát
1: azt talán nem, de nem. Az Európa nagy részt.
2: Közel-Kelet, Karib-térség, Norvégia, meg itt földközi tenger, meg Kanári-szigetek.
1: Alaszka?
2: Nem, az még...
1: De az tervben van, ugye?
2: Az tervben van, de még egyelőre nehéz volt összehozni minden.
1: Igen, amikor már az odajutás drágább, mint maga az egyhetes, vagy akár tíznapos út, akkor az kicsit megnehezíti. Aztán beszéltünk a norvég postahajójáratról, ami egy külön műfaj, ami a part mentén halad, tehát nem a mélyen benyúló fjordokba megy be, mint az óceánjárók, hanem a part mentén halad, és naponta több megállással egy külön adást nyilván szenteltünk neki, és sőt, még utána a híreket is összegyűjtöttük többször. De a folyami, talán az ahhoz képest, hogy itt mennek, itt állnak, meg ráadásul nagyon nagy számban Budapesten ezek a hajók, valahogy nem ismertek. Szinte senkivel nem találkoztam, aki kipróbálta volna az ismerősök között, még a legnagyobb utazók között sem. Arról beszéltünk, hogy végre sikerült egy dunai programot megcsinálnom, de aztán eljutottam a Rajnára is. Egyébként a Rajnán gondoltam kezdeni, a dunai volt egy hirtelen utolsó pillanatos last minute leárazásban, éppen sikerült úgy az időt kiszakítani, hogy a Duna összejöjjön. A Rajna volt az, amit sokkal korábban terveztem, és azóta egyébként már látom, hogy drágán is foglaltam, mert olcsóbban is lehet, de most majd a kettő összehasonlításra próbálunk egy kicsit nagyobb képet adni, hogy hogyan is működik a folyami hajózás. Tehát ránézel kívülről egy ilyen hajóra, akkor mit látsz?
2: Hát nem tudom, engem 20 éve beszélt le egy ismerősöm, pont azért volt, hogy volt ilyen ismerősöm, aki ment, és ő igazán azt mondta, hogy olyan volt, mint egy nyugdíjas klub, ahol...
1: Ez az állandó sztereotípia, amúgy igen.
2: De hogy ő nem sztereotípiában, hanem ő elment gyakorlatilag egy ilyen útra, és ő neki nem tetszett. Tehát ő pont azért, hogy nem volt elég dinamikus, meg a társaság se...
1: Én öregettem bele ezek szerint.
2: Hát vagy lehet, vagy más szemen keresztül nézett, tehát hogy nyilván az a kérdés, hogy most ki mit vár el egy ilyen úttól.
1: Hát figyelj, én egyedül voltam, nekem pont teljesen mindegy volt, hogy melyik asztalhoz sorsolnak. Még annál kevesebbet is voltam hajlandó kommunikálni németül, mint amennyit valójában tudok, úgyhogy jó, inkább értek, mint hogy tudjak beszélni, tehát a régi sulis maradványokból élek gyakorlatilag. Arra kiváló volt, hogy a bemondásokat értsem, ennek majd lesz jelentőség egyébként, mert egy ilyen alapszabály Dunárajnán, hogy a német-osztrák cégek, ahol a német a fedélzeti nyelv, azok olcsóbbak és sokkal jobb árértékarányban vannak, mint a legnagyobb szolgáltatók, akik elsősorban a amerikai meg a tengeren túli utasokat hordják itt ezeken a folyókon, de erre majd később. De amúgy meg igaz. Tehát amit felvetettél, való igaz, és valóban én lefelé húztam a magam 54 évével az átlag életkor, tehát ez kétségkívül. De azért nem annyira durva. Tehát én az átlagot azt olyan 60 környékére satszoltam, tehát valóban 40-től 80-ig minden volt, fiatalok nincsenek. És mondjuk tényleg a legegyszerűbb az, hogy oké, nincsen színház, nincsenek fürdők, nincsen uszoda, nincs pezsgőfürdő, az van, az mondjuk van a tetején. Medence van-e, az hajója válogatja egyébként, de azért na, szóval hogy néz ki egy hajón, és mi az, ami elfér egy ilyen hajóra, és akkor is általánosságban beszélhetünk, hogyha ránézel kívülről, akkor látod, hogy hosszú és lapos. És a felső szinten ott van, ott gyakorlatilag napágyak vannak, és kilátóterasz az egész a legteteje. Azon kívül van gyakorlatilag egy éttermi szint, meg kettő vagy három szállás, kabin szint. Most nagyon leegyszerűsítve. Van egy közösségi tér, kocsma, nem így hívják nyilván, bár, vagy nem tudom, ahol

0: közös események vannak, ott lehet iszogatni, nézelődni onnan is persze minden irányba, meg van az étterem, ami ettől teljesen külön van, ott vannak ugye a főétkezések. És ezen kívül a kabinok nyilván azok adják magukat, kisebb, hát szauna szokott lenni, meg ilyen nagyon kicsi wellness egység. A konditerem az sokszor fönn, tehát ilyen nagyon strapabíró szobabiciklik a tetején, és akkor úgy tudsz tekergetni. De ami a legfontosabb és érdekes, az a kabinok, hogy ami a nagy nyaralóhajókon az inside-outside balkoné, tehát ugye az ablak nélküli belső kabin, a ablakos tengeren néző, illetve a teraszos, az majdnem itt is megvan, de itt azért az inside az hiányzik, tehát az a, itt lényegében mindenki, a minimum az, hogy kinézzél. Viszont, és ha megint csak ránézel a hajóra, akkor látsz egy alsó szinten, gyakorlatilag a vízszint fölött egy picike ablakot. Itt az az outside. Tehát ami fölötte van, az vagy balkonos, vagy francia balkonos, ez az új találmány, és nekem egyébként sokkal jobban tetszik, mint a balkon, amikor nem ülsz ki, de a hatalmas ajtót eltolod, és gyakorlatilag a víz fölött vagy. A szobában, a szoba szélén, de a tolóajtót eltolod, és akkor lényegében rögtön a víz fölött vagy, valahol még a szobában, de nem kin a teraszon. Ezt hívják ugye French balkoninak, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Főleg, amikor még kicsit hűvösebb volt benne a szoba, azért meleg, tehát akkor is ott tudtam ülni. Kiülni lehet, hogy már hideg lett volna, vagy nagyon föl kellett volna öltözni, így még benn voltam félig a szobába, és nyitott, hogy eltolt ajtó mellett tudtam ott ücsörögni. Szóval ez full.
1: És itt az ilyen hajók, azok többnyire nappal mennek, vagy éjszaka mennek? Vagy hogy megy be mondjuk a tengeri hajóhoz képest?
0: Nagyon jó a kérdés, teljesen más a menetrend, mint a tengeri, vagy az óceánjáróknál. Ott ugye nagyon leegyszerűsítve, nem mindig, mert azért van benne változás, de reggel megérkezik, egész nap a városba császkálsz, és este tovább megy. Ez az alapverzió, nyilván nem feltétlenül így van, van, amikor ott alszik, van, amikor később érkezik, korábban indul, félnapos megállás van, másfél napos megállás van, meg vannak tengeri napok, amikor egyáltalán nem látsz ugye szárazföldet. Itt ugye folyamatosan városok mellett mész el, de hogy éppen hol állsz meg, az teljesen változatos. És az, hogy éppen melyiket akarod kiválasztani, tényleg ez nagyon fontos döntési szempont, hogy éppen hol áll meg, mennyi időt tölt ott. Hogyha most így nekem a Rajna a friss élmény, és nagyon érdekes volt, a Rajnán is el tudom mondani a városokat, hogy hol szoktak megállni, de mondjuk a Duna talán egy ismerősebb nekünk. A Dunán a Passau Budapest a klasszikus szakasz, amin a legtöbb hajó jár. Van, amelyik nem jön el Budapestig, van, amelyik már megfordul Pozsonyban vagy Bécsben, tehát gyakorlatilag abból a szempontból az a koncepció hasonló az óceánjárókhoz, hogy a nyári főszezonban lényegében csak egyhetes utak vannak. Viszont főszezonon kívül vannak a négynapos rövidebbek is. Ugye a Földkövi tengeren is gyakorlatilag kikopnak a négynaposok a nyári csúcsra, akkor mindenki egyhetesben van. És az egyhetesbe kényelmesen belefér Budapestig és vissza. Az egyhetesbe belefér, egyébként valamelyik lemegy még Mohácsig is, sőt valamelyik lemegy talán még Újvidék is, még úgyis belefér az egy. Minden azon múlik, hogy mennyit áll a hajó, mennyi a kikötés. És miután sok szolgáltató van sok hajóval, rengetegféle variáció van. Tehát teljesen más, mint a földközi tengeren, ahol adott három kikötő még mindig benne van, tehát Barcelona, Marseille, és Genova, vagy Savona, meg Róma, vagy, és Nápoly, és gyakorlatilag a másik kettő, ami változó, szinte mindenki ugyanazt forogja ott. Itt azért sokkal nagyobb a változatosság. Persze, hogy Bécs benne van, és Pozsony benne van. De miután oda-vissza mennek a hajók, az egyik irányba, a másik a másik irányba, és a számtalan lehetőséget, rengeteg variációra ad lehetőséget. Ami meglepődtem, én azt gondoltam, hogy Linz is biztos, hogy benne van. Hát az én utamban sem volt, egyik irányba se, tehát Linz nem volt megálló. Például pedig egy nagyváros, nagyon szép hely, menne lehetett volna, nem volt. Szóval négy naposba Passau Bécs Passau belefér, de van egy hetes Passau Bécs Passau, rengeteg megállással, városban töltött éjszakákkal, szóval számtalan lehetőség van, hogy hogyan alakítják ezt ki.
1: De ez a megállás, ez azt jelenti, hogy akár pár órára is megáll, tehát hogy nem egész napra, tehát hogy ilyen.
0: Vannak pár órás megállások, meg vannak egész napos megállások, és van, ami akár még másfél napos is. Budapestre is érkezik úgy, hogy megjön délután, és másnap este megy tovább. Például ez a nagyobb, szebb helyeken ez teljesen megszokott, úgyhogy ezek abszolút megvannak.
1: És az étkezés az hogy van, hogy alapvetően csak beülős étterem van, vagy ilyen pincéres étterem van, vagy büfé is van, vagy a kettő változót?
0: Ezért érdekes, hogy a két különbözőt látni már, mert már itt különböző koncepciók vannak, és egyébként mindegyik más, hogy vagy ebbe jó nagy változékonyság van, vagy változatosság van inkább a szolgáltatók között. A Dunán a Nico Cruz-zal voltam, és ott az egy konzervatívabb, ott olyan szintű volt az ültetés, hogy vacsoránál ültetős rend és természetesen pincéres, az ebéd ugyanez, és az ebédnek van egy light verziója, az étlap fele, ugyanaz, ami egyébként megkapott, azt tudod, egy kint, egy elkerített helyen az előtérben, meg a közösségi térben elfogyasztva, hogy gyorsan akarod, és csak egy lightosabb verziót akarsz, akkor magadnak merve önkiszolgáló rendszerben megoldani, de amúgy pincéres. És amikor reggelinél, ami is védasztalos volt, és önkiszolgálós rendszer, leültem egy szabadon választott helyre, végre ott nem volt senki, akkor is átültettek, hogy itt fix helyosztás volt, még a reggelinél is át kellett menni a fix helyemre. Ehhez képest a Phoenix Rising volt a másik, akikkel a Rajnán voltam, itt azért nagyobb volt a lazaság. Itt teljesen szabadültetős az ebéd is, a reggeli is, a vacsora egyedül, ami fix, ami asztalra szól, úgyhogy odaülsz, ahova akarsz gyakorlatilag. Tehát ebből a szempontból más. Viszont nem olyan hosszú az ebédidő, tehát 1-től 2-ig, vagy éppen megállástól függő, minden nap meg kell nézni az adott programba, a várostól, kikötéstől függ, hogy éppen mikortól van, nyilván 1 és 3 között valamikor, de az csak az 1 óra, és abban nincs változás. Itt például nem volt ilyen lájtos verzió se, hogy magadnak szedjél egy szűkített kínálatból, úgyhogy ez cégenként változik. Vannak olyanok, ahol csak a vacsora, mint, hát gyakorlatilag mint az óceánjárokon, hát hogy csak a vacsora ültetett, és abban sem kötelezően, és svédasztalos rendszert is tudsz választani.
1: Itt turnusokban van, vagy gyakorlatilag
0: egy turnus van.
1: Egy turnus van. Ja,
0: tehát úgy méretezik a hajót, hogy az egész hajó beférjen az étterembe egyszerre. Egyetlen egy turnus van. 150-180, esetleg 200 fő, és ezek az emberek ugye vagy itt vannak, vagy ott vannak. Ezek egyszerre nyilván nincsenek a közösségi térben, meg az étteremben, de mind a kettőt. Kicsit elgondolkodtam ezen a helyi kihasználás szempontjából, de nem, nincsen átalakítgatás, úgyhogy ez külön van.
1: Igen, mondjuk lehetne azt a helyet másra is használni, valami közösségi térre, igen, hogy kisebb a
0: igen,
1: tehát
0: igen.
1: Két turnusba, de
0: igen. Na most miután ugye jóval kisebb helyről van szó, azért ez azt is jelenti, hogy az árak azért jóval magasabbak, úgyhogy egy átlagos árat. Most már azért egyhetes utakat, amit az óceánjáróknál szoktunk mondani, azért elérhető az a 100 euró per nap. Itt is. Az óceánjáróknál a 100 euró per nap per fő, az egy rendben levő ár, de azért annál szoktunk jóval olcsóbbakat is találni, ugye. Itt ez az alja. Tehát a 699 euró egy egyhetes útra, az már jó ár. Néha beesik 499-en, de az már általában a november vége, amikor gyakorlatilag semmit nem látsz, mert rövid a nappal. Aztán nyilván december közepéig tart a legolcsóbb időszak, és utána jön a advent, karácsonyi vásárok, és azzal megint el tudják adni a városokban, ahogy kiszállsz, és mindenütt a karácsonyi hangulatot találod. Lehet, hogy a tájból, a folyóból nem sokat látsz, miközben mész, miközben haladsz, viszont akkor rögtön izgalmasabbak lesznek a városok, és akkor utána megint fölmennek az árak. Januárban kicsit megint lemegy, de február, márciustól meg már viszonylag világos van, tehát akkor sokkal többet látsz, és akkor már szépen lépcsőzetesen mennek fel az árak.
1: Mi szokott lenni ebbe az árba? Tehát, hogy boravaló, esetleg italok, vagy bármi, tehát, hogy mi a...
0: A szokás, a szolgáltatóként változó, tehát az Aróza a harmadik cég, akit említettünk korábban a gyerekjegyek kapcsán, ugye ők azzal különböztetik meg magukat, hogy A gyerekeknek ingyenes, csak megváltoztatták a korhatárt. Ugye idén még 14 év, de utána lemegy 11-re, ezért hívtuk fel a figyelmet, de szerintem ez fontos, elmondjuk akkor ebben a vadásban is még egyszer. Aki ezt ki szeretné használni, aki menne gyerekekkel, akik már 11 fölött vannak, akkor még ingyen gyerekeggyel velük tudnak menni, ők amúgy sem drágák. Náluk lényegében az összes út all inclusive itallal együtt. A Phoenixnél nem volt benne az ital. Boravaló az, ugye én még csak német céggel, német vagy osztrák hátterű céggel voltam, ott náluk tudod, hogy hogy megy, hogy a boravalót annyira utalják. Tehát finom utalások vannak, hogy ha akarsz adni, akkor lehet. A Nikonnál talán még a finom utalásnál több is volt az, hogy többször is elmondták, hogy mi ennek a módszere. Utolsó napon elhelyeznek még egy kis borítékot, azt be lehet dobni egy... tök érdekes. Az amerikai cégek ugye nincsen benne, de kötelező, és nagy sales tevékenység folyik a hajón szinte mindig folyamatosan. Ehhez képest is ez teljesen más, szóval lehet adni, de az árban természetesen ez benne van, természetesen a teljes ellátás, az ital, ami változik, de itt egyébként nem volt ital, de ilyen, hát ilyen teljesen normális árban, ilyen 3 eurós sör, meg üdítők voltak, tehát abszolút nem vészes, hogyha rendelsz egy vizet, vagy bármit.
1: De ami van bőven. Ital, van különbség az, hogy alkoholos, meg alkoholmentes italcsomag, vagy mi van benne, tehát hogy ilyen
0: szerintem úgy emlékszem, hogy nincsen, tehát hogy az alkoholos volt a gyerekeknek, meg alkohol nélkül, és akkor ezt így árazzák. Nem annyira lényeges kérdés itt, érdekes módon. Úgyhogy ennyi, amit nyújt. De mondom, én azt, hogy én gyakorlatilag az időnek a 90%-át, vagy a saját ablakomban, vagy a tetőn töltöttem nyilván nem nézelődve. Amikor látod, hogy ugye kikerületetlen a folyók, vannak kilométer hosszan, semmi látnivalót nem, iparnegyedek, amikor bemegy a városok szélén a gyárakhoz, még arról is van bemondás, hogy éppen a gyár hogy működik egyébként, hát nyilván ezt aki érteni kell, hogy azt a nyelvet, hogyha szeretnél többet megtudni. Más részeken meg a csodálatos természet, és akkor megvannak a legszebb részek. Nyilván a Rajnának is megvan az a világörökségi középső szakasza, ami egészen fantasztikus. Minden kanyarban egy vár bukkan föl a hegyen, az lenyűgöző, ott szívem szerint oda-vissza ez még gyakorlatilag egész nap. Természetesen azt be lehet járni helyi sétahajókkal is, tehát ahhoz nem kell egy ilyen river cruise ship-el menni, tehát egy ilyen folyami nyaralóhajóval. Érdemes is egyébként, meg hát ugye a vonatból is látszik valami, de a vonatból sokkal kevesebb, meg gyorsan megy, meg mi a vonattal például, amikor legutóbb arra jártunk, akkor úgy jártunk, hogy akkor a tömeg volt a vonaton, örültünk, hogy fölférünk, nem, hogy mi lássunk is valamit, valahol láttam valakinek a hátát nagyon közelről, tehát ez volt a látnivaló is, ráadásul elég sok helyen érdemes is leszállni, úgyhogy szerintem az a szakasz, az a környék, hogy hajóról is meg kell nézni, bringabélés is tök jó ott tekerni a parton a legszebb szakaszon, a legszebb 15-20 kilométeres szakaszon, és hát persze vonattal is érdemes ott közlekedni, autó biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ez annyira adta magát.
1: És útközben melyik volt a legszebb szakasz, vagy azon kívül a Rajnán, amit mondtál itt a Dunán, melyik volt az,
0: ami... A Dunánál egyébként szerintem a Duna kanyar mellett, ami csak ugye jól ismerjük, ez a Wahau környékű része, az nagyon szép. Az én úti tervemben, amit sajnáltam, hogy Passau és Linz között majdnem oda-vissza éjszaka mentünk, az még ugye tavasszal volt, az éjszaka is jóval hosszabb volt, ott még vannak nagyon szép részek, amit így nem láttam. A Rajnáról meg azt érdemes tudni, hogy szerintem összességében talán a Duna szebb, mármint így, de a Rajnának is vannak olyan szakaszai, ami nagyon-nagyon hangulatos. A Rajna partja sokkal inkább be van építve, viszont azt is jó nézni. Tehát modern, szép házak, látszik, hogy mindenki odafigyel, hogy építészetileg is, hogy ott nagyon rendben legyen minden. Az egy kényelmes, modern életet sugároz ott minden. Ahol vannak hegyek, ott akkor a hegyekre, dombokra felnyúlóan, gyakorlatilag 10 kilométerenként kompok, ugye az egyik partról a másikra, azokra valamikor kicsit lassítani kell, meg kerülgetni egymást. Nyilván nagyon nagy a teherforgalom, tehát rengeteg teherhajó van. Ha valakit ez érdekel és leköti, akkor gyakorlatilag egész nap nézegetheti, hogy mozognak egymáshoz képest a hajók. Volt, hogy minket előztek a teherhajók, és ott azért gondolom, annak megvan a kifejezett rendje, hogy lényegében van olyan szakasz, ahol csak ahol egy kétvágányú vasúti pályához hasonlít, hogy pont annyi fér el, és akkor az előzéseknek kicsit félre kell állni, el kell engedni a másikat. Úgyhogy ez fantasztikus, nekem nagyon tetszett.
1: És a vízlépcsők az mennyibe hagyják? Tehát egyrészt megunod egy idő után, vagy mindegyik érdekes, vagy is mennyire gyakori, vagy minél följebb mész a folyón, annál gyakoribb a vízlépcső, vagy hogy szokod le?
0: Köszönöm a kérdésed, de most mindenképp meg kell, hogy szakítsuk egy pillanatra műsort, így is már sokkal többet beszéltünk, mint kellett volna az első körben. A vízlépcsőktől folytatjuk a folyami hajózásról szóló élménybeszámolót, úgyhogy ne maradjatok. Mindjárt jövünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovú Granye, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okostas magazin Ács Gáborral, Andonov Alexivel, és éppen a Rajnán hajóztunk, nem? A vízlépcsős kérdés az egy általános kérdés
2: volt. Hát ilyen Duna is, meg Rajnán.
1: A Duna tele van vízlépcsővel, azt hiszem, hogy 9 van, erről meséltem legutóbb, a Rajnán nincsen, talán csak 1-2. Egyik éjszaka volt, egy viszont látnivaló volt, ott kifejezetten sokat meséltek róla, az nem sokkal Strasbourg előtt, illetve hát, hogyha folyás irányban nézzük, akkor után volt. A Rajnára kicsit részesebben rátérve, a Köln itt a központ, ahonnan indulnak a hajók. És ott nem csak Rajna van. A Rajnán is, a Majnán is, és még kisebb mellékfolyókon is el lehet menni ilyen hajókirándulásokra, és Kölnből északra is, és Hollandia felé is megy. Tehát az egyhetes utak, sőt négy napos utak is vannak olyanok, amik elmennek, akár Rotterdamig, Amsterdamig, és úgy visszajönnek. Itt is áll az, hogy rengetegféle különböző útiterv, rengeteg különböző város érintésével Hollandiában a kisebb csatornákon is simán elmennek ezek a hajók, úgyhogy össze-vissza mindenfelé mennek, de Köln a központ. Hogyha Budapesten kinézel és látsz mindig napon, volt, hát most a héten láttam 10 hajót volt, amikor 10 horgonyzott, amikor végigmentem a rakparton. Sok olyan most már a szemem, hogy ismerem ezt a világot, és szeretem is. De Kölnben azért még ennél több, ráadásul, hogy mindkét irányba indulnak a klasszikus utak. Jó, hát a Rajnán talán a klasszikus, legtöbbet járt útvonal ez a Köln-Strasbourg, amit mondtam. Strasbourgban meséltél, ugye, tavaly?
2: Igen. Csak mondjuk nem hajózni.
1: Csak nem hajózni, hát ugye ott ez klasszikus megállás, ilyen gyakorlatilag egynapos volt. Nagyon tetszett ez a város, nagyon szép a belvárosa, és nem sokat töltöttem ott, mert délelőtt inkább futni voltam, és akkor inkább a Dunaparton, meg átfutottam Gyaloghídon Németországba, tehát ugye azon a részen szaladgáltam.
2: Vagy Rajna.
1: Ez Rajna, bocsánat, a Dunát mondtam. Igen. Rajna természetesen Strasbourgban, és villamos is átmegy egyébként Németországban, tök jó, tehát a túloldalon levő első német városnak a vasútállomásán túl is, és délután egy rövidebb időt kóvályogtam csak, hát ott is érdemes nem ilyen hajóba, hanem ilyen kicsibe a csatornákon végig mászkálni. Nagyon-nagyon szép város. Úgyhogy Koblenz volt még nekünk megálló. Érdekes, hogy Bonnban egyik irányba sem álltunk meg. Persze itt most nem volt sok idő, mert az a klasszikus, az egy hét alatt járja be ezt a szakasz több megállással, az enyém meg egy négy napos viszonylag gyorsított út volt. Inkább a tájra voltam kíváncsi, a városok közül másokban voltam. Pont Strasbourgban nem, tehát ez tetszett, hogy ott az egész nap az rendelkezésre állt. Úgyhogy ez a része, mondom, szép. Én egy kicsit a Dunát jobban szerettem, és nem elfogultságból, és most nem kezdek bele újra a Budapestnek a dicsőítésébe, de tényleg az egész útnak a highlightja, elnézést, legszebb része, kicsúcsosodás, szóval az a budapesti érkezés, és szerintem ez mindenkinek, ez vízről, ez a városkép, szerintem nincs párja. Nem lát se a Dunán, se a Rajnán nem láttam hasonlót se, az valami egészen lenyűgöző. Itt gyakorlatilag a belváros látod, a történelmi építményeket, épületeket, tehát az ez semmivel nem összevethető. Szóval Kölnből el lehet indulni nyilván észak felé is, és akkor Hollandiába jutunk, hát már megvan az erre szóló foglalásom, akkor fogom kipróbálni a pici ablakos lentit, mert hát ott már csak úgy jött ki a matek, ott már nem volt olyan szerencsém, meg hát nem tudtam megvárni a last minute dolgokat, ott már több személyes, szeretném nektek megmutatni családi utazás keretében fogjuk abszolválni, úgyhogy arról még nincsen élményem, de az biztos, hogy az a rész is nagyon népszerű, arra is sok hajó megy. Ami kicsit nehézé teszi így még az eljutást, meg indulást, hogyha Kölnből kezdjük, hát az, hogy oda Eurowings-el lehet eljutni repülve, az szinte mindig Hát nem minden nap, de azért a napok többségén este megy, tehát úgy, hogy későn este ér oda. Egy napszállást akkor, tehát oda menni aznap induláshoz nagyon nehéz. Leginkább úgy lehet megoldani, hogy Eindhovenbe repülünk a reggeli géppel, ott a mindennap feljárat, és onnan Flixbusszal át lehet menni Düsseldorfba vagy Kölnbe. 10-12 euróért, tehát ez a Kölnbe a legolcsóbb bejutási megoldás, hogyha a kezdőponthoz akarunk eljutni. Természetesen meghirdet érdek. Szóval online foglalás, erről már a Duna kapcsán beszéltünk, hogy gyakorlatilag csak a passzói, meg a kölni indulásokat sorolják fel ezek az oldalak, azok a fő ki- és beszálló helyek. A magyar utasnak, irodáknál kell ajánlatokat kérnie a budapesti indulásra. Amiket láttam, azok drágábbak voltak, mint ha passzóból indulunk oda-vissza, tehát hogyha Pestről megyünk egy oda-vissza kört, vagy akár csak egy irányúra szeretnénk benemezni, de érdemes nyaggatni, vannak irodák, akik erre ráfordultak, és hát ott van Magyarországtól délre is. Hogyha valakinek nagyon bejön, meg hát nyilván bírja energiával, meg pénzzel, egészen a Duna-deltáig le lehet menni, tehát vannak olyanok, amik ott fordulnak és mennek vissza Passzóba. Egyik irányban megállnak Budapesten, a másikban nem, Mohácson állnak, meg Kalocsán szoktak még kikötni. Tudod, szoktad kérdezni a programokat, az hasonlóan zajlik a nagy óceánjárókéhoz, hogy a hajóról szerveznek neked programokat, nem is vészes áron. Hát a kalocsai kiszállástól szoktak például a puszta programot szervezni. Többször megcsinálják, itt is volt ilyen, hogy a hajó megy tovább, ha pont egy olyan szakaszra, ami nem annyira izgi, akkor X városba kiszállás, a hajó megy tovább, és egy másikra hoznak vissza, miközben kicsit távolabb fölkeres valami szép várost. Tehát, hogy ez most így a Rajnán is megvolt, csak most hirtelen nem emlékszem, hogy melyik városnál. Úgyhogy...
2: Na és a Duna-Majna-Rajna csatornával milyen helyzet? Aha, ott van? Igen. Találtál olyan utat, ami az, mert engem az izgat, nem tudom, hogy egyébként mennyire, tehát így csak így pár képet láttam így a Duna-Majna-Rajna csatornáról, de mindig izgatott, hogy ezen a csatornán valahogy végigmenni, meg ezt az egész igen, technikai bravúrt, hogy hogy oldották
1: igen,
2: meg.
1: Igen, gondolhatod, hogy most meg főleg izgat, igen. Hogy meg ennyire tetszett. A kölni indulással vannak olyanok, amik fölmennek Passzóba és vissza, tehát gyakorlatilag bejárják a Duna-Majna csatornát. És hogyha egyszer elmentél Passzóból Budapestre, Passzóból Kölnbe, de gyakorlatilag az egész Dunát, akár mondjuk inkább három részletbe célszerű, így akkor be tudod utazni. Aha. Abból nincs olyan sok, de a cégeknek a többség azért ezt nyújtja. Úgyhogy az is megoldható. Olyat nem láttam, aki mondjuk végigmenne, hát ha nem is Alkonyattól Pirkadatig, vagy Forrástól Torkolatig, vagy hát nyilván nem a Forrástól, hanem ahonnan hajózható. Biztos van olyan is, én ilyet nem találtam. Úgyhogy, de magadnak összerakva három részletbe, tehát a Passau Budapest és Passau Köln, és Köln, illetve hát lényegében a holland városok, a torkolatvidék, az szerintem működhet, és akkor az egész Duna-Majna-Rajna végig el lehetne menni, elvileg megoldható.
2: Ja, de ott nem látta, hogy valami korlátozás van, hogy mekkora hajó mehet, vagy általában, hogy mindegyik hajó tudna menni?
1: Hát ugyanaz a hajó, ami a Rajnán közlekedik, azt föl tud menni Passzóig, tehát azt hiszem, amivel én mentem, annak van olyan fordulója, azt hiszem a következő, vagy a kettővel utánunk, akkor már ő az én hajómvel mentem, ez a Phoenixnek az Alisa nevű hajója volt, ami hát tényleg 3 éves, tehát egy egészen új hajó, és tényleg nagyon modern, és nagyon szép, és ő össze-vissza mászkált minden irányba, tehát ő neki vannak Passzó felé kanyarjai, úgyhogy arra is simán lehet foglalni.
2: Igen, én arra felé láttam, nem tudom, hogy most az merre felé van az a híd, de valami hidat, ami a hajó megy a hídon, és alatta megy a közforgalom, tehát, hogy állítólag úgy is csinálták a csatornát, hogy fordítva, nem, hogy lent van a
1: Majnánál? A Duna-Majna csatorna, aha. Igen. Itt ez az látványos, tényleg nem mondtam a vízlépcsőket, a Dunán tényleg sok van, szerintem olyan 20 perc kb. Átmenni rajta így csacra, tehát belemegy, zsilip lezár, hajó megemelkedik, vagy hajó leereszkedik, és megy tovább a túloldalon.
2: És ugye és van, amikor várni kell. Tehát, hogy hasonló az a szintkülönbség, amit átmegy a hajó, vagy van nagy különbség?
1: Van különbség, biztos, hogy van különbség, de ezt most méterben nem tudom. A legnagyobb nyilván a Bősi a Dunán, de hogy a felsőbb szakaszon Passau és Linz között meg Bécsig gyakorlatilag van 8 vagy 9. Uh-huh. Tehát ott kb. Óránként, két óránként szinte van egy vízlépcső, ami tök érdekes. Talán 9-1-ére már nem, de mondjuk ilyen mókás szituációk vannak, hogy éppen nem az ablakban ülsz, már hogy bemegyünk a nem látunk semmit, csak a betonfalat, mert éppen átemelés van, bemegyünk az erőműbe, vagy a vízlépcsőbe, és egyszer csak kinézek az ablak, és valaki bekukkant rajta, mert hogy mellénk állt egy másik hajó, két hajó fér be, mellénk állt, és tőlem 2 méterre a másik hajóban, az ablakban ülő embernek, és akkor beszélgetünk el, ahogy vagy. Tehát ezek ilyen apróságok. Mindenki nagyon szereti a többi hajót, hatalmas integetések vannak, tehát láthatóan mindenki nagyon élvezi. És akkor visszakanyarodva, mert ugye ígértem az elején, hogy az árak meg érték tekintetében. Itt is megvannak a belépő szintől a luxusig a különböző kategóriák, tehát még mindig csak és kizárólag a Duna és a Rajna folyami hajókról beszélünk, és a legtöbbet, hogyha, tehát azért szerintem Vikingből volt a legtöbb, hogyha nézegettem persze, hogy kijön, hogy jön szembe, ő egy nagyon nagy szolgáltató, jóval drágább, mint a német cégek, és mondom a Nikó és az Aróza az olcsóbbak közül, amit próbáltam, és tényleg kiváló szolgáltatást nyújt. Nem tudom, hogy az Ama Water Ways, a Viking mivel lehet több, nyilván sokkal kifinomultabb a menü, jobb rajta a kaja, az biztos, hogy én ennél többet már nem várok el, vagy nem tudom, hogy miért fizessek én jóval többet, a nem tudom mennyivel. Tehát nem tudom, egyelőre nem érzem, és nem is szándékozom kipróbálni, hogy mennyivel tud többet az, de az tök érdekes, hogyha kedvenc témádra visszatérve, hogyha megkérdezed a mesterséges intelligenciát, akkor ha rákérdezel csak úgy általánosságban a fontosabb a hajós cégekre ezeken a folyókon, akkor nem dobják fel a német megoszt. Egy csomószor ezeket föl se dobja. Külön rájuk uh-huh. kell kérdezni, akkor már odaírja és összehasonlítja, és minden információ megvan. Profil, mintha nem is lennének. Valóban külön rákérdeznek, hogy neked oké az, hogy csak és kizárólag a német a fedélzeti nyelv, amúgy mindenki beszél a személyzet tagjai angolul, de a bemondás az valóban csak németül van ezeknél, viszont hát szerintem egy harmadával biztos olcsóbb, vagy inkább a fele. Még a Crozy Europe említsem meg, ők a legnagyobbak egyébként, ők francia cég, a legnagyobb európai folyami cég, őket ugye nem próbáltam, mert még csak 2 volt, de ők is járnak a Dunán. Egyébként nem túl sok hajóval, ők azért elsősorban otthon nagyok, tehát a francia folyókon, de azért ott vannak az összes nagyobb európai vízen, sőt egyébként Európán túl is. Nyilván, ami még nagyon jó lenne, és nagyon kíváncsi ennék, az a Douro Portugáliában, viszont az jóval drágább, az mindenkinél jóval drágább. Nem tudom miért, lehet, hogy ott még speckó hajók kellenek, vagy hogy ennek még nem néztem utána, de azért az egy másfélszeres szorzóval számolhatunk ott. És még ugye a szajnalmi klasszikus út Franciaországban, leírások, képek szerint az nem annyira szép a táj, ott igazából a városok viszont lenyűgözőek, amiket ott érinteni lehet. Úgyhogy ezek közül melyik lesz neked az első?
2: Hát nem tudom, én még a nílusi hajóutakat is nézek.
1: Igen, az is érdekes.
2: De ott speciál nem, tehát ugye a tengeri hajóutakhoz képest ott is látom, hogy drágább volt, és tehát, hogy...
1: De más a szolgáltatás, a nílusiaknál ott benne vannak a kirándulások is, ott nem összevethető az ár, ott az általában full all inclusive, de olyan szinten, hogy az italokon túl, ott minden. Tehát a kirándulások is, az összes kikötéskor, az összes kirándulás is benne van az árban, ezért is drágábbak. Teljesen más típusúak a hajók is, úgyhogy az népszerű. De hogy ott ilyen hajnali kelések vannak, találkoztunk az egyik hajózáson, még egy tengerjárón, aki ott volt, és onnan vannak a legközelebbi információim, tehát ott valamikor hajnali 3-kor kelés van, kirándulás, visszaérkezés a hajóra, ott egy nagyon kötött program van, amitől gyakorlatilag nem, nincs értelme eltérned, más jellegű, erős, nagyon-nagyon más jellegű, persze a folyó is más jellegű, de ott maga az élmény, meg a szolgáltatás is más. Szóval Nílus is nagyon érdeke, hát még Kínában vannak, még kínai folyókon vannak, még nagyon izgalmas utak egyébként, de hát ez majd, ha valakit találok, aki azt kipróbált és járt, akkor meghívjuk a műsorba, de mennyit tudunk. Hú, Egyetlen egy percünk van még valami fontos kérdésed?
2: Hát szerintem ez a, nagyjából kibeszéltük ezt a dunai témát, úgyhogy szerintem majd legközelebb, ha majd lesz még egy út, akkor majd...
1: Jó, oké. Okay. Akkor majd. Ez alapján neked melyik lenne az első, arra viszont én vagyok kíváncsi.
2: Hát az biztos, hogy itt Budapestben el, tehát, aha, de én ezt a Duna-Majna Rajnát az még magamba, tehát, hogy, de lehet, valószínűleg az első lesz az ár, tehát hogy először kipróbálni valami jó áron, és akkor utána majd megnézni.
1: Aha, az egy jó ötlet. Oké, oké. Úgyhogy neked is, majd még a, hát akkor neked is az a róza még a gyerek. Ha gyerekekkel akarsz menni, igen, és ők szeretik ezt, akkor az egy jó beugró lehet. Na, hát ennyi fért akkor a mai műsorban. Köszönjük szépen a figyelmet. Okos Utas magazint hallottátok. okosutas.hu az oldalunk természetesen sok-sok hírrel, meg a korábbi adásoknak, hát kis lemaradással a podcastjait is megtaláljátok. Bíz magadban, utaz okosan, ez nem változik, és mármint ez a felszólításunk, illetve jelszavunk, jövő héten pedig ismét várunk benneteket.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rakd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, toronyházat kellett kiüríteni New Yorkban. Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonat késésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló tömeges pusztulását tapasztalják az Abátszaloki medencében. Ez egy visszatérő jelenség kánikulában, jelezte a vízügy. Kitértek rá, hogy ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, pont abból adódóan, hogy nem őshonos. A vízi atka átfúrja ugyanis a kagylóhéjat, így fertőzések jutnak be a kagylótestbe, amelyek ellen az amuri kagyló nem immunis, mint a hazai fajok. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Sour Csokoládéról. Itt van velem a stúdióban Bretz Bernadette, a Cocó 7 csokoládébolt és látványműhely alapítója, tulajdonosa. Szia!
1: Sziasztok!
0: Na, azt mondja, hogy hát sok mindent kell megbeszélnünk, mert én úgy lettem figyelmes arra, hogy te mivel foglalkozol, hogy egy közös ismerősünknek, Tamás Gábornak a posztját láttam, ahol azzal dicsekedett, hogy egy ezüstérmet nyertél az Academy of Chocolate versenyén egy pralinével, amiben felhasználtátok az ő általa készített egyik párlatot.
1: Igen, ez a, igazából onnan jött az ötlet, hogy már Gáborral néhányszor dolgoztunk együtt, volt az első magyar bombonverseny, ami Gyulán a pálinka versennyel együtt indult, és azon is indultunk, és egy közös ismerősünk Adél ajánlotta nekem Gábort, hogy ő neki nagyon jó pálinkái vannak, hogy esetleg próbáljuk ki, és akkor ezen a pálinkás bombon versenyen is indultam az ő pálinkáival, különböző csokoládékba így beleraktuk, ott is nyertünk egyébként néhány díjat, és aztán volt egy másik fajta projektünk, amikor egy hölgy megkeresett, hogy egy parfüm, amit ő forgalmaz, hogy szeretne a vendégeinek, akinek eladja ezeket a parfümöket, szeretne a parfümhöz egy ahhoz passzoló csokoládét, hogy ezt esetleg meg tudnánk-e álmodni, és akkor valahogy innen indult ez a dolog, hogy egy ilyen lájmos, gyömbéres, dohányos valamilyen ízt kitaláltunk egy bombomba, és ez annyira jól sikerült, hogy ezt egy kicsit tovább gondoltam, és úgy döntöttem, hogy akkor elindítom ezen a nagy londoni versenyen, amiről mondjuk azt kell tudni, hogy körülbelül 1400 induló van a világban, mindenhonnan indulnak, és bizonyos kategóriákban azért nem olyan nagyon sok ember kap díjakat, tehát ezen a versenyen mi már 23-ban egyszer nyertünk egy aranyérmet is, meg két bronzérmet, ami nagyon nagy dolog, mert abban az évben magyar készítő nem kapott semmilyen díjat, vagy legalábbis aranyat nem, és 1400-ból összesen 6-an kaptak aranyérmet, úgyhogy ezért nagyon nagy büszkeség volt. Most itt ez a bizonyos bombon, ezüstérmet kapott, és az is nagyon nagy dolog.
0: Hát ez biztos. Erről beszélni fogunk még, hogy hogy készül egy ilyen bombon, és hogy mi volt, hogy kell az alapanyagokat úgy felhasználni, hogy tényleg például ennek a felkérésnek így megfeleljen, de menjünk vissza az elejére, mert hogy te nem cukrásznak születtél, sőt, csokoládéval is csak később kezdtél foglalkozni. Hogy alakult ez az egész?
1: Hát igen, én angol szakos voltam, aztán esztétika szakos, ott végeztem az ELTE-n, a férjemmel már 20 éves korunkban összejöttünk, és hát nagyon hamar már házasság meg gyerekek lettek belőle, tehát mire én diplomáztam az egyetemen, addigra már az első gyerekünk meg is született, és utána hát beindult a sorozatgyártás, úgyhogy nagyon belejöttünk ebbe a dologba, és 7 gyerekünk született, úgyhogy én gyakorlatilag a gyerekek mellett jártam mindenféle képzésekre, idegenvezető voltam, tolmácsoltam, fordításokat készítettem, de ilyen stabil munkahelyem nem volt, mert hát rengeteg munka volt így a 7 gyerekkel, illetve a férjem operaénekes, és nagyon sokat volt külföldön, úgyhogy igazából így menedzselni kellett a családi életet nagyon sokáig. És aztán Franciaországban egyszer elmentünk az egyik ilyen opera produkció kapcsán egy ilyen csokoládés kurzusra, és ott teljesen bele szerettem ebbe a dologba, és onnan indult ez az egész ötlet. Aztán, amikor a legkisebb gyerekünk 3 éves lett és elment óviba, akkor döntöttünk úgy, legalábbis a férjem mondta, hogy na most már akkor nekem muszáj elkezdeni valahogy komolyabban, úgyhogy innen indult az egész 96-ban.
0: Nem akarok elsiklani amellett, hogy 7 gyerek van, meg gondolom erről elég sok kérdést kaptunk, hogy azért ezt zsonglőrködni mindent mellette azért nem lehet egyszerű.
1: Hát nem egyszerű.
0: De mégis valahogy sikerült komolyan elkezdeni foglalkozni a csokoládé. Egyébként mi volt a kedvenc csokit korábban?
1: Fúha.
0: Volt ilyen egyáltalán? Vagy inkább étcsok is voltál? Vagy tejcsok is? Vagy a...
1: Hát igazából a gyerekkorunkban azért nem volt ilyen választék, mint most,

0: Örültünk, hogyha esetleg külföldről kaptunk valamilyen csokoládét. Nyilván a svájci csoki az olyan volt, hogy húha. Most már nekem az egy picikét a mai fejemmel egy kicsit túl édes, tehát most már inkább átmentem ilyen tényleg étcsoki vonalba, de hát én mindenevő voltam igazából.
1: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert tényleg, ahogy mondod, nekem annak idején az itthon kapható csokik közül az egyik, a kapuciner szelet, az nagyon tetszett. Természetesen ugye a sport szelet, de hát abból ugye kifutott az a széria, amit mi annak idején szerettünk, ez a kis alufóliás, de hogyha mondjuk tényleg sikerült egy Toblerone-ra szert tenni, akkor az volt aztán a legeklegje, hogy lehet ilyet, úristen, micsoda csodálatos dolog. De hát ugye, mint minden mással, ide is beköszöntött a csúcsgasztronómia, és hát meg lehetett tapasztalni méghozzá szerintem egy viszonylag jó választékkal itthon is, akár a normál ABC-kben is kapható csokoládék közül, hogy mit jelent az, amikor azokat a csokoládékat látjuk, ahol mondjuk van, mit tudom én, 65 vagy 70%-os kakaótartalom, és nincs benne a csokoládéban más, mint mit tudom én, vanília kivonat, vagy vanília és egy és némi cukor, tehát hogy nem nincs benne semmi más, és akkor a közönség ezt megtapasztalhatta. De te hogy látod a piacot egyébként?
0: Hát ez egy óriási nagy piac, de hát küzdünk nagyon, tehát ugye én most már ezt 10 éve csinálom, tehát az első üzletünk 10 évvel ezelőtt nyitott, ott indult ez az egész dolog, és hát rengeteget fejlődtünk azóta is. Ugye kérdezted a cukrász szakmát is, én a cukrász szakmát is elvégeztem, tehát cukrász is lettem közben, rengeteg tanfolyamra jártam, kitanultam a fagyik készítést, a csokiból nagyon sokféle helyre eljutottam, és a Covid alatt a férjemnek lemondták az összes előadását, mert ugye bezártak a színházak, meg minden, úgyhogy akkor indult nekünk az, hogy kakaobabokat kezdtünk el feldolgozni, tehát ő kezdte el pörkölni a babokat. A mi üzletünk nem zárt be, tehát én folyamatosan tudtam dolgozni, hál' Istennek, és nem is ment így tönkre a vállalkozás, viszont mondom, elkezdtünk a kakaobabokkal foglalkozni, és hát az ennek a szakmának a csúcsa. Tehát amikor a babból készül egy csokoládé, az égés föl, tehát, és ugyanebből a babból, ami nagyon nagy ritkasság, tehát vannak, akik csinálják ezt még Magyarországon, nagyon-nagyon kevesen, pláne cukrászatban, hogy a kakaobabból készült alapanyagból készítenek például fagylaltot, vagy cukrászterméket, vagy nem tudom, de ehhez azért elég sok mindennek össze kell jönni, hogy ez sikerüljön, de ez a távlati cél nekünk.
1: Ezt többször említetted az első üzletet, ez a Hattyú utcás üzlet, ez a Cocó 7, ugye?
0: Igen. A Hattyú utca 1-es, ennek érdekes a történet, amikor a legkisebb gyerekünk elment óvodába, akkor megtaláltuk ezt, és ez egy nagyon lerobbant kocsma volt annak idején, és akkor abból alakítottuk ezt át egy ilyen látványműhelyé, és ott kezdtünk el cukrásztermékeket, tehát általában ilyen franciás desszerteket, tortákat készíteni, meg a csokoládét, és aztán egy ilyen rövid idő alatt rájöttünk, hogy nagyon pici a hely ahhoz, hogy mindent egy helyen tudjunk csinálni, úgyhogy akkor kerestünk még egy valamilyen műhelynek megfelelő dolgot, és akkor a Böszörményi úton találtunk egyet, és ott gyakorlatilag ott készítjük most a csokoládét. És a harmadik, az pedig a Pasaréti téren, az pedig egy virágbolt volt, azt alakítottuk át ilyen beülősnek, szóval tulajdonképpen ez a három. Igen, ez a három helyszín.
1: Ez virágbolt volt, igen. De az úgy látszik, egy ilyen kis gasztróparadicsom lett ott valami miatt, mert vonzotta ezt a fajta közönséget, ott valahogy adta magát ez a terület. Valahogy olyan könnyedén mondtad, hogy hát ugye volt a Covid, és akkor a férjemnek nem volt munkája, és akkor csináljunk egy ilyet, de hogy azért odáig eljutni, hogy kakaóbabból elkezdeni, ez tényleg a csúcsa ennek a szakmának valószínűleg, azért ez nem egy ilyen könnyed dolog szerintem. Tehát ezt valahogy be kell szerezni, meg kell állapítani, hogy az mennyire jó vagy nem jó, vannak ennek ilyen mindenféle piacai, és hát nyilván a kávéhoz már jobban szokott a közönség, de azok az emberek, akik járnak ki Trieste, Berlinben, meg Hamburgban, Hannoverben, különböző nagy ilyen piacokra, ahol jönnek a beszállítók, ők azért elmesélik, hogy ez nem egy gyerekjáték, hogy megállapítani, hogy az a minőség milyen, meg az alapanyag milyen, meg megvenni, tehát igen, nagy rizikó.
0: Hát az biztos. Hát nálunk ez úgy történt, hogy Amsterdamban volt kint a férjem, és ott van egy ilyen nagyon, tehát állítólag ami Európába érkezik kakaobaba, az annak nagy része Amsterdamban érkezik, és ott van egy Dannhauer nevű holland cég, akik foglalkoznak kakaóval, illetve kávéval, meg ilyen magvakkal, és fogtam magát oda, bejelentkezett, elmentünk, és akkor ott egy ilyen kosztarikai hölgy, aki így szimatra megmondja, hogy na ez a kakaóban most erről vagy erről a farmról származik, és mit tudom én, ezt kóstoljuk meg, tehát ott végig kóstoltatott velünk, vagy 30 féle kakaóbabot, megmutatta, hogy mik a különböző ízjegyek, úgy, mint a boroknál, így nagyon-nagyon érdekes, tehát nekünk ez egy ilyen új világ volt, hogy te jó ég, ez tényleg, tehát nem a svájci csoki, meg nem a, mit tudom én, belga csoki, hanem hogy tényleg hihetetlen különbségek vannak, úgyhogy akkor úgy döntöttünk, hogy na, akkor most ebből mit tudom én, háromfélét különböző ízűeket bevásárolunk, és aztán ezt szépen feldolgozzuk, és ez nagyon izgalmas volt.
1: És akkor itt még csak ott tartunk, hogy kiválasztjuk ugye azt, hogy a milyen típusú, milyen karakterisztikájú kakaóbabban fogunk dolgozni, melyik ültetvény. Neked egyébként van kedvenced? Mert azt lehet látni néha, hogy ha az ember ilyen válogatást lát, viszonylag jobb minőségű csokoládékból, hogy mit tudom én, valamilyen afrikai területről származik, vagy dél-amerikai, és akkor ahogy említetted, ezek a különböző ízkorongok meg vannak határozva, hogy a boroknál is, hogy mennyire ilyen virágos jegyek vannak benne, vagy nem, akkor itt is gondolom a feldolgozásnál még jön a következő fázis. Szóval neked, te mivel szeretsz dolgozni?
0: Hát igazából ugye attól függ, hogy most ezt én bombonnak képzelem el, vagy pedig táblás csokinak, vagy csak úgy magát a babot akarom megmutatni, tehát ez egy elég összetett kérdés. Abból a három fajtából, amit még annak idején rendeltünk, volt Vietnám, volt Guatemala, illetve Kubai, ebből a háromból talán a Vietnám volt a kedvencem, azzal volt a legnehezebb dolgozni, mert a babok ilyen nagyon különböző méretűek voltak, nem voltak olyan könnyen pucolhatók, és viszont az íze az annyira intenzív volt nekem, ez a nagyon citrusos jellegű hihetetlen különleges íze volt, ahogy megcsináltuk étcsokinak, meg a tejcsokinak is nagyon-nagyon finom lett, tehát talán az volt ezekből a kedvencem. Most rendeltünk újabb 240 kilót, amit elhoztam most legutóbb egy újabb opera produkció kapcsán kivezettünk Amsterdambe, és telepakoltuk a kocsit kakaobabokkal, és hát ott már megvan, hogy melyik lesz a kedvencem, tehát az egy Szent Vincent szigetéről származó, szintén egy ilyen nagyon-nagyon erőteljesen gyümölcsös ízű bab.
1: Jó, és akkor itt egyébként ilyekkor kap valami opera becenevet ez a csokoládé, mert hogy lehet, hogy kötni az előadásokhoz, hogy mit, mikor vásároltok.
0: Erre nem gondoltam, de ez jó ötlet, igen.
1: Na jó, szóval, hogy itt ott tartasz, hogy megvan az alapanyag, amiből majd dolgozni fogsz, és mondtad, hogy nehéz pucolni, de hogy kell elképzelni ezt, hogy mi történik egy kakaóbabbal a műhelyben?
0: Hát a műhely, tehát mi ugye ezt nagyon kicsibe csináljuk, tehát nekünk egy ilyen körülbelül mikro méretű, tehát mint egy mikro hullámú sütő, akkor a pörkölünk, tehát abba egy kiló babot tudok egyszerre megpörkölni, akkor azt ugye megpörkölöm, és utána van egy ilyen darálószerű valami, ami így összetöri a babot, és akkor ezt a törettet és a babot ezt egy ilyen pucoló szerkezetbe kell belerakni, ahol a héját eltávolítja. Ezt a férjem csinálta egy ilyen videó alapján, ez ilyen otthon készített, porszívóra rögzített valami, de teljesen jól működik, csak hát ott kell ülni mellette, és órákig megy, mire szépen megpucolja, és akkor ebből kapjuk ezt a kakaobab töretet, és tulajdonképpen ezt a töretet kell aztán masszává alakítani. Ehhez pedig van egy ilyen melanzser nevű gép, ami olyan, mint egy ilyen malom, ilyen gránit malom. Aha. Tulajdonképpen ilyen kerekek mennek különböző irányba az alja, és ilyen gránitból van, és akkor a surlódástól, meg a melegtől előbb-utóbb kicsapódik a kakaóba, és akkor ez egy ilyen massza lesz.
1: Nagyon érdekes. És akkor ezzel lehet elkezdeni dolgozni.
0: Igen.
1: Ha táblás csak így gyárt, vagy készítesz belőle, akkor más módon indulsz neki? Vagy pedig van egy ilyen alap, amit mondjuk fel lehet használni bombonhoz is, de lehet belőle az? Vagy akkor, hogy, tehát hol válik el ez, hogy melyiket milyen felhasználásra szánod?
0: Igazából, amit a bombonhoz használok, annak egy kicsit folyékonyabbnak kell lenni, mert különben nagyon nehéz vele dolgozni. Tehát a táblásnál az nem annyira lényeges, hogy mennyire folyékony a csoki, de hogyha bombonozunk, akkor több kakaóvajat teszek bele.
1: És akkor egy kilónként elkészül, abból egyébként mennyi jön ki? Vagy hogy döntöd el, hogy mondjuk milyen tudom én, példányszámban, vagy mennyiségbe készítesz el egy bizonyos terméket?
0: Hát, ez igazából, ahogy az időm engedi, tehát ezt így folyamatosan próbálom minél jobban feldolgozni, aztán utána így nem tudom, kicsit hasraütésszerűen döntök az ilyenekről.
1: De gondolom vannak kedvencek, amiket le kell gyártania, mert azt szereti a közönség nagyon.
0: Hát annyira még úgy nem ismerik, vagy nem tudom, aha. Tehát akik bejárnak hozzánk, azok már úgy nagyjából tudják, de nagyon sokszor ilyen nagy szemekkel néznek, hogy hoppá, ilyen is van, és úgy tájékoztatni kell őket, én azt látom, de mondjuk aki már ilyen visszajáró, azok sokkal nyitottabbak az új dolgokra.
1: Jó, figyelj, hát rengeteg mindent kell még megbeszélni, mert bőven van téma. Brecz Bernadettel, a Cocó 7 csokoládébolt és látványműhely alapító tulajdonosával beszélgetek. Maradjatok velünk, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
7: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
8: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Bretz Bernadetta beszélgetőtársam, a Cocó Hét csokoládébolt és látványműhely alapítója, tulajdonosa. Ugye az volt az apropó, ez az új verseny, illetve az ezüstérem az Academy of Chocolate 2025-ös versenyén. Itt egy nagyon érdekes dologgal készültettek, és kb. Eljutottunk az előző blogban oda, hogy mondjuk milyen gondolatmenet van, hogy van ez a kakaóba, milyen típusú karakterei vannak, és akkor ezt kb. Mire lehet felhasználni, de azért ez a díjazott termék, ez a Lime Ginger Praliné volt, ugye, ami egy alkoholos termék. Na ez hogy alakult ki? Mert azért ez egy sokkal bonyolultabb sztori, mint egy egyszerű tábla csokoládé.
2: Igen, igen. Korábban említettem, hogy ez a parfüm, meg az ízjegyek, meg nem tudom mi, volt egy ilyen alap, amit megcsináltunk, és aztán az arra gondoltam valahogy, hogy a Gábornak ez a citromos gin alkohol, ez nagyon passzolna ehhez a dologhoz, úgyhogy egy kicsit így felturboztam a tölteléket, tehát hogy így hozzáöntöttem ebből a ginből, és így főztük össze. Igazából ez egy ilyen nagyon összetett, de nagyon-nagyon finom lett szerintem. És van még hozzá egy ropogós réteg, tehát mondjuk egy... Amit szoktak díjazni egy ilyen versenyen, az egyrésztről az, hogy összetett az íz, mennyire különleges, van-e benne ropogós, hogy néz ki a bonbon, szerintem ez nagyon jól sikerült egyébként, gyönyörű szép a külseje is, van benne ropogós, az íz is, ízek is harmonizálnak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó.
1: Hát aki szokott nézni ilyen televíziós műsorokat, vannak ilyen különböző szintű versenyek, és akkor ugye van olyan, ahol egészen komoly cukrászok méretik össze a tudásokat, ott lehet látni, hogy azért ez elég sok kockázattal jár egy ilyen. Tehát mondjuk, hogyha kijön az egy kiló csokoládé, amit el kellett autóval hozni Amsterdamból, ugye azt nyilván ki is kellett fizetni, akkor az bekerül a műhelybe, stb., akkor ott még azért ezer dolog történhet, aminek a végeredménye az nem az lesz, amit te szeretnél, vagy ahol meg tudod méretni magad.
2: Igen.
1: Egy ilyen versenyen, és akkor nem az lesz.
2: Igen, hát itt a versenyen igazából egy nem saját babból készült csoki volt maga a burok, illetve az alapanyag, hanem ez egy madagaszkári csokoládé, amit egy nagy kertből vettem, de Madagaszkáról származó, tehát amivel úgy azért könnyebb dolgozni. Tehát ott még nem tartunk ebben a kakaobabból készített csokoládé alapanyagban, hogy abból én tudjak annyit termelni, amennyit szoktunk egyébként.
1: De a versenyen ott a készterméket kellett benevezni, vagy pedig ott meg kellett csinálni?
2: Nem, a készterméket el kellett küldeni.
1: Tehát ott az egy kicsit más sztori, tehát nem ott kellett úgy megizzadni és elkészíteni
2: nem,
1: ezt a projektet.
2: Nem.
1: Mert azért ez már mennyi idő egy ilyet elkészíteni?
2: Hát általában két napot szoktunk számolni, mert ugye első nap... Hát megfőzzük a tölteléket, akkor a burkot elkészítjük, betöltjük, és akkor másnap fejezzük be a talpával. Mármint a bombonnak a talpával.
1: És stimmel, csak hogy azt gondolkodom rajta, és akkor hány darab készül ebből el?
2: Hát igazából a hányat kell, tehát egy ilyen versenyre általában egy ilyen 40 darabot kell elküldeni. Ezt szétküldik így a zsűribe, megkóstolják. Attól függ, hogy melyik verseny, de általában így szokott lenni.
1: És akkor még nem tartunk a külcsinnél, mert ugye hozzátartozik még a csomagolás is valamilyen módon, tehát ezt gondolom nem egy ilyen kreppapírban össze...
2: Csomagolásba ezt speciál, nem kell semmilyen különös csomagolásba rakni, inkább az, hogy valami biztos csomagolásba, tehát ahol nem sérül a szállítás során. Most itt szerencsém volt, mert egy szintén csoki készítő barátnőm, aki indult ugyanezen a versenyen, ő elvitte az enyémet is, kiutazott Londonba, mert hogy biztos jól megérkezzenek a csokik, úgyhogy nagyon aranyos volt, elvitte az enyémet is. És de hogy itt egy versenyen például nem szabad, hogy a saját csomagolásba rakjam be, mert az befolyásolná őket.
1: Aha.
2: Tehát anonim a verseny.
1: Igen, mondjuk erre nem gondoltam, tehát ugye ilyen borversenyeknél nyilván le szokták takarni egy ilyen, a palackot egy ilyen kis ilyen kis zsákba beleteszik, és akkor úgy öntik ki, hogy ne lehessen látni nyilván, de ugye erre nem gondoltam. De egyébként ennek csomagolás is készül, hogy nyilván nem csak ott lehet elfogyasztani nálatok a boltban, hanem megvásárolni is. Tehát itt az egész termékfejlesztés is skálát végig kell csinálni.
2: Igen.
1: És ezt is te csinálod?
2: Persze.
1: Persze. Igen. De hát itt minden a tervezés és stb. Vagy ez végigmegy egy ilyen folyamat, hogy dől el, hogy...
2: Igen, hát igazából meg vannak már itt 10 év alatt nagyjából azok, akiktől szoktam dobozokat, ezt-azt rendelni, és velük már nagyon jó a kapcsolat, úgyhogy igazából ez már úgy megy.
1: Na, vissza akkor menjünk egy kicsit a műhelybe, hogy rendben, vannak ilyen örömteli pillanatok, amikor különböző érmeket nyertek, de azért az egy másik dolog, mint az edukációja a fogyasztóknak, és azért kérdeztem, hogy látod a piacot, mert arra vagyok kíváncsi, hogy most nem arról van szó, nyilván ez egy magas hozzáadott értékű termék, tehát itt ez egy prémium dolog, ami megszűri azt, hogy ki az, aki a vásárlója lehet, de ettől függetlenül lehet csokoládét kapni, mint mondtam, egy ABC-ben is, van még egy pár ilyen csoki manufaktúra. Te hogy látod, hogy ez mennyire sikerült megvetni a lábát ennek a dolognak itt Magyarországon?
2: Én azt látom, tehát akik úgymond csokisok Magyarországon, nagyon sokukat személyesen ismerem, és hál' Istennek nagyon jó a kapcsolat, tehát rengeteget tanulunk egymástól, beszélünk egymással, tehát nincs igazából ilyen nagyon versengés, tehát inkább összedolgozunk, mert szerintem megvan mindenki másban is ez az intelligencia, hogy jobb, hogyha összetartunk mi, mint szakma, mint az, hogyha egymás ellen küzdünk valamilyen formában. Én azt látom náluk is, hogy ez nagyon nagy mértékben szenvedély és szerelem, és nem szeretnék semmilyen szinten feladni. Van, aki belefárad nyilván, de meg hát nagyon nehéz, tehát én egy kicsit más helyzetben vagyok, mint mondjuk egy olyan manufaktúra, ahol egy ember dolgozik, és mit tudom én, cégeknek gyárt, vagy különböző megrendelésekre, mert nálam azért 10 alkalmazott van, 3 üzlet, cukrásztermékek, tehát egy kicsit szélesebb a skálája annak, ahogy tudok mondjuk működni, de nem egyszerű azért semmilyen szempontból.
1: Itt meglátszik az, hogyha ilyen prémium termékről van szó, amikor itt hirtelen egy kicsit visszafogják a vásárlásokat az emberek?
2: Hát most az utóbbi fél évben nagyon érezhető ez. Abszolút. Tehát én például tavaly óta nem is tudtam árakat emelni a bombonok, illetve a beglinél se emeltem árat pont emiatt, mert úgy voltam vele, hogy inkább próbálok kedvezni a vásárlóknak, de érződik abszolút, hogy visszaesik a forgalom. Hál' Istennek vannak azért nálunk olyan dolgok is, ami így bejön, hogy most például Japánba szállítottunk táblás csokit, és ez egy ilyen majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött valami, interneten megtaláltak, és eljöttek hozzám 2 japán hölgy, és most rendeltek Valentin napra több 100 darab tábla csokit, ezt még nem mondtam, készítek liofilizált gyümölcsökből is táblás csokikat, ami ilyen nagyon-nagyon extra dolog, tehát ilyen csak gyümölcsből van, nátszukorból, meg kakaóvajból, és akkor ezek az összetevői, és nagyon-nagyon-nagyon finom, tehát ezt nem is tudom, hogy lehet-e nevezni csokinak, de Ez egy másik történet.
1: Igen, ezen gondolkodtam én is, hogy mennyire szigorú ez, hogy ezeknél a csokoládéknél ugye meg van határozva, hogy mi lehet benne, hány, miből mennyi lehet mennyiségben, mert ez hogy van egyébként, hogy mi az, amit mondjuk az Academy of Chocolate elfogad?
2: Hát ott igazából az vannak olyan megkötések, hogy nem lehet benne, mit tudom én, pálmaolaj, meg nem tudom, ilyen növényi zsírok, meg ilyesmi, tehát hogy természetes összetevők kellenek, hogy legyenek benne. Mi leginkább azért azt szoktuk támogatni, vagy nem tudom, hogy minél kevesebb összetevő legyen benne. Illetve minél kevesebb olyan, ami nem, tehát hogy nyilván minden természetes legyen, de például nálunk ezek a kakaobabból készült csokik, ezek ilyen két összetevős, vagy maximum három. Úgyhogy, és ezek a gyümölcsösök, ezt úgy nem nagyon csinálja senki, ez is ilyen három összetevős, tehát, és nagyon-nagyon finomak, különlegesek.
1: Mert azt akartam kérdezni, hogy lehet a japán piacra betörni, de ezek szerint úgy, hogy ezt csak megtalálnak, és akkor ott kopogtatnak ezek a hölgyek.
2: Igen, igen. Na, én se hittem el, ez nem így szokott. De Európában is találkoztunk már ilyesmivel, hogy küldjek mintát, megkóstolják, nem tudom, aztán nem hallok róluk soha többet, de ők így nagyon korrekt módon rendeltek is.
1: Mit szeretnél elérni? Mik a tervek? Mi lenne az, amire azt mondanád, hogy na ez ki, ez a, mert ugye a kávézó, vagy cukrászda, vagy bármi ilyesmi, az kb. Egy ilyen sztereotipikus önmegvalósítási valami szokott lenni, amiben lehet, hogy beletörik a bicskája sok mindenkinek, pont azért, mert hogy mondjuk elszálltak a rezsiárak, az alapanyagárak, fogyasztó nem jön, stb. És akkor ami egy ilyen nagyon szép tündérmesednek indul, azért az így egy ilyen 0-24-es meló.
2: Igen.
1: Ha jó a helyzet, ha meg nem, akkor meg be kell zárni. De azért úgy látom, hogy itt nálad sokkal nagyívűbb az egész.
2: Igen, hát az mondjuk egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, tehát egy ilyen álomszerű, hogyha tényleg a csokis dolgokat már csak sajátból tudnám készíteni, tehát az nagyon-nagyon jó lenne. Ahhoz azért beruházás kell, tehát nagyobb gépek kellenek, meg kell találni azt a piacot, akik erre vevők is, meg akik erre mondjuk bejönnek.
1: Hát igen, mert ugye az, hogy mondjuk én ritkán hallok arról beszélgetni embereket, hogy neked melyik jött be jobban, ez a guatemalai, vagy pedig a, mit tudom én, elefántcsont parti, és akkor, mert kávénál már lehet hallani, de ott is olyan, hogy hát szóval ritka, és még olyan kávésok, akik nagyon régóta ezzel foglalkoznak rendezvényeken, még mindig elmondják, hogy ez az új blend, ez ilyen, ebből általában ezt szeretjük készíteni, ez inkább filteresre való, az inkább presszó, ez citrusosabb, ez kakaósabb jellegű. Gondolom, hogy akkor még egy kört kell futni, hogy ezt ugyanezt elmond csokoládéval kapcsolatban is.
2: Igen. Igen. Hát nem baj, ez egy szerelem projekt, és hát nem tudom, megyünk előre.
1: Jó, teljesen jó. És a következő ilyen terv a lájmos, mentás, rubicellós, szigetközlelke, gin családdal készült praninén után mi lesz, ami megy versenyre? Mi az új ötlet? Bár az lehet, hogy nem jó így előre elárulni.
2: Ja, hát nem, én mindig próbálkozom ezekkel visszatérve erre a gyümölcsös csokira, tehát küldtem már versenyre ilyen málnás csoki burokban készült, mert szerintem ez egy új világ, tehát ez teljesen más, hogyha egy fejben az ember elképzeli, meg pláne ha kóstolja, hogy egy ilyen gyümölcsös burokban miket lehet belerakni, tehát a bombon az számomra azért is nagyon érdekes, mert tényleg egy ilyen ízorgia. Viszont jelenleg a versenyekben nincs ilyen kategória, tehát amikor írok a szervezőknek, hogy na akkor ezt most hova nevezzem be, mert ez nem fehér csoki, meg nem is étcsoki, meg nem is tejcsoki, de szeretnék ezzel elindulni, akkor így széttárják a karjukat, hogy hát majd erre csinálnak ők egy kategóriát, mert ilyen nincsen. Tehát mondjuk ilyesmit szívesen küldenék, de még ezt így nem találtam.
1: Amikor azt mondod, hogy ilyen gyümölcsös burok, az azt jelenti, hogy ezekből a liofilizált gyümölcsökből készül egy ilyen mázszerűség, vagy hogy képzeljük
2: el? Hát ezt ugyanúgy el lehet képzelni, mint egy táblás csoki, tehát ugyanúgy készül ebből táblás, úgyhogy ezt felolvasztom, ugyanúgy tudok vele dolgozni, mint a normál csokival. Csak mondom, egy ilyen nagyon erőteljes gyümölcsös íze van, tehát homoktövisből is készítek, és nekem ez azért is nagyon-nagyon érdekes, mint bombonkészítőnek, mert én nem annyira szeretem ezeket a színezékeket, meg festékeket, meg egyebeket, ami mondjuk a vásárlónak a szemét nagyon oda vonza, mert hát hogy hú, milyen szép színes, meg nem tudom. Ezekkel simán lehet így operálni, mert gyönyörű színe van.
1: A homoktövis, az elég erőteljes színe
2: narancs,
1: van, nem?
2: Teljesen ilyen narancs színe van, meg a málna fekete ribézli, ezek ilyen gyönyörűek a pultban.
1: Akkor úgy látom, hogy ez a fajta vonal az, ami téged most nagyon érdekel.
2: Engem ez nagyon. Ez nagyon.
1: Kicsit akkor a kakaóbabtól eltávolodsz, vagy azért az marad?
2: Nem. Ez így minimum egy szinten van, bár nem tudom. Tehát a férjem mondta, hogy nagyon könnyű nekem a kedvembe járni, mert elvisz egy valamilyen helyre, ahol van kakaóbab, akkor én már boldog vagyok, úgyhogy...
1: Mi a helyzet a gyerekekkel? Nekik mi a kedvencük?
2: Fú, nekik is
1: rajtuk
2: mindenféle. Abszolút. Tehát, és nagyon aranyosak, mert már úgy kóstolnak, ahogy kell. Tehát nem az van, hogy így bekapkodják és lenyelik, hanem tényleg szakértői módon kóstolják.
1: Na, hát Academy of Chocolate, akkor 2026 felkészül új kategóriával, ezzel a gyümölcsös... Van ennek neve? Ennek nincs neve?
2: Nincs.
1: Valami külön. Akkor ez a cocó hét massza, amivel szeretnél foglalkozni. Nagyon érdekes a történet, ehhez a díjhoz, ehhez gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Meg a többihez is természetesen. Aztán hát akkor várjuk a következő ilyen érdekességet. Köszönöm szépen, hogy leültél beszélgetni, egy kicsit belelátni. Láttunk egy csokoládé manufaktúrába, hogy hogy működik, és akkor további sikereket ezekkel.
2: Köszönjük szépen!
1: Bretz Bernadettel beszélgettem, a Cocó 7 csokoládébolt és látványműhely alapítójával, és kicsit arról, hogy milyen egy nemzetközi megmérettetés, és hogy általán hogy működik ez a szakma. Kövessétek a tartalmainkat az Instagramon is, illetve a Facebookon is folyamatosan posztolunk, akár a korábbi adásokat is meg lehet hallgatni, ott is ott vannak a linkek, illetve a borravaló.hu-n. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Morrissey koncert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte, Szlovéniában tűzgyújtási tilalomban. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Szép fel együtt vitte el az idősnő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzijáték is. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Az együttes első albuma 2010-ben jelent meg Cirkusz címmel. Szövegeik enyhén áthallásos jellegében gyakran megjelenik valami utánozhatatlan fanyar humor, ami kétségkívül sok élettapasztalatról árulkodik. Második lemezüket 12-ben adták ki Kísérlet, majd két évvel később a harmadikat Mindenkinek igaza van címmel. A zenekar rengeteget koncertezett, a kezdetektől fogva fontosnak tartották a kapcsolatot a közönséggel. Egészen 2021 nyaráig, amikor 11 év után a zenekar feloszlott. Vagy inkább szüneteltették a tevékenységüket, mivel 2024 elején új dalokkal jelentkeztek. Várjuk a folytatást!

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok. A

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Matt Bianco a közhiedelemmel ellentétben nem az 1983-ban alakult brit csapat frontemberének neve, őt ugyanis Mark Reilly-nek hívják. Matt Bianco kitalált személy, egy képzeletbeli kém,

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Szignál konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled, kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugisa projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába! Punk's not dead!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A most következő Rocksteady, a Soul királynő Aretha Franklin 1971-es Young, Gifted and Black című albumának kislemezen is megjelent dala volt. Saját szerzeménye és a Billboard korabeli slágerlistáján a 9. helyig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bércesi Róbert, a Hiperkarma frontembere, 2020-ban elvesztette hozzáférését a zenekar hivatalos Facebook oldalaihoz, miután olyan adminokat engedett be, akik később kizárták őt. Ezt követően új oldalt kellett indítania a rajongókkal való kapcsolattartásra.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Mint aki hazaér.

0: Rádió Café. Káposztás megyeren az FM 98-as frekvencián.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.